0: Köszöntöm Önöket! A híreket Kecskés Ákostól hallják. Megkezdte működését a szegedi székhelyű Magyar Gyáripari Szakszervezet. Az új érdekvédelmi szervezet a BYD beruházásán dolgozók megkeresésére jött létre. A szakszervezet a hazai dolgozók mellett a külföldi munkavállalókat is képviseli. A szervezetet idén februárban alapították, elnöke Hajdú Roland lett. A bírósági bejegyzés lezárult, így szombattól már várják a tagok jelentkezését. A tevékenységüket több nagy ipari gyártóvállalat felé is megnyitják a régióban. Az anonimitás érdekében a tagdíjat a munkavállalók közvetlenül maguk utalják. A belépési nyilatkozatot hamarosan mandarin nyelven is elérhetővé teszik. Kiemelten fontosnak tartják a munkavédelmi és környezetvédelmi szabályok betartását. Az MGS hamarosan a Gumiipari Szakszervezeti Szövetség tagszervezete lesz. Radics Gábor alelnök szerint saját eszközökkel lépnek fel a dolgozók érdekében. Nőtt a belföldi állatvágások száma az idei év első negyedévében. Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint emelkedés látható a tavalyi évhez képest. A hazai vágóhidakon a legnagyobb mértékben a baromfi vágások száma növekedett. A baromfifélék darabszáma január és március között elérte a 68,5 milliót. Vágott súlyban számolva ez a mennyiség csaknem 160 ezer tonnát jelentett. A vágókacsák és a vágólibák esetében is jelentős százalékos emelkedést mértek. A sertésvágások száma több mint 4%-kal emelkedett a vizsgált időszakban. A sertéshús termelés az első három hónapban megközelítette a 122 ezer tonnát. A szarvasmarhavágások volumene is több mint 13%-os növekedést mutatott. Juhból 67%-kal vágtak le többet, ami hasított súlyban 217 tonna. A jelentés szerint a vizsgált negyedévben közel 250 vágóhíd rendelkezett engedéllyel. Megjelent az új szövetség olvasást segítő nagybetűs két kötetes kiadása. A könyv a gyengénlátók, a látás maradvánnyal élő vakok és az idősek számára készült. A köteteket a Magyar Bibliatársulat és a Calvin kiadó közösen jelentette meg. A puha fedelű, viszonylag könnyű kiadvány megkönnyíti a mindennapi használatot. A szellős sorok, az egyszerűsített szövegkép és a tükröződésmentes lapok mind újdonságnak számítanak. A speciális kötésnek köszönhetően a könyv anélkül fektethető síkba, hogy szétesne. A bemutatón elhangzott, hogy a kiadvány az egyéb akadályozottsággal élőknek is segítség. A vakmisszió vezetője szerint a teljes szentírás elérhető már a látássérültek számára. Hangsúlyozták, hogy a gyülekezetek hívő tagjainak is segíteniük kell a kötetek célba érését. A Bibliatársulat 50 példányt ajándékoz a speciális misszióknak a rászorulók ellátására. Június 12-e és 14-e között rendezik meg az országos kamionos találkozót Békés Csabán. A nagyszabású rendezvénynek a helyi repülőtér ad otthont immár harmadik alkalommal. A szervezők az előzetes regisztrációk alapján több száz monstrumot várnak a helyszínre. Pénteken egy látványos kétórás belvárosi felvonulással veszi kezdetét a programsorozat. A hétvége folyamán kamionos gyorsulási versenyt és kamionhúzó viadalt is tartanak. A látogatók közelebbről is megismerhetik egy Dakar rallin szereplő kamionos csapat munkáját. A legkisebbeket és a családokat ingyenesen használható szimulátorok is várják. Vasárnap délután Besenyei Péter műrepülő világbajnok tart majd különleges légibemutatót. Az esték során showműsorokkal, színpadi fellépőkkel és lemezlovasokkal szórakoztatják a közönséget. Divatról, gasztronómiáról és fenntarthatóságról beszélgettek a miskolci Csengei kertben. A női klub pénteki rendezvényén stílus tanácsadás, gardróbvásár és fermentálás várta a vendégeket. A résztvevőket Matis Csák Éva, Miskolc alpolgármestere köszöntötte, kiemelve a személyes találkozások fontosságát. Az előadásokon szó esett a kapszula gardrób kialakításáról és a tudatos öltözködésről is. A látogatók környezetbarát termékekkel és kézműves, fermentált növényi pástétomokkal is megismerkedhettek. A jó hangulatú kötetlen program célja egy inspiráló, egymást segítő közösségi tér megteremtése volt.
1: Az időjárásról.
0: Csak néha zavarhatja meg az égboltot gomoly és fátyol felhőzet. Az északi középhegységben fordulhat elő újra zápor, zivatar, illetve később az Alpok aljára is besodródhatnak csapadékgócok. Többfelé megélénkül az észak-nyugatira forduló szél. A csúcshőmérséklet 26 és 30 fok közé emelkedik. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: ...2014-ben szűnt meg az IVIV, az első magyar közösségi portál. Az a felület, ami rengeteg magyarnak jelentett egyet az internettel. A portál 2002-ben indult, 2005-ben robbant be igazán, ekkortól egészen 2010-ig a leglátogatottabb magyar weboldal volt. 2012. januárjában volt a legtöbb regisztrált felhasználó az oldalon, ekkor 4 millió 700 ezer embernek volt IVIV fiókja. Mint említettem, a portált végül 2014-ben zárták be. Ám az ott felhalmozódott rengeteg adat a társadalomtudósoknak igazi adatbányát, kincses bányát jelent. A következő percekben arról beszélgetünk Lengyel Balázzsal, az ELTE Közgazdasági és Regionális Tudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársával, hogy tudományos szempontból hogyan használhatóak ezek az adatok, hogyan lehet belőlük jövedelmi különbözőségekről, korrupciós kockázatról következtetéseket levonni, és arról is beszélgetünk majd, hogy mire jutottak az adatok alapján a Balaton és a Börzsöny elválasztja-e a térségükben élő embereket. A következő percekben tehát Lengyel Balázs hálózatkutatóval beszélgetünk. Először is a kiinduló pontra lennék kíváncsi, hogy hogyan merült föl az önben, kutatótársaiban, hogy az IVIV adatait azt érdemes lenne, vagy lehetne egyáltalán használni társadalom, kutatási, tudományos célú elemzésre.
2: A hálózatok kutatása az már több évtizede egy olyan területe a társadalomkutatásnak, ami hát nagyon gyümölcsöző terület, hiszen olyan információkat tartalmaznak a hálózatok, amit egyéb elemzések, statisztikai elemzések során nehezen tudunk feltárni. Az, hogy ki kivel van kapcsolatban, ki kivel érintkezik, ki kinek a barátja, ismerőse, kivel jár közösen iskolába, azok olyan információk, amit a tipikus adatokból, tipikus megfigyelésekből nehezen tudunk visszakövetkeztetni. Ezért a hálózatok elemzése az olyan kérdésekre is választ tud adni, hogy milyen forrásból származik az értékes információ, ami aztán az egyének életében valóban nagyon hasznos lesz, vagy ez a típusú információ, ami egy új ötlet kialakulásához vezethet. Ezek mind olyan hálózati kérdések, amiket legjobban hálózatok segítségével tudunk megvalósítani. Most az IVIV az úgy került az életem során az érdeklődési területembe, hogy mint IVIV felhasználó én is láttam, hogy a barátaimmal azon tartottam a kapcsolatot, ez egy nagyon innovatív szolgáltatás volt a 2000-es években, és már akkor megfogalmazódott bennem, hogy nagyon jó lenne ezt kutatni. Aztán később a 2010-es években, amikor már az IVIV-et kevésbé használták, akkor adódott arra egy lehetőségünk, hogy egy szerződés keretében az adatok tulajdonosával kötött szerződés keretében tudtuk elemezni az adatokat. Ezt a szerződést ezt azóta megújítottuk, és a hazai társadalomtudomány számára az azóta már megszűnt IVIV-ben megtalálható anonim, és azt szeretném hangsúlyozni, anonim adatokat a hazai társadalomtudomány számára elmentettük, és azóta ezek szigorúan kutatási célra, szigorú védett környezetben kutathatóak.
1: Feltételezem, hogy ez adott félreértésre okot már, mint az anonimitás, mert a magyar

0: Tudományos Akadémia oldalán publikált cikkét külön frissíteni kellett, amiben ezt külön hangsúlyozta, hogy ennek tisztázott a jogi háttere, és nyugodjanak meg az egykori felhasználók, anonim adatokkal dolgoznak. Volt ijegység?
1: Volt ijegység, és én ezt megértem, hogy származhat ijegység, amikor az ember észreveszi, hogy egy korábbi portálon, ha esetleg aktív volt, akkor onnan az adatait elemzik. Igen, az eredeti cikket módosítottuk, kértem a módosítását, hogy jobban kiemeljük azt, hogy nincsen aggodalomra ok. Tehát itt ezek még egyszer anonim adatok, amiket elemzünk, az egyének nem visszakövetkeztethetők, és sosem cél az, hogy az egyéneket visszakövetkeztessük, vagy valamilyen módon őket piaci értékesítés szempontjából kategorizáljuk. Ugye ez itt nem csoda, hogy az emberekben aggodalomra ad okot, hogy az adataikat használják. Ezt minden nap megteszik azok a cégek, akiket megbízunk, akiknek a szolgáltatásait használjuk, és hozzájárunk ahhoz, hogy ennek cserébe ők az adatainkat használják. Az adat az, úgy is szoktuk az adatokra hivatkozni, hogy manapság ez az új olaj, a gazdasági fejlődés egyik fő motorja az, hogy az adatokat hogyan tudják elemezni és a gazdasági tevékenységbe becsatornázni a vállalatok. Ehhez mi hozzájárulunk legtöbbször, hiszen használ térképeket, aztán mindenféle hasznos szolgáltatást, amik gyűjtik az adatainkat. Na most a társadalomtudomány az, ha ezeket az adatokat jogszerűen használja, az segít abban, hogy ezek az adatok ne csak a vállalatok számára legyenek használhatóak, hanem abban ezekből közösen is profitáljunk, hiszen olyan összefüggéseket tudunk megmutatni, amik egy jól működő gazdaság és szociálpolitika számára nagyon hasznosak lehetnek, hiszen segítik azt, hogy igazságosabb, jobban működő városokban vagy jobban működő társadalomban éljünk.
0: Mindjárt beszélünk arról, hogy ezeket hogyan lehet így felhasználni, de akkor még itt az IVIV kapcsán annyit tegyem meg, hogy ilyen nagyon egyszerűen megpróbálja elmagyarázni, hogy ezek az adatok hogy lettek anonimak, tehát önök már alapból így kapták meg, vagy önöknek kellett ezt valahogy anonimitást biztosítva kezelni, szóval ezt el sem tudom képzelni, hogy egy ilyen adathalmaz az hogy néz ki, vagy lehet, hogy egyszerűbb, ha azt mondja, hogy önök milyen adatokat látnak egy emberről a kapcsolati hálóját?
1: Nem mi anonimizáltuk az adatokat, ezeket anonim módon kaptuk, tehát nem beazonosíthatóak az egyéneketben. Ezeket így adtam már nekünk át az Origo, aki akkor az adatok kezelője volt. Azokat az adatokat látjuk az egyénekről, amik publikusak voltak annak idején az IVIV-en. Tehát azokat, amik, ha bárki fölment az IVIV-re, vagy akár IVIV-en kívülről is rákeresett valakire az IVIV-en, akkor látta, hogy egy férfiről van szó, aki annyi éves, és abban a városban lakik, azon kívül ezeket, azon kívül azt, hogy mikor regisztrált be az IVIV-re, és mikor lépett be az IVIV-re utoljára. Na most nyilván a nevet is lehetett annak idején látni az IVIV-en, ezt természetesen mi nem kaptuk meg. Ezen kívül, amik még szerepelhettek ezekben az adatbázisban, de hát az felhasználó válogatta, hogy kitölti, vagy sem, azokat is megkaptuk, ezeket nem szoktuk használni, mert nincsen rá szükség. Amire nekünk szükségünk van a különböző kutatási kérdéseinkhez, az a hálózatnak a szerkezete, és a hálózatot meg ugye úgy tudjuk felrajzolni, hogy látjuk, hogy ki kivel volt kapcsolatban az IVIV-en. Ez annak idején egy bejelölésből és egy visszajelölésből állt, tehát mi azokat a kapcsolatokat látjuk, amikor két ember egymást kölcsönösen ismerősnek jelölte.
0: És akkor hogyan lehet ezeket az adatokat használni? Mondaná egy példát, hogy mondjuk milyen kutatáshoz használták, vagy milyen eredményre jutottak?
1: Igen, igen. Az egyik legfontosabb kutatásunk, amihez az IVIV adatok hozzásegítettek bennünket, az a magyar városokban jelenlévő jövedelemegyenlőtlenségek kutatása volt. Ugye a jövedelemegyenlőtlenségek azok növekednek, nem csak globálisan országok között, vagy városok között növekszik az egyenlőtlenség, például nagyvárosok és kisebb városok között, hanem városokon belül is növekszik az olló, a gazdagok és a szegények közötti jövedelem egyenlőtlenség egyre nagyobb. És mi arra voltunk kíváncsiak, hogy a társadalmi kapcsolathálózat, az, hogy ki kivel ismerős, az esetleg hogyan járulhat hozzá ezekhez a jövedelem egyenlőtlenségekhez, vagy hogyan tudja esetleg csökkenteni ezeket a jövedelem egyenlőtlenségeket. Ugye az elején kitértem arra, a beszélgetésünk elején kitértem arra, hogy a a hálózatok azért fontosak, mert a fontos információk azok ismerősökön keresztül jutnak el hozzánk leginkább. Hogyha van valamilyen akár életünket befolyásoló lehetőség, mondjuk egy jó új munkahely, vagy egy ötlet, ami egy vállalkozás alapítását segíti elő, azokat jellemzően baráti körünkből kapunk információt. A hálózatok ezért fontosak, és régóta tudott már, illetve sejtették már, hogy a hálózatok azok, a kapcsolathálózataink a nem feltétlenül a jövedelmek vagy a lehetőségek kiegyenlítődését segítik, hanem inkább az egyenlőtlenségek növekedését. Ami azért van, mert a hálózatoknak is van egy dinamikája, a hálózatok is a barátságok kialakulását befolyásolja az, hogy milyen az egyén környezete. Például a szegények nagyobb valószínűséggel barátkoznak szegényekkel, a gazdagok pedig gazdagokkal, hiszen a közös iskolába járnak, vagy adott hasonló városrészekben laknak. Most én meg tudtuk mutatni az IVIV adatok segítségével, hogyha a hálózatok azok fragmentáltak, tehát egymástól elkülönülnek a gazdagok és a szegények a magyar városokban. Ezekben a városokban, ahol elkülönülnek egymástól a gazdagok és szegények, ott növekednek az egyenlőtlenségek. Tehát ott nem tud áramlani az a társadalmi tőke, vagy az az információ, ami új és jó lehetőségeket kínál, nem tud áramolni a gazdagabb rétegek felől, a szegényebb rétegek felé, mert egyszerűen hiányoznak azok a kapcsolatok, amik ezt segíteni tudnák.
0: És az IVIV adatokból az anyagi helyzetre hogyan tudta következtetéseket levonni?
1: Pontosítanom kell, csak a könnyebb érthetőség kedvéért fogalmaztam így, ott nyilván egyéni szinten nem tudjuk megmondani azt, hogy ki a gazdag és ki a szegény. Ott a városi szinten tudunk arra mondani bármit is, hogy mekkora városban az adott a jövedelem egyenlőtlenség szintje. És a pontos találásunk az úgy szól, hogy a hálózat fragmentációja, tehát hogy elkülönülnek egymástól olyan csoportok, akik a csoporton belül szoros kapcsolatot ápolnak, de a csoportok között a kapcsolódások azok gyengék. Ha ilyen szerkezetet találunk egy városban, az ilyen hálózat szerkezet csak akkor eredményez jövedelem egyenlőtlenségek növekedését, ha már korábban is magas volt a jövedelem egyenlőtlenség az adott városban. Azaz egyéni szintű jövedelmeket nem tudtunk nyilván bevonni ebbe a vizsgálatba, de az a sejtés, hogy ez a hálózat szerkezet, ez akkor növeli az egyenlőtlenségeket, hogyha elválasztja egymástól a gazdagokat és szegényeket. Ezt föl tudtuk állítani, és következő kutatásokban más adatokkal, sajnos nem hazai, hanem USA-ról szóló adatokkal tudjuk ezt még egyszer bebizonyítani.
0: És miért nem hazai adatokkal?
1: Mert itt nincsenek olyan adatok, amik hálózati adatok, és jobban be tudnánk lőni azt, hogy milyen az egyéneknek a jövedelmi háttere. Ezt Amerikában a Twitter adatokkal tudjuk bemutatni, ott könnyebben meg lehet azt határozni, hogy az egyén milyen társadalmi osztályba tartozhat, ezáltal jobban tudjuk ott megmondani azt, hogy a gazdagok hogyan kapcsolódnak a szegényekhez.
0: Az MT oldaláról már hivatkozott cikkben van még egy ide kapcsolódó dolog. A jövedelmi egyenlőtlenségek mellett példaként írta a cikkben a korrupcióval összefüggésben kinyerhető adatokat. Tehát ez végképp kérdéseket vett föl bennem, hogy ez hogyan használható IVIV adatokból korrupciós meglátások.
1: Ennek nem én voltam a főszerzője, ezt szerzőtársaimmal közösen csináltuk, akik sokkal jobban benne vannak a korrupciókutatásban, mint én. Szintén abban a cikkben városi szinten tudtunk korrupciókockázatot mérni. Közbeszerzési adatokból lehet korrupciókockázatot mérni, amitől a hazai városok korrupciós kockázatát lehet becsülni. Ez egy becsült szám, ezt szeretném kihangsúlyozni. És amit találtunk, az, hogy azokban a hazai városokban, ahol a kapcsolathálózat fragmentált, tehát vannak egymástól jól elkülöníthető csoportok, ott ez a korrupciós közelítés, ez a korrupciós kockázat becsült szám, ez szignifikánsan nagyobb. Tehát azt gondoljuk, hogy valószínűleg van egy összefüggés a hálózat szerkezete és a korrupció kockázata között.
0: És ez összefügg a települések méretével? Tehát Mármint ez csak ilyen laikus felvetés, hogy feltételezem, hogy a fragmentáltság nagyobb mondjuk Budapesten, mint egy kis borsodi faluban.
1: Nyilván ezek olyan módszertani kérdések, amiket általában kezelni kell egy ilyen kutatás során. Ezeket kezeljük. A hálózat méretét, hogy a különböző hálózatokat hasonlítunk össze, és itt nyilván városok összehasonlításánál alapvető probléma az, hogy a méret különbözik, nem lehet összehasonlítani Budapestet egy pici faluval, de ha mégis meg kell tegyük, akkor erre vannak olyan módszertani fogások, amivel ezt meg tudjuk tenni. Például a város méret alapján normalizáljuk a hálózati mérőszámokat, ami ilyen összehasonlítást utána lehetővé tesz.
0: Kedves hallgatóink, most hírek következnek itt az Európa Rádióban, utána folytatjuk a beszélgetést Lengyel Balázs hálózatkutatóval arról, hogy az IVIV-ről milyen anonim adatokat tudtak kinyerni, és hogy abból milyen társadalmi kérdésekre vonatkozó következtetéseket tudnak levonni. Maradjanak velünk!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Fontos kiberbiztonsági határidő közeledik a hazai vállalkozások számára. Június 30-áig mintegy 4000 cégnek kell teljesítenie a NIS 2 auditot. Tanács Zoltán technológiai miniszter szombaton hívta fel a figyelmet a feladatra, kiemelte, hogy a több mint 1400 vállalat csak nemrég értesült a kötelezettségről. A hazai kis és középvállalkozások jelzései szerint az európai szinten is szigorú szabályozás komoly teher. Ráadásul a piacon jelenleg nincs elegendő kapacitás az ellenőrzések elvégzésére. A kormány emiatt egyeztetést kezdeményezett a felügyeleti hatósággal a könnyítésekről. A kabinet azt kérte, hogy bővítsék a munkát elvégezni képes auditor cégek körét. Cél az is, hogy a hatóság büntetések helyett inkább segítse a jogszabály megfelelését. A tárgyalások eredményeként várhatóan módosul az auditorokra vonatkozó szabályozás. Idén 30 strand csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség különleges akciójához. A Suli a strandon elnevezésű program június 8-a és 19-e között zajlik. A kezdeményezés célja, hogy élményszerű tanulást biztosítson a diákoknak a tanév végén. A pedagógusok a hagyományos tantermek helyett a medencék mellett tarthatnak órákat. A javasolt tantárgyak között a matematika, a környezetismeret és a testnevelés is szerepel. A résztvevő fürdők különböző mértékű kedvezményeket adnak a diák belépők árából. A fővárosban 5 helyszínen, köztük a Palatinuson és a római strandon várják az osztályokat. A vidéki helyszínek között debreceni és miskolci fürdő is csatlakozott az akcióhoz, így a hajdúsági Akvatikum és a borsodi Selyemréti strand fürdő is fogad csoportokat. A csatlakozó intézmények teljes részletes listája a szövetség honlapján érhető el. Szó és csend mottóval rendezik meg idén a Református Egyházi Napok Dunántúl fesztivált. A nagyszabású összművészeti eseménynek június 26-a és 28-a között Veszprém ad otthont. A rendezvény fő célja, hogy teret biztosítson az elcsendesedésnek és személyes találkozásoknak. A belváros több pontján kulturális programok, előadások és beszélgetések várják a látogatókat. A rendezvényre olyan ismert világi előadókat is meghívtak, akik kötődnek az egyházkerülethez. Fellép többek között a Quimby, a Hiperkarma és a Budapest Bár Együttes is. A szervezők fontos újítása, hogy a nagy koncertek előtt rövid missziói igehirdetéseket tartanak. A belvárosban kialakított Református utcában egyházi intézmények és szervezetek mutatkoznak be. Külön színpadot kapnak a gyülekezeti csoportok, szombaton pedig a fiataloknak szóló programok dominálnak. A fesztiválra a Kárpát-medence minden részéről, sőt más felekezetekből is érkeznek résztvevők. Közösségi napot rendeztek a vakoknak és gyengénlátóknak Miskolcon. A juniális rendezvényre június 6-án szombaton várták az érintetteket. A programot a helyi egyesület tagjainak és családtagjainak szervezték meg. A látássérült embereket vetélkedők közös torna és ebéd is várta a helyszínen. A kvízjáték során a résztvevők miskolci témájú kérdésekben mérhették össze tudásukat. Új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai. Június 6-án szombaton megérkezett az első közvetlen járat Torontóból Budapestre. Az Air Canada repülőgépe október 24-éig közlekedik a két város között. A járat kezdetben heti 4, majd a főszezonban már heti 5 alkalommal indul. Tárkányi Zsolt államtitkár kijelentette. Az észak-amerikai kapcsolatok folyamatosan erősödnek. A repülőtér forgalma tavaly megközelítette a 20 milliós rekordot a fővárosban. A növekvő igények miatt a kormány elkötelezett a reptéri gyorsvasút megépítése mellett. A tervek szerint a vasútvonal az országos hálózatba integrálva a föld alatt futna. A közvetlen járattal az Egyesült Államok és a Karib-térség is könnyebben elérhető, évente csak nem 90 ezer utas fordul meg jelenleg Magyarország és Kanada között.
0: Az időjárásról.
1: Csak néha zavarhatja meg az égboltot gomoly és fátyol felhőzet. Az északi középhegységben fordulhat elő újra zápor, zivatar, illetve később az Alpok aljára is besodródhatnak csapadékgócok. Többfelé megélénkül az észak-nyugatira forduló szél. A csúcshőmérséklet 26 és 30 fok közé emelkedik. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.
2: Oda meg vissza, ha beülök a buszba, megyek a vidámba, indulok a búzsba, se vége, se hossza, startolok újra, csillagokat ír le a csillagok útja, és én elindulok, ahova hozzád megérkezem.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Lengyel Balázs hálózatkutatóval. A témánk az IVIV, és egészen pontosan az, hogy az innen kinyert anonim adatokat hogyan tudják tudományos célokra használni.
2: Az IVIV 2014-ben szűnt meg, ugye az azt jelenti, hogy 12 évvel ezelőtt. Az innen lévő adatok azok mennyire használhatóak, napra készek, vagy mennyire korlátosak, ahogy telik az idő, mennyire napra készek ezek a mai magyar társadalomra nézve, vagy alapvetően a kutatás a 10 évvel ezelőtti helyzetre von le kutatásokat, amikor használják ezeket az adatokat?
3: Én azt gondolom, hogy ezek nem feltétlenül aktuális adatok, és nyilván azóta nagyon sok idő eltelt, nagyon sok minden történt Magyarországon, a világban, ami át is rajzolhatta a kapcsolatrendszereket. Egyrészt, másrészt hát új kapcsolatok alakultak, ami az elmúlt 15-valahány évben, ami egészen más dinamikához vezethet. Most a mi kutatásaink azok feltáró jellegű kutatások, amikben nem feltétlenül az aktualitás számít, hanem azok az összefüggések, amiket eddig nem tudtunk, azokat próbáljuk feltárni. Egy ilyen például az, hogy az egyenlőtlenségek és a kapcsolathálózat az hogyan viszonyul egymáshoz. De egy másik terület, amivel kapcsolatosan nagyon hasznos az IVIV, az, hogy hogyan terjednek el innovatív szolgáltatások a földrajzi térben, és hogyan tűnnek el ezek onnan. Ugye az IVIV, mint olyan, mint egy szolgáltatás, az a maga idejében egy nagyon innovatív szolgáltatás volt, jóval megelőzte a Facebookot, és gyakorlatilag lefette utána a teljes kihasználtság idején, lefette az egész országot. Még mielőtt a Facebook teret hódított volna Magyarországon, és ez volt az elsődleges közösségi média oldal. Ez volt az első oldal, ahol az emberek megtanulták azt, hogy hogyan használják az internetet aktív módon. És aztán ugye eltűnt, nem véletlen kellett bezárni 2014-ben, eltűnt, kiszorította a Facebook. Úgyhogy az IVIV adatok abban is nagyon értékesek, hogy megértsük, hogy egy ilyen innovatív szolgáltatást hogyan tüntet el egy újabb, nála még jobb szolgáltatás a földrajzi térből, vajon azok a helyek tűnnek el először, akik először adaptálták, azok a helyek tűnnek el, ahol a Facebook is gyorsabban terjed, ezekre a kérdésekre is jó válaszokat tud adni az IVIV, amik akár aztán más kontextusban is újra kutathatók, értelmezhetők, ha már felállítottuk ennek a módszertan és elméleti kereteit, hogy hogyan kell egy ilyen kérdést megválaszolni.
2: És akkor ennek fényében milyen potenciál van még az adatok feldolgozásában ön szerint? Milyen kérdésekre kaphatnának még választ, vagy akár már tervezik is, hogy majd kapnak választ?
3: Most még foglalkozunk az IVIV eltűnésének a jelenségével, tehát azzal, hogy hogyan, milyen mintázatok láthatók abban, ahogy az IVIV-et elhagyták az emberek. Ezt többen is kutatták már a közösségünkben, és azt többen bemutatták már, hogy a hálózatnak itt is nagy jelentősége van. Ez is egy olyan jelenség volt, hogy az IVIV az ilyen hálózatos módon üresedett ki, akkor hagyták el az emberek jellemzően az IVIV-et, amikor már a barátaik is kezdték el elhagyni, és ez egy ilyen lavinaszerű jelenséghez vezetett. Ezzel foglalkozunk most sokat, illetve az egyenlőtlenség kérdéseket próbáljuk vizsgálni, és jobban megérteni azt, hogy a férfiak és nők közötti jövedelem egyenlőtlenségek kialakulásában van-e szerepe, milyen szerepe van a kapcsolathálózatnak.
2: És más téma esetleg, amin dolgoznak?
3: Most jellemzően ezek a fő témák.
2: Lehet ilyet az adatokból kinyerni, hogy mondjuk egy átlagos IVI felhasználónak hány ismerőse volt, vagy ki volt a legtávolabb, mi volt a földrajzilag a legtávolabbi lokáció, akivel kapcsolatban volt egy átlag felhasználó, ilyesmi, ez érdekes önöknek, vagy ez csak nekem érdekes?
3: Az ilyen kérdéseket, hogy hány barátja van átlagosan egy embernek, a barátjai az embernek ismerik-e egymást, mi a földrajzi jellemzője a hálózatnak, ezeket jellemzően a kutatás elején nézegettük. Tehát 2013-ban kaptuk meg az adatokat, és azóta azért eltelt lassan 13 év. Nagyon sokat dolgoztunk az IVIV adatokkal, legalább 10 cikk született belőle, amiben néztük azt, hogy a hálózatnak mik a földrajzi jellemzői. megtaláltunk benne olyan jellemzőket, amik arra utalnak, hogy nem csak a földrajzi távolság csökkenti a kapcsolatok valószínűségét, tehát, és az egy nagyon szépen kimutatható gravitációs összefüggés, ha úgy tetszik, minél távolabb vannak egymástól az emberek, annál kisebb valószínűséggel kapcsolódnak egymástól. Ugye ez egy intuitív dolog, hiszen miért kapcsolódnék ugyanolyan valószínűséggel egy nagyon távoli emberhez, mint a szomszédomhoz. Nyilván a kapcsolatok kialakulásának van egy ilyen alapvető költsége, hogy sokkal valószínűbb, hogyha találkozunk nap, mint nap, hogy kapcsolatba kerünk, mint hogy ha életünkben nem voltunk még ugyanazon a helyen. Viszont azt láttuk, hogy nem csak ez a típusú földrajzi távolság számít, hanem számítanak a földrajzi és adminisztratív korlátok is. Számít az, hogy hol húzódnak a megyehatárok. Például a megyehatár egyik oldalán levő településről sokkal kisebb valószínűséggel kapcsolódnak a megyehatár másik oldalán levő településhez az emberek, mint a megyeközponthoz. Nyilvánvalóan azért, mert a megyeközpontok ilyen vonzás pontok, gravitációs sűrűsödési pontok, ahova az emberek bejárnak, mert ott van a kórház, ott vannak a gimnáziumok, az egyetemek, amik összehozzák az embereket az adott megyéből, és ott egy ilyen a kapcsolatok kialakulását segítik ezek a közös találkozási pontok. De ugyanilyen határ például a Balaton is, vagy a Börzsön is, hogy a tó egyik oldalon levő emberek, például az északi oldalon levő emberek ismerik egymást a falvak között, de nem ismerik az ugyanilyen távolságra levő déli parti településen élőket, hiszen arra nem szoktak elni, nem hajóznak át minden nap a tó másik partjára, és ugyanúgy ezt látjuk a Börzsöny ebben, mint egy ilyen szépen kirajzolódó példa, hogy a Börzsöny nyugati oldalán ismerik egymást az emberek a falvak között, de nem ismerik a hegy túloldalán élőket, hiszen nem szoktak nap mint nap átjárni a hegyen a másik oldalra. Tehát számítanak ezek a korlátok, amik azért érdekesek, mert hogyha városokon belülre koncentrálunk, akkor jellemzően a nagyvárosaink szétszabdaltak különböző korlátok által. Egy folyó, egy vasúti sínpár, egy nagy út, az nem csak összeköti az egymással távol levő helyeket, hanem ugyanúgy elválasztja azokat, akik közel vannak egymástól, de a sín egyik vagy a másik oldalán laknak. És például visszatérve ehhez az egyenlőtlenségi kutatásunkhoz, azt találtuk, hogy a városok ilyen típusú szétszabdaltsága, hogyha ilyen földrajzi korlátok vannak egy városon belül, azok magyarázzák azt, hogy fragmentált lesz egy hálózat. Ahhoz vezetnek, hogy egymástól elkülönült barátság csoportok alakulnak ki, amik aztán a következő lépésben segítik a jövedelem egyenlőtlenségek alakulását. Tehát ez az egész évíves kutatás, ez már most már lassan több mint 10 éve, és onnan elindulva, hogy próbáljuk megérteni azt, hogy egy egész ország társadalmi kapcsolathálózata hogyan néz ki, mik a földrajzi jellemzői, eljutott odáig, hogy tudjuk hasznos tudással formálni ezt a felgyőlemlett kutatási eredmény csokrot, és próbálni olyan következtetéseket megfogalmazni, hogy hogyan lehetne egy egyenlőbb társadalom, milyen hálózatok tudnának segíteni az ilyen egy egyenlőbb társadalomnak a felépítésében. És a másik ilyen vonal, bocsánat, csak hogy így jobban összefoglaljam, ez a terjedés, az IVIV elterjedés és az IVIV sorvadása volt, amit már kiemeltem, ez egy másik irány, ami szintén az innováció terjedéséről és eltűnéséről egészen új típusú eredményekhez tudott vezetni.
2: A társadalmi kérdések tekintetében, hogyha megfogalmaznak következtetéseket, azokat van, aki meghallgatja? Tehát most döntéshozókra gondolok, akik tudnának ebből következtetéseket levonni, és valamit máshogy szervezni, hogy a megyehatár ne válasszon szét úgy embereket, vagy a Balaton, stb. Tehát ez van, lehet ilyen hozadéka, vagy van ilyen szándékuk, hogy legyen ilyen hozadéka a kutatási eredményeiknek?
3: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és nagyon szívesen, nyilván kutatótársaimmal együtt nagyon szívesen beszélgetünk ezekből az eredményekből hasznosítható és policy, vagy gazdaságpolitikai, szociálpolitikai nyelvre lefordítható eredményeket szeretnénk bemutatni. Van már arra példa egyébként, volt már olyan megkeresés, sajnos nem Magyarországról, hanem Ausztriából, ahol a jövedelem egyenlőtlenségről szóló kutatásunk után, miután megjelent a cikk, kaptunk megkeresést, hogy hát szeretnék, hogyha tanácsot adnánk abban, hogy a településen átmenő nagy autópályát azt bevigyék esetleg a föld alá, mert így azt gondolják a cikkünk alapján, hogy jobban tudnak serkenteni a társadalmi osztályok közötti keveredést, és akkor az valószínűleg, hogy jobb lenne az egész város számára. Ilyen jellegű kezdeményezések egyébként vannak, tudunk többről, az USA-ban ugye csináljuk a kutatásainkat Twitter adatokból, ott nagyon jellemző az, hogy az autópályák elválasztják egymástól az embereket. Kollégáim a Bokányi Asztal és Juhász Sándor tavaly publikáltak ebből a jelenségből egy cikket, ahol bemutatták, hogy ott igen, az autópályáknak nagyon jelentős hatása van arra, hogy az emberek ne ismerjék egymást az autópálya egyik, illetve másik oldaláról. Ott az USA néhány városában nagy programokat indítottak annak érdekében, hogy ezeket az autópályákat, ezeket lebontsák, és olyan tereket alakítsanak ki, ahol gyalogszerrel át lehet menni az autópálya egyik oldaláról a másik oldalra, hogy tudjanak keveredni egymással az emberek, és ennek mindenféle pozitív hozadékát élvezhesse a város. Na most, hogy ez mivel járna egy hazai településfejlesztés szempontjából, eddig még nem néztük meg, de van több olyan projektünk, amiben a 15 perces város témakört boncolgatjuk. Ugye ez egy olyan témakör, ami szintén az élhető városok és igazságos város, befogadó város kialakítása a fő cél. Ott az eszköztár az jellemzően az, hogy gyalog lehessen elérni mindenféle fontos szolgáltatást, egy rövid sétával, a 15 perces sétával, vagy biciklittel elérhető legyen minden. Na most ebben a témakörben is felmerül az, hogy ki kivel fog találkozni, hogyha ezt a 15 perces város koncepciót komolyan veszük, és a városfejlesztés ebbe az irányba megy, akkor kevésbé valószínű, hogy a gazdag városrész lakói találkoznak majd a szegényebb városrész lakóival. Úgyhogy ez egy olyan témakör megint csak, ami ehhez az általános érdeklődéshez kapcsolódik, hogy szeretnénk befogadó és igazságos városokhoz hozzájárulni, és azt megérteni, hogy ez milyen hálózati szerkezetben működhet.
2: Ez a külföldről, Ausztriából érkező felkérés például meglepte önöket, vagy inkább azt mondták, hogy hú, na akkor megérteznek dolgozni, mert van értelme?
3: Igen, meg is lepett egyrészt, másrészt nagyon örültünk neki, hogy ennek lehet gyakorlati hozadéka. Ugye társadalomtudósként azért, főleg amikor ilyen alapkutatást csinál az ember, ezért nem jellemző az, hogy nagyon sok alkalmazott problémával keresnének bennünket, azért szerencsére minden évben akad olyan érdeklődés, ami vállalati együttműködés vagy kormányzati együttműködés felkérésre tudunk csinálni. Igen, az ember ilyenkor örül ennek, hiszen nem hiába való a munkája.
2: Bízik abban, hogy hazai vetületben is lehet haszna az adatoknak?
3: Igen, sok olyan kutatásunk van, ami erre a témakörre épül, és sokat foglalkozunk városon belüli egyenlőtlenségekkel, városon belüli mozgásokkal, kapcsolathálózatokkal, és hál' Istennek egyre gyümölcsöző kapcsolatot sikerül felépíteni olyan szereplőkkel, akik ezen a téren aktívak, közlekedésfejlesztés, városfejlesztés területén aktívak, és szerencsére sikerül összehangolnunk azt az alapkutatást, amit mi végzünk itt a kutatóintézetben, illetve azokkal az érdeklődésekkel, amik a mindennapi élet, városfejlesztés, közlekedésfejlesztés területén a mindennapi életben hasznosak.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Lengyel Balázs hálózatkutatót hallották, aki egyébként az ELTE közgazdasági és regionális tudományi kutatóközpontjának tudományos főmunkatársa.

0: Inforádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Megerősítette változatlan negatív kilátással Magyarország hosszú távú államadós kockázati besorolását az eddigi befektetési ajánlású szinten a Fitch Ratings. Korábban a Standard & Poor's és a Moody's is hasonlóan döntött. A pénzügyminiszter a legutóbbi döntésre úgy reagált, bizalmat kapott Magyarország és ezzel a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitikai irány is. Kármán András beszámolt arról is, hogy az elmúlt hetekben személyesen egyeztetett a hitelminősítők elemzőivel, és részletesen ismertette az új kormány gazdaságpolitikai prioritásait, valamint azt a munkát, amelyet a költségvetés rendbetétele érdekében megkezdtek. Eltörli a kormány a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, a döntés értelmében 2026. szeptemberétől megszűnik a jelenlegi modell. A kabinet szerint a szisztéma túl nagy adminisztratív terhet jelentett, és nem adott valós képet a tanárok mindennapi munkájáról. Lannert Judit szakminiszter szerint a lépés könnyítést jelent az iskoláknak, és a jövőben egy szakmailag megalapozottabb rendszert vezetnek be. A pedagógusok szakszervezete egyetért az átalakítással, de bírálja a kormányt. Totyik Tamás elnök szerint ugyanis igazságtalan, hogy a tanárok munkája elveszett, és a korábban beígért plusz juttatásokat sem kapják meg a kollégák. A PDS szintén támogatja a törlést, ők helyi szintű, objektív modellt javasolnak. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője szerint az ösztönzők megszüntetésével a minőség romolhat, ezzel a lépéssel pedig végső soron a gyermekek járnak majd rosszabbul. A tárca ígérete szerint a következő tanévben szakmai egyeztetések indulnak, hogy a pedagógusokkal közösen alakítsák ki az új értékelési kereteket. Megkezdődött a beiratkozás a Mogyoródi Militári Táborba, közölték a szervezők. A katonai és rendészeti pályára irányító egyhetes turnusok június 21-én indulnak. A programra a 10 és 18 év közötti fiatalok jelentkezését várja a tábor a honlapján. A résztvevők egy erdő szélén katonai körülmények között töltenek el egy hetet. A korai ébresztő és a rendszeres testmozgás mellett elméleti képzést is kapnak. A fiatalok honvédelmi és rendészeti témákkal, valamint bemutatókkal ismerkednek. Katonák, rendőrök és pénzügyőrök fejlesztik az erőnlétet és a koncentrációt. A klasszikus katonai módszerek fegyelemre, tiszteletre és önállóságra nevelnek. A jellemformáló táborban teljesen tilos a telefonok és számítógépek használata. A 21 éves múltra visszatekintő mogyoródi képzésre határon túlról is érkeznek tagok. A nemzet különböző erői közötti megbékélést szorgalmazta a 14. Leó pápa Madridban, az egyház fő a királyi palotában a spanyol közjogi és politikai méltóságokkal is találkozott. Beszédében kiemelte, nem a konfrontáció, hanem a találkozás kultúrája teremt jólétet. A pápa szerint a béke üzenetét azok fogadják el, akik elutasítják az ideológiákat. Arra buzdított, hogy a jövő tervezésekor figyeljenek a szegényekre és a fiatalokra. Figyelmeztetett az új technológiák és a mesterséges környezet felerősödő előítéleteire is. A katolikus egyház főt a találkozó kezdetén 6. Fülöp spanyol király köszöntötte. Június 13-án ismét megrendezik a református énekek koncert istentiszteletet. A hagyományos zenei eseménynek idén is a Zeneakadémia nagy terme ad otthont. A koncerten anyaországi és határon túli református kórusok is fellépnek. A műsorban az ősi és az új énekes könyvi dallamok egyaránt felcsendülnek majd. A közönséget is bevonják az éneklésbe. A négy blokkokból álló eseményt bibliai részletek és közös imádságok kísérik. A szakrális hangulathoz a Zeneakadémia felújított Voigt orgonája is hozzájárul. Az esten neves hazai orgonaművészek és elismert karnagyok fognak szolgálni. Idén először a Cantus Dei nevű keresztény jazz zenekar is színpadra lép. A formáció különleges régi énekek előtt tisztelgő jazz feldolgozásokat játszik.
0: Az időjárásról.
1: Csak néha zavarhatja meg az égboltot gomoly és fátyol felhőzet. Az északi középhegységben fordulhat elő újra zápor, zivatar, illetve később az Alpok aljára is besodródhatnak csapadékgócok. Több felé megélénkül az észak-nyugatira forduló szél. A csúcshőmérséklet 26 és 30 fok közé emelkedik. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Reklám.
1: Abigail.
2: A bogyós gyümölcske.
1: Édesapja.
2: Szent Péteres
1: erdője.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
3: A gólyakalifa.
1: Rosti fiú esete. Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat. Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
6: Egy nyíllövésnyire előttünk az a katonaság haladozott, amelyik Attilának a 12 szökevényét kísérte, azokkal együtt verték az útporát előttünk a hún követek is. Az úton persze érdeklődtünk a hún nyelv iránt, hogy miféle ebb nyelv. Vigilász meg Rustikiosz tanítgatta is az urakat, de én, szegény senki Pál, nem kérdezhettem tőlük semmit, csak éppen amit fülhedgyel elkapogattam a tanításukból, az volt az enyém. Vigilász ügyes tanító volt különben, mindig hunul mondta a kérdést, s az uraknak a kérdés ismétlésével kellett felelniük. Mi legel ott a mezőn? Ott a mezőn birkanyáj legel. Eleinte persze csak szavakat kérdezett. Mi ez? S a köpönyegére mutatott. Es van keppenyek, felelte Maximinosz. Es van kepenyök, felelte a gazdám. Se nem keppenyek, se nem kepenyök, korrigált Vigilász, hanem köpönyeg. Az ilyeneken nevettek is. Hordja el a manó ezt a barbár nyelvet, ki tanulhatja meg, ha nem az anyja emlőjéből szopta. De nekem volt rá kedvem. Engedelmet kértem az uramtól, hogy hadd járjak elől a szökevények mellett, valamelyik hunnal összebarátkozok, mégtán hasznunkra is válik. Priszkosz maga kísért el a századoshoz, és megkérte, hogy hadd járjak a szökevényekkel, hadd beszélgessek velük. Csak hamar kinéztem magamnak egy forradásos arcú kis hun legényt, mert valamennyi hun mind forradásos arcú az. Mégis hát látszott, hogy fiatal s az egykorúak könnyebben megértik egymást. Darabig szótlanul lovagoltam mellette, azután latinul kérdeztem szép nyájasan. Quid nomen tibi est? Mi a neved?

Az volt a szerencsém, hogy ott ólálkodtam a palota mellett, és meghallottam, mikor az úr a nevemet ordította. Az oroszlán ordítana úgy, ha tüzes vasat szúrnának a vékonyába. Megcsóválta a fejét. Ha történetesen este nincsen, hát már azóta a varjak begyében volnék. És a leány szép, de ír a levegőbe legyintett, és nagyot emelt a szemöldökén, mintha azt mondaná, hogy szóval kifejezni azt a szépséget nem lehet. Mosolyogtam rajta. Valami kövér libuska lehet az a szépség. De hát nézd, de él barátom. Ha olyan nagy úr az apja, úgy sem adták volna neked. Bizony nem azt. Csodálom, hogy te ilyen eszes létedre ilyen őrültséget cselekedtél. Hallgatott, pillogott, fölhajtotta a kobakot. Tovább vallottam. Hogy hívják azt a leányt? Csak azért kérdeztem, hogy egy hun női nevet halljak. Emőnek, sóhajtott szomorúan. Emő? Furcsa név, hallod? Mondom aztán elgondolkodva. Én is csak olyan szolga vagyok, mint te voltál. De ha az én gazdámnak lánya volna, akármilyen szép leánya, én az eszemet el nem veszteném. Nem felelt. Láttam, hogy fájdalmas már neki ez az ügy, hát másra fordítottam a beszélgetést. Hogy a határra érkeztünk, lovas hun vezetők csatlakoztak elénk, s erdőkön, hegyeken kalauzoltak át bennünket. A harmadik héten síkföldre jutottunk, s azon túl mindig síkon jártunk. Már akkor érdekelt az út, lépten nyomon újat láttam, s a hunokkal való beszélgetés öröm volt nekem. Végre eljutottunk Attila első telepére. Azt gondoltam, hogy valami nagy barbár várost látok majd, és sok vadembert. De bizony csalódtam. Béke idején szanaszéjjel él a nép, s Attila körül csak az urak rajzanak. A hun nép pedig nem házakban lakik, hanem sátrakban, és éppenséggel nem harapós népség. Sok falun haladtunk át, s mindenütt ott láttuk a házak udvarán a sátort. A házakat persze nem ők építették, ott találták, mikor bevándoroltak. De él magyarázta, hogy a házba csak csikorgó tél idején húzódnak be, akkor is csak az asszonyok meg a betegek. Nem értem, mondottam Deélnek. A ház télen-nyáron jobb a sátornál. Télen melegebb, nyáron hűvösebb. Minden holminkat jobban elrejthetjük, kincsünket is. Deél a fejét rázta. A ház egy helyhez foglalja az embert. Mikor házban kell hálnom, úgy érzem, mintha sírboltban hálnék. A sátor jobb. A sátor velem jár. A sátoros ember ott él, ahol akar. Nagy a világ, és szép. Mán én nekem kicsi lesz nem sokára. Attila maga is sátorban lakott. Messziről láttuk már a pompás, aranygombos sátort, amint a többi barna és szürke sátor közül kitornyollott. Fehér sejem zászló lengett az ormán. A sátorok között kékes füstoszlopok emelkedtek az égnek. A levegőben pecsenye illat szállongott, trágyaszag is. Az idő dél felé járt. A néped nem koplal, ahogy látom, mondtam a hunomnak. Igaz, hogy lóhussal éltek? De él vállat vont. Mikor, hogy? A lóhus jó étel, jobb a marha húsnál. De én már alig, ha válogatok benne. És aggodalmas arccal szemlélődött a sátorok felé. Hallod-e, görög? Szólott egy perc múltán. Te mind az úton jó szívvel néztél rám, ennem és innom adtál. Köszönöm. De még egy szívességre kérnélek, ha megtennéd. Csak mondd, és megvan, ha lehető. Hát, ha meglátsz majd engem valahol karóban, arra kérlek, jár oda éjjel, és ha még élek, gyakincsd a tőröd,

0: Nem beszélhettem vele többet. Elvitték a többi rabbal együtt Attila sátorai felé. Füves dombot láttunk a telep mellett, azon állapodtunk meg, s kis ideig némán szemléltük a síkot, amelyen vagy 10 000 sátor tarkállott. A sátorok közül apró lovakon sok gyermek nyargalt hozzánk. Bámultak és vígszemmel nevettek bennünket. Többnyire fehér vászorruha volt rajtuk, és sem a lábukon nem volt saru, sem a fejükön süveg. A hátukon tegez volt, a vállukon vagy a kezükben íj. A hun gyerekek, mint később láttam, napestig verebekre és fecskékre lövöldöznek. Míg meg nem szoktam az arcukat, azt mondtam, hogy rútak. Az orra valamennyinek be volt horpasztva, s az arcuk, mintha kutya marta volna meg kisdet korukban, s annak a forradása látszanék. Annál szebbek a leánygyermekek. Azoknak az orra nem lapos, az arcuk meg olyan tiszta, mint a rózsa. Mindenféle piros ruha van rajtuk. Csak úgy bábúval játszanak, mint a mi lánykáink, de ők is mezítláb járnak, mint a kátyák. Lovon csak a fiúkat látni. Vigilász magyarázta, hogy a hun fiúk szándékosan vannak elcsúfítva. Az ilyen harcos nép büszke a sebeire. Minél ütöttebb, vertebb a képe, annál szebb neki. A hibátlan arc férfiban szinte csúfság. Csak a vezérek, fejedelmek arca lehet olyan, mert azokat nem foghatta fegyver. De nem is kapkodja ám a hun a csatában a fejét, mint más nemzetbeli. A dombon kiraktuk a sátorfákat és ponyvákat, azonban egy mérges hun lovas vágtatott hozzánk, ránk hurrogott, hogy magasabbra merjük-e állítani a sátrunkat, mint a királyé áll. Akkor eszelkedtünk, hogy csak ugyan illetlenség lett volna. Azután megmutatták, hogy hol állíthatjuk föl a sátrainkat. Míg mi a sátorveréssel foglalkoztunk, 3 pár duc bőrös, medvesüveges hun ügetett hozzánk. 2 közülük már ismertünk, a nyalka bajuszú Edekon volt az egyik, a másik Orestész, szintén főúr, szintén gőgös, bár a képéről látszott, hogy nem hun eredetű. A 3. a nevét később tudtuk meg, hogy Csát.
1: Micsoda ügy hozott benneteket?
0: Kérdezte Csát szigorúan. Az urak rábámultak, hogy Vigilász eltolmácsolta a kérdést, hiszen tudhatja Attila. Az én uram mégis válaszolt.
1: A császár, úgymond, a királyotokhoz küldött bennünket, mi tehát csakis őneki felelhetünk. Azt gondoljátok-e, dörögte Csát, hogy mi a magunk fitoktatására jöttünk hozzátok? Minket a fejedelem küldött ezzel a kérdéssel.
0: Csak fejedelemnek mondta Attilát.
2: Nagy szuszú, borzas bagoly volt különben, s ő is olyan kutyaharapta képű, mint minden hun. 4 soros aranylánc fény lett a nyakában, a láncon aranykarikák és pénzek villogtak, gyémántos görbe kardja maga megért egy kis országot.
1: Na, szegény Deél, ha ennek a leányába szerettél bele, akkor csak ugyan nem válogathatsz többé a csikó pecsenyében.
2: Magatok is tudhatjátok, védekezett udvariasan az én uram, hogy mi a szokás. Avagy mikor a ti követeitek a mi császárunknál járnak, megmondanák-e másnak Attila izenetét? Csak magának a császárnak felelnének ők is. A hunok összefordultak, és néhány szót váltottak. Aztán nagy csörgéssel visszaügettek Attilához. Azt gondoltuk, hogy Attila buta barbár fejjel küldte a kérdezőket, s hogy az uraink válasza után a homlokára csap, s azt mondja, bizistók jól beszélnek. Azonban nem így történt. A hun urak közül Csát és Orestész ismét visszatért, és Csát nagy fennen megint ránk harsogott.
1: Ha egyéb mondani valótok nincsen, csak amit mondottatok, azt izeni a fejedelem, fel is út, le is út.
0: Ott hagytak bennünket.
2: Maximinosz úr szinte elkékült haragjában. Az én uram is elképetten nézett a lovasok után. Vigilász szinte pukkadozott. Így menjünk-e haza?
0: így vigyük-e haza a semmit?
2: Attila ösmer engem. Ha én vele szemben lehettem volna, rá tudtam volna venni, hogy hagyja békében az országunkat.
0: A sátorokat már fölraktuk a szekerekre, és indultunk volna, mikor új követ üget hozzánk, s kiáltja már messziről.
1: A király nem engedi, hogy éjjel induljatok.
0: Ő meg már királynak mondta Attillát.
2: Furcsáltam. Később értettem meg, hogy csak hozzánk alkalmazta a szót.
0: Hát megint csak leraktuk a sátorokat. Attila egy ökröt és egy szekér halat küldött. Az volt a vacsoránk.
2: Azután álomnak ereszkedtünk. Az én uram mind éten áthánykolódott, sóhajtott, nyögött, meg is kérdeztem, mi baja.
0: Aludj, nyögte. Engem a szégyen gyötör, hogy egy barbár így patkáz velünk.
2: Uram, mondottam felkönyökölve, te okos ember vagy. Nem gondolod-e, hogy oka van annak?
0: Mi oka volna?
2: Gondolj csak vissza, uram, a jövetelünkre. Emlékszel-e, hogy az úton egyszer ebédre hívtátok az öt hun követet, aztán ebéd közben, hogy Theodosiusról meg Attiláról folyt a beszéd, Vigilásznak elcsúszott a nyelve.
0: Részeg volt.
2: Azt mondta, hogy nem való Istent emberrel együtt emlegetni.
0: Mondom, hogy részeg volt, hiszen tántorgott is.
2: Tántorgott? Igaz, hogy tántorgott.
0: A hun urak másnap megbocsátottak neki.
2: Megbocsátottak, igaz? De ebből nem következik, hogy Attilának el ne mondták, hogyan gondolkodnak felőle Theodosiusnak a követei.
0: Az én uram nem szól többet. Én elalszom.
2: Reggel látom, hogy Maximinosszal a sátor előtt tanakodik. Azután szólítja Rustikioszt is. Rustikiosz, amint említettem, velünk utazott, noha a követséghez nem tartozott.
0: Jól beszélt hunul.
2: Attilának az egyik író deákjához jött, akit valamikor Écius ajándékozott a hun királynak. Göndör görög volt, 40 éves forma, mindig sietős mozgású. A gazdám lóra ült, a lovat én vezettem kantárszáron. Rustikiosz csak úgy gyalogosan szedegette mellettünk a lábát a tavaszi verőfényben.
0: Csátnak a sátorához mentünk. Én künn maradtam a lóval, ők ketten bejelentkeztek.
2: Mi dolga van az én uramnak Csáttal?
0: Csak később tudtam meg.
2: Ajándékot ígért neki, ha Attila elé juttatja a követeket.
0: Míg ők bent időztek Csát sátorában, én kívülről bámultam a terebélyes, szép két négyszög sátor épületet. Belefért volna 50 ember is. Látszott, hogy úré. Kettő sátor volt, vastag, vörös sávos csergéből mind a kettő. A bejáratot fehér lófarkak és ökölnyi aranyozott gömbök díszítették. A bejárat fölött jelvény ötlött a szemembe. Piros posztóból vart kézben két valóságos kard. Mind a két kard szurokkal volt festve, s a kardok fölött a nap aranyozott képe. Később láttam, hogy minden sátornak van valami efféle jelvénye. Vagy bejárat fölött lóg, vagy oldalt van oda tűzve. Zászló csak a király sátorán lengett. A hátulsó sátor nyilván a nőké volt. Látszott az a bejáraton csüggő fehér gyöngyfüzérekről, s az ablakokon fehérlő fátyol kárpitokról.
2: A női sátor előtt négy lovas szekér állott. Szőnyegeket és ládákat raktak rája. Tehát útra készülnek a nők. Soha se láttam olyan cifrára pingált faládákat. Nálunk a láda maga színű, ahogy a cédrusból kimunkálják. Szőnyeggel vagy kendővel borítják le, s nincs rajtuk semmi díszítmény. Bezzeg a barbárok telepingálják rózsával, tulipánnal, pávaszemmel. Na, furcsa. De még a ládáknál is jobban érdekelne, ha láthatnám azt a vadleányt, akinek a szépségét csak kézlegyintéssel lehet kifejezni, s aki miatt meghal az a szegény hunlegény. Valami pogácsa képű, tenyeres talpas hunleány lehet. A szekér mellett egy ráncosodó szemű tokás nő állott. Nem tudom, mi prémből készült hamuszínű mente volt rajta, éppen olyan, mint a férfiaké, és a mente alatt diószínű szoknya. Gőgös tokáján látszott, hogy nem cseléd. Az rendelkezett a rabszolgákkal, mit hová rakjanak. Cipelkedtek, rakottak, verejtéküket törölgették. Kis idő múltán kilép egy finom arcú, 15-16 éves leány is. A mentéje éppen olyan, mint a hamuszínű mentés büszke tokás asszonyé, csak épp hogy a szoknyája fehér. Ez-e az vajon? Na, ez az, nekem bizony nem tetszik. Rútnak nem éppen rút, hiszen csupa finomság, mint minden súrián leány, aki egészséges. De nem szép. Nincs benne vér. Nincs, ami melegítené a ránézőt. Láttam én Konstantinápolyban olyan leányokat, hogy a szépségük megcsapott, mint a tűz lángja, csak épp, hogy a mi lányaink nem ilyen büszkék. A leány egy kis rezes sarkú tulipános ládát tétetett föl, pénz volt-e abban, vagy ékszer, nem tudom, de bizonyosan az ő holmia volt, mert gonddal takargatta gyékénybe. A tavaszi nap elősugárzott a fellegek közül, és rásütött az arcára. A leány szürke structól legyezőt tartott a homloka fölé. Az a mozdulata tetszett nekem, és egyszerre csak mégis szép lányjá vált. A Manó tudja, hogyan és miért kezdett tetszeni, de tetszett. Minden szép leányon van valami, ami megmarad az emlékezetünkben. Neki a szeme meg a szája volt olyan, mintha a leány egész valója csupán azért jött volna elő a teremtés műhelyéből, hogy azt a két álmodozó fekete szemet és azt a piros formás szájat legyen kinek viselnie. Most is, ha rágondolok, a szeme és a szája van előttem. Anyám, mondotta, én lovon mennék. Olyan édes volt a hangja, mint a távoli furulya szó. Ebben a ruhában? Ütközött meg az anyja. Milyen lesz a szoknyád?
3: Csak nem ülök estig.
2: Ugyan emőke? Hát ez az. Veszek rám másik szoknyát, alkudozott a leány. Hát megengeded? Ekkor rám is pillantott. Csak átfutó pillantás volt, mint mikor a tükörre vetett napfény végig siklik a falon, egy percre megáll, aztán tovább siklik, de én mégis megrezdültem tőle. Az a leány a halál szellemét ábrázolta nekem. Mi emberi csontváz alakjában kaszával és homokórával festjük a halált. A hunföldön fekete szemű és piros szájú leány. Akinek megjelenik, meg kell halnia. Ismét az anyjához fordult, kérdezett valamit, nem hallottam tisztán. Beindult a sátorba. Még az árnyéka is valami különös. Habozva megállott. Gondolkodott. Közben ismét rám tévedt a tekintete, s talán, hogy idegen voltam, megállott rajtam. A nézésünk találkozott. Nem tudom, vizsgálják-e valamikor a tudósok az emberi szemnek a mélységeit. Mi van azokban a mélységekben, hogy láthatatlan sugarak szállnak belőle elő? És miért más minden sugár? Miért hideg ebben a percben? Miért meleg a másik percben? Jégnek a sugara és tűznek a sugara. Néha simít, mint a bársony, néha szúr, mint a tövis, néha üt, mint a mennykő. A leány nézett, én sarkamig elsibbadtam. Harmadik fejezet. A férfi sátorból kilépett Csát, s körülpillantott a sátor előtt álló szolgáin. Én mély meghajlással köszöntem neki. Rám se nézett. A lováért intett. Felfordult Reás, elügetett Attila sátora felé. Csodálkoztam, hogy a gazdám bent marad, s aggódó szívvel tűnődtem, hát ha elfogják. De egy litániányi időse telt el, dobogó lábú lovon visszatért Csát. Leugrott a lováról, s besietett a sátorba. A következő percben kibújt Priszkosz a sátor alól, és Rusztikiosz is utána. Mind a kettőnek ragyogott az arca. Siessünk, intett a gazdám, s fölkepesztett a lovára, a hun gyerekek igen nevették. Futottunk. Rusztikiosz lihegett, a hun gyermekek kacagva követték apró lovaikon. Attila, fogad! Kiáltotta a gazdám már messziről Maximinosznak. A szekerek már indulóban voltak, de ez a szó egyszerre mindent megváltoztatott. Utcu valamennyien kapkodják az ünnepi tógát, mosakodnak, fésülködnek, kenik magukat jó illatú kenőcsökkel. A százados is törülgeti a kardját, a sisakját, feni a bajuszát fekete viasszal, rendezgeti a haját a feje kopaszára. S hogy előjönnek, hévvel tanakodnak, hogyan szólítsák meg Attillát. Felséges király minden királyok legméltóságosabbja. Ezt ajánlotta Priszkosz. De Vigilász ellene volt. Elég felséges fejedelem, mondotta, mert Attila nincs megkoronázva, tehát nem király, csak fejedelem. Egy kutya, vélekedett Maximinosz. Inkább címezzük 10 grádiussal feljebb, mintsem, hogy egyen lejjebb. Én aztán nem hallottam, hogyan tanakodnak tovább. Arra a bájos halálpillangóra gondoltam. Micsoda karcsú, lengejárású leány, micsoda mély tekintetű szem, s már is van benne valami méltóságos. Ó, te szegény, bolond deél, az ilyen hölgyeket nem lovászoknak nevelik. A sátorok közül Csát ügetett elő. Gyertek hát, kiáltott a követeknek. Vár a király benneteket. És a szemében benne volt a büszke folytatás. Ezt nekem köszönhetitek, én nekem. A követek lóra kapnak. A szolgák közül csupán nekem szabad velük tartanom. Az uram kalamár is a nálam van, a derekam szíján, s a papíros is a hódom alatt. Szorongó mellel közeledtem a fejedelmi sátorhoz. Tehát meglátom a nagy emberevőt. A sátor előtt csillogó fegyveres őrség állt, s a bejáratnál néhány koronás ember is. Egyik gyomor bajos forma, keserű homlokú. Miféle királyok voltak azok, csak később tudtam meg. De igazi királyok voltak. Attila úgy bánt velük máskor, mint a barátaival szokott, csak mikor követeket fogadott, akkor kellett odaállniuk az ajtaja elé. Koronásan. Mikor a sátorba beléptünk, már előre készítettem rá a szememet, hogy templomi fényességbe lépünk. Attila valami aranyos barbár istennek lesz öltözve, s aranyrudakból rakott trónuson fogad bennünket, hermelin palástban, mezitláb, a lábujjain gyémánt gyűrűk. Már előre vonaglott a száma nevetésre. De hát minden másképp történt, mint ahogy elképzeltük.
4: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
5: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
6: Abigail.
7: A bogyós gyümölcskertész Szent Péteres
6: erdője.
7: Házasságon innen.
6: Katalin.
7: A gyerek.
8: A gólyakalifa.
6: Rosti fiú esete.
9: Pacsirta.
7: Pilátus testament.
9: Szigetkék.
10: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
5: Reklámot hallottak. Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora minden este 22 órától.

0: szólt az Isten.
1: Kedves fiam Noé, a csípős must, hadd lássuk, hogy jó-e.
0: Felelt Noé.

0: Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Megenyhült a lég, védül a határ, s te újra itt vagy, jó gólyamadár. Az ócska fészket megigazgatod, hogy ott kiköltest pejhes magzatot. Csak vissza, vissza, meg ne csaljanak, csalár napsugár és síró patak. Csak vissza, vissza, nincs itt kikelet. Az élet fagyva van, s megdered.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Fontos kiberbiztonsági határidő közeledik a hazai vállalkozások számára. Június 30-áig mintegy 4000 cégnek kell teljesítenie a NIS 2 auditot. Tanács Zoltán technológiai miniszter szombaton hívta fel a figyelmet a feladatra, kiemelte, hogy a több mint 1400 vállalat csak nemrég értesült a kötelezettségről. A hazai kis- és középvállalkozások jelzései szerint az európai szinten is szigorú szabályozás komoly teher. Ráadásul a piacon jelenleg nincs elegendő kapacitás az ellenőrzések elvégzésére. A kormány emiatt egyeztetést kezdeményezett a felügyeleti hatósággal a könnyítésekről. A kabinet azt kérte, hogy bővítsék a munkát elvégezni képes auditor cégek körét. Cél az is, hogy a hatóság büntetések helyett inkább segítse a jogszabály megfelelését. A tárgyalások eredményeként várhatóan módosul az auditorokra vonatkozó szabályozás. Idén 30 strand csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség különleges akciójához. A Suli a strandon elnevezésű program június 8-a és 19-e között zajlik. A kezdeményezés célja, hogy élményszerű tanulást biztosítson a diákoknak a tanév végén. A pedagógusok a hagyományos tantermek helyett a medencék mellett tarthatnak órákat. A javasolt tantárgyak között a matematika, a környezetismeret és a testnevelés is szerepel. A résztvevő fürdők különböző mértékű kedvezményeket adnak a diák belépők árából. A fővárosban 5 helyszínen, köztük a Palatinuson és a római strandon várják az osztályokat. A vidéki helyszínek között debreceni és miskolci fürdő is csatlakozott az akcióhoz, így a hajdúsági Akvatikum és a borsodi Selyemréti strand fürdő is fogad csoportokat. A csatlakozó intézmények teljes, részletes listája a szövetség honlapján érhető el. Szó és csend mottóval rendezik meg idén a Református Egyházi Napok Dunántúl Fesztivált. A nagyszabású összművészeti eseménynek június 26-a és 28-a között Veszprém ad otthont. A rendezvény fő célja, hogy teret biztosítson az elcsendesedésnek és személyes találkozásoknak. A belváros több pontján kulturális programok, előadások és beszélgetések várják a látogatókat. A rendezvényre olyan ismert világi előadókat is meghívtak, akik kötődnek az egyházkerülethez. Fellép többek között a Quimby, a Hiperkarma és a Budapest Bár Együttes is. A szervezők fontos újítása, hogy a nagy koncertek előtt rövid missziói igehirdetéseket tartanak. A belvárosban kialakított Református utcában egyházi intézmények és szervezetek mutatkoznak be. Külön színpadot kapnak a gyülekezeti csoportok, szombaton pedig a fiataloknak szóló programok dominálnak. A fesztiválra a Kárpát-medence minden részéről, sőt más felekezetekből is érkeznek résztvevők. Közösségi napot rendeztek a vakoknak és gyengénlátóknak Miskolcon. A juniális rendezvényre június 6-án szombaton várták az érintetteket. A programot a helyi egyesület tagjainak és családtagjainak szervezték meg. A látássérült embereket vetélkedők közös torna és ebéd is várta a helyszínen. A kvízjáték során a résztvevők miskolci témájú kérdésekben mérhették össze tudásukat. Új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai. Június 6-án szombaton megérkezett az első közvetlen járat Torontóból Budapestre. Az Air Canada repülőgépe október 24-éig közlekedik a két város között. A járat kezdetben heti 4, majd a főszezonban már heti 5 alkalommal indul. Tárkányi Zsolt államtitkár kijelentette. Az észak-amerikai kapcsolatok folyamatosan erősödnek. A repülőtér forgalma tavaly megközelítette a 20 milliós rekordot a fővárosban. A növekvő igények miatt a kormány elkötelezett a reptéri gyorsvasút megépítése mellett. A tervek szerint a vasútvonal az országos hálózatba integrálva a föld alatt futna. A közvetlen járattal az Egyesült Államok és a Karib-térség is könnyebben elérhető. Évente csak nem 90 ezer utas fordul meg jelenleg Magyarország és Kanada között.
0: Az időjárásról.
1: Csak néha zavarhatja meg az égboltot gomoly és fátyol felhőzet. Az északi középhegységben fordulhat elő újra zápor, zivatar, illetve később az Alpok aljára is besodródhatnak csapadékgócok. Többfelé megélénkül az észak-nyugatira forduló szél. A csúcshőmérséklet 26 és 30 fok közé emelkedik. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Indul a Kitekintő, az Európa Rádió magazin műsora, aki pedig ma is kalauzolja önöket, Balázs Alexandra. Páratlan szépségű kert a Tisza-tó közelében, pihenőhelyekkel, játszótérrel, kulcsos házzal. Ez a Tisza-igari arborétum, amely például Budapesttől mindössze 2 óra alatt autóval megközelíthető, és amelynek kapui hétvégén is nyitva állnak. Magyari István szakmai vezető mesél majd a múltjáról, a jelenéről és a jövőjéről.
2: 76-ban természetvédelmi terület lett, de a faiskolai termelés már ugye erdőgazdasági kezelésbe az folyamatosan ment. Elég komoly területen voltak faiskolák, termeltek elsősorban lombhullató cserjéket, illetve fákat. Hát az erdőteleki arborétum fejlesztéséhez innen vásárolták a szaporítóanyagot, csemetéket. Debrecenben például a Kossuth-szobor környéki jegenyetölgyek azok a tiszaigari arborétumból származnak. A Margit-szigeten, ha még fellelhetők egyeteik, a mocsártölgyek, az ott levő mocsártölgyek, azok a tiszaigari arborétumból származnak, illetve hát ezen kívül ugye az Ilci apátságba is kerültek innen egyedek, valamint itt a környék, tehát Tiszafüred, Tiszaőrs, Kunmadaras, tehát itt úgy mondom a igarnak a vonzás körzetében, ha fogalmazhatok így ebben a tekintetben, elég sok növény került az itt megtermelt növények közül eltelepítésre, és az arborétumnak a bővülése, ami 49,9 hektár, gyakorlatilag jelenleg, hát a mai napig területileg még tovább bővült az arborétum, illetve hát az arborétum területén belül, tehát a bekerített arborétumi területen belül kerültek további díszkörök, parkok kialakításra. És hát nyilvánvaló, hogy a régi telepítésekhez kötöttem, ugye pusztultak is el egyedek, de nagyon sok fafaj, illetve cserjefaj, és hát örökzöldek is kerültek utána telepítésre még.
1: Remélem most is sikerült felkelteni az érdeklődésüket. Tartsanak velem a következő 1 órában.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.

Május 8-a hétfő reggel van. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, számottevő csapadék nem várható. Helyenként megélénkülhet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, majd délutánra 26 és 32 fok közé melegszik fel a levegő. És akkor a tartalomból. Figyelmeztetést adott ki a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatala a japán cserebogárral kapcsolatban, miután a szomszédos országok közül Ausztria és Szlovénia mellett már Horvátországban is megjelent. A rovar a kiemelt zárlati károsítók közé tartozik, behurcolásának és terjedésének megakadályozására tilos külföldről növényeket, növényi részeket vagy talajt behozni hazánk területére. Emellett észlelése esetén haladéktalanul értesítették. Esíteni kell az illetékes vármegyei kormányhivatalt, valamint a Nébiket. Torma Attilával, a Szegedi Tudományi Egyetem ökológiai tanszék egyetemi docensével beszélgetünk majd. Tartsanak velünk!

0: nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség! Mai üzenetet Gáh Judit debreceni kórház lelkész tolmácsolásában hallják. Júdás leveléből olvasom Istennek igéjét az 5., 6. és 7. versekből. Emlékeztetni akarlak pedig titeket arra, jól lehet mindenről tudtok, hogy amikor az Úr a népet egykor kiszabadította Egyiptom földjéről, azokat, akik nem hittek, később elpusztította. Azokat az angyalokat is, akik nem becsülték meg a maguk fejedelemségét, hanem elhagyták saját lakóhelyüket, örökkévaló bilincsekben és sötétségben tartja fogva annak a nagynapnak az ítéletére. Ugyanígy Sodoma és Gomora, meg a körülöttük levő városok, amelyek ehhez hasonlóan paráználkodtak és idegentest utáni kívánság hajtotta őket, például szolgálnak, amikor az örök tűz büntetését szenvedik. Júdás rövid, mindössze egy fejezetből álló levelét olvassuk néhány napig. Júdás nevét viseli a levél, aki Jézus testvére volt, és nem az áruló tanítvány. A levél egy vitairat, amely tévtanítók ellen szól, akik arra hivatkoztak, hogy ők bizony lelki emberek, azonban elfordultak Isten kegyelmétől, és tagadták Krisztus mindenek felett való voltát. Saját elképzelés szerint készített Isten képet hirdettek, tanításaikban megvesztegethetők és hazugok voltak, írja Ravasz László. A levél szerzője emlékeztet a veszélyre, milyenné válhat az a hit, ami valójában elszakad attól a tanítástól, amit Jézus Isten országáról, uralmáról és önmagáról vallott. S tudjuk, nem csak az első században, de azóta is veszélyes az a meggyőződés, ami a hiszek a magam módján elven áll. Hiszen soha nem az embernek kell kitalálnia, mit gondol és fogad el Isten hatalmas dolgairól, Krisztus kegyelméről, bűnbocsánatról, megváltásról, örök életről. Mindezeket az Úr kinyilvánította. Nekünk megismerni és engedelmeskedni kell annak. S bár lehetnek a látható egyháznak vétkei, téves útjai, de a láthatatlan egyház Jézus uralma és tisztogató irgalma alatt áll. Ezért a magányos kereszténység is az ő akarata elleni út. Közösségbe hív, hogy együtt egymás hite által is formálódjunk. A mai felolvasott szakaszban három példát állít elénk az ige. Isten Egyiptomból megszabadított népét, a mennyei otthont elhagyó, földre vetett angyalok képét, és Sodoma és Gomora útját, mely pusztulásba sodorta őket. Mi a közös ezekben a példákban? Mindannyian jól indultak, a teremtő akarata szerinti kezdettel, de nem maradtak meg azon az úton, ami számukra rendeltetett. És ez emlékeztet, nem elég jól indulni, meg kell maradni az úton. Nem elég a jó kezdet, kitartónak kell lenni. Az egyiptomi rabszolgaságból megszabadított nép, aki évtizedekig vándorolt a pusztában, a próbák, a hiányok és a csodás megtapasztalások útján, s úgy olvassuk, mégis sokan a hitetlenség, a lázadás, az Isten ellenfordulás útjára tévedtek. Újra és újra lázadtak, nem emberek, nem vezetők, hanem az Úr ellen. S a következmény, nem mehettek be az ígéret földjére. A mennyei atya sohasem a tökéletességet kéri az ő népétől, hanem hűséget. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját, mondja. Elindulás és hűség az úton. A bukott angyalok képe arra emlékeztet, hogy azok a mennyei lények, akiket a teremtő céllal és feladattal alkotott, nem maradtak meg abban, amire rendeltettek, s ez lett a vesztük. Sodoma és Gomora, akiről az ószövetségi kép azt mondja, hogy olyan volt, mint az Úr kertje, bőségesen termő, gazdag föld, ám az ott lakók romlottak voltak, Isten csodálatos rendje ellenlázadók, saját élvezeteik, érzékűségük irányítása alatt élők. Ezek az ószövetségi példák emlékeztették a levél címzetjeit, s emlékeztetnek évezredek óta. Lehet Isten akarata ellen élve saját utat, akaratot, boldogulást követni, de annak hosszú távon pusztulása vége, nem ez az Isten népének az útja. Drága testvéreim, akik valahol, valamikor meghallottuk Jézus hívását, megéreztük szeretetének vonzását, felismertük a megváltás erejét, rászoruló életünk új reménységet nyert, felismertük, milyen más a benne való élet. Nem lehet más utunk, mint megmaradni a vele való élő kapcsolatban, akaratát keresve és annak engedelmeskedve. Mert ő az élet, az út, az igazság. Ezért kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőteret, nézve a hitnek fejedelmére és legyőzőjére, Krisztusra. Időt álló érték a kitartás, munkában, házasságban, gyermeknevelésben, célok elérésében. Kitartónak lenni a hitben, a Krisztus követésében. Sokszor nem könnyű, de nem éri meg semmilyen más utat követni. Kitartónak lenni, mert ez hitelessé tesz. Ez az Úr népének az útja, hogy világítson tiszta szavaival, szeretetteli tetteivel, mások felé segítőkész odafordulásával, mindaddig, amíg haza nem érkezünk. Végig, kitartóan. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, Urunk, hogy ezen a napon a kitartásra emlékeztetsz. Megvalljuk előtted, sokszor könnyebb követni az aktuális szózatokat, szólamokat, mások, talán sokak emberi útjait. Mi szeretnénk téged követni hűséggel. Ezért kérünk az ének szavaival, csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem, míg boldogan a célhoz elérkezem. Mert nélküled az én erőm oly kevés, de hol te jársz, előttem nincs rettegés. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Bibliaolvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A felsőoktatás átalakításának két lépcsős folyamatáról és a középiskolai felvételi rendszer felülvizsgálatáról is beszélt az oktatási miniszter. Lannert Judit a Balzac Diák Média YouTube csatornájának adott szombaton közzétett interjúban úgy vélte, a jelenlegi középiskolai felvételi rendszer csak az elit elkülönülését szolgálja. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a mesterséges intelligencia reális veszélye, hogy kiiktatja a gondolkodási folyamatot, ezért ezt az eszközt akkor lehet jól használni, ha magas a szövegértés és logikai gondolkodás szintje. Ismét nyilvánossá válhatnak az építési engedélykérelmek, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón arra hívta fel a figyelmet, hogy a betekintési jogot két éve megszüntették, ezt a beruházási minisztérium újra nyilvánossá teszi. Vitézi Dávid emellett szólt arról is, hogy visszakapják az önkormányzatok a településképi döntési jogot. Megszűnt a gyermekotthonok adományozását korlátozó intézkedés. Kátai Németh Vilmos szociális miniszter szombaton jelentette be a hírt. Mostantól nem kell külön fenntartói engedély a támogatásokhoz. Az állami gondoskodásban élő gyermekek így könnyebben kaphatnak segítséget. Az intézményeknek ugyanakkor pontos nyilvántartást kell vezetniük az adományokról. Ezzel szeretnék megelőzni az esetleges visszaéléseket a rendszerben. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság már egyeztet a civil szervezetekkel, a cél az önkénteskedés és az adományozás biztonságos kereteinek kidolgozása. Június 20-án indul a MÁV nyári főszezoni balatoni menetrendje. A részletek hamarosan elérhetők lesznek az elektronikus rendszerekben. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy évente 3 millióan utaznak a tóhoz. A vasúttársaság idén is kiemelten kezeli és készül a megnövekedett utasforgalomra. Javították a vasúti pályák állapotát, és figyelnek a klímaberendezésekre is. A modern Flirt és Kiss vonatok a fővonalon 160-as sebességgel haladnak. Idén újdonságként az osztrák vasúttól kölcsönzött kocsik is forgalomba állnak. A vidéki nagyvárosokból idén is megmaradnak a közvetlen balatoni járatok. A bicikliseknek a nyári szezonban is kötelező lesz a kerékpár helyjegy váltása. A kiemelt állomásokon segítő munkatársak és tartalékbuszok is várják az utasokat. Megerősítette változatlan negatív kilátással Magyarország hosszú távú államadós kockázati besorolását az eddigi befektetési ajánlású szinten a Fitch Ratings. Korábban a Standard & Poor's és a Moody's is hasonlóan döntött. A pénzügyminiszter a legutóbbi döntésre úgy reagált, bizalmat kapott Magyarország és ezzel a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitikai irány is. Kármán András beszámolt arról is, hogy az elmúlt hetekben személyesen egyeztetett a hitelminősítők elemzőivel, és részletesen ismertette az új kormány gazdaságpolitikai prioritásait, valamint azt a munkát, amelyet a költségvetés rendbetétele érdekében megkezdtek. Hivatalosan megkezdődött annak előkészítése, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. A folyamat a tervek szerint 2027-ben érhet véget, írt a Facebook oldalán az Európai Unió mellett működő magyar állandó képviselet. A témáról Görög Márta igazságügyi miniszter tárgyalt az Európai Szervezet vezetőjével. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, hogy a jövő héten benyújtja az igazságügyi miniszter az uniós források hazahozatalához szükséges korrupció ellenes törvénycsomagot is. Eljárást indított a környezetvédelmi hatóság a debreceni Seattle akkumulátorgyár ellen, mert a cég szabálytalanul engedett a csatornába zöld színű folyékony hulladékot. Ebben többek között magzatkárosító NMP-oldószert is kimutattak. A Seattle a szennyezést határidőben megszüntette, de a jogsértések miatt a vízügyi és a környezetvédelmi hatóság is ki fogja szabni a jogszabályok szerinti bírságokat.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, figyelmeztetést adott ki a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a japán cserebogárral kapcsolatban, miután a szomszédos országok közül Ausztria és Szlovénia mellett már Horvátországban is megjelent. A rovar a kiemelt zárlati károsítók közé tartozik, behurcolásának és terjedésének megakadályozására tilos külföldről növényeket, növényi részeket vagy talajt behozni hazánk területére. Emellett észlelése esetén haladéktalanul értesíteni kell az illetékes vármegyei kormányhivatalt, valamint a Nébihet. A szakemberek munkája mellett a lakosság együttműködése is elengedhetetlen. Például külföldi utazásból vagy nyaralásból hazaindulva javasolt a csomagok, járművek és egyéb felszerelések alapos átvizsgálása. A japán cserebogár imágói ugyanis könnyen elrejtőzhetnek, és így észrevétlenül stopposként áthurcolhatók az ország határokon. Torma Attilával, a Szegedi Tudományi Egyetem Ökológiai Tanszék egyetemi docensével beszélget Balázs Alexandra.
2: A japán cserebogár azért olyan veszélyes, mert szélsőségesen polifág, azaz rettenetesen sok tápnövényen képes megélni. Egyébként nem maga a bogár, hanem a lárva az, pajor lárva, mint amit cserebogáróknak, és az a húsos, kicsit ilyen C alakú lárva az, ami a gyökereken él, azokat rágja, és így a növényeket elpusztítja. Tehát ez miatt okozhat, amennyiben megtelepedik, nagyon nagy gazdasági károkat a növénytermesztésben, de nem csak ott, díszfákon, tehát szélsőségesen polifák, tehát tényleg nagyon-nagyon sok helyen okozhat kárt.
3: Ausztriába, Szlovéniába és Horvátországba is megjelent. Akkor nagyon nagy az esélye annak, hogy nagy valószínűséggel Magyarországon is hamarosan megjelenhet? Mert ugye a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal adta ki a közleményt, hogy kérik a szakemberek munkája mellett a lakosság együttműködését is.
2: Igen, ilyenkor szinte biztos a vető, hogy megjelenik, a kérdés az, hogy mikor. Tehát minél később, annál jobb nekünk. Illetve az sem mindegy, hogy milyen hamar észlelik a megjelenését. Nem véletlenül zárlati kártevő, tehát abban a pillanatban, hogy észlelték, ott föllépnek ellene. Tehát ha kell, akkor azokat a fertőzött fákat elpusztítják, elégetik, azért, hogy a további terjedését megakadályozzák.
3: Ugye azt olvastam, hogy Európában eddig elsősorban Olaszországban és Svájcban mutatták ki, mint megtelepedett populációt.
2: Igen.
3: Tehát ez azt jelenti, hogy Ausztria, Szlovénia és Horvátország ott csak találtak, azt még nem mutatták ki, hogy ott megtelepedette.
2: Igen, tehát ott egyelőre még csak találtak, tehát nem telepedett meg egyelőre, tehát olyan önfenntartó populációja még nincs, reméljük, hogy minél később lesz, és ebből kifolyólag nem is okoz még egyelőre gazdasági károkat, de ahol megtelepedett, ott igen. És utána már nagyon nehéz lesz fellépni ellene, mint ugye bármelyik inváziós faj ellen.
3: Magyarországon most mit tudnak csinálni a növényegészségügyi szakemberek? Tehát csapdáznak, hogy esetleg találnak ilyen japán cserebogarat?
2: Igen, tehát ezt aktívan monitorozzák, hogy megjelenik-e, illetve hát pontosan az, hogy a lakosság segítségét is kérik. Viszonylag könnyen felismerhető bogáról van szó, fénykép alapján is, ezért a lakosság is tényleg tud segíteni, ha észleli. Egyébként a lakosságot mostanában tényleg egyre több ilyen citizen science-nek hívott ilyen monitorozásba vonják be, mert több szem többet lát, hát még hogyha tényleg ennyi ember esetlegesen figyeli és beküld. Például a szúnyogoknak a monitorozásában is használatos, és kérik, hogy küldjenek be fényképeket, mert tényleg sokkal több adat bekerül, és lehet, hogy egy olyan helyről, ahol nem monitoroznak a szakemberek. Rengeteg ilyen van most már, akár mesztelen csigáktól, vagy nem
3: De
2: csak...
3: De aktív a lakosság az ilyen citizen science programok kapcsán?
2: Kifejezetten ilyennel nem foglalkozom, azért nem tudom, mert ennek is vannak különböző válfalai, tehát amikor kérdőíveket küldenek ki, és abból hány érkezik vissza, az nyilván nagyon-nagyon kevés, de ha csak azt nézik, hogy ilyen bejelentés egy-egy honlapon, ahova föl lehet tölteni az észleléseket, csak annyi, az szerintem elég sok érkezik. Tehát igazából, amikor az embernek tényleg csak őt is érdekli, és ez micsoda, és azért föltölti, az sokkal gyakoribb, mintha tényleg neki ki kéne tölteni valamit, hogy na, mennyire ismeri, találkozott-e már ilyennel, vagy bármilyen hasonló kérdőíveket. Az nyilván nem olyan szívesen töltik ki.
3: Egyébként laikusok által kerülhet be leginkább inváziós idegenhonos faj a hazánkba?
2: Nem feltétlenül. Annak, hogy egy idegenhonos faj bekerüljön, számtalan módja van. Igazából aktív meg passzív módon is bekerülhet. Tehát számtalan példa van arra, hogy igazából az ember segítségével csak egy nagy földrajzi akadályt ugrott át, mondjuk az Atlanti-óceánt, ugye az Észak-Amerikából behurcolt fajok, rovarok esetében, és teszem azt onnan Olaszország vagy Franciaország valamelyik kikötőjéből már saját maga terjedt. De olyan is van, amelyik igazából Európában mindig is jelen volt, csak most mondjuk a klímaváltozás miatt észak fele egyre fokozatosan terjed, és akár olyan helyeken, ahol addig nem jelent meg, akár inváziós fajként is megjelenhet.
3: A lakosság figyelmének a felhívása azért fontos, mert hogy az utóbbi években azért megnövekedett az, hogy amikor elmennek az emberek nyaralni, vagy kirándulni valahova, és megtetszik nekik egy növény, akkor azt simán hazahozzák Magyarországra, nem számolva a következményekkel, hogy mondjuk mit hozhatnak azzal a növénnyel együtt be?
2: Lehetséges, bár elvileg nem engedélyezi a törvény, hogy csak úgy behozzanak, de természetesen azért szoktak az emberek magukkal szuvenyírt hozni. Én azt mondanám, hogy nem feltétlenül ez a legáltalánosabb módja, tehát maga az áruforgalom, ha belegondolunk, hány kamion járja az utakat, azokkal sokkal hamarabb szerintem bekerülhet. De az emberek is képesek, igen, ők is képesek akár a ruhájukon egy növénymagot behozni, vagy akár egy rovart. Tehát mindenképp ez a globális mozgás, legyen ez személy vagy árutranszport, ez a fő mozgató ereje annak, hogy ennyi idegenhonos faj kerül be bármelyik országba.
3: Igen, ha mondjuk csak az elmúlt napokat nézem, amikor egy Olaszországból érkezett zöldségszállítmány átvizsgálás, akkor élő gyíkot találtak az áruk között.
2: Igen.
3: A Nébih felhívja a figyelmet, hogy a japán cserebogár észlelése, valamint már a gyanú felmerülése is bejelentési kötelezettséggel jár. Hogy nézhet ki a kártétel ennek a cserebogárnak?
2: Nyilván végső soron a növénynek a pusztulásával jár, mivel a gyökeret támadja, ezért elkezd először elfonyadni a növény.
3: Tehát, hogyha magyarán ilyet észlelünk, akkor érdemes kiforgatni azt a növényt, megnézni, hogy mi az, ami rághatja a gyökerét. Mert például én tudom nagyon jól hobbikertészként, hogyha a muskátlim vagy bármilyen növényem a megszokottól eltérően kezd viselkedni, mondjuk kókadni, meg szárni, meg minden, azt tudom, hogy pajor van. És azt kiforgatom, az ott is van.
2: Ez is. Tehát ugyanaz az életmódot folytatja. Tehát ez is egy pajorlárva lényegében, és mint mondtam, az rágja a gyökeret. Nem maga a kifejlett bogár az, ami a kártételnek a zömét okozza, hanem maga a pajor. Tehát ezért, ahogy a gyökeret rágja, először csak satnyul a növény, aztán elpusztul. Ami jellemző ugye az ilyeneknél, hogy ezek általában egy helyen, tehát lokalizáltak, mivel azért ezzelnek a pajorlárvának nincs olyan nagy mozgási körzet, ezért nyilván a legközelebbi növénynek a gyökérzetére megy át rágni. Tehát ezek inkább ilyen picike foltokban jelenik meg. Az, hogy a növények elkezdenek elsorvadni, aztán elpusztulni.
3: De lehet tartani annyira mondjuk a japán cserebogártól, mint a poloskáktól? Mert ugye mostanában azért már a poloskák visszaszorulóban vannak, legalábbis az országnak egyes részein már nem találkozhatunk. Tehát például a Délalföldön 2025-ben szerintem már nem volt annyi poloska, mint az előző években. Tehát ugyanilyen elszaporodásra kell számítani, hogyha egyszer megtelepedik mondjuk a japán cserebogár? Vagy azért ezt nem fogjuk mi ennyire észrevenni?
2: Ezt nem mi, ezt nem a lakosság fogja annyira.
3: A mezőgazdaságból élünk.
2: Hanem a mezőgazdaság, igen, igen. Ugyanúgy, ahogy azóta is van olyan poloska, amelyik iszonyatosan terjed, a tölgy csipkés poloska például, de nyilván ez a lakosságot nem érinti, hanem a tölgyerdőket. Tehát az erdőgazdaságokat, illetve a természetvédelmet, ahol a tölgyesek vannak, azt érinti. Ott viszont nagyon komoly károkat okoznak Európa szerte ezek a tölgy csipkés poloskák. 2-3 milliméteres kis jószágról van szó.
3: Igen, de azért mennyire durva, és pontosan ezt olvastam én is, ezt a tölgycsipkés poloskát. Aztán 2017-ben volt egy PhD hallgató, aki egy Békéscsabai tölgyfa törzsén 1732 példányt talált meg.
2: Igen, igen. Egyébként talán az emberek onnan ismerik, hogy ennek a tényleg nagyon-nagyon közeli rokona, szinte megszólalásig hasonlóan néz neki, a platáncsipkés poloska, és az már elég régóta itt van, meg az ellen szoktak is platánfákat oltani, ahol ilyen öregebb platánsorok vannak, és védik őket. A tölgynél más a helyzet, tehát a tölgycsipkés poloska esetében még ilyen védekezéssel lehetséges. Mert ugye a tölgyön rengeteg őshonos élőlény él, és akkor azokat is ugyanígy pusztítaná. A platánon nem annyira, tehát az egy dísznövény, amit úgy hoztak be, tehát ilyen kertészeti, városi helyeken tényleg nagyon jó el van, és mutatós is, de azon nem alakul ki, nincs olyan őshonos közösség, vagy bármilyen élőlény, amelyik igazából annyira kapcsolódna a platánhoz, hogy az zavarná, úgyhogy ott tényleg gyakorlatilag méreggel oltják be a fát, és ami rajta táplálkozik, az elpusztul.
1: Kedves hallgatóink, Torma Attilával, a Szegedi Tudományegyetem ökológiai tanszék egyetemi docensével Balázs Alexandra beszélgetett.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, programunkat a hírek után a Kontinentális Reggeli című magazinunkkal folytatjuk. További kellemes szórakozást kívánok.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Megerősítette változatlan negatív kilátással Magyarország hosszú távú államadós kockázati besorolását az eddigi befektetési ajánlású szinten a Fitch Ratings. Korábban a Standard & Poor's és a Moody's is hasonlóan döntött. A pénzügyminiszter a legutóbbi döntésre úgy reagált, bizalmat kapott Magyarország és ezzel a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitikai irány is. Kármán András beszámolt arról is, hogy az elmúlt hetekben személyesen egyeztetett a hitelminősítők elemzőivel, és részletesen ismertette az új kormány gazdaságpolitikai prioritásait, valamint azt a munkát, amelyet a költségvetés rendbetétele érdekében megkezdtek. Eltörli a kormány a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, a döntés értelmében 2026. szeptemberétől megszűnik a jelenlegi modell. A kabinet szerint a szisztéma túl nagy adminisztratív terhet jelentett, és nem adott valós képet a tanárok mindennapi munkájáról. Lannert Judit szakminiszter szerint a lépés könnyítést jelent az iskoláknak, és a jövőben egy szakmailag megalapozottabb rendszert vezetnek be. A pedagógusok szakszervezete egyetért az átalakítással, de bírálja a kormányt. Totyik Tamás elnök szerint ugyanis igazságtalan, hogy a tanárok munkája elveszett, és a korábban beígért plusz juttatásokat sem kapják meg a kollégák. A PDS szintén támogatja a törlést, ők helyi szintű, objektív modellt javasolnak. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője szerint az ösztönzők megszüntetésével a minőség romolhat, ezzel a lépéssel pedig végső soron a gyermekek járnak majd rosszabbul. A tárca ígérete szerint a következő tanévben szakmai egyeztetések indulnak, hogy a pedagógusokkal közösen alakítsák ki az új értékelési kereteket. Megkezdődött a beiratkozás a Mogyoródi Militári Táborba, közölték a szervezők. A katonai és rendészeti pályára irányító egyhetes turnusok június 21-én indulnak. A programra a 10 és 18 év közötti fiatalok jelentkezését várja a tábor a honlapján. A résztvevők egy erdő szélén katonai körülmények között töltenek el egy hetet. A korai ébresztő és a rendszeres testmozgás mellett elméleti képzést is kapnak. A fiatalok honvédelmi és rendészeti témákkal, valamint bemutatókkal ismerkednek. Katonák, rendőrök és pénzügyőrök fejlesztik az erőnlétet és a koncentrációt. A klasszikus katonai módszerek fegyelemre, tiszteletre és önállóságra nevelnek. A jellemformáló táborban teljesen tilos a telefonok és számítógépek használata. A 21 éves múltra visszatekintő mogyoródi képzése határon túlról is érkeznek tagok. A nemzet különböző erői közötti megbékélést szorgalmazta 14. Leó pápa Madridban, az egyház fő a királyi palotában a spanyol közjogi és politikai méltóságokkal is találkozott. Beszédében kiemelte, nem a konfrontáció, hanem a találkozás kultúrája teremt jólétet. A pápa szerint a béke üzenetét azok fogadják el, akik elutasítják az ideológiákat. Arra buzdított, hogy a jövő tervezésekor figyeljenek a szegényekre és a fiatalokra. Figyelmeztetett az új technológiák és a mesterséges környezet felerősödő előítéleteire is. A katolikus egyház főt a találkozó kezdetén 6. Fülöp spanyol király köszöntötte. Június 13-án ismét megrendezik a református énekek koncert istentiszteletet. A hagyományos zenei eseménynek idén is a Zeneakadémia nagy terme ad otthont. A koncerten anyaországi és határon túli református kórusok is fellépnek. A műsorban az ősi és az új énekes könyvi dallamok egyaránt felcsendülnek majd. A közönséget is bevonják az éneklésbe. A 4 blokkokból álló eseményt bibliai részletek és közös imádságok kísérik. A szakrális hangulathoz a Zeneakadémia felújított Voigt orgonája is hozzájárul. Az esten neves hazai orgonaművészek és elismert karnagyok fognak szolgálni. Idén először a Cantus Dei nevű keresztény jazzzenekar is színpadra lép. A formáció különleges, régi énekek előtt tisztelgő jazz feldolgozásokat játszik.
0: Az időjárásról.
1: Csak néha zavarhatja meg az égboltot gomoly és fátyol felhőzet. Az északi középhegységben fordulhat elő újra zápor, zivatar, illetve később az Alpok aljára is besodródhatnak csapadékgócok. Többfelé megélénkül az észak-nyugatira forduló szél. A csúcshőmérséklet 26 és 30 fok közé emelkedik. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó reggelt kívánok! A folytatásban Önök az Európa Rádió Nyíregyházi stúdiójának 2 órás műsorába kapcsolódtak be. A mikrofonnál Demeter Zsuzsát hallják. Június 8-a van, hétfő. Ma reggeli hírmagazinunkban szó lesz a vállai sertés állományt elsöprő afrikai sertéspestisről. Arról, hogy a Sárospataki Református Kollégium gimnáziumát a 3. legjobban teljesítő iskolaként ismerte el a Debreceni Egyetem. És megismerhetik majd hitvallását a fehérgyarmati Kölcsei Református Iskola több mint 30 éve tanítóigazgatójának. De 7:30-ig a kalendárium és az útravaló hangzik el, majd a 7:30-as hír összefoglaló után lesz szó a most felfedezett sertéspestisről.
2: Magyarországon az afrikai sertéspestis vírusa 2018 óta jelen van vaddisznókban. Az ország több területén, Szabolcs megyében is 2018 óta van jelen a vírus. Mindez ideig házi sertés állományokban nem került megállapításra ez a betegség. Most ez az első eset, ez a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyé vállai településen lévő sertés telep, amelyen a vírust kimutattuk.
1: A részletekkel hamarosan jelentkezünk itt a Nyíregyházi 100,5 és a fehérgyarmati vonzás körzetben a 99,5 MHz-en. Kedves hallgatóink, számítunk ma is a figyelmükre.

0: leszámították a felvett diákok létszámát, a ponthatárt, amivel bejutottak, valamint a nyelvvizsga bizonyítvány meglétét. Ennek a háromnak az összessége adta az, hogy mi a harmadik legjobb teljesítményt nyújtottunk a Debreceni Egyetem felvételi eredménylistáján.
1: Sokszor a tapasztalat, az erő és a bátorság is kevés egy ilyen szerteágazó munkakör betöltésére, mondja Szarkáné Balogh Katalin, a Fehérgyarmati Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda főigazgatója.
2: Csak kihívás volt a vezetői éveim alatt, csak változások értek ezekben az években. Mindenhez akkor is és most is vallom, hogy megfelelő rugalmasság szükségeltetik, és a humor. A kettő nélkül szinte lehetetlen a napi szintű kihívásokat túlélni.
1: Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket, tartsanak velünk, jó rádiózást kívánunk!

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Anyagi támogatásban és szakmai elismerésben részesített a Debreceni Egyetem 15 olyan középiskolát, amelyek az egyetemi felvételi eljárás eredményei alapján elkészült rangsorban a legjobb teljesítményt érték el 2025-ben. Közöttük van az előkelő harmadik helyezett, a Sárospataki Református Kollégium gimnáziuma. Az elismerés kapcsán Nagy Baló Csabát, az intézmény főigazgatóját Bódisz Attila kérdezte.
2: Hát nagyjából hasonló volt a helyzet ebben a felvételi eljárásban is, mind az elmúlt években. Egész magas létszám jelentkezett a Pataki Refibe, és hát végül a felvételi eljárás és a rendkívüli felvételi eljárás végén 112 diáknak tudtunk olyan értesítőt küldeni, amelyikben örömmel tájékoztatjuk arról, hogy felvételt nyert az intézményünkbe.
3: Emlékeztetőül milyen osztályok is indulnak el következő tanévben szeptembertől?
2: 4 osztálynyi diákot veszünk fel, illetve hirdettünk meg. Egy két tannyelvűs 5 évfolyamos képzést, egy emelt angol tagozatos 4 évfolyamost, egy MLD bikémes tagozat 4 évfolyamos képzéssel, illetve egy emelt angol ML digitális kultúra képzésű osztályunkat.
3: Minek is kell megfelelni annak a diáknak, aki be akart, vagy majd a jövőre be akar jutni ebbe az intézménybe?
2: Először is mindenkinek központi felvételi eljárásban kell részt vennie, és azt hát viszonylag magas pontszámmal illik abszolválni, aztán a szóbeli elbeszélgetésen is egy jó teljesítményt kell nyújtania, valamint a 7. osztály évvégi, illetve a 8. első félévi átlagának egész magasnak kell lennie.
3: Van ugye szóbeli felvételi, ott általában mik a követelmények?
2: Hát a szóbeli felvételi eljárás lényege az, hogy bibliaismeret tételek közül kell egyből hát a tudását bizonyítania, valamint arra is kíváncsiak vagyunk, hogy általános felkészültsége, műveltsége az milyen, hogy a gondolkodásmódja az megfelele a Pataki Refi elvárásainak, alkalmas-e arra, hogy fejlődőképes diákunk lehessen.
3: Azt is megszokhattuk már, hogy gyakorlatilag az intézmény számára kinyílt a világ, hiszen amikor azt hiszem olyan 2014 környékén még jó részt ilyen helyi beiskolázású intézménynek számított a Refi, hát az utóbbi években már talán Kanadából is érkeztek diákok. Most hogyan alakul a területi eloszlottsága felvett diákok körében?
2: Igen, hát nem csak Kanadából, hanem még Isztambulból is, sőt az idén 2 isztambuli gyerekünk, meg egy kanadai gyerekünk is érettségit tett, illetve tesz. Hát vannak Kanadából is megint, a diaszpórából, azaz a Kárpát-medencén kívülről is, és hát a Kárpát-medencéből elég sokan Kárpátaljáról, Észak-Erdélyből, Felvidékről, Budapestről, Dunántúról, Dél-Alföldről, tehát egész szerteágazó.
3: Idén a fejlesztések terén mit lehetett fölmutatni, hogyan fejlődött tovább az iskola?
2: Hát azt gondolom, hogy infrastruktúra szempontjából is azért további lépéseket sikerült megtenni, a informatika, a nyelvi labor teljes megújításával, valamint hát most kezdődik el a Kossuth internátus alaksorának a rendbetétele, illetve hát az alapítványunk most kezdte el az úszoda építés előkészületeit, már van közbeszerzési eljárás végén győztes pályázó, amit ugyan megtámadtak, de remélhetőleg másfél-két hónapon belül el fog kezdődni a kivitelezés is.
3: Nemrég láthattuk az intézmény közösségi oldalán, hogy igazgató úr átvehetett egy elismerést is a Debreceni Egyetemtől, amelynek a tartalmát arra kérem, hogy ismertesse, hogy miért is kapta az intézmény ezt az elismerést. Egyébként az ország azt hiszem második legnagyobb egyeteme a debreceni.
2: Igen, és hát ez különösen megtisztelő számunkra. Azzal kezdeném, hogy az egyházkerület fenntartó képviseletében jelen volt a tanügyi tanácsos is ezen az eseményen, és akkor ígéretet tett nekem, hogy az egyházkerületi sajtó is fog foglalkozni ezzel a témával, és már másnap föl is hívott engem az egyházkerület sajtósa, és megkérdezett, hogy mi a véleményem nekem erről, milyen érzéseim vannak. És mondtam, hogy először is előre szeretném bocsájtani, hogy 12 év után 12 éve vezetem ezt az intézményt, végre valahol valakik észrevették, hogy történt valami a Pataki Refiben, mert eddig ezt nem vették észre. Se a fenntartó, se a szűkebb, se a tágabb környezetünk. Végre egy kívülálló, az ország második legnagyobb felsőoktatási intézménye észrevette, hogy a Sárospataki Refi évről évre olyan magas létszámú felvételizőt és bejutó diákot küld a Debreceni Egyetemre, hogy most a 2025-ös tanévben az ország összes középiskolái közül mi a harmadik legjobb teljesítményt nyújtottunk. Ebbe beleszámították a felvett diákok létszámát, a ponthatárt, amivel bejutottak, valamint a nyelvvizsga bizonyítvány meglétét. Ennek a háromnak az összessége adta az, hogy mi a harmadik legjobb teljesítményt nyújtottunk a Debreceni Egyetem felvételi eredménylistáján.
3: Milyen háttérmunka zajlik itt az intézményben annak érdekében, hogy ilyen eredmények szülessenek? Debrecen azért a legközelebbi nagy egyetemünk, amilyen széles képzési palettát, és talán harmonizál az intézmény profiljával is, hiszen a biológia, kémia, ott pedig gyógyszerészeti és orvosi képzés is zajlik. Ennek van-e köze is? Hát arról a háttérmunkáról is beszéljünk már, ami itt zajlik.
2: Igen, van, ehhez is nagy köze van, az emelt biológia, kémia képzésünkhöz nagy köze van, de azt gondolom, hogy a pedagógus képzéshez is sok köze van, meg a Debreceni Egyetem mezőgazdasági karán zajló képzésekhez is sok köze van mindannak, ami tehetséggondozás címszólat zajlik a Pataki Refiben. Gondolok itt a, én csak méregkeverő tábornak hívom a kémia táborunkat, de gondolok itt a csomó olyan műhelymunkára, ami zajlik, például okáért a Zöld Refi, vagy példának okáért a nyelvvizsga képzésünk. N plusz egy ilyen túlóra plusz munka zajlik a Pataki Refiben, amit mi nem nevezünk ugye máshol tehetséggondozásnak, vagy mit tudom én minek nevezik, és ezek mind hozzájárultak ahhoz, a kollégáinknak a rendszeres, módszeres és kitartó munkája eredménye, és nyilván az értelmes gyerekeink ezt jól hasznosították. Ezek összeadódva biztosították ezt a teljesítményt, amit a Debreceni Egyetem aztán ezzel elismert.
3: Ezek szerint a mostani diákok is jó eséllyel indulhatnak el majd az úton, hiszen nem annyira régen volt a ballagás, és hát zajlik az érettségi, aminek még nincs vége, még ez több hét kell, hogy befejeződjön. De milyen kondíciókat vár a most végző diákoktól?
2: Hát azt gondolom, hogy hasonló teljesítmény várható el tőlük, mint a tavalyiaktól, vagy a tavaly előtiektől. Nagyjából hasonló teljesítmény nyújtottak a 4 vagy 5 év során is, és hát az volt tapasztalható, hogy az elmúlt tanévekben a gimnázium éves átlaga, vagy a 4 végzős osztály éves átlaga fölötti teljesítményt produkáltak minden esetben az érettségin. Például a kokáira tavaly a gimnázium éves átlaga az 4,5 volt, és az érettségi átlagunk az 4,61. Abban reménykedek, hogy az idén is hasonló teljesítmény lesz.
1: A harmadik legjobban teljesítő iskolaként ismerte el a Debreceni Egyetem a Sárospataki Református Kollégium gimnáziumát. Erről hallották Nagy Baló Csabát, az intézmény főigazgatóját.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Fehérgyarmaton a Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda élén immár 2019-től Szarkáné Balogh Katalin főigazgató viseli azt az áldott, ám nem kis terhet, amely ebben az elismert intézményben számos ott dolgozó és rengeteg gyermek, na meg persze szülők életét meghatározza, a színvonalas oktatás és nevelés. Sokszor a tapasztalat, az erő és a bátorság is kevés egy ilyen szerteágazó munkakör betöltésére. Mindenképpen szükség van még hozzá hitre. Erről az útról, a kihívásokról, a mindennapi feladatokról, az oktatás és nevelés református értékeiről is, magáról a fehérgyarmati Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola életéről beszélgetett Széles Szabolcs Szarkáné Balogh Katalinnal, az iskola főigazgatójával.
2: Vezetőként bármilyen közösséget irányítani nagy felelősség, különösképpen talán, hogyha egy református közösséget irányít az ember, ismerjük ezt a nagyon ismert mondást, hogy Isten nem az alkalmasokat hívja el, hanem az elhivatottakat teszi alkalmassá, és ha rávilágítunk a fehérgyarmati református iskola életére, akkor a hármas jubilációról már egy korábbi riportban kitértünk, viszont az, hogy valaki egy ilyen intézményt, mint a fehérgyarmati református oktatási intézmény is irányít, ahhoz nagyon jó alapok, tapasztalatok, tudás és folyamatos megújulási készség is kell, és a másokért végzett feladathoz pedig sok erő, hiszen olyan munkakörben, amelyben egy vezető testesít meg személyes feladatokat, azért folyamatos mindennapos problémák megoldásával is aktívan részt kell venni. Mindenről beszélgetek a következőkben Szarkáné Balogh Katalin főigazgató asszonnyal, aki hát ugye vezetőként nem csak itt a református intézményben szerzett már tapasztalatokat, hanem korábban is irányítóként vett részt akár a Penyigei Tagintézmény életében, akár más kisebb és nagyobb közösségek életében. Főigazgató asszony, hogyha csak itt Fehérgyarmatra kell kitekinteni, akkor milyen háttér is alap áll a rendelkezésére ahhoz, hogy egy ilyen munkakört makulátlanul el tudjon végezni.
3: Nagyon fontos egy ember életében, különösen akkor, hogyha vezetővé válik, hogy milyen alapokról indul, mi az, amit hoz magával. Én Fehérgyarmaton születtem, tőzsgyökeres fehérgyarmatiak a szüleim is, Kisgyarmatban nőttem fel rokonok és ismerősök között. Korábban azt mondták, hogy egy gyermek felnevelésehez egy falu szükségeltetik. Hát nekem ez a kisebb pátriáka, Kisgyarmat volt. Nagyon sokat tanultam az ottani emberektől. A családomból hoztam, ott tanultam meg a munkafegyelmet, hogy igen, dolgozni kell, felelősséget kell vállalni tetteinkért, szorgalmasan kell mindezeket tenni, hogy elérjük céljainkat. Református család a mi családunk, hitét gyakorló református család, és ez egészült ki akkor, amikor férhez mentem, hiszen a férjem Nábrádról származik, valóban mély hitet gyakorló családból. Én már a Fehérgyarmati Egyházközség harmadik ciklusos presbitere és második ciklusos gondnoka is. Igyekeztünk a gyermekeinket is hasonló értékek mentén nevelni. Két gyermekünk van, Tamás jelenleg házi orvos Debrecenben, és három gyönyörű unokánk, Tamás, Dávid és Luca édesapja. A lányunk Zita a Debreceni Egyetem gyermekorvos rezidense még, és nemrégen született Olivér unokánk. Nekünk a család jelenti az értéket, mindent onnan hozunk, amit igyekszünk a nagyobb közösségbe is átültetni, azért, hogy ezt a hagyománytiszteletet, ezt a lokálpatriotizmust beültessük a munkába is, hiszen vallom, hogy igazán jól csak akkor végezhetjük a munkánkat, hogyha kötődünk, magunkénak érezzük azt az intézményt, amelyben dolgozunk, tevékenykedünk, azért tenni akarunk.
2: Nagyon fontos maga az ember, aki vezetőként a munkakört betölti, viszont fontos a szakmai életútja is, hogy hogyan és honnan indult, és hogy milyen állomáspontokat is tudott magáénak, hogyan kezdődött a főigazgatóasszonynak maga az a szakmai elhatározása, hogy egyáltalán a pedagógus életpályát válassza magának.
3: Igen érdekes volt ez, mert az én szakmai életutam, és nagyon érdekes ez a szó, hogy szakmai életutam, akkor kezdődött, amikor első osztályos lettem. Mai napig emlékszem arra a kis 6 éves gyermekre, aki csodálattal nézett a tanítónénire, és valami bűbájosságot látott az egész oktatásban, és én akkor ott 6 évesen eldöntöttem, hogy tanítónéni szeretnék lenni. És ehhez tartottam is magam mindvégig, mai napig is. Egyszer volt, amikor esetleg tanár szerettem volna lenni, de pusztán egy évig a történelem vonzott, és a történelem felé kacsingattam, de hamar visszakanyarodtam a kicsik felé, és mai napig azt érzem, hogy ott vagyok otthon az alsó tagozatban. Ott nyugszom meg a mindennapi tevékenységek, konfliktusok után is, és az az a hely, ahol kiteljesedtem, ahol igazán pedagógusnak érezhetem magamat. Amikor ez véglegessé vált ez a döntés, akkor a akkori Besenyei György Tanárképző Főiskola tanító szakára jelentkeztem, és ott is végeztem el. Ott kaptam meg diplomámat, ami alapján a későbbiekben dolgozhattam, és dolgozhatok mai napig is tanítóként.
2: Említhettem már a felvezetésben, hogy vezetői munkakörben nem most első ízben dolgozik, de milyen munkakörökben sikerült az elmúlt hosszú években tapasztalatot szereznie, hiszen nem csak vezetőként dolgozott, és nem csak vezetőként szerzett már tapasztalatokat.
3: Hát bizony, amikor az ember több mint 3 évtizedes múltra tekint vissza, abban már nagyon sok minden van, és lennie is kell, hiszen akkor az egy unalmas szakmai életút lenne. Bizony nem csak tanító voltam, nagyon régen elég volt valakinek tanítónak lenni, és akár nyugdíjba is mehetett tanítóként, nem változott olyan gyorsan a világ, mint most, vagy esetleg megelégedett vele. Tehát a rendszerváltás után nagyon nehéz volt tanítóként elhelyezkedni, akkor még nagyon sok pedagógus volt, és akkor felvételt nyertem Penyige község általános iskolájába, és ott tanítóként kezdtem dolgozni. Persze ott is többféle feladatkörben tevékenykedtem, mert mai napig jellemző rám, hogy szociálisan érzékeny vagyok, és amikor a vezetőm ezt látta, akkor először a gyermek és ifjúságvédelem nagyon komoly és érzékeny feladatával bízott meg engem. Nagyon sok tapasztalatra tettem szert, amelyek mind a mai napig jó szolgálatot tesznek. Majd kreativitásomat igyekeztem kiélni, amikor ügyeskezett szakkört irányítottam, és ez bővült. Egyre több művészeti iskola nyitotta meg ajtaját, akkor először az Abigail Művészeti Iskola, majd a Báros Lajos Művészeti Iskola meghívására is kézműves tanszakon tanítottam a gyermekeket.
2: Mikor vállalt először vezetői feladatot, hiszen itt most megmutatta igazgatónő, hogy azért tanítóként is helytállt, ha kellett, viszont volt már olyan éve is, amikor az oktatás nem éppen a fényűzés éveiben járt, és akkor kellett átvenni a stafétabotot.
3: Hát ez a nagyon súlyos év, ez 2007. Én úgy gondolom, hogy a magyar oktatás történetében ezt az évszámot mindenki megjegyzi. Ez az év az az év volt, amikor több mint 1100 iskola szűnt meg, és 16 ezer pedagógus vált munkanélkülivé egyik percről a másikra. Akkor az én kedves iskolám, Penyige általános iskolája is tagintézményi sorba került, megcsonkolva, hiszen a 7.-8. év folyamot az anyaintézménybe kellett átadni. Az anyaintézmény az a Páros Lajos általános iskola lett röviden, tagintézményé váltunk. Sosem gondoltam volna, hogy az akkori vezetés felkér a tagintézmény vezetésére. Az akkori viszonyoknak megfelelően, hiszen felbojdult világ volt akkor is, elvállaltam ezt a feladatot, és sikerült is a tagintézményt megcsillapítani, sikerült átvinni ezeken a nehéz éveken, tovább működtetni.
2: A képzések nagyon fontosak, egy pedagógus életében talán kiváltképpen. Ismerjük most, hogy élethosszígtartó tanulás van, ezt magunkévá kell tenni, erre vannak idegen szavak és kifejezések, viszont főigazgató asszonyt is végigkísérte a folyamatos tanulás az életpályán keresztül. Milyen képzéseket sikerült a tudását folyamatosan megerősítenie?
3: Valóban a megújulás az egy nagyon fontos dolog, nem csak egy vezető életében, hanem a pedagógusok életében is, hiszen élethosszig tanulunk. 2009-ben a Budapesti Műszaki és Gazdaság Tudományi Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Karán a közoktatás vezető és pedagógus szakvizsgát tettem le, hiszen ahhoz, hogy vezető lehessen valaki, ez mindenképpen szükségeltetik. Amikor az oktatáspolitika változása úgy hozta, akkor a pedagógus előmeneteli rendszert bevezették, igyekeztem ennek megfelelni, először tanítószaktanácsadói képesítést, majd pedagógiai szakmai ellenőrzési és pedagógus minősítési szakértői képzéseken vettem részt, mesterpedagógus fokozatba lép, és azóta, 2014 óta végzek PMPS-e ellenőrzéseket, illetve utána az auditori képesítést is megszereztem, és ennek megfelelően látom el ezeket a feladatokat is.
2: Nézzük meg a jelenlegi intézményt, oktatási intézményt, ahol dolgozik főigazgató asszony. Melyik évben kezdett el dolgozni a Fehérgyarmati Református Iskolában?
3: Fehérgyarmaton 2016. szeptember 1-én léptem be az iskola kapuján. Tanítóként 3.-4. osztályban tanítottam, később osztályfőnök lettem, illetve 2019. március 1-től intézményvezető helyettesként, majd megbízott intézményvezetőként, 2020 nyarától pedig intézményvezetőként, igazgatóként láttam el az intézmény vezetésének feladatát.
2: Ez egy rövid kis szinopszis volt, de azért ettől sokkal, hogy mondjam, részletesebben el lehet azt mondani, hogy nem volt egy könnyű időszak, de miért nem?
3: Bizony nem volt könnyű időszak, hiszen 2019-ben szinte fejenékül maradt lezáratta az intézmény 2019 telének végére. 19. március 1-én a tanév közepén kellett felugrani a száguldó vonatra, és folytatni a tanévet, levezényelni a beiskolázást, illetve befejezni a tanévet a tanév végére, mindezt úgy, hogy közben zajlottak az új intézmény építési munkálatai, és bizony sok mindent át kellett nézni, újra szervezni, újra tervezni, és ezeket a feladatokat is irányítani.
2: Vezetői feladatai között most már lehetett azt hallani és érezni is, hogy számos kihívás volt. Ha most ki kellene emelni egyet-kettőt, amit nagyon nehéz így utólag megtenni, akkor melyik jut eszébe?
3: Csak kihívás volt a vezetői éveim alatt, csak változások értek ezekben az években. Mindehhez akkor is és most is vallom, hogy megfelelő rugalmasság szükségeltetik, és a humor. A kettő nélkül szinte lehetetlen a napi szintű kihívásokat túlélni. Hogy melyek is voltak ezek? Hát először is az építkezések, hiszen egy teljesen új iskola épület épült fel a város szélén, amit ugye át kellett folyamatában venni, ide a tervezési munkálatoktól a lebonyolításig, a beszerzésekig mindent el kellett végezni, és lássuk be, egy intézményt költöztetni sem olyan egyszerű, hiszen az intézmények változnak, szokták bővíteni, ráépíteni, hozzáépíteni, de teljesen új intézmény nagyon ritkán valósul meg. És amikor költöztetünk egy iskolát, az nagyon ritka dolog. Nem volt olyan egyszerű költözni sem, hiszen egy 50 éves épületből kellett szinte kiköltözni, amelyik egy másik intézménynek is jogutódja volt, így két intézmény dolgait kellett leltározni, költöztetni, selejtezni, és az új intézmény életébe beilleszteni, már ha csak az irattára gondolok, az sem volt egy egyszerű feladat, hogy embert próbáló időszak volt az is, majd következett az új óvoda, természetesen mind a kettőt nagyon nagy feladatként és nagyon nagy adom értékelem, hiszen ritkán adatik meg egy egyházközség, vagy egy intézmény életében is, hogy ekkora értékeket tud teremteni, és amikor az óvoda kezdett épülni, az óvoda épületével hasonló dolgot kellett véghez vinni, hiszen Fehérgyarmat legrégebbi óvoda épületében lévő dolgokat kellett újra átköltöztetni az új épületbe, illetve leltározni, visszaadni a korábbi tulajdonosnak, és mind a kettő hatalmas feladat volt. Aztán persze nem álltak meg a problémák, a változások, hiszen jött a COVID, 2 évben is digitális oktatásra kellett áttérni, ami mindenki számára új dolog volt, újra alkalmazkodni kellett a kihívásokhoz, majd a szomszédságunkban kitört a háború, és ugye az orosz-ukrán konfliktus megtette a magáit, hiszen a keleti végeken segítséget kellett nyújtani, majd egy fél évig szállásoltuk el a Magyar Honvédség katonáit, velük kellett megtanulnunk együtt élni, volt fenntartóváltás is, egyház községi fenntartásból egyház megyei fenntartásba kerültünk, és az is elég nagy kihívás jelentett, hogy egy ekkora kis városban a 3. általános iskola nyitotta meg a kapuját. Nyilvánvalóan egy versenyhelyzetet teremtett ezáltal, egy erősebb versenyhelyzetet. És nem mellesleg országosan is változtak a tartalmi szabályzók, hiszen folyamatosan ugye bevezettük a NAT 2020-at, változott a továbbképzési rendszerünk, folyamatos rendeletek, törvényi változások voltak, amivel meg kellett feleltetni az intézmény valamennyi dokumentumát, úgyhogy nem volt olyan év, amikor pihenni lehetett volna. Minden évnek megvolt a maga kihívása, aminek meg kellett felelni.
2: A legtöbb pályaválasztás előtt álló fiatal mindig azt fogalmazza meg, hogyha van egy pályaorientációs alkalom vagy óra, hogy ők vezetők szeretnének lenni, de azt már hallottuk most igazgatónőnek a mondataiból is, hogy nem olyan egyszerű ez a munkakör, és nem olyan egyszerű vezetőnek lenni. Miért kihívás ma már bármilyen vezetői pozíciót betölteni? Hogyan látja ezt főigazgató asszony?
3: Sok sikert kívánok ezeknek a fiataloknak, akik szeretnének lenni, mindig kell egy cél lebegjen a szemük előtt. Nem rossz, hiszen ez egy önmagaslatra vezető út, és nagyon szép dolog. Egyébként nemes a feladat, amikor embereket, intézményeket kell vezetni legjobb tudásunk szerint. Viszont azt mondanám, hogy óriási kihívás vezetőnek lenni, hiszen ahogy telnek az évek, a vezetői státuszhoz egyre nagyobb elvárás társul. Egyre nagyobb a társadalom elvárása, ehhez alkalmazkodni kell. Ez az elvárás az, hogy hiteles legyen a vezető, etikus magatartást tanúsítson, ugyanakkor legyen áldozatkész, segítőkész, empatikus tagja a közösségnek, az iskola életének. Hatalmas felelősségtudat és feladat társul mindezekhez. Nem mellesleg óriásanak kell lenni az elköteleződésnek az iskola iránt, hogy legyen tenni akarás, amit szakmai felkészültséggel társítva könnyen elérhetjük a célunkat. Mint ahogy mondtam, fontos az, hogy lokálpatriótának érezze magát az ember, mindenképpen azt érezze, hogy az övé is ez az iskola, azért a közösségé, amelyben dolgozik, hiszen akkor sokkal nagyobb szorgalommal, felelősségtudattal, céltudattal fogja a feladatait ellátni. Én azt gondolom, hogy mindehhez még nagyon is szükségeltetik egy támogató háttér. Támogató háttér nélkül nem lehet a munkánkat megfelelőképpen végezni, megfelelő nyugalommal, biztonsággal, támogatással. És hogy kik a támogató háttér? Hát a családunk. Elsősorban a párunk, második vonalban pedig a gyermekeink, a szüleink, a testvéreink, a rokonaink, akik segítenek, vagy csupán megértenek akkor, amikor erre szükséges. Ezek nélkül úgy gondolom, hogy nagyon nehéz feladatot elvégezni.
2: Egy vezetőnek talán ugyanilyen nehéz feladat az, hogy a jövőt tervezve, már a közösségét is bevonva, egyfajta előtte lévő időszakban gondolkozzon, hogyan szeretné látni most végigazgatóasszony is megélni majd az elkövetkező bizonyára tartalmas évek.
3: Aki óvodát, iskolát épít, azt vezeti, ott dolgozik, az a jövőt építi. Óriási a feladata és a felelőssége a következő generációk formálásában, sőt mondhatnám egyre nagyobb a felelősségünk ebben a formálásban. Én úgy gondolom, hogy oktatási intézmények évszázadokkal ezelőtt is voltak, és lesznek is. Mi csak egy epizódja vagyunk ennek az intézménynek. A mi feladatunk és felelősségünk az, hogy ez az epizód emlékezetes, sikeres, előremutató legyen, stabil alapokat nyújtson mindazoknak, akik itt élnek, mindennapjaikat itt töltik. Gondolok itt a gyermekekre, a gyermekek szüleire, és természetesen valamennyi kollégánkra is. Arra kell törekednünk, hogy egy folyamatosan fejlődő, színvonalas intézmény képe maradjon meg utánunk, és hogy ez a fejezet mindenkiben emlékeket hagyjon. Bízom benne, hogy a következő évek már a nyugalomról és a megbecsülésről, a szakmai építkezésről fognak szólni. Az intézmény vezetői megbízás egy hatalmas kihívás, viszont úgy gondolom, hogy több éves vezetői tapasztalatok birtokában a következő évek is a rugalmasság és a humor segítségével a kihívásokat a kollégák támogatásával meg fogjuk oldani.
2: Szerintem most ez nagyon fontos, ilyen záró gondolatként, summázva az elhangzottakat, talán a pedagógus naphoz közeledve is a pedagógus nap alatt, hogy egyfajta motivációként vagy lelkesítőként hason minden Magyarországon dolgozó pedagógus számára, hiszen egy életút megismerése után a jó példákat és a jó mintákat szerintem mindenki szereti magának elraktározni.
3: Áldott pedagógus napot kívánok valamennyi pedagógus kollégának, kívánom, hogy úgy éljék meg a pedagógus hivatásuk, hogy az egy áldás, feladat és felelősség a gyermekek nevelésében, hiszen, mint ahogy mondtam, a következő évek generációit mi formáljuk. Hát tegyük mindezt úgy, hogy majd, amikor eljön az ideje annak, hogy megpihenhetünk, itt gondolok a nyugdíjas évekre, akkor büszkén és nyugodtan nézhessünk vissza, hiszen sikerül olyan fiatalokat nevelnünk, akik majd a Magyarország megbecsült tagjai, vezetői akár lesznek, és rendelkezni fognak mindazokkal a képességekkel, és mindazokkal az elhivatottsággal, magyarságtudattal, nemzettudattal, amire szükség van erre a picinke országnak itt Európa közepén.
1: Szarkáné Balogh Katalint, a fehérgyarmati Kölcsey Ferenc református általános iskola és óvoda főigazgatóját hallották.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, a kontinentális reggeli mai adása hamarosan véget ér. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Rádiózzanak továbbra is velünk, és írjanak, ha van véleményük, kérdésük az elhangzottakkal kapcsolatban. Internetes elérhetőségünk a vélemény@europaradio.hu.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Lukács evangéliuma 10. fejezetének 36. és 37. verseiből hallgassuk meg. Mit gondolsz, e három közül ki volt a fele barátja a rabló kezébe esett embernek? Ő így felelt, az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki, menj el, és te is hasonlóképpen cselekedj. A törvénytudó nehéz helyzetben van. Úgy tűnik, semmi nincs benne Jézus lelkületéből. Ő maga akar igazzá lenni. Ezt olvassuk. Ő viszont igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól, de ki a fele barátom? Ugye látjuk már, hogy mit jelent az, amikor az ember beszél és beszél, de nem tesz semmit. Az írástudó nem látja, hogy ki a fele barát. Áldottak azok, akik Jézusban meglátják az Urat, az Istenüket, aki az ő teljes szeretetével segítőnk lehet. Hiszen ő benne maga a vigasztalás Istene van jelen. Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, az irgalom Atya és minden vigasztalás Istene, írja Pál apostol. Áldott az az ember, aki minden nyomorúságában, összetörtségében, kifosztottságában felemeli reá tekintetét és engedi, hogy segítsen rajta, hogy aztán megteljesedve szeretetével egy életen át vele vándoroljon a menny felé. Vallom, hogy minden körülmények között jó fele barátnak lenni, mert van valaki, aki az utunkat kijelölte. Lehet, sokan megkérdőjelezik ezt, ellenben, ha van halló fülünk, ha van látó szemünk, ha van érző szívünk, és ha van kezünk, amivel belekapaszkodhatunk az irgalmas samaritánusba, akkor még a kifosztottság is, a testi-lelki összetörettetés is a javunkra válik. Arra is gondolhatunk, egyszer csak mi is irgalmas samaritánus módjára viselkedhetünk. Kifosztottságunkban, összetörtségünkben tapasztalhatjuk meg azt, hogy a mi Urunk csiszol, nevel bennünket. Ugyanis nem elég csak meglátni a fele barátot. Nem elég csak beszélni róla. Nem az okokat, a kibúvókat kell keresni. Segíteni kell. A mi Urunk azt akarja, hogy értelmesen és szorgalmasan használjuk a tőle kapott talentumokat. Akkor majd így szól, Urunk. Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Jöjj és osztozz, Urad örömében. Ám ha elássuk az Úrtól kapott talentumunkat, és nem szolgálunk az ő dicsőségére, biztosak lehetünk, hogy elnyerjük a büntetést. Uram, irgalmasz, hogy én is irgalmas lehessek. A mai igemagyarázat a Bihar Szent Jánoson szolgáló Csomai Árpád lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió információs magazinját a kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A Tisza párt kormánya alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, és aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A Fidesz hétvégén felszólította a miniszterelnököt és a kormányt, jelentse be, hogy Magyarország nem hajtja végre a pénteken életbe lépő Európai Uniós migrációs paktumot. Magyar Péter saját Facebook oldalán reagált az ellenzéki párt szombati felhívására. Akkor azt írta, miért nem akadályozta meg Orbán Viktor a paktum elfogadását az Európai Unióban. Az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója Havasi Bertalan közleményében azt írta, ma még a magyar emberek dönthetik el, kikkel akarnak együtt élni, és ennek így kell maradnia a jövőben is. Az Európai Unió június 12-én hatályba lépő migrációs és menekültügyi paktuma minden tagállam számára szigorúan kötelező szabályokat ír elő a szolidaritási rendszer keretében. A kormányoknak át kell venniük menedékkérőket vagy elutasítás esetén pénzügyi hozzájárulást kell fizetniük. Az Európai Tanács tájékoztatása szerint az uniós tagállamok többféleképpen is részt vehetnek az új migrációs rendszerben. Választhatják azt, hogy menedékkérőket vesznek át a legnagyobb migrációs nyomás alatt álló tagállamoktól, de pénzügyi hozzájárulással vagy más támogatási formával is kivehetik a részüket a közös feladatokból. Arról minden ország maga dönthet, hogy melyik megoldást választja, akár több lehetőséget is kombinálhat. A rendszerben 2026-ra összesen 21 ezer menedékkérő áthelyezésével számolnak, illetve ennek alternatívájaként 420 millió euró pénzügyi hozzájárulás is az Európai Unió rendelkezésére állhat. A kormány visszaállítja az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. A kormány Facebook oldalán azt közölte, az ETDR visszaállításával a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek ismét néhány kattintással elérhetők lesznek online. A kormány közösségi oldalán azt írták, Lázár János még 2024. augusztusában szüntette meg az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános felületét. Az egykori miniszter döntésének célja az volt, hogy elzárja ezeket az információkat a nyilvánosság elől, írták a kormány Facebook oldalán. A megelőzés jelentőségét emelte ki az Élelmiszerbiztonsági Világnap alkalmából a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal. Arra hívta fel a figyelmet, a rosszul tárolt ebéd, a nem megfelelően átsült hús vagy egy elmulasztott kézmosás is elég lehet ahhoz, hogy az élelmiszer ne táplálékot, hanem veszélyt jelentsen. A Nébih honlapján közzített közlemény szerint az Egészségügyi Világszervezet és az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete által életre hívott Élelmiszerbiztonsági Világnap célja, hogy felhívja a figyelmet az élelmiszer eredetű megbetegedésekre, valamint a megelőzés kulcs szerepére. A hivatal szerint az élelmiszerbiztonság nem csupán hatósági feladat, hanem közös felelősség, melyhez a fogyasztók is aktívan hozzájárulhatnak. Mint írták, az élelmiszer eredetű megbetegedések a legtöbb esetben egyszerű odafigyeléssel megelőzhetők. Az alapos kézmosás, a konyhai felületek és eszközök megfelelő tisztítása, vagy például a nyers és készételek elkülönítése mind olyan egyszerű alapszabály, melyek betartása a fogyasztók egészségét védi. A Nébih kampányában a Világnap idei üzenetével összhangban a megelőzésre, a mindennapokban is alkalmazható tudás átadására helyezi a hangsúlyt. A hivatal célja, hogy közérthető, gyakorlatban könnyen alkalmazható tanácsokkal segítse a családokat a biztonságos ételkészítésben, közölték a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, de néhol zápor, esetleg zivatar sem kizárt. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 31 fok között alakul. Kedden fátyol felhők szűrhetik a napsütést, emellett néhol erőteljes lesz a felhőképződés, és elszórtan lehet zápor, zivatar. Kedden délután 27 és 32 fok közötti hőmérséklet valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Mes Attila vajdasági színész lesz, aki nem csak a színpadon, de a tengeren is mond verseket.
2: Pont Sanremo-ban voltam, nem voltam nagyon sok dolgom a hajóval, minden este kiültem a partra, néztem a naplementét, és elolvastam Petőfinek az összes versét, majd kiírtam, hogy melyikeket tartom érdemesnek arra, hogy a saját szórakoztatásomra fölmondjam kamerának.
1: Mai vendégünk tehát Mes Attila. Tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Mes Attilát úgy szokták emlegetni, mint a vajdasági jachtművészt és színkapitányt. A színész a tanulmányait az Újvidéki Művészeti Akadémián végezte, sokáig a Szabadkai Népszínház társulatában játszott, ma pedig jachtkapitányként járja a nagyvilágot, de nem fordított hátat a színészetnek és az irodalomnak. Már is mesél nekünk arról, hogy hogyan kapcsolódik össze a hajózás és a művészet. Az interjút az egyik tanítványom, Vajda Noa, szegedi kommunikációszakos egyetemista készítette.
2: Mikor kapcsolódtál először a színészettel?
3: 1974 óta van Művészeti Akadémia Újvidéken, és szerintem nem nagyon volt még arra példa, hogy valaki ne a színházon keresztül jusson be az akadémiára, mert én például kivétel erősítő szabálytvonal vagyok. Én ugyanis nem a színházon keresztül szerettem meg a színész munkáját, ha lehet mondani. Hatalmas filmofil voltam, tehát folyamatosan filmeket, sorozatokat néztem, és engem ott nyűgözött le igazából az, hogy van egy ilyen szakma. Nem a színháznak az illata, az attitűdje, az élősége az, ami engem megfogott.

0: húzással és ilyen furcsa kísérletező színházat csinált. Ez a részt így korszakról azt kell tudni, hogy próbált egy ilyen univerzális nyelvet használni, hogy nem voltak magyar vagy szerb előadások, hanem minden előadásban ilyen vagy vegytisztított, vagy ilyen kacsvaszosan összekevert nyelvezettel beszéltek. Ezzel próbált ilyen internacionálissá tenni a színházat. Valószínűleg ebből az okból kifolyólag az iskolák már nem szerveztek abban az időben színházlátogatásokat. Az egyik első színházi élményem az viszont egy Zenit című előadás. A Lisztics korszakban voltak, akkor azt is tudni kell, hogy ilyen furcsán próbálta bejátszani a különböző tereket. Tehát ez az előadás ez úgy működött, hogy beszálltunk egy autóbuszba, ami kivitt bennünket Parizsra, a vasútállomásra, ahol fel volt állítva két vagon, amiben betereltek bennünket, ránk csukták a vagonnak az ajtaját, és ott kezdődött bent az előadás. Ami egy furcsa élmény volt számomra. Előtte max a gyerekszínházban ismerhettem egyáltalán a színház világát, hogy fönn van egy élő ember, én meg lent nézem azt egy az egyben, de az, hogy engem egy ilyen furcsa helyzetbe tesznek be, számomra teljesen ismeretlen volt. Nekem izgalmas volt. És aztán még egy előadást láttam, és abból csak pici emlékfosztályok maradnak meg, hogy egy ilyen színpadon föl volt építve egy ház belső, de valahogy olyan érzésünk volt, mint ilyen átlátszóak lennének a falak. Tehát nekem a két első színházi élménye nem is ez az igazi klasszikus színházi forma volt, hanem pont ez a kísérletező színházi forma. Lehet, hogy kiadott utána az én színházi érdeklődésem, mert mai napig is nagyon szeretem a nem klasszikus formákat játszani, meg művelni a klasszikus formákat szeretem jobban, de nézni meg viszonyatosan szeretem azt, ami elrugaszkodik ettől. Most a Lisztics korszakában arra rengeteg példa volt, hogy a városnak a főterén játszott az előadást, vagy kivitte az embereket a Palics partjára, vagy a palicsi sétányon két oldalt álltak az emberek, és ott tartott az előadás. Meg egy gyerekszínház előadás, amiből egyetlen kép maradt meg, hogy egy hajónak az orra föl volt építve, felint nézünk fel, és ez így valamilyen formában mozgott. Valószínűleg gyerekkoromban így lenyűgözhetett, hogy lehet egy hajó fönn a színpadon. De ennyi. És aztán nekem zéró színházi élményem volt egészen az akadémiáig.
1: Az Újvidéki Művészeti Akadémia után mi volt a következő lépés? Ugye a Szabadkai Népszínház társulatába kerültél.
0: Az osztályomat, ezt a 10 embert szokták ilyen az aranygenerációnak nevezni, vagy az arany 10-es. Ahányan elkezdtük, azok mind befejeztük, ezért is egy ilyen aranygenerációnak számítottunk, és azért is, mert egy hihetetlenül szerencsés generáció volt a miénk, úgyhogy mi még harmadéves korunkban már megkaptuk a színészi munkahelyeinket, hiszen itt a délszláv háborús időszakról beszélünk, azt hiszem, hogy abban az évben talán 5 vagy 6 szerződéses színész volt az Újvidéki Színházban, Szabadkán pedig pont azt az évet fogtuk ki, hogy a Szabadkai Népszínházat, akkor Kovács Ügyes, aki átvette a színház művészeti vezetését, oda tettek egy közgazdász igazgatót, az a városnak a jó húzása volt, Edu Dázs Zsuzsanna személyében, hogy jogilag tisztázzák le, és próbálják meg újraindítani a színházat. És mi pont akkor érkeztünk meg. Mi egy üres színházba érkeztünk meg, és úgy építettük fel a társulatot, hogy mi ezért is számítunk egy ilyen aranygenerációnak, hogy mindenki, még be se fejeztük az akadémiát, és már munkahelyünk volt. Hát az Újvidéki Színházban landoltak, mi a többiek a Szabadkai Színházban. Ugyan megkérdeztek bennünket, hogy hová szeretnénk, de aztán ezt a kérésünket nem mondhatom, hogy maradéktalanul teljesítették, mert én konkrétan például az Újvidéki Színházat kértem abban az időben is, hogy a Szabadkai Színházhoz kerültem, és mi a semmiből kezdtünk színházat csinálni. Tényleg ez a Lisztics utáni korszak, ez a teljes nincstelenség volt. És én azt hiszem, az első színházi előadásom az a Hazudj inkább kedvesen című karácsonyi komédia volt, egy ilyen bűnügyi komédia. A hulla a kanapé alatt, én játszottam a betörőt benne, aztán 4 évig repertoáron volt az előadás, nagyon szerette a közönség, hát ki volt éhezve a Szabadkai közönség eleve a magyar színházra. Volt egy ilyen hihetetlen űr előttünk ezzel a Lisztics korszakkal, amit mi voltunk hivatottak betölteni. És ebből a szempontból nagyon szerencsések is voltunk még azért is, mert ugye általában a színész életében a színészi érés fázis az ugye nem ott fejeződik, hogy kijárja az akadémiát, és akkor 4 éves korában ő kiesik, ezt már fantasztikus alakításokat tud hozni. Általában egy érés folyamatra van szükség. De rendezőkkel dolgozva, akik tudják vezetni a színészt, akkor biztosabbá válik, tisztázza a reakciós idejét, a színeket helyre tudja magában rakni. De nekünk ez a folyamat nagyon gyors volt, mert ugye bekerültünk egy színházba, ahol nem volt idősebb generáció, nem volt egyáltalán színész, mi voltunk a színészek benne, tehát nekünk már tulajdonképpen nagy feladatokkal kellett megbirkóznunk, de úgy nekünk, mint az Újvidéki Színházasoknak is. És mi elég gyorsan értünk. Persze nyilván majd az utókor, meg a színház történészek fogják megmondani, hogy vajon jól érlelődtünk-e, szerintem igen, amellett pedig nagyon izgalmas szerepeket játszottunk.
1: Mi volt a legmeghatározóbb darab a szerep, amit játszottál, vagy amiben játszottál?
0: ugye a színész életében elvileg ugye minden szerep, amit rábíznak, az valamilyen formában egy kihívás kéne, hogy legyen, építkezik önmagából. Én így tudtam mindig megközelíteni egy-egy kedvét.

0: kedvenc szerepemet, hogyha mondhatunk ilyet, de igazából nekem általában kedvenc előadásaim voltak, amik valamilyen formában lehetőséget nyújtottak arra, hogy ne csak azt érezzem, hogy valami fajta repetícióban van része. Mert a színész ez megcsinál egy szerepet, jobb esetben eljátsza 25-ször, 50-ször, ha a közönség imádja, akkor 100-szor, de nekem igazából mindig azok voltak az izgalmas előadások, amikben azt érezhettem, vagy hihettem, hogy minden estén valahol egy picikét más. Vagy én magam is mindig a játszás alkalmával élek, vagy értek meg valamit. Ezt most már persze én a másik oldalról is tudom, mert nagyon sokat rendeztem, ugye olyan helyzetbe hozni a színészt, hogy ez nem csak megcsinálja másfél hónapja alatt ezt a bizonyos karaktert, hanem utána még van lehetősége megérteni, megérlelni azt a szerepet. Rendezőként nyilván én biztosítom most számukra, annak idején meg nyilván számomra ezek más rendezők biztosították, de én azokat a darabokat szerettem ember, úgy érezhettem magamat, hogy minden játszáskor valami újat fölfogok erről a karakterről, vagy erről a világról. Például a Szabadfi Posztanyadősű Színházban volt egy relatív közönség sikert nem túlságosan arató előadás. Ezt nem mondhatjuk, hogy dőltek rá nézők. A Danilo kis Siratófa című produkciójára, amit Szloboda Tibor rendezett, az akkori igazgató a Posztanyadősű Színháznak, de egyébként évfolyam társam is volt, kitűnő színházi szakember, ilyen két lábon járó enciklopédia volt, összegyűrt két-három Danilo kis novellát, regényt egy színházi előadássá, és ez valami olyan furcsa költői módon tudta megcsinálni, hogy én, aki játszottam benne, én bevallom, most már így a 25-30 év táblatában nyilván magamnak is bevallhattam meg a nézőnek is, én nem feltétlenül értettem, hogy én mit játszok ahol. Szerettem a karakteremet, szerettem a helyzeteket, de én nem értettem, hogy ez a darab miről szól. Ezt csak később értettem meg, és ezért volt izgalmas pont konkrét ez a darab, mert lehetősége nyújt arra, hogy egyébként is specifikus volt ez az előadás, mert úgy volt kitalálva, hogy a kétszer bejött a színpadra, azonnal már nem távozott, tehát mi tulajdonképpen néztük utána a többieknek a jelenetét, és ahogyan néztem a jeleneteket, a saját dolgomat végez, értettem meg előadásról előadásra, hogy mi a francot akar a Szloboda Tibor ezzel a szöveggel, meg ezzel a mindjövővel, ezzel a világgal elmondani. De ugyanakkor volt például arra is példa, megboldogult Péter Ferenc színész kollégám és rendező kollégám, ő rendezett egyszer egy Tasnádi darabot, a Közellenség címit, amivel Lajkó Félix készítette a zenét, és egy vajdasági underground operetnek tituláltuk ezt a szöveget akkor, és abban egy ilyen valószínűleg pszichésen labilis személy kellett játszon, Nagy Vencelnek hívták, mi csak a szép módszerrel mondva a szemeteknek a kapitányát, vezetőjét játszottam, és ez meg komplexitásában, összetettségében volt egy izgalmas szerep. És nagyon érdekes világa volt annak az előadásnak, egy ilyen akkor cyber punk-szerű színpadi kép volt, a bluháink is ilyen nem korhoz illő valamik voltak, a zene, amit a Lajkó Felix készített hozzá, az is ilyen érdekes keveréke volt a szint és a klasszikus zenének, amiről híres a Lajkó Félix, és ettől kapott egy olyan furcsa milliót ez a világ, de nagyon jó volt belelépni este 7:30-kor, de nekem nagyon izgalmas volt magamra öltenem ezt a figurát, és ott nem bántam, hogy mindig ugyanazt játszom, ugyanazokat a helyzeteket játszom.
1: A Kishegyesi Szép Szó táborban, ami a Vajdasági Magyar Versmondók Egyesületének a tehetségvonulú műhelye, évről évre készítesz fel versmondó gyerekeket, és verspárkészítőként is tevékenykedsz. Ez mellett pódiumművekben is szoktál szerepelni. Mit ad neked a versek világa?
0: Van ez a furcsa nyelvünk, amit úgy hívnak, hogy magyar, az egyik leggazdagabb nyelvnek számít, de persze könnyen mondhatjuk mi, nem tudom, franciául, nyilván a francia is egy gyönyörű szép nyelv, és valószínűleg fantasztikus irodalmi művek születnek francia nyelven is, de én azt nem beszélem, viszont a magyart igen, és a magyarról tudom, hogy lehetőséget ad arra, hogy mi nagyon sokféleképpen fejezzünk ki gondolatokat és érzéseket. Ennek még izgalmasabb formája szerintem a vers, ami egy hihetetlenül tömör forma. Egy csát novellával lehetne párhuzamot húzni, hogy két oldalas az egész, de valamitől mindig úgy érzem a csátnál, amikor elolvasom, hogy annak a karakternek, aki mindösszesen két oldalon jelenik meg, az egész életét ismerem. Mert most a versnek kell ezt megcsinálnia, vagy mindösszesen néhány sorban, vagy rímekkel való játékban, szavak furcsa egymás mellé rakásával játszva kell, hogy elmondjon hatalmas dolgokat, akár egész emberi sorsokat, és ezt teszi nagyon tömör formában. Én ezért szeretem ezt a formát, ezért szeretem ezt. A másik meg az, hogy lehetőséget ad arra, hogy az ember akár profiként, akár most csúnya szóval élve nyilván a hétköznapi ember, és hogyha úgy dönt, hogy verset mondjon, akkor lehetőséget kap arra, hogy csiszolja még inkább saját magát, hiszen ezekkel a rövid, néha kacifántos, néha egyszerű, de mégiscsak tömör formájú mondatokkal kell megpróbálni a sok érdekes dolgot elmondani. És ez nem könnyű. Szerintem tanítható, nyilván kell hozzá egy alapvető képesség, de a képesség egy külső szemmel nagyon ügyesen csiszolható, és megéri, mert aztán visszaköszön az embernek az énjébe. Magyarán, amikor éppen nem verset mond, akkor is visszacsöng benne az, hogy valamitől ez az ember tud közölni tőmondatokkal, vagy tud közölni kacifántos szinte nem magyar mondatokkal. Ez az, ami számomra izgalmas benne. Szeretném hinni nyilván azt, hogy ezt mindenki így érzi, amikor verseket olvas, hogy valamitől az a világ, amit ez a költő, akár ebben az egy versében, akár az egész életművében képviselt, az szól nekem valamiről, az viszel engem valahová. Én ezért szeretem a verseket, és amikor azt meg tudom érezni vagy látni, hogy egy gyerek fog egy szöveget, és ez olyan fantasztikusan találkozik vele, hogy egyszer csak az, amit a költő el akart mondani, az ő mondani valójában, a vers mondónak a mondani valójában válik, ez egy ilyen picin csoda.
2: Kedves hallgatóink, már is folytatjuk a beszélgetést Mess Attila, vajdasági színésszel. Most következzenek a hírek, maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A kormány visszaállítja az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. A kormány Facebook oldalán azt közölte, az ETDR visszaállításával a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek ismét néhány kattintással elérhetők lesznek online. A kormány közösségi oldalán azt írták, Lázár János még 2024. augusztusában szüntette meg az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános felületét. Az egykori miniszter döntésének célja az volt, hogy elzárja ezeket az információkat a nyilvánosság elől, írták a kormány Facebook oldalán. A vallásosság ne a múlt emléke legyen, hanem a hit iskolája, amelyből ma is erőt meríthetünk, hangsúlyozta a 14. Leó pápa a vasárnap Madridban mintegy 1 millió ember előtt tartott szabadtéri úrnapi misén. Mint mondta, itt Madridban, de Spanyolország oly sok más helyén is, úrnapja nem csak egy újabb ünnep a liturgikus naptárban, hanem visszatérés a hit gyökereihez, hogy megújítsák a szeretetet és hűséget Isten felé. 14. Leó egyhetes apostoli körútra érkezett a dél-európai országba, ahol utoljára 15 éve járt katolikus egyházfő. Látogatásának kiemelkedő eseményeként tartják számon az úrnapi misét, melyet körmenet követett a belvárosban. A körmenet 600 méteres útvonalát 16 nagyméretű, összesen 30 ezer, a vatikáni színeket idéző sárga-fehér szegfűből készített virágszőnyeg díszítette, mely a keresztény ikonográfia emblematikus elemeit jeleníti meg, mint például Szent Péter kulcsait vagy a Szent Ostját. A megelőzés jelentőségét emelte ki az Élelmiszerbiztonsági Világnap alkalmából a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal. Arra hívta fel a figyelmet, a rosszul tárolt ebéd, a nem megfelelően átsült hús vagy egy elmulasztott kézmosás is elég lehet ahhoz, hogy az élelmiszer ne táplálékot, hanem veszélyt jelentsen. A Nébih honlapján közzétett közlemény szerint az Egészségügyi Világszervezet és az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete által életre hívott Élelmiszerbiztonsági Világnap célja, hogy felhívja a figyelmet az élelmiszer eredetű megbetegedésekre, valamint a megelőzés kulcs szerepére. A hivatal szerint az élelmiszerbiztonság nem csupán hatósági feladat, hanem közös felelősség, melyhez a fogyasztók is aktívan hozzájárulhatnak. Mint írták, az élelmiszer eredetű megbetegedések a legtöbb esetben egyszerű odafigyeléssel megelőzhetők. Az alapos kézmosás, a konyhai felületek és eszközök megfelelő tisztítása, vagy például a nyers és készételek elkülönítése mind olyan egyszerű alapszabály, melyek betartása a fogyasztók egészségét védi. A Nébih kampányában a Világnap idei üzenetével összhangban a megelőzésre, a mindennapokban is alkalmazható tudás átadására helyezi a hangsúlyt.
0: Az időjárásról.
1: Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, de néhol zápor, esetleg zivatar sem kizárt. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 31 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Mess Attila vajdasági színésszel. A riporter az egyik tanítványom, Vajda Noa, szegedi kommunikáció szakos egyetemista.
2: Tudom, hogy Muravidék a szíved csüske, és színjátszó szakkört alapítottál ott. Meséljél erről a tevékenységet?
3: A muravidéki magyarság a legkisebb magyarság, ami létezik. Én azt hiszem, hogy amikor először kikerültem ott 2005 környékén, akkor voltak ők papíron a nagyjából 9,5 ezeren, ami majd ilyen 7,5 ezresre zsugorodott, ha jól tudom, az elmúlt 20 év alatt. Tehát egy nagyon-nagyon picike közösség. Tényleg úgy képzeljünk el, hogy ez a picike közösség nyilván nem tud magából kitermelni, vagy kinevelni nagy költőket, vagy színházi alkotókat, vagy egy kicsi a közeg. Tehát kicsi a szórás, és ezért ők egy ilyen furcsa módon működnek, vagy működtek legalábbis akkor, hogy hajlandók voltak hitni a világ felé, hogy megmozdítsák önmagukat, tehát hogy importáltak szakembereket. És én is egy ilyen importált szakember voltam valamikor ezen a Muravidéken. Táborozás alkalmával az ottani művelődési intézetnek az igazgatójával arról kezdtünk beszélgetni. Tényleg egy ilyen délutáni kávézás folyamán gyerekek foglalkozáson voltak, mi meg ugye töltöttük a délutáni pihenőnket, tudtuk a kis kávénkat, szürcsöltünk, és kezdtük megváltani a világot, hogy de mit lehetne csinálni. Ott 20 évig nem volt működbelő színjátszás azon a vidéken, bátortalanság, szakmai tudás hiánya, és akkor mi ott a kávézás alkalmával kitaláltuk, hogy de legyen. De 20 éves űrt mi töltsünk be, indítsuk ezt újra. Miért gondolta a művelődési intézet, hogy az akkori sok-sok szakterület, úgy a könyvkiadás, a néptánc, amiben minden ez az intézmény alásik, ami a magyarokat érintő kulturális jellegű tevékenység, de hogy valamiért azt gondolta, hogy a színház legyen a fókusza az akkori működésének. Ez szerintem az akkori igazgató Keperili, illetve igazgatóhelyettes volt akkor még a Gönc László volt az igazgató, de ők ketten érték fel valahogy hiszen, hogy a színháznak van egy olyan jellegű közösségteremtő ereje, amit talán az összes többiben nincsen. Tehát nem degradálva a néptáncot vagy a szövőnéniknek a munkát, de az repetatív, az hagyományápolás, az nem egy élő kultúra, viszont a színház igen, mert állandó gondolkodás, állandó kreativitásra serkenti az embereket, plusz csoportosít különböző művészeti ágakat, hiszen megjelenik benne a tánc, a képzőművészet, csokorba foglalja. Lehetőséget ad arra, hogy mindenki valamilyen formában megtalálja magát, és ha izgalmasan csinálod, akkor élő közönséggel működik, és az élő közönség hajlandó tovább is visszajönni, és tenyerén hordozni téged vele, ha jól csinálod. És ezt azt hiszem, hogy abban az időben nekünk akkor sikerült így a nagy 20 éves űr után jól csinálni, mert az akkor megnyitott 444 férőhelyes Makovec színházat egy 3500 lakosú városkáról beszélünk, tehát hogy ez olyan, mint a felcsúti stadion, hogy háromszor befér az összes lakosság, tehát egy ilyen abszurd túlméretezett valamit, mi meg tudtunk tölteni helyi lakosokkal, ami szerintem egy hatalmas nagy szót, és még élvezték is azt, amit láttak, és még a játszók élvezték is azt, amit csináltak, tehát így szerencsés csillagzat alatt összeállt valami fantasztikus, amit utána még 10-12 évig tudtunk csinálni. És talán ezért vált a szívem csücskévé, mert egyrészt ugye a színházat csinálhattam egy olyan helyen, ahol erre adom megint csak 20 évig nem volt példa. Aztán már szlovénul is csináltam színházatot, hiszen a helyi szlovén alkotói erő is látván azt, hogy mi dolgozunk, kedvet kapott arra, hogy jó, de hát akkor ők miért nem csinálnak valamit. Na most szlovén színjátszás abban a közegben nem, hogy 20 évig nem volt, soha nem volt. És még azt is elindítottuk ezzel. Ugye jó fajta fertőzési lehetősége van a színháznak, mint kiderült. Azt szokták mondani, hogy a színházi közegben az ember az nem barátságokat köt egy-egy produkció alkalmával, hanem szövetségeket köt arra a bizonyos produkcióra, amit éppen csinál. De nekem ennek a másik oldala is mindig izgalmas. Én mindig szerettem, hogy azokat az embereket, akikkel együtt dolgozok, azokat valamilyen formában azért megszeressem. És én azokat az embereket nagyon megszerettem. Hát azért 10-12 év az azért két generáció is, ami kifut egymás után. Gyerekszínjátszó csoportomat láttam fölnőni, a középiskolás csoportomat láttam felnőtté cseperedni. Voltak, akiknek átadtam ezt a működési formát. Ők váltak a csoportvezetők kezüket, ezeket jó dolog volt látni, és ezért valahol a szívem csücske ez a Muravidék, még talán a mai napig is.
2: És hogy zajlik ott a munka? Hány, és akkor mennyi időre? Vagy milyen korosztálya foglalkoztál?
3: Hát most már annyira nem járok oda ki. Én magam középiskolás csoporttal kezdtem, de azt is tudni kell, hogy ez még akkor volt 2005-ben, amikor nekünk szerb állampolgároknak még vízum kellett Szlovéniába. 15 napra kapattál vízumot, ami nem elég egy előadás elkészítésére, úgyhogy én mind a Bagzóli röpködtem oda-vissza Beográd és Szlovénia között, hogy meg tudjam csinálni ezt az előadást 30 nap alatt. Ez még 2005-ben így volt, ez még 2006-ban így volt, és aztán az igazgatónő felajánlott azt, hogy hát te, miért nem költözöl, akkor inkább ide is, akkor megterhelő volt, meg néha idegörlő is, de nem bántam meg egy pillanatig se, hogy tulajdonképpen én oda költöztem Szlovéniába. 4 évig ott lakon, és onnan jártam haza tulajdonképpen játszani az éppen még futó eladásaimat, vagy részt vennék még egy új produkcióban, hogyha szereposztásban benne voltam. A munkánk azok általában ugye nyilván egy középiskolás színjátszó csoporttal, azért tudni kell azért a dinamikáját egy középiskolás közegnek, nem lehet velük akármikor dolgozni, egyrészt így a fesztiválok is bizonyos időszakokban vannak, amire a dolgoknak el kell készülni, ez általában nem március-április, valahol előtte kell bemutatni. Általában az nekik mindig a legjobb, hogyha egy hónapos intenzív munkával dolgoznak még ott suli kezdés elején, de mindig intenzíven dolgoztunk. A gyerekekkel, az általános iskolásokkal már teljesen más a helyzet. Velük általában szétosztottuk az egész évre ezt a munkát, vagy csoportfoglalkozásokkal indítván, ez már ilyen nagyjából klasszik, akkor keresvén a témát, akkor amikor a téma megtalálódik, akkor azt lassan bontva kifelé, és akkor nagyjából március-áprilisig egy 4-5 hónapos folyamaton túl dolgozni. Ma már akkor szoktam csak megjelenni ott kint, amikor esetleg ő pánikszerűen fölhív, hogy nem tud mit kezdeni az anyaggal, és segítsek neki, akkor valamennyire besegítek. Néhány színházi elemben, vagy színházi nyelvezeti formában még nem teljesen biztos magában, de ez teljesen normális, fejlődő fázis, de már egyre bátrabban rendez, vagy egyre bátrabban nyúl szövegekhez, vagy egyre bátrabban mer hívni például szövegeket, és ezek nagyszerű dolgok.
2: Jakindész és színkapitányként szoktak bemutatni a versmondó és színész találkozókon. Hogy talált rád ez a lehetőség?
3: Nekem egy adott pillanatban kellett valami, ami már nem színház, de izgalmasnak tűnik, kihívásnak tűnik, érdekesebb, mint a hétköznapi dolgok, mert nem pejoratív értelemben ezt a hétköznapit mondva, semmi folyamán nincsen azzal valaki élvező, hogy ő autószerelő, én nem vagyok ez a fajta ember. Nem vagyok egy formák nyilván, de én magamról tudom azt, hogy nekem valami érdekes dolog kell, valami nem hétköznapi dolog kell, a színház is ilyen. Arra nem lehet azt mondani, hogy ez egy hétköznapi munka, és valahol a jachtozás sem, vagy jachtkapitánynak lenni sem az. De kettőnek van egy nagyon furcsa szabadsága. Ahogy az interjú elején mondtam, a színész az bármi lehet büntetlenül, a jachttal meg mehetek oda, ahová más nem tud el. Tehát van azért valami fajta furcsa áthallás a szabadság terén, a korlátlan szabadság terén. Lehet, hogy ez volt az a véletlen dolog, ami a kettőt így át tudta fedni, és emiatt fertőződtem meg, de mindenképpen kellett nekem egy adott ponton valami, ami ebből a színházi világból ki tud ragadni. Nem éreztem már magam jól benne. Úgy éreztem, hogy ebben most vagy belesüllyedek én magam is, és 10 év múlva ideggel valami panaszkodással fog fölkelni, vagy pedig inkább kilépek belőle, és találok magamnak valamit, ami most ebben a pillanatban érdekesebbnek tűnhet, és akkor volt ez a jaktozás. Véletlen volt a találkozás. Tisztára véletlenül történt meg az, hogy valaki nekem erről elkezdett beszélni, elmondta azt, hogy ez hogyan történik a tanulás folyamatában, mire azzá válsz, ami utána milyen lehetőségeid vannak, miket lehet csinálni, merre felé lehet járni, és ezzel szerintem megfertőzött. És én rájöttem, hogy én a jachtozás világában is mindig másokon keresztül élem meg annak a dönőségeit. Engem személy szerint nem érdekel a tája vagyok. Mindig mesélem az emberek, hogy a Gibraltáron kávéztem reggel, délután már Madridban voltam, este Pesten szálltam le a géppel. Ettől az emberek úgy hanyat vágódnak, én meg nem. Mert nekem nem ez az aspektus az, ami érdekes. Nekem az az érdekes, amikor látom valakin keresztül, hogy ő megéri ezt az örömet, hogy ő most egy jachton lehetett, vagy van neki egy saját jachtja, vagy valami történt vele, ami nem annyira hétköznapi, és megélhet valami olyat, amit nem mindenki. Mind a két munkának, amely párhuzamat húztam így én magam vele, nyilván az egyik legizgalmasabb specifikuma, hogy nem munkaidős. Nem az van, hogy én 8-tól 4-ig dolgozok, és ott utána jön a saját szabad világom és a szabad akaratom által beosztott időm, hanem mind a kettő nagyon flexibilis. Mindig dolgozol, és soha nem dolgozol. Mindig azt szerettem, hogy nekem nem egyformák a napjai, vagy nem minden ugyanúgy indul, és ugyanúgy fejeződik be, mert karakteremből kifolyólag nem szeretem a monotóniát. És akkor ez volt az egyik legizgalmasabb aspektus ennek az egész jaktozásnak, hogy ez sem olyan. Teljesen magadra vagy utalva, teljesen a saját képességedre vagy utalva. Ilyenkor megmutatkozik az, hogy egy-egy generáció vagy egy-egy közeg mennyire más és más embereket termel ki. Ezt tudom magamról. Én az a generáció vagyok, akiknek a szülei azok négy műszakban dolgoztak gyárakban. Édesanyám délelőtt, édesapám délután, ők ketten is akkor találkoztak, amikor így a gyárnak a kapujában elmentek egymás mellett, az egyik kifelé ment, a másik befelé ment, de a gyerek ez úgy nőtt föl, hogy nem tette senki sem a reggeli terébe az asztalra, vagy nem határozta meg, hogy mikor van a tanulóideje, mert nem volt ott a szülő, hanem magunkra voltunk utalva. És ez egyfajta önállóságot azért megtanít, probléma megoldást megtanít. Ez az én generációm, ez ettől másabb. Mi van a következő generáció, valami mástól másabb, nem mondom azt, hogy bezzeg az, mert a legjobb, nem, de ez adott egyfajta specifikus dolgot, és ez most jön ki, amikor a jakton vagyok, mert látom a különbségeket, hogy valaki probléma megoldó képességgel rendelkezik, vagy pedig leragad az első problémánál, mert ez a fajta készsége nem alakult ki. És én örömmel tapasztaltam, hogy jaj, te jó, én az a generáció vagyok, akinek ez megvan. Ugyanis ott kint, arra vagy utalva. Arra vagy utalva, vagy megold. És én élvezem ezt a fajta fölállást ezen a hajón.
2: Hogy szerezted meg a jogosítványt, hogyha egyáltalán így mondják?
3: A víznek nagyon furcsa szabályai vannak. Mai napig is, hogyha van valakinek elég pénze ahhoz, hogy megvesz magának egy jaktot, azt ő bármiféle engedély nélkül vezetheti, egész idő, hogy valami probléma nem fog történni, de dolgozni ebben a szakmában viszont csak hivatalos licenszekkel, tehát engedélyekkel lehet, aminek megvan a saját procedúrája, tehát egy ilyen felmenő rendszerű formája van neki, hogy le kell tenni az alapvizsgát, ami ugye nyilván azt igazolja, hogy én életemben egyáltalán voltam jakton, tudom, hogy azt a kötelet, ha meghúzom a vitorláson, mi fog történni, tudom, hogy mik a játékszabályok, ha erről jön, akkor kinek van előnye, ha arról jön, kinek van előnye, mik a potenciális veszélyforrások, hogyan tudok kivinni egy ilyen járművet, majd visszahozni biztonságosan is a rajta lévő embereket. Ez egy introdukcióval kezdődik, ez egy mindössze 4 napos találkozás, amivel az ember már a kezébe kaphat egy licenszet, de az anyában még nem dolgozhat, viszont ahogy az egyik instruktorom mondta, már tud embert ölni, mert azért egy 4 napos kurzussal nyilván az ember még nem biztos, hogy bevállalja azt, hogy kivisz egy 40 tonnás hajót, bár engedélye van rá, hogy megteheti, nappal 5 mérföld alatt parttól. És akkor a következő lépés az, ami már egy hetes kívülákra is engedélyt ad, a következő lépés, ami 50 mérföldet ad a parttól, aztán az ember, mikor leteszi az első nagy vizsgát, az már 150 mérföldet ad a parttól. Én még ezen is túllőttem, mert nekem úgynevezett Ocean Yachtmaster engedélyem van, ami a világ összes vizére érvényes, tehát ha már megcsinálom, úgy voltam be, akkor megcsinált meg az összeset. Ehhez egy suri kellett, én konkrétan az enyémet azt Angliában végeztem. Vannak világon jobb és kevésbé jobb hajós nemzetek. Ugye ezt nagyon jól tudjuk, hogy a régi Görögországban rengeteget hajóztak, ma is legenda számban menő kikötők voltak már a régi Görögországban, de ők például ebben megváltoztak, tehát ma már jaktin szempontjából nem egy olyan nagy hatalom, de mondjuk Anglia még mindig az, Lengyelország még mindig, Norvégia például még mindig az. Én az enyémet Angliában csináltam meg, mert a vizek sem mindenhol egyformák. Ugye van árapályos víz, és van víz, ami nem van mozdult. Lemegy valaki a horvát tengerpartra, és a sziklákat megnézi, látja a csíkot, ameddig leszakott menni, meg látja a csíkot, ameddig felszakott emelkedni. Ez egy ilyen jelentéktelen mennyiség, észre se veszed. Magyarán az a víz nem is sodorja a hajót sem, mert nem érzed a vízmozgást. Na de Angliában ez a helyzet más, ott eltűnik alattad 6-7-8 méter víz, tehát ergo az a víz folyamatosan mozgásban van. Tehát nem csak a szél, meg az áramlatok fogják mozdítani a hajót, hanem az árapálynak az állandó mozgása is. Ez még inkább komplikálja az ottani engedély megszerzését, hogy az árapályos vízre van kitalálva, miközben ezt meg lehet csinálni hétköznapi vízre is. Én az árapályosra csináltam meg, szándékosan választottam, hogy nehéz legyen. Angliában 40-45 percenként teljesen megváltozik az időjárás, mert ugye az Atlanti-óceán fölött alakulnak ki a különböző frontütközések, és ez mindig egy picit északra mozduló irányjal, mindig Anglia fölött szokott kulminálni. Ezért olyan nyomorult az időnálok, hogy mindig esik, vagy fúj, vagy kisüt a nap, meg emberek rövidnadrágba mennek, akkor is kell, amikor 12 fokon is zuhog az eső, mert tudják, hogy fél óra múlva meg már kisok sütni a nap. Vagy nálunk ez így nagyon gyorsan változik, ami ugye lehetőséget ad arra, hogy én mindenféle időjárási körülmények között vezetessek jaktot, vagy tanuljam ezt a szakmát, ezért nagyon jó ott.
2: Merre jártál már a nagyvilágban, és hogy néz ki egy ilyen utat? Mennyi ideig vagy a vizen? Mennyit vezetsz? Vagy hogy néz ez ki?
3: két kategória van, hogy az ember egy magántulajdonosnak dolgozik, aki vásárolt magának egy jachtot, ő nem annyira szeretné vezetni, mert inkább élvezni szeretné a családjával, barátjával eltöltött időt, le a felelősség legyen valaki más, annak dolgozok, vagy úgynevezett charter cégeknek dolgozok, amiket ki lehet bérelni napi bérléssel, félnapos bérléssel, egy hetes bérléssel, egy hónapos bérléssel, teljesen mindegy, de a vendég az mint egy hotelt használja ezt a jachtot, csak éppen mozgunk és izgalmas helyzetekbe kerülünk. Ez a két aspektusa van, privát és charter. Mind a kettő izgalmas, mind a kettőnek megvannak az előnyei, nyilván a hátrányai is. Ez a munka nem olyan, az emberek 60%-a utálja a munkát, ahová ugye elmegy naponta dolgozni, és alig várja, hogy a kettő óra kicsöngessen, csak elmessen haza és elszabadulhasson a saját világába, de a jachtokon ez nem így van. Nem tud hova menni, nem lehet letenni a munkát, ez nem úgy működik. Ezért a magántulajdoni jachtoknál nagyon fontos, hogy kijöjjünk a tulajdonossal. A charter világában ez nem így van. Hát a fárasztó vagy idegesítő vendég úgyis elhúz egy fél nap múlva, vagy egy lét múlva, tehát jön a másik, majd ez izgalmasabb lesz. Ott meg viszont nincs meg az állandóság. Dolgoztam például Tajföldön, bejártuk Tajföldöt, Malajziát, Szingapur. Dolgoztam egy érdekes iskolahajón is, amit ilyen régi kalandfilmekben szoktunk látni, egy fából van, szögletes vitorlája van, mindig 15-20-an húzzák fel a vitorlát rajta, meg szaladnak fel a zárbócra. Mi megmutatjuk azt, hogy milyen az, amikor tengervízzel fel kell súrolni a padlót, vagy milyen az, amikor egymásra kell főzni, vagy milyen az, amikor fogod a másik grabancát, mert a korlátnál állni ugyanis tengeri beteg. De ugyanúgy dolgoztam már abban az úgynevezett jet set világban, amit így a filmekben látunk, a James Bond filmekben, hogy elsúran egy Sunseeker jacht, nem azt mondom, hogy engem feltétlenül ez a része van az leginkább, de ilyen is volt már az életemben.
2: Hol és mikor alszott?
3: Volt már olyan is, az egyik első kapitányi munkám az volt, mert egy 16 méteres jachton volt, a négy kabinja volt, a stewardessem lakott a úgynevezett crew quarterbe, ami úgy képzeld el, hogy egy kis luk, lemászol, van benne egy platyó, meg egy ágy, azt ő használta, és én kinn aludtam a fedélzeten. De ez Görögországban nem probléma, mert ott olyan kiszámítható idő van, hogy meg fiatalabb voltam. Még lehet, hogy most már nem vállalnék be egy ilyen dolgot, de van, amikor van saját kabinod, van, amikor osztod a legénység különböző részébe, de általában ne képzelje luxus körülményeket, a luxus körülmény az a tulajdonosnak van.
2: És a Petőfi 200-es évben pár évvel ezelőtt csináltál versenyeókat a jachton, az irodalom hogy hísértel ezen az úton?
3: Viszem magammal nem fizikailag a verses kötetét, hanem a költészetnek a szeretetét, és hát az embernek egy jaktor rengeteg ideje van elmerülni magába, gondolkodni. Néha úgy szoktam ezt megfogalmazni, hogy egy-egy ilyen hajóút az olyan, mint egy kis kamino. Nem mozog föltétlenül, vannak benne elég hosszú off-periódusok, és ebben az időszakban, amikor off-periódus van, akkor nagyon sok időm van gondolkodni, meg elmélyülni. És konkrétan a Petőfi is úgy jött, hogy igen, Petőfi év volt, megláttam valami fölvételt, ami nem a nagyon tetszett, elővettem a webkapot, vagy a mobiltelefonom kameráját, kinyitottam a Google-on a verset, és belemondtam a kamerába, és rájöttem, hogy nem rájöttem, mert tudtam, ezt eddig is voltak már ennek formái korábban, és a Mobil Vers című sorozat annak idején az egyik magyarországi televízió, amit nagyon szerettem formában, hogy verset igazából bárhol lehet mondani. Ez tovább is meggyőződésem. A tömör formája miatt pont Sanremo-ban voltam, nem voltam nagyon sok dolgom a hajóval, minden este kiültem a partra, néztem a naplementét, és elolvastam Petőfinek az összes versét, majd kiírtam, hogy melyikeket tartom érdemesnek arra, hogy a saját szórakoztatásomra fölmondjam kamerámat. De csináltam már ott is, hogy például a gépházban valami munka közben Adit, ilyenek is voltak már. Vagy Vas Albertet, amikor nagyon elfogadt a nosztalgia. Van, amikor ilyen kicsit ilyen terápia hatása van számomra, van, amikor csak a közlés vágy, van, amikor ugye nyilván már nem vagyok színész egy ide, és hiányzik a kreatív vagy az alkotói munka, hogy ezért fogok hozzá. Azt nem mondhatnám, hogy ezt állandóan csinálom, de el szokott periódusosan kapni, és ez mindig valami más indítatásból történik. Oda-vissza elviszek vele valamit.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Mes Attila vajdasági színművészt hallották.
4: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk megújult honlapján is. Európa Rádió. Európa Rádió.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az Európa Rádió.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazin műsora hétfőn délelőtt 10 órától.

0: 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A Tisza párt kormánya alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, és aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A Fidesz hétvégén felszólította a miniszterelnököt és a kormányt, jelentse be, hogy Magyarország nem hajtja végre a pénteken életbe lépő Európai Uniós migrációs paktumot. Magyar Péter saját Facebook oldalán reagált az ellenzéki párt szombati felhívására. Akkor azt írta, miért nem akadályozta meg Orbán Viktor a paktum elfogadását az Európai Unióban. Az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója Havasi Bertalan közleményében azt írta, ma még a magyar emberek dönthetik el, kikkel akarnak együtt élni, és ennek így kell maradnia a jövőben is. Az Európai Unió június 12-én hatályba lépő migrációs és menekültügyi paktuma minden tagállam számára szigorúan kötelező szabályokat ír elő a szolidaritási rendszer keretében. A kormányoknak át kell venniük menedékkérőket vagy elutasítás esetén pénzügyi hozzájárulást kell fizetniük. Az Európai Tanács tájékoztatása szerint az uniós tagállamok többféleképpen is részt vehetnek az új migrációs rendszerben. Választhatják azt, hogy menedékkérőket vesznek át a legnagyobb migrációs nyomás alatt álló tagállamoktól, de pénzügyi hozzájárulással vagy más támogatási formával is kivehetik a részüket a közös feladatokból. Arról minden ország maga dönthet, hogy melyik megoldást választja, akár több lehetőséget is kombinálhat. A rendszerben 2026-ra összesen 21 000 menedékkérő áthelyezésével számolnak, illetve ennek alternatívájaként 420 millió euró pénzügyi hozzájárulás is az Európai Unió rendelkezésére állhat. A kormány visszaállítja az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. A kormány Facebook oldalán azt közölte, az ETDR visszaállításával a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek ismét néhány kattintással elérhetők lesznek online. A kormány közösségi oldalán azt írták, Lázár János még 2024. augusztusában szüntette meg az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános felületét. Az egykori miniszter döntésének célja az volt, hogy elzárja ezeket az információkat a nyilvánosság elől, írták a kormány Facebook oldalán. A megelőzés jelentőségét emelte ki az Élelmiszerbiztonsági Világnap alkalmából a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal. Arra hívta fel a figyelmet, a rosszul tárolt ebéd, a nem megfelelően átsült hús vagy egy elmulasztott kézmosás is elég lehet ahhoz, hogy az élelmiszer ne táplálékot, hanem veszélyt jelentsen. A Nébih honlapján közzétett közlemény szerint az Egészségügyi Világszervezet és az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete által életre hívott Élelmiszerbiztonsági Világnap célja, hogy felhívja a figyelmet az élelmiszer eredetű megbetegedésekre, valamint a megelőzés kulcs szerepére. A hivatal szerint az élelmiszerbiztonság nem csupán hatósági feladat, hanem közös felelősség, melyhez a fogyasztók is aktívan hozzájárulhatnak. Mint írták, az élelmiszer eredetű megbetegedések a legtöbb esetben egyszerű odafigyeléssel megelőzhetők. Az alapos kézmosás, a konyhai felületek és eszközök megfelelő tisztítása, vagy például a nyers és készételek elkülönítése mind olyan egyszerű alapszabály, melyek betartása a fogyasztók egészségét védi. A Nébih kampányában a Világnap idei üzenetével összhangban a megelőzésre, a mindennapokban is alkalmazható tudás átadására helyezi a hangsúlyt. A hivatal célja, hogy közérthető, gyakorlatban könnyen alkalmazható tanácsokkal segítse a családokat a biztonságos ételkészítésben, közölték a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, de néhol zápor, esetleg zivatar sem kizárt. A légmozgás nagy rész gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 31 fok között alakul. Kedden fátyol felhők szűrhetik a napsütést, emellett néhol erőteljes lesz a felhőképződés, és elszórtan lehet zápor, zivatar. Kedden délután 27 és 32 fok közötti hőmérséklet valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Környezetvédelmi magazinja.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Önök a Zöldellőt, az Európa Rádió hetente jelentkező környezetvédelmi magazin műsorát hallják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Huszár Kata. Ma elsőként arról szólunk, hogy megkezdődött a Nemzeti Parkok Hete elnevezésű programsorozat. Budapesten a Vajdahunyad várában mutatkozott be hazánk 10 nemzeti parkja a hétvégén, melyek a saját területükön ezen a héten számos programot szerveznek. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság például a Lilafüredi Szent István barlangban speciális hosszú túrára várja az érdeklődőket. A témával kapcsolatban majd Bíró Tibort, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának vezetőjét kérdezzük.
2: A Nemzeti Parkok hetének mindig az a célja, hogy egyrészt a nemzeti parkok megmutassák magukat a nagy közönség számára, hiszen ha nem látogató központokban járnak a lakosság, akkor nem nagyon találkoznak a természetvédelemmel gyakorlatilag négy szem közt, és itt meg tudjuk mutatni magunkat ezeken a rendezvényeken, milyen munkát végzünk, mit csinálunk, tehát gyakorlatilag előjövünk, és így találkozik velünk a lakosság. Egyébként itt élményszerűen, játékosan is tudnak velünk találkozni, nem csak felnőttek, hanem gyermekek számára is programokat szervezünk.
1: Ezt követően arról szólunk, hogy nyilvánosan is elérhetővé tette új éghajlati portálját a Hungaromet, Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT. A felület egy helyen teszi hozzáférhetővé az intézmény éghajlatváltozással kapcsolatos tudását, adatait, szolgáltatásait és fejlesztéseit. Az új portálról Szép Szó Gabriellát, a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgatóságának igazgatóját kérdezzük majd.
3: A Hungaromet már jó ideje szeretné megújítani úgy általában a teljes weboldalát, de most ennek egy kis szeletét választottuk ki, az éghajlati részét, amit egy külön portálba szerveztünk ki. Ez a portál egyrészt összegyűjti azokat a több weboldalon elérhető adatbázisainkat, amiket különböző felhasználók használnak, így nekik nem kell megjegyezniük több weboldalnak a címét, hanem egy helyen meg fogják ezentúl találni őket. Másrészt egy új része ennek az éghajlati portálnak az a térképnézegető, illetve adatokat lehet benne nézegetni, amik az elmúlt 100-120 évnek a mérései alapján, illetve a 21. századra vonatkozó klímaprojekciók alapján adnak egy képet az éghajlatváltozásról. Ez az úgynevezett digitális éghajlati atlasz, és van egy harmadik fontos része, ahol szektorspecifikus szolgáltatások indíthatók, illetve akár így az atlaszon keresztül meg is találhatja maga is, aki szeretné.
1: Kedves hallgatóink, ez a kínálatunk, számítunk figyelmükre.
0: Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, idén 20. alkalommal rendezik meg a Magyar Nemzeti Parkok Hete elnevezésű programsorozatot. A nyitó rendezvény utáni héten egészen június 14-ig mind a 10 hazai nemzeti parkigazgatóság változatos és izgalmas programokkal várja az ökoturisztikai élmények, geológiai és természetismereti érdekességek iránt érdeklődőket. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság például pénteken a Gortva völgyben szervez túrát, szombaton a Lilafüredi Szent István barlangban speciális hosszú túrával, vasárnap pedig egy szakvezetett természetismereti túrával készülnek a látogatóknak, ez utóbbi a bolygótúra tanösvénye. A további részletekről Bíró Tibort, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának vezetőjét kérdezzük.
2: 20. alkalommal rendezzük meg, illetve rendezik meg a Nemzeti Parkok a minisztérium szervezésében a Magyar Nemzeti Parkok Hetét, és immár most egymás után második évben a Vajdahunyad várban van ez az esemény, illetve program sorozat gyakorlatilag. és hát 5-én, június 5-én került megnyitásra maga a rendezvény.
1: Mi a célja egyébként ennek a Magyar Nemzeti Parkok hetének?
2: A Nemzeti Parkok hetének mindig az a célja, hogy egyrészt a nemzeti parkok megmutassák magukat a nagy közönség számára, hiszen ha nem látogató központokban járnak a lakosság, akkor nem nagyon találkoznak a természetvédelemmel gyakorlatilag négy szem közt, és itt meg tudjuk mutatni magunkat ezeken a rendezvényeken, milyen munkát végzünk, mit csinálunk, tehát gyakorlatilag előjövünk, és így találkozik velünk a lakosság. Egyébként itt élményszerűen, játékosan is tudnak velünk találkozni, nem csak felnőttek, hanem gyermekek számára is programokat szervezünk.
1: Épp ezt akartam mondani, hogy ugye a megnyitó az ugyan Budapest, illetve hát a fő program az ott volt, de ugye a különböző nemzeti parkok különböző programokkal várják az érdeklődőket. Mi lesz itt a Bükki Nemzeti Park igazgatóság gondozásában?
2: Igen, hát a megnyitó nyilván az hétvégén volt, és akkor már voltak konkrét programok. Alapvetően látogató központjainkban is szerveztünk programokat. Itt gyermekek számára külön modulokat, természetvédelmi játékokat szerveztünk, illetve hát a terepenként geotúrák vannak szervezve, amelyet kollégák szakvezetés és nagyon érdekes tematikával szerveztek meg és vezettek le, de ilyenek lesznek egyébként egész héten. A nemzeti parkokat ez konkrétan egy egész hétig tart, de hát nyilván a legnagyobb rendezvények azok most voltak hétvégén, például a Szomolyai Cseresznye Fesztivál, ahol például nagyon különleges szomolyai kaptárköveknél volt szakvezetésünk, vagy a Salgótarján mellett a Gorotva-völgyi túra, ami szintén nagyon

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm a hallgatókat. Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titis kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
2: Egy dísztelen kis terembe léptünk, amelyet valami hideg bagaria bőrszak hatott által. Annak a közepén festetlen karos székben ült egy fekete szakállú, középtermetű ember. Barna posztódolmány volt rajta és sárga csizma. A könyökével fekete bársonykardra támaszkodott. Sötét tekintetű, apró két szemét mindjárt a belépésünkkor ránk szegezte. Az első pillanatban nem gondoltam, hogy Attila az. De az volt. Körülötte ott álltak a vezérei. Edekon, Orestész, Csát, és még valami hárman. Mind piros egészséges állat, csak az egy Attila sápadtas, mint a pergamen. A mi követeink mélyen meghajoltak előtte, és úgy maradtak, tehát ő az. Várták, hogy megszólítja őket. De nem szólt. Ők meg annyit sem mertek mondani, szálve. Egy mi atyánknyi idő telt el így. Attila mozdulatlanul, mint valami szobor. Még az arca színe is, mint a megsárgult márvány fejeké. A követek két rét, mint akiknek görcs van a hasukban. Végre Csát szólalt meg. Beszéljetek! Erre Maximinosz fölegyenesedik, s kiveszi kebeléből a császár pecsétes levelét. Felséges király, országodnak ura, dicső fejedelem, s a hangja remeg. Na, soha se hittem. Ez a büszke, dülleszki Maximinosz, aki mindig olyan peckesen állt, mintha a gerince vasból volna. A mi császár urunk, rebegi tovább, tiszteletét küldi, és jó egészséget kíván. Vigilász nagy lehelettel tolmácsolja. És jó egészséget kíván. Attila maga elé pillant. Ugyanazt kívánom neki, szólal meg, amit ő kíván én nekem. A hangja olyan volt, mint valami nagy darázs dongása, amikor szobába téved, s körül dong. Félelmetes hang. Csak később, hónapok múlván értettem meg, hogy Attila szavai mögött micsoda gondolat vetett árnyékot, amikor ezt mondta, kívánom, amit ő kíván én nekem. Elfogadta a levelet Maximinosztól, s a szeme Vigilászra villant. Orcátlan ebb, robbant rá. Hogy mersz a szemem elé jönni? Avagy nem te tolmácsolta, de azt az akaratomat, hogy addig én hozzám követ nem ásszon, ameddig a szökevényeket mind ki nem adjátok. S a hangja olyan volt, mint az oroszlán ordítás. Vigilász majdnem lerogyott ilyettében. A teremféle nagy sátornak még az oszlopai is reszkedtek. Attila választ várt, de Vigilász csak sunyított, viasz szín sápadtan, nyakba behúzottan, tenyerét a mellére tapasztva. Ebben a nehéz csendben aztán Edekon szólt rá. Hát nincs semmi mondani valótok a mentségtekre? Feleljetek hát! Felséges király, hebegte kék ajkkal Vigilász, a császár minden szökevényt ide kísértetett. Attila a fejét rázta. Hazug azok! Karóba húzatnálak valamennyi őtöket, ha nem nézném, hogy követek vagytok. És egy vastag nyakú fiatal hundra tekintett. Csege, olvasd a szökevények nevét! Az írnok, hunul Ravó, egy nyalá papíros tekercset oldott ki, és az egyikről a nyomott csendben valami száz nevet olvasott. Ezeket követelem, csörrentette Attila a kardját. Nem tűröm, hogy történetesen a magam szolgái fogjanak fegyvert én ellenem. S fölkelt. Ellépkedett a sátornak a belsejébe. A kihallgatásnak vége volt.

0: Szédelegve támolyogtunk ki a sátorból. Nem értem, vacogott Vigilasz. Attila mindig nyájasan fogadott. Én ilyen harapósnak még nem láttam. De az irgalmát, rögte sápadtan a százados. Ez mégsem járja. Én katona ember vagyok. Én rám így ne hurrogjon senki. Hidd ki pár viadarra, villant rá a vállán át dühös gunnyal Maximinosz. A gazdám a fejét lógatta. Már bizonyos, hogy besúgták neki a barbárok Vigilasznak a megjegyzését. Edekon hazakísért bennünket, és Vigilasszal félrehúzódott. Mit beszélgettek? Vigilasz azt mondta, hogy Attilának a haragját Edekon csupán a szökevényekre magyarázza. De látszott az arcán, hogy hazudik. A szeme csillogott, mint a rókáé. Néha gyorsan tetvett mindent, néha maga elé bámult, és elfogyott a szín az arcából. De ezt a színváltozást, ezt az idegenkedést csak én láttam meg rajta. Egy óra múltával, éppen mikor ebédeltünk, két követ üget hozzánk Attilától. Az egyik egy bokros bajuszú öreg úr, Eszlász nevű, szolga is kísérte vezetéklóval és egy málháslóval. A király parancsát hozta, hogy Vigilász tüstént induljon vissza Konstantinápolyba, és szedje össze az ott maradt szökevényeket. Mi pedig várjunk, míg a hunok fővezére a kazároktól vissza nem érkezik. Mert ami ajándékot a fővezérnek hoztunk, vissza nem vihetjük, se másnak oda nem adhatjuk. Addig is szigorúan megtiltja Attila, hogy római rabokat nem szabad kiváltanunk, hun rabszolgákat nem szabad vásárolnunk, egyáltalán nem szabad vennünk semmit se, csak eleséget. Vigilasz hát abba hagyta az evést. Tüstént, parancsolta Attila. Tehát tüstént. Ravasz sovány arca szinte sápat volt a zavartól. Sokat beszélt, és olyan kapkodással ült a lóra, mintha arról volna szó, hogy negyed órára, s meg kell fordulni a Konstantinápolyból. Másnap fölkerekedett a hun tábor, s megindultunk mi is a táborral északnak. Attila székhelyére indult, s útközben, amint mondták, feleségül vesz majd egy Écska nevű hun leányt. A falunál, ahol a hun leány lakott, csak ugyan megállapodott a sereg, de mi nem láthattuk a mennyegzőt, mert Attila azt parancsolta, hogy haladjunk tovább. Három hun volt a vezetőnk. Az egyikkel mindjárt az első nap beszédbe eredtem. Azt kérdeztem, nem tudja-e, mi történt Deillel, a csátúr csatlósával. Tudom, felelte nyugodtan. Hát mi? Vállat vont. Még aznap, mikor megérkezett, szárítóra tették. Micsoda szárítóra? A hun nevetett. Helyenő, benehéz fejű vagy. Hát hogyan szárítják a köcsögöt? Negyedik fejezet. Egy borongós estén valami tavacska mellé érkeztünk. Csak akkora tó volt, hogy egy 10 éves gyerek is átszőhette, de a lónyomokról látszott a partján, hogy itatásra alkalmas. Vén nyírfák és nyárfák mindenfelé. Alig verjük le a sátorfákat, nagy szél kerekedik, s utána megdördül az ég is. A szél egyre dühöttebb, minden sátorunkat beforgatja a tóba, s villám villámra lobban és lecsap. A csattanás és dörgés a földet is rengeti. Na, ítéletidő! Ette csak közibénk harsan nagy lánglövettel egy mennykő. A tóba csak úgy sustorog. Annyira megzavarodtunk, hogy ahányan voltunk, annyi felé futottunk az éjszaka sötétségében. Nem tudom, ki milyennek képzeli a pokol útját. Én, ha festő volnék, aznaptól kezdve úgy festeném, hogy az elkárhozottakat sötétségben csapkodó villámok kergetik beléje. Hát csak futottunk, mint az ilyet tyúkok. A villámok lobogásánál egyszer csak házakat is látok magam körül, náptetős házakat. Kutyák rohannak rám, dühösen ugatozva. Segítség! Hallom azonban, hogy a többieket is húzkodják az ebek, s azok is rikoltoznak. Egy házból vörös világosság kélelő, égő nátcsóvát tartanak ki, s hunyszóval kérdezgetik. Kik vagytok? Mit kajabáltok? Jó emberek, lihegtem, menedéket adjatok. A zivatar pocsékká vert bennünket itt a tóparton, a menykő közibénk csapott. Már akkor több házból és sátorból is előkíváncsiskodtak szurokba mártott nátcsóvával, bámultak bennünket. Mert az a faluféle hun telepecske volt, a házak között sátorok álltak, s a házakba csak akkor a zivatar elől húzódtak be az emberek. Befogadtak bennünket jó lelkűen. Minket az urammal egy sok gyermekes hun család tessékelt be, a gyermekek a szobában aludtak, nekünk a pitvarban tüzet rakott a gazda. Szárítkoztunk. Az uram alig állt a lábán, nem elég, hogy bőrigázott, hanem még a térde is vérzett. A hun olyan rettentő, mérges pofájú ember volt, hogy az uram még véres térdel is rémülten hőkölt meg tőle. Én azonban már sejtettem, hogy a rettenetes ábrázatok mögött bárány lelkek laknak. Békében legalább bárányok. Hát nem is harapott meg bennünket. Sőt, ő kínált meg harapnivalóval, kenyérrel és szalonnával. Mi azonban nem voltunk éhesek. Az uram csak feküdni kívánt, én meg a ruhámat szárítottam. A hun segített benne. Rakta szívesen a nádat a tűzre, s közben kérdezgetett, hogy kik vagyunk, mi áradban forgunk azon a vidéken. Tőle tudtam meg, hogy Buda király egyik özvegyének a falujában vagyunk. Buda király Attilának a bátyja volt, s nem régiben halt meg. A fehér hunoknak volt a feje, mint ahogy a fekete hunoknak Attila. Halála után a fehér hunok is Attilához csatlakoztak. Hát mi a különbség a kettő között? Kérdeztem az embert. Csak annyi, felelte, hogy a fehér hunok fehér birkának a bőrét viselik, a fekete hunok meg a feketéjét. Nyáron nincs köztük különbség. Az én hunom is fehér hun volt. A neve Zsadán. Az özvegy királyné még azon éjjel megtudta, hogy miféle vendégeket hajtott az ivatar a falujába. Nem telt belé egy óra, már ott voltak a szolgái. Lepedőket hoztak meg száraz medvebőröket, s egy csobolyó bort, meg egy tál hideg vaddisznó sonkát. Mennyei üdvösség, mondta az uram a száraz meleg ruhára. A borra már nem is volt szava, csak hála tekintete az égnek. Beletakaródzott a medvebőrbe, és lefeküdt. Én is. Másnap, mikor megvirradt, vissza kimentünk a tópartra. A sátraink ott úszkáltak a vízben, a lovaink szalaszéjjel. A hunok már akkor javában fogdosták a lovakat, s húzgálták kifelé a sátrainkat a partra. Ugyancsak csodálkoztunk, hogy nem veszett el egy gombunk se. Na, azt mondja a gazdám, világéletemben sok földet bejártam, de ilyen emberséges népre még nem akadtam. Bontsd elő az ünnepi tógámat, Budáné asszonynak kezet csókolunk, ha mezit láb jár is. És hát az urak el is mentek. Vittek a királynénak 3 ezüst kelyhet, 3 karmazsin bőrt, egy kis kosár indiai borsot, fahajat, sáfrányt és pálmadiót. Mi addig a sátorokat tisztogattuk. A nyírfák alatt, a tó körül lépten nyomon nyílt a gyöngyvirág. Szedtem egy csokorra valót az uramnak. Hanem, hogy sokáig odajártak, mi is benéztünk a faluba. Az idegen nép látása mindig mulatságos. Az meg éppenséggel gyönyörűség, ha barbárokat láthat a művelt görög. Voltak éppen maga magát szemléli, hogy mennyivel különb. Az út még sáros az éjjeli zivatartól, de azért gyerünk. A faluban az egyetlen csinos épület Budánénak a háza, de az is csak fából való, szétszedhető. Talán 4 szoba, ha van benne. Az épületet vagy 10 sátor környezi. Úri sátorok is. Azok között van egy 4-szögű, a tetején aranygomb csillog. A nyílását csikóbőr takarja, a csikóbőr fölött vörös posztókézben 2 fekete kard, s a kardok fölött a nap aranyképe. Elnyílt a szemem, hiszen ez a Csát család jelvénye. De mi állt én belém, hogy így megdobban a mellem? Mi közöm nekem avval a leánnyal? Ha annyira van is hozzám, hogy a ruhája hozzám ér, akkor is távolabb van tőlem, mint a világ nyugati széle a keletitől. Elfordítottam a szememet, és egy csoport húnembert vizsgáltam. Miért ülnek ezek örökkön lóháton? Az egyiknek sárga és szőrös a csizmája, látszik rajta, hogy szarvas bőrből készült, talán azért hagyta rajta a szőrt is. Beszélgetnek, nevetgélnek. Hevernek is a lovon félkönnyéken, mint mi a díványon. A lovak szíján abrakos tarisznya. De egyszer csak arra esződök, hogy megint a sátort bámulom. Egy fehér szakállú akhún ül a sátor előtt a gyepen, jobban mondva bölény bőrön. Az öreg úrnak annyira horpadt az orra, hogy csak szívességből mondhatjuk orrnak az arca közepét. Valamikor buzogánnyal ütöttek tán reá. A fél keze is hiányzik. Ilyen csonka-bonka öregeket később gyakorta láttam. Hát ül az aggúra bőrön, s két kis gyermekkel játszik. Az egyik gyermek 6 éves, már forradásos képű, a másik tán 3, még csúfítatlan. Az idősebbiknek kis teknős béka pajzsa van a hátán, s fakard az oldalán. A kisebbik csak ingben hempereg az öreg úr mellett, mert hogy úr, a hajáról láttam. A rabok haja borzas, mint a pemet. Az urak haja 3 csombókba rendezett, egyik fönt a homlokon, 2 a halántékon. Egy nagy süvegű, szakállas őr áll a sátor előtt. Lomhán áll ottan. A dárdája a földbe van tűzve, s ő jobb könnyéken támaszkodik reá. Egyszer csak hangot hallok a sátorablakból. Sugár! Sugárkám! Édes rezdülés járt át, valami olyan érzés, mint mikor tavasszal a langyos szellő besuhan a napon fekvő beteg inge ujján, s valami kellemes borzongást érez végig a bőrén. A kisebbik gyermek fölmosolyog az ablakra. Emőke állott. S egy perc múlván ki is lebben. Fehér ruha van rajta, piros csizma a lábán. A haja egy ágba fonottan hull hátra, leért a derekáig. Tejet hozott ki egy kis ezüst szilkében. Utána egy 13 éves forma mezitlábas rableányka valami süteményt. Sárga volt az a sütemény, mint a narancs. A gyermekek itták a tejet, és kedvel falogatták a süteményt. Mellettem egy Nigró nevű rabszolga állt, Maximinosznak az egyik rabszolgája, Szerecsen. Megtaszított a könyökével. Nézd! Suttogta. Micsoda takaros! Bántotta megjegyzése. Nem tudom miért. Emőke letelepedett a bölénybőrre, és az ölébe vonta a kis porontyot. Körültörülte a száját fehér kendővel, s nagyokat csókolt a gyermek pufók orcájára. Kedves, te kedves! Gyere! Rántom meg Nigrót. Gyere már haza! Nézzük meg! Jó lenne hozzánk belső lánynak. Gyere! No! Csak ne szorítsd úgy a karomat! Miért haragszol? Magam se tudtam. Megrútult előttem Nigrónak az arca. Szerettem volna pofon csapni. Ötödik fejezet. Déltájban az urak hazatértek. 5 megterhelt hún rab kísérte őket. Az egyik borjút cipelt a nyakán, a másik lisztes zsákot, a harmadik 2 nyulat. Az urak vidámak voltak. Zéta, mondja az uram, mikor a virággal eléje léptem. Téged fölmentelek az ebédkészítéstől. Eredj és szedj még gyöngyvirágot. Sokat. Elviszed délután a királynénak. Hát én egy óra nem telt belé, szedtem is egy nagy kosár gyöngyvirágot. Szedtem közéje ibolyát is, és néhány szép páfrányt és fűszálat, s magam mulattából már a kosárban elrendeztem. Olyanná vált a kosár, mint egy szekér keréknyi menyasszonyi csokor. Ejnye be szép, örvendett az uram. Ezt így, ezen kép vidd el neki. Csak még egy-néhány marok füvet szedj, hogy a kosár szélén lelógjon, és semmi se lássék a kosárból. Elkészülök. Teszem a kosarat a fejemre. Vigyel, tán, nigró, mondja Maximinos. Szerecsen úribb. Éreztem, hogy elsápadok. Uram, rebegtem alázatosan, én szedtem a virágot, kegyes engedelmével kérem, hadd vigyem el én. Nem tudom, hogy miért nem ütöttek meg a szemtelenségemért. Az uraknak jó kedvük volt, nem gondoltak velem. Csupán a szolgatársaim bámultak, s különösen nigró. De hát rendjén valónak érezték, hogy aki fáradott, az lássa a borra valót. Mikor már aztán az úton voltam, magam is bosszankodtam magamon, de már késő volt. Megfogadtam, hogy csáték sátorára rá se nézek. A sátor valami 50 lépésnyire állt a királyné házától, és keskeny, kis patkósan hajló gyalogút vitt hozzá. A gyalogút az esőtől felázott, és vékony habarék sár borította. Mi közöm nekem azzal a sátorral? Gondoltam. Rá se nézek. De mikor már az út közepén voltam, arra gondoltam, hogy miért ne nézném meg még egyszer a halál kisasszonyt. Úgy sem látom többé az életben soha. És hát a holdat is nézheti mindenki, ha el nem is érheti soha. Leemeltem a kosarat a fejemről, mintha csak azért állanék meg, hogy elfáradtam. És a hónom alá vettem a kosarat. És megfordulok a sátornak. Hát látom, hogy az a 13 éves forma kis rableány, aki délelőtt a süteményt hozta ki a gyermekeknek, most egy szakajtókosárból homokos szárazföldet hint az útra. No, nem elég. A hintése csak a harmada utat javította meg. Visszatér. És ekkor lép ki a sátorból Emőke. Csak az a ruha volt rajta, amelyik az előbb. A haját azonban hosszú, fehér, hátrahajló fátyol takarja. Összefogja a fehér szoknya alját, és óvatosan lépkedve megindul. Megindul felém. Én felém. Ha behunyom a szememet, ma is látom, amint a két kis piros csizma tip-top lépeget könnyedén, kedvesen. És az a barackvirágszín finom arcocska, az a mélázó, szép fekete szem, az a finom meccésű ajk közeledik, közeledik felém. Közeledik. Lép, lépeget. Mikor a beporozott útnak a sárosához ér, megáll, megáll, mint az erdőn sétáló őz, s fölemeli a fejét. Láttam, miért állott meg. A cselédet várta. Talán, hogy megszidja, miért késett a munkájával, talán, hogy az utat tovább porosztassa maga előtt. Mintha meglöktek volna. Belemarkoltam a kosaramba, és szórtam eléje a virágot. Rá se néztem, mintha nem is neki csinálnám, csak mentem előtte, és a kosarat rázva hintettem a virágot az út sarára. A virág elég volt a királyné lépcsőjéig. Megálltam. Az arcom úgy égett, mintha tüzes kemence szájánál állanék. A szívem lükögve vert. Nem mertem felnézni, csak álltam, mintha valami gonoszságot követtem volna el, s büntető bíró előtt állanék. Egyszer csak hallom, hogy közeledik. A virágon. Akkor ránéztem. Ő is felnézett, mikor hozzám ért. A szeme. A nap így nyilal át az erdő lombjain. A lelkemben nyilalt a szeme sugara, s a lelkem egyszerre fénnyel és zenével telt meg. Néztem káprázó szemmel, boldog szomorún. De a szeme rajtam csak addig állt, míg megint pillantott. Aztán föllépkedett a lépcsőkön. Szinte kábultan néztem utána. Csak mikor már eltűnt, akkor gondoltam arra, hogy valamelyik hun leszúrhat ezért a tettemért. De nem bántott senki. A lovasok egykedvűen beszélgettek tovább. Csak a vén őr nézett, de az is egykedvűen. Vélte talán, hogy parancsot teljesítettem. Úgy indultam vissza, mint aki részeg. A falu végén gyermekkiáltást hallok mögöttem. Hé, hé, szolga! Megfordulok. A kisrableányt látom, aki emőke előtt az utat hintette, nekem integet. Értesz-e, Hunul? Lihegi. Értek. Felelem, mint aki álomból ocsúdik. Keveset. A kisasszony azt mondta, hogy jár vissza, add valamit a szolgálatodért. És nevetett. Csúnya véznak is barna leány volt, és arca piszkos is. Kis szemtelen. Mondd meg a kisasszonyodnak, feleltem méltóságosan, hogy én szolga nem vagyok. Úr se vagyok, az igaz, de szolga se vagyok. És az én nevem Zéta. S nagy büszkén elléptem. Hatodik fejezet. Mikorra visszaérkeztem, az urak már az ebédnél feküdtek, s a borjú pecsenye illata betöltötte a levegőt. Priskosz a tekintetével kérdezett. Annyira ismertük egymás gondolatát, hogy néha nem is kellett beszélnünk. A tekintete azt kérdezte. Mit szólt a királyné? Szívesen fogadta-e a virágot? Az én nyelvemen soha nem született még hazugság. Priskosz belém nevelte, hogy a hazugság utálatosabb minden más mocsoknál, s én magam is megvetettem minden embert, akit hazugnak ismertem. A királyné, feleltem elnézve a feje fölött, nem beszélt ugyan velem, de köszönetét küldi. Vártam, hogy a föld megrázkódik erre a hazugságomra, vagy hogy a nyelvem kiszakad gyökerestül, de egyik se történt. Az urak vidáman beszélgettek tovább, és én is leültem a sátor elé zavartan és piszkos lélekkel, hogy ebédeljek. Azon az éjjelen rosszul aludtam. A gazdám is nyugtalan, mióta Hunniában járunk. Én csak azóta, hogy azt a leányt láttam. Nincs se éjjelem, se nappalom. Éjfél felé azt gondoltam, javában alszik már a gazdám, mikor egyszer csak megszólal. Mi bajod? Miért sírsz? Ki ütött meg? A kérdése annyira meglepett, hogy percekig nem szólhattam. Ó, uram, feleltem végre. Én igen szerencsétlen vagyok. Ki bántott? S hogy erre nem feleltem, felült az ágyában. Bizonnyal mondom, hogy akárki bántott, megkeserüli. Nem bántott engem senki, uram, csak éppen elgondolkodtam a sorsomon. A sorsodon? Döbbent rám a gazdám. Hát olyan síratni való a te sorsod. Ne érts félre, uram. A te jóságod éltető napfényen nekem, és én meg sem érdemlem, hogy rám nézz. De ha elgondolom, hogy már gyermekkoromban szolgaságra kerültem, és hogy hiába szabadítottál föl, csak szegény ördög az én nevem, abba hagytam. Éreztem, hogy a gazdám csodálkozik a szavaimon, és hogy én bolondokat beszélek. S valóban némi hallgatás után az uram megszólalt. Azt hittem, ismerlek téged, Zéta fiam. Hiszen úgy láttam a növekedésedet, mint azét a ciprusét, amelyet aznap ültettem, amikor téged magamhoz váltottalak. De ebben az órában nem ösmerek rád, Zéta. Nem tudom, micsoda gondolatok kavarodnak a lelkedben. És elhallgatott, elaludt. Én meg azon gondolkoztam, miket hazudjak holnap. Azt mondom majd, hogy rosszat álmodtam, bika üldözött és tiport álmomban. Eközben néztem a csillagokat a sátor nyíláson át, és néztem emőkét. Mert ha behunyom a szememet, mindig őt látom. Látom, amint fehér szoknyában, piros csizmában, aprón lépked a gyalogúton, és ahogy hozzám érkezik, reám emeli méltóságos, fekete szép szemét. Hetedik fejezet. Alig pitymallott, felkürtöltek. Maximinos rendelte, hogy hajnalban induljunk a további útunkra. Álmatlanságtól zavaros fejjel kötöztem össze az ágyneműnket, és segítettem a sátor elbontásában. De aztán mégis szakadt néhány percem, hogy beleugorhattam a tóba, és megfrissülhettem a vizében. Aztán hát, lóra.
1: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén.
4: A bogyós gyümölcskertész Szentpéteresen.
3: Főr Elézer.
4: Házasságon innen.
3: Katalin.
4: A gyerek.
5: A gólya kalifa.
3: Rosti fiú esete. Pacsirta.
4: Pilátus testament. Szigetkék.
6: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A vagyonnyilatkozati rendszer felülvizsgálata elengedhetetlen, nem csak az átláthatóság és a közélet tisztaságának növelése, vagy a közvélemény információ igényének korrekt kielégítése miatt, hanem az uniós források hazahozatala érdekében teljesítendő előírások miatt is, közölte az országgyűlés elnöke a Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes azt írta, a vagyonnyilatkozati adattartalom alkalmatlan bárki vagyoni helyzetének vagy vagyongyarapodásának megállapítására, mivel az adatkérés elavult és nagyon hiányos. Évről évre összehasonlíthatatlan, nem biztosítja a transzparenciát. A házelnök hangsúlyozta, hogy a következő, a jövő év elejénben nyújtandó vagyonnyilatkozatok már egy új rendszerben kell, hogy készüljenek. Hozzátette, hogy a Tisza képviselői közül legtöbben olyan szakemberek, akik komoly szakmai pályafutás után stabil vagyoni helyzettel léptek a politikába, írta a Forsthoffer Ágnes. Az országgyűlési képviselők tiszteletdíjának csökkentéséről, valamint a még folyamatban lévő devizahiteles perek, végrehajtások felfüggesztéséről dönthet az országgyűlés hétfőn, eheti kétnapos ülésének első napján. A parlamenti honlapon olvasható napi rendi javaslat szerint az ülés a megszokottaknak megfelelően kora délután kezdődik napi rend előtti felszólalásokkal. A döntéshozatalok során megválaszthatja az országgyűlés a Tisza frakció által kezdeményezett 5 vizsgálóbizottságból 4-nek a vezetői tagjait. Szavaznak a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaélések, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, illetve a kegyelmi botrány felelősei, továbbá a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság tagjairól és tisztségviselőiről. A házszabálytól eltérve tárgyalják és a nap folyamán szavaznak is a képviselők az országgyűlésről szóló törvény és az azzal összefüggő egyes törvények költségcsökkentéssel kapcsolatos módosításáról. A Tisza párt által benyújtott előterjesztés az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselő csoportnak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja. Ennek alapján a képviselők tiszteletdíja 40%-kal is csökkenhet. Madaraknak és denevéreknek alakítanak ki oduparkot uniós támogatással Szegeden a Maros-Tiszai torkolatak közelében, tájékoztatott az önkormányzat. A közlemény szerint a jövő tavaszra megvalósuló fejlesztés célja a Tisza-Maros torkolat térségében található Natura 2000 védelem alatt álló terület természeti értékeinek megőrzése, az ökológiai szolgáltatások bővítése és a helyi biodiverzitás növelése. A denevérek és kis énekes madarak számára kihelyezett odukkal azon fajok állományát lehet növelni, illetve megtelepedésüket segíteni, melyek a repülő rovarok, különösen a csípő szúnyogok körében találják meg táplálékbázisukat. A projekt részeként csaknem 500 madár és denevér odut, vércseládát és kuvik odut telepítenek. Idén 5 hatóságilag kijelölt és ellenőrzött természetes fürdőhely várja a strandolókat Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, közölte honlapján a vármegyei kormányhivatal. Azt írták, a vármegyében nyilvántartott 9 természetes fürdőhely közül az idei szezonban 5 fogadja már júniusban a strandolókat, a Vadnai tó, a Mái, a Muhi, a Nyéklátházi és az Arlói strand. Az idei szezonban nem nyit ki beruházási munkák miatt a Vadnai üdülőközpont 2. strandja, valamint a Mái Mangó Beach és a Tiszabábolnai Babuna Beach sem. A mezőzombori Dorgói tó strandján továbbra is érvényben marad a 2023-ban cianobaktérium búrjánzás miatt elrendelt fürdési tilalom. A kormányhivatal kiemelte, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye szabadvizeinek többsége, különösen a Miskolc környéki bányatavak nem kijelölt fürdőhelyek, ezért vízminőségük nem ellenőrzött. Hozzátették azt is, a tavak gyors mélyülése, a helyenként nyáron is hideg víz, valamint a szennyeződések fokozott baleset és egészségügyi kockázatot jelentenek.
0: Az időjárásról.
1: Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, de néhol zápor, esetleg zivatar sem kizárt. A légmozgás nagy rész gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 31 fok között alakul. Kedden fátyol felhők szűrhetik a napsütést, emellett néhol erőteljes lesz a felhőképződés, és elszórtan lehet zápor, zivatar. Kedden délután 27 és 32 fok közötti hőmérséklet valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke, a Rádió Arénájának vendége. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
2: Köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Lehel László alapító elnök a 25. évi beszámoló elfogadása után adta át a stafétabotot. Összefüggésben áll a kormányváltással bármilyen szálon, vagy tervezett folyamat volt?
2: Azt hiszem, hogy a kettő egyszerre igaz. 35 évről van egyébként most már szó, 1991-ben alakult az Ökumenikus Segélyszervezet, és azóta valóban Lehel László volt az, aki építette és vezette ezt a szervezetet, és évekkel ezelőtt elkezdődött egy tervezett generációváltás. Ugye, annélkül, hogy mondanék életkorokat, kettőnk között 35 év van, tehát időszerű volt az, hogy előbb-utóbb megtörténik ez a staféta átadás, és ez először úgy történt, hogy én elnökhelyettes lettem, utána ügyvezetőigazgatóként az elmúlt két évben már az operatív irányítását én végeztem a szervezetnek, és az idei 35. ünnepi közgyűlés tűnt egy olyan pillanatnak, amikor ez a staféta átadás megtörtént. És azt gondolom az, hogy közben a társadalmi változások többek között a kormányváltás is megtörtént, az csak tovább erősítette ezt a pillanatot, ezt a kairoszt, hiszen egy ilyen kormányváltás egy olyan szervezet esetében, amely sok minisztériummal, területtel dolgozik egyszerre a nemzetközi és a hazai munkában. Egy ilyen nagy váltás az nyilván egy újfajta építkezést jelent, egy új stratégiai időszakot, és azt gondolom, hogy ilyenkor talán jó pillanat lehet az, hogy tiszta lappal induljon a szervezet, és egy új vezetővel kezdhesse meg a kapcsolatépítést.
1: Azt látják már, hogy az új kormányzattal milyen együttműködésre fognak törekedni. Nagyon-nagyon sok olyan programjuk van, amelyeket még az előző kormányokkal kezdtek el csinálni, hát 35 évesek. Most látják, hogy kikkel kell majd tárgyalni?
2: Először is a 35 év azért az megtanítja egy szervezetnek szerintem azt, hogy a mindenkori kormánnyal kell együtt működni, és egy segélyszervezet, aminek az van a nevében, hogy ökumenikus, és ez az a legfontosabb alapértéke, azért az olyan értékekkel kell és fekszik minden nap, és olyan értékek alapján működik, amelyek messze felett állnak a politikai megosztottságnak. Maga az ökumenikus érték szerintem kevéssé hangsúlyos érték ma a társadalomban. Én nekem nagyon sokat jelent személyesen is, egy olyan családból jövök, evangélikus lelkész családból, feleségem református katolikus egyetemre jártam, és folytathatnám. Én egész életemmel azt tapasztaltam meg, hogy amikor felül tudunk emelkedni a megosztottságon, akkor sokkal többre vagyunk képesek. És ez így van az ökumenikus segélyszervezet esetében a politikával is. Nagyon sok esetben tapasztaltuk meg azt, hogy akár több politikai oldal össze tud fogni, több szektor össze tud fogni. Tehát nem csak felekezeti különbségeket jelentett az ökumenizmus, vagy az ökumenikus, hanem azt, hogy a megosztottságokon felül emelkedünk. És így magának a segélyszervezetnek az értékei, a szolidaritás, a keresztény szolidaritás, az átívelt sok-sok kormányzati időszakon és kormányon. Én azt gondolom, hogy most egy olyan pillanatban vagyunk, amikor még egy picit ködben autózik mindenki, tehát látjuk a következő lépéseket, látjuk azt most már talán lassan, hogy kivel kell felvenni a kapcsolatot, hol. Sok az ismerős arc azért, hiszen egy kis ország vagyunk, és a szakmából érkező államtitkárokat azért ismerjük. A vezetők között sokan vannak olyanok, akár miniszterek között is, akikkel dolgoztunk korábban vállalati szektorban, vagy máshol. Tehát én azt gondolom, hogy az ökumenikus segélyszervezetet ismerik, de talán most még a mai napon, ahogy beszélünk, nem lehet arról beszélni, hogy a kormányzatnak a top 10 tendője között lenne, hogy a segélyszervezetekkel vegye fel a kapcsolatot. A magunk részéről megvan a nyitottság, és valóban nem egy terület, hanem sok terület az, ahol mi kapcsolódunk a mindenkori kormányzathoz.
1: A programok, amelyeket visznek, jelenlét program, az iskola program, az intézményi program, a családsegítés, rengeteg van. Ezeknek a folyamatossága az biztosított?
2: Egy segélyszervezetnek van két éves stratégiája, és van éves terve. A két éves stratégiánk az 25-26-os, az ott elindított projekteket, folyamatokat, azokat visszük tovább, és van egyfajta stratégiai nyugalom most nálunk. Én erre intettem minden kollégát itt akár a vezetőváltás kapcsán is, hogy semmi kapkodásra nincsen oka a szervezetnek. Az idei programjaink azok mennek tovább. Közben már elkezdünk tervezni egy 27-28-as stratégiát, illetve nézzük azt, hogy akár az új kormányzatnak a hangsúlyváltoztatásai, vagy bármilyen más társadalmi változás, vagy nemzetközi változás, az milyen azonnali reagálást, vagy akciótervet vár el az ökumenikus segélyszervezettől. Ugye egyébként egy segélyszervezetnek a munkája amúgy is egyfajta elegye a tervezhető, meg a nem tervezhető munkának. Tehát vannak intézményeink, több mint 50 intézményünk van országszerte, azoknak a működése az állami normatívákból, plusz adományokból, pályázatokból van, és folyamatosan működnek az év 365 napján. És közben bármikor kitörhet egy háború, mint ahogy sajnos történt ez 2022-ben, vagy egy járvány, vagy egy földrengés Törökországban, vagy Haitin, vagy bárhol, ahogy az elmúlt évtizedekben sokszor tapasztaltuk, és akkor bizony egy segélyszervezetnek a stratégiát ide vagy oda azonnal kell reagálnia, és bekerül egy új elem, és át kell akár rendeződni egy picit, allokálni új erőforrásokat. Tehát, hogy azt gondolom, hogy egy segélyszervezet alapvetően hozzá van szokva a rugalmas működéshez.
1: De ha jól értem, akkor mondjuk Biatorbágy és Pátyot az iskolák, az egy teljesen más kassa, mint amiből el kell menni Haitira.
2: Az ökumenikus segélyszervezetnek nagyon szertágazó a működése, és az első olyan magyar civil szervezet voltunk, akiket a KPMG auditált 2000 óta, tehát 26 éve a szervezet teljes működését a legszigorúbb nemzetközi könyvvizsgálatnak vetjük alá minden évben. Most is így volt ez tavasszal a közgyűlés előtt, ott ülnek hetekig a könyvvizsgálók, és egyenként átnézik a tételeket. Nagyon nagy nemzetközi programokról van itt szó, tehát csak az ukrajnai segélyprogramunknak a kb. A 65%-a az nemzetközi forrás, 35% kormányzati forrás, tehát mindent ellenőriz a KPMG, és nagyon-nagyon fontos az, hogy az adomány, hogyha bejön, a támogatása bejön, az ott kerül felhasználásra, ahova adták. Ezt ellenőrzi tulajdonképpen a könyvvizsgáló. És ilyen értelemben a válaszom igen, teljesen más kassa akár az oktatási portfólió, a szociális intézmények, vagy egy konkrét segélyakció, segélyprogram, vagy egy nemzetközi fejlesztési program.
1: KPMG marad?
2: Természetesen.
1: Tehát az a pecsét továbbra is a KPMG pecsétjét kell majd keresnünk, hogyha azt akarjuk megnézni, hogy mennyire átlátható az ökumenikus segélyszervezet működése.
2: Az átláthatóságnak az egyik záloga az a könyvvizsgálat. A másik az azt hiszem az a nagyon erőteljes kommunikáció és visszacsatolás, amit az ökumenikus segélyszervezet végez kezdetektől, hogy nem csak kérünk az adományozóktól, hanem vissza is csatolunk, hogy mi történik azzal az iskolakezdésre adott pénzzel, mi történik azzal az árvízi károsultakat támogató pénzzel, tehát teljes transzparencia van, és ma talán ennek sok nagyobb az eszköztár, mint valaha volt, a közösségi médián keresztül akár élőbe tudjuk mutatni azt, hogy hogyan töltjük meg az iskolatáskákat mondjuk egy segélyakcióba, vagy éppen hol vagyunk és mit csinálunk. Sokkal nagyobb talán ma a zaj, de sokkal nagyobb a lehetőség is az arra, hogy aki viszont szeretné követni az adott szervezetet, azt tudja követni.
1: Kommunikációs szakember ismert, hogy az ökumenikus segélyszervezet kommunikációs igazgatója is volt. Hogy kell úgy belőni egy segélyszervezet kommunikációját, hogy se kevés ne legyen, tehát tudjanak róla az emberek, se sok ne legyen, mert az sem feltétlenül jó, ha sok, mert akkor megkérdezik az emberek, hogy könyörgöm, ezt miért nem az állam csinálja?
2: Amikor én kommunikációs igazgató lettem 2011-ben, akkor sokat gondolkodtunk és picit kísérleteztünk is, például a tekintetben, hogy hány adománygyűjtő kampányt lehet egy évben hatékonyan megcsinálni. Mert nem biztos, hogy az a hatékony, hogyha évi 12-t csinálunk,

0: És azt kell, hogy mondjam, hogy minden évben beesik egy-egy olyan katasztrófa, vagy rendkívüli helyzet, tavaly ugye pont a parajdi sóbánya ügye, meg a háromszék járvíz, tehát hogy mindig van még ehhez egy-két olyan eset, amikor szintén a társadalomhoz kell, hogy forduljunk. Ami meg a kommunikációt illeti, az, hogy mi folyamatosan mutassuk azt, hogy milyen munkát végzünk, ez a normális, tehát ez a mindennapokban ott van, és szerintem elvárás ez, egy segélyszervezet, az ökumenikus segélyszervezet az egy közösség, és ennek a közösségnek a tagjai munkatársak, az önkéntesek, több mint 1000 önkéntesünk van, a vállalati partnerek, az adományozók, több 10 000 rendszeres magánadományozónk van. Én azt hiszem, hogy közülük azért vannak, akik nagyon intenzíven érdeklődnek, és szeretik követni, és szeretnek a részévé válni, akár egy megosztással, és büszkék rá, hogy igen, én is ezt támogatom. Az, hogy a sajtó milyen gyakran foglalkozik velünk, abban elég sztereotípa szerintem a helyzet, én azt látom. Tehát megvan azok az ügyek, igen, azok az időszakok, amikor hirtelen felfedezzük, hogy vannak rászorulók. Én azt hiszem, hogy az egyik feladatunk, hogy arra felhívjuk a figyelmet, hogy az év 365 napján van szükség erre a munkára.
1: Hogy kell kalibrálni a segítség mértékét? Például a parajdi sóbánya katasztrófája az ott élő embereknek konkrét katasztrófa. Nincs az a pénz, amivel az eredeti állapotot erre lehetne állítani, mert a bánya, meg a megélhetésük sós víz alatt van mind a mai napig.
0: Én azt hiszem, hogy itt nagyon izgalmas az a kérdés, amit előbb tett fel, hogy az állammal való együttműködés, és hol van az állam szerepe, és hol van egy segélyszervezet szerepe. Például a parajdi esetben ott nagyon fontos volt ezt a vonalat meghúznunk, hogy mi az, ami a román államnak a feladata, és nem mi fogjuk kihozni a bányát a víz alól. És ilyenkor nagyon fontos az, hogy egy segélyszervezet kimegy, mi is akkor személyesen kimentünk a szervezetnek a szakértői csapatával és vezetőivel, és leültünk tárgyalni a polgármesterrel, leültünk a helyi közösséggel, felméréseket végeztünk, és megnéztük azt, hogy hol tud hiánypótó lenni. És például Parajdon azt mondta a polgármester, hogy most nekik az lenne a legnagyobb segítség, hogy igen, vannak családok, akik azonnali megsegítésnek örülnek, mert most nagy a hirtelen kiesés a bevételekben. De például, hogyha gyerektáborokat szerveznénk, mert arra most biztos nem marad a családoknak pénze, és akkor elkezdtünk gyerektáborokat szervezni, jöttek Magyarországra gyerekek, sőt, még idén is fognak jönni. Vagy például az árvíz esetében ott pedig azt tudtuk tenni Nagyborosnyó, hogy szintén a polgármesterrel egyeztetve segítettünk a házaknak a rendbehozatalában, de utána ők mondták azt, hogy jobb lenne a közösségi tereket fejleszteni, és mondjuk a faluházat vagy a játszóteret. Tehát, hogy az se jó, hogyha meg túlsegélyezünk egyes családokat, mert azt mondták, hogy az meg már feszültségeket okozna.
1: Miért nem én?
0: Így van. Tehát ez azt gondolom, hogy egy nagyon fontos segélyszervezeti tudás, hogy hol kell ezt a határt meghúzni, és nem szabad az állam feladatát átvállalni, kivéve, hogyha az állami felkérés úgy érkezik, hiszen valahol egy civil szervezet mindig állami feladatokat is ellát, sőt, azt gondolom, hogy hatékonyabban tud ellátni, hiszen be tud csatornázni akár az összefogás erejével céges forrásokat, magánadományokat, tehát azért ez egy nagyon fontos szerep, és én ezért is vagyok nagyon bizakodó akár az új kormányzat kapcsán, hogy erre lesz nyitottság, mert például egy nemzetközi segélyprogramban egy segélyszervezet sokszor többet tud tenni, mint egy állam, akár hogyha az ukrajnai jelenlétünket nézzük, legfeszültebb időszakokban is ott tudtunk lenni, és ott tudtunk dolgozni, és valahol mégis közben Magyarország kinyújtott karja voltunk, amellett, hogy persze az alapító egyházaké is.
1: Mennyire kell tapintatosnak lenni egy másik állam területén, amikor a segélyszervezet oda megy? Szabad-e azt mondani, hogy ember, ha megoldottátok volna ennek a pataknak a gátját, akkor most nem tartanátok itt? Vagy ezt nem szabad mondani?
0: Szerintem egy segélyszervezetnek nagyon világos a küldetése, az a humanitárius alapküldetés, hogy a nélkülözőket és a bajba jutottakat segítjük az összefogás erejével. És amikor már baj van, akkor oda nem okoskodni hívnak minket. Arra megvannak azt hiszem más szervek, szervezetek, vagy akár állami szakértők, akik felmérik, hogy miért történt ez a katasztrófa. De annak a konkrét családnak, akinek víz alatt van a háza, neki nem arra van szükség, hogy oda menjünk és elmondjuk, hogy mit kellett volna csinálni a patakkal. Az egy következő fázisa lehet egy segélyprogramnak egyébként, ha elég nagy az összefogás és van hozzá forrás, hogy segítünk a preparedness-be, tehát az előkészületekben nagyon komoly nemzetközi kultúrája van. Egy válság után következik a fejlesztés, és a fejlesztésen belül akár a felkészülés arra, hogy még egyszer ez ne forduljon elő, hogyha gátépítés, akkor gátépítés, ha van mondjuk egy szárazság, és nincs kiderül, hogy lehetnek utat fúrni, akkor lehet, hogy ott azonnal tudunk odavinni vizet, de még jobb, ha kutat fúrunk. ez egy segédszervezetnek mindenképpen a feladata. Vagy említetném a migráció és menekültügy témáját, ahol szintén azt hiszem, hogy egy nagyon izgalmas beszélgetés, és az elmúlt évek egyik legforróbb témája volt, hogy akkor migráns, meg menekült, és hogy hol van a helye egy segédszervezetnek. Nyilván, amikor már valaki bajban van, és emberről beszélünk, és humanitárius szervezet vagyunk, akkor segítünk. Az egy másik kérdés, hogy nálunk

0: ott van az a tudás is, hogy dolgozunk Afganisztánban, meg Irakban, és tudunk arról beszélni, akár az állammal, akár más szakértőkkel, vagy az ENSZ-el, hogy mi hol látjuk a kibocsátó országnál az okokat, és hogy ott kéne megszüntetni az okokat. De amikor valaki már egyébként bajban van, és itt van a családjával, akár amikor a magyarországi válság volt, akkor természetesen mi a humanitárius segítséget nyújtjuk, hiszen ez a küldetésünk.
1: Soha nem kaptak bírálatot aktuális kormánytól, hogy nem kellene ennyire irgalmas samaritánusként viselkedni, mert a központi narratíva az az, hogy mindenki maradjon ott, ahol van?
0: Én azt hiszem, hogy a segélyszervezetnek a szerepét a mindenkori kormányzatok értik, az a tapasztalatunk, ez így volt az elmúlt években is, és például akkor, amikor a legkritikusabb párbeszéd zajlott arról, hogy a migrációnak a mik az okai, és a gazdasági migráció, és hogy van egy roppant nehézsége annak, hogyha ezt korlátlanul csináljuk, akkor ilyen nagy mennyiségben bevándorlókat nem tud kezelni egyetlen ország sem. Én éveket töltöttem Skandináviában, találkoztam elég közelről ennek az egésznek a dinamikájával. Én azt hiszem, hogy érdemes és kell is ezekre a problémákra a komplexitásban beszélni, de talán ez inkább mondjuk egy államnak a feladata is, hogy ebbe egy megfelelő politikát alakítson ki. De még egyszer mondom, hogy amikor már baj van, és ott van a rászoruló ember, és ott van az a gyerek, aki éhes, akkor egy segélyszervezetnek nem lehet más a küldetése, mint hogy ezt a gyereket megeteti. És közben egy segélyszervezetnek szerintem az is feladata, hogy az okokról gondolkodjon, a kiváltó okokról, és ez nem csak egy ilyen nagy ügyben, mint mondjuk a globális migráció, de akár ez egyes ember szintjén Magyarországon a szociális munkánkban is ugyanígy ott van, hogy egyrészt feladatunk az éhezőnek ételt adni, az otthontalannak otthont adni, az esélytelennek esélyt adni, de közben az okokat mindig meg kell vizsgálni, hogy miért van ő ott, és nem az a célunk, hogy jövőre még hosszabb legyen a sor az ételosztáson, hanem az a célunk, hogy rövidebb legyen. Ahhoz viszont az okokat kell vizsgálni.
1: És az okok megváltoztatásához van egy segélyszervezetnek ereje? Ez egy nagy állami elosztási kérdésnek tűnik, meg egyéni kérdésnek tűnik, és valószínűleg, akármilyen borzasztó is kimondani, mindig lesznek olyanok, akiken senki nem tud igazán segíteni.
0: Az ökumenikus segélyszervezetnek annyira van ereje, mint amekkora összefogás van mögötte. És azokban az ügyekben, vagy például mondjuk a felzárkózás, amit említett az elején, felzárkózó települések program, vagy általában a felzárkózás kérdése, ott összefogás nélkül biztos, hogy nem megy. Ott önmagában az Európai Unió sem elég, a magyar kormányzat sem elég, az adományozók sem elég, a vállalatok sem elegek, ott egy összefogás kell, és még valami nagyon fontos, azoknak, akik abban nehéz helyzetben vannak, nekik is akarniuk kell a változást, mert ha nincs meg a másik oldalról a fogadókészség, az aktivitás, az aktív részvétel a saját sorsuk megváltoztatásába, akkor bármennyi pénzt vihetünk oda, bármilyen programokat indíthatunk, munkahelyteremtést, oktatást, fejlesztési programot, nem leszünk sikeresek. Egyéni szinten mindig ott tud változás történni, amikor együtt tudunk dolgozni egy családdal.
1: Van a szegénységnek az öntapasztalata szerint olyan foka, ami már megeszi az akaratot. Tehát az ember már nem nagyon akar, mert olyan rossz neki.
0: Igen.
1: Nincs már akarat.
0: Igen, és azt hiszem, hogy ez a legnehezebb a nyomorúságban, a nyomorban, hogy a motiváció tűnik. Ez nagyon sokszor tapasztaljuk, akár fedél nélküliek esetében, akár bármilyen olyan család vagy ember egyén esetében, akinél motiváció vészel, és akkor lehet, hogy egy segélyszervezetnek éppen az a legfontosabb feladata, hogy ezt a motivációt először visszahozza. Ehhez viszont az is kell, hogy ne csak adjunk, hanem el is várjunk valamit, mert ha csak segélyezünk, partalanul adunk és adunk, az nem a motivációt erősíti. Miért menne el bárki dolgozni, hogyha folyamatosan kapja a segélyt? Tehát egy szervezetnél azt hiszem, hogy nagyon fontos a segélyezési munkában a szeretet, viszont ugyanannyira fontos az, hogy határozott értékek és elvek mentén végezzük azt a szeretett szolgálatot, vagy segélyszervezeti munkát, amiért létrejöttünk.
1: Az alapító egyházak hogyan osztoznak meg az ökumenikus segélyszervezeten? Mindegyik egyformán büszkén rá, mindegyik azt mondja, hogy inkább az enyém, mint a másé, vagy a nagyságrend, tehát amelyik legnagyobb egyház, az a legbüszkébb, aztán a kisebb, az kevésbé.
0: Én azt hiszem, hogy a legnagyobb csoda, ami létrejött 1991-ben és azóta is az ökumenikus segélyszervezet körül, az pont az egység, hogy a különbözőségeken felülemelkedve a protestáns egyházak, az unitárius egyház, a metodista, az ortodox, ez a kis egyházak képesek voltak felülemelkedni és összefogni. És én azt tapasztalom évről évre, akár csak a közgyűlésen, hogy ez az egység, ez nagyon nagy erő tud lenni, és amikor azt látjuk, hogy új irányba mennek a dolgok, akkor mindannyian büszkék erre. Én meg nagyon büszke vagyok arra, hogy egy egységes támogatást sikerült kapnom most a közgyűlésen, mert azt hiszem, ilyen felhatalmazással és ilyen hangulatban és ilyen szellemiségben jó tovább menni az ökumenikus segélyszervezet útján.
1: Elvárást megfogalmaztak önnel, mint új vezetővel szemben? Tehát hova kell eljutni? Megnéztem a vállalati ábrát a beszámolóikban, az olyan, mint egy vállalaté. Tehát van ott felügyelőbizottság, könyvvizsgáló, minden van.
0: Sok szempontból egyébként egy segélyszervezet olyan, mint egy vállalat. Azért a lelkület az nagyon fontos, hogy nem szabad, hogy háttérbe szoruljon, vagy a küldetés, de közben a működésben, a napi menedzsmentben, én rengeteget foglalkoztam az elmúlt években menedzsmenttel, pont azért, mert ez egy nagy szervezet, több mint 500 munkavállalóval, és egy nagy intézményi rendszer. Ez nem tud rossz hatékonysággal működni. Ha ez rossz hatékonysággal működik, akkor nem lesz fenntartható, és akkor azokat a segélyprogramokat, amelyek a küldetésünk lényegét adják, nem fogjuk tudni befejezni. Tehát lehet, hogy lesz pénzünk az első felére, de nem lesz a másodikra, és akkor lehet, hogy az első is a feleslegesen lett elköltve. Tehát nagyon nagy felelősségünk van a fenntarthatóságban, és ehhez bizonyos strukturális kérdések nagyon-nagyon fontosak.
1: Egy lelkülettel rendelkező ökumenikus segélyszervezetnél mi a hatékonyság? Hajcsárként űzi a dolgozókat, hogy minél többet dolgozzanak, megspórolja a költségeket, egy körtét kicsavar az irodában? Tehát hogy értelmezik a hatékonyságot? Mindegyikre tudok példát mondani a vállalati világból.
0: Igen, volt arra is példa egyébként, amikor nagyon elszálltak a rezsijárak, hogy azt mondtuk, hogy a gyerekfejlesztő foglalkozásoknál csak az egyik szobát használjuk, a másikat most nem fűtjük. Voltak ilyen szélsőséges helyzetek is, vagy akár a központban azt hiszem, hogy a valódi takarékoskodás és költséghatékonyság ma már azért más eszközökkel érhető el, mint a villanykörte kicsavarása. Mondom például a digitalizációt. Az elmúlt években nagyon sok energiát tettünk a digitalizációba, mert ha van szektor, ahol ennek van jelentősége, akkor az pont a civil szektor és pont egy segélyszervezet, hogyha három ember helyett el tudja végezni az adott műveletet, akár a mesterséges intelligencia, akár csak egy digitalizált folyamat, egy automatizált folyamat, akkor azt hiszem, hogy annak van helye nálunk. Lehet, hogy elsőre furcsának hangzik, hogy pont egy segélyszervezet szeretne ebbe élen járni, de én nagyon fontosnak és kiemelt ügynek tartom a digitalizációt, és egyébként nem csak a központban, hanem akár még a szociális munkában is, hogy hogyan tudjuk követni az ügyfeleket, hogy hogyan tudjuk a jó gyakorlatokat átadni, megosztani, milyen platformokon, hogy ne kelljen újra és újra akár ugyanolyan hibákat elkövetni, hogy ne kelljen hogy tanuljunk azokból a munkákból, azokból az esetekből, akikkel dolgozunk. Egy tanuló szervezetet építeni szerintem az a hatékonyságnak a kulcsa.
1: Hány helyen dolgoznak csak ma Magyarországon?
0: Magyarországon körülbelül 50 intézményünk van jelenleg, van néhány olyan város, ahol több intézménnyel is rendelkezünk, csak jelenlétpontból van 27. Egy nagyon szertágazó tevékenység zajlik, és itt különböző fogalmak mentén lehet belegabajodni a számokba, mert van az intézmény, van a központ, valamikor egy központban több intézmény van, többféle engedélyezés van, mondjuk van egy krízis otthon és egy családok átmeneti otthona, vagy egy titkos menedékház, akár egy épületben. Sokszor egy településen előfordul az is, hogy azt a bizalmat, amit megkapunk egy intézmény vagy szolgáltatás folytatására, azt megerősíti az önkormányzat, és azt mondja, hogy vegyétek át ezt is, mert látjuk, hogy jól és hatékonyan végzitek a munkát, és hatékonyabb, mintha mi végeznénk, tehát hogy folyamatosan épül. Ez egy nagyon szerves építkezés volt, tehát nem egy ilyen robbanásszerű valami. 91 óta azt tudom mondani, hogy évről évre egy-két intézménnyel bővültünk. Kicsit felgyorsult ez a felzárkózó települések programban, ott viszont nagyon hasonló típusú intézményeket kellett létrehozni, mindig helyi diagnózis alapján.
1: Felzárkózó települések programnak annak egy a módszertana, és azt most az állam kezeli, és mindenki a szerint dolgozik? Az a sok-sok szervezet, amelyik részt vesz benne?
0: Maga a felzárkózás téma azért a sokkal régebbi az ökumenikus segélyszervezet életben, mint maga ez a program. Tehát van egy módszertanunk, és van egy tudásunk arra, hogy a felzárkózás hogyan tud hatékony lenni. Magában a FETEL programban, a felzárkózó tevékenység programban pedig ugye a Máltai Szeretetszolgálat, illetve a kormányzattal, illetve a többi karitatív szervezettel van egy folyamatos együttműködés, és bizony van tudásátadás, de az egész program alapja az a helyi diagnózis, az, hogy nézzük meg, hogy ott helyben mire van szükség, és a felzárkózás mindig egy több éves folyamat, tehát az első lépés ez mindig ugyanaz, meg kell jelenni, jelen kell lenni, és hosszú távon kell gondolkodni.
1: Meddig bírják azok a munkatársaik, akik a terepen dolgoznak?
0: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Ugye az egyik legalulfizetettebb réteg talán a szociális munkások rétege, és csapat, és én elképesztő módon felnézek a kollégáimra, akik a terepen dolgoznak akár évtizedek óta, és igyekszünk mindent megtenni szupervízióval, egyéb motivációs eszközökkel, hogy ők ezt bírják. Nagyon megterhelő tud lenni, nem csak fizikailag, és lelkileg, hanem az a bizonytalanság, ami sok esetben azért megjelenik ezekben a közegekben, és hogy ne vigye haza azt a drámát, hogy tudjon határokat húzni. Éppen most jövök egy országos intézményvezetői találkozóról, Kastélyos Domborról, több mint 50-en voltunk ott, és fantasztikus emberek dolgoznak az Ökumenikus Segélyszervezetnél, nagyon megtisztelő volt velük együtt lenni, és tele vannak ötletted, és nem tudom, honnan veszik ezt az erőt sokszor, de hogy most is egy olyan optimizmus van bennük, hogy még mit kéne megcsinálni, hogy hogy lehetne előre menni, és nagyon pici eredményekből építkeznek sokszor, hogy egy-egy gyerek elvégezte a 8 általánost, hogy egy biztos kezdett gyerekházban az a gyerek most már kúszik, mászik, vagy a dévénytornán segítségével fejlődött, vagy hogy egy lakó visszatér évekkel később egy családok átmenet otthonába a párjával, és megmutatja neki, és azt mondja, hogy nézd ide, itt voltam egyedül biztonságban gyerekkoromban. Tehát, hogy olyan történeteket osztottak meg most velem a kollégák, amik amellett, hogy meghatóak, egy picit azt hiszem, hogy egymásnak is tudunk ilyenkor erőt adni, és megosztani az optimizmust. Ha valaki egy picit nehezebben van, jobban meg van terhelve, akkor mindig a többiek azt hiszem, hogy körbeveszik és erősítik.
1: Látnak a társadalom szolidaritásában változást azok iránt, az emberek iránt, akik nem mi vagyunk, és amiről nem tudjuk elképzelni, hogy akármi is lehetnénk olyan helyzetben?
0: Én azt hiszem, hogy az nagyon sokat segít a szolidaritásban, hogyha bele tudjuk képzelni magunkat az illetőnek a helyébe, és mindig azt látjuk egy-egy adománygyűjtés kapcsán, hogy azok a történetek szólítják meg leginkább az embereket, ahol valami külső ok miatt kerül valaki bajba, egy betegség miatt, egy családtag elvesztése miatt, egy katasztrófa miatt, azzal nagyon tudunk azonosulni, mert ott úgy érezzük, hogy akármi is lehetnénk az. És ott, ahol pedig jobban megtaláljuk a hibáztatás lehetőségét, hogy hát miért csinálja
1: miért
0: ezt,
1: iszik?
0: Vagy miért iszik, miért nem dolgozik. Ott egy picit nehezebb, és ott több empátiára van szükség, és egy segélyszervezetnek pedig ilyenkor szerintem több munkát abba is kell fektetnie, hogy elmagyarázzuk azt az adott helyzetet, hogy nem biztos, hogy az a jó, ha azért mi lemondunk róla, sem neki, sem a társadalomnak, hanem lehet, hogy akkor azt az okot kell megszüntetni, azt a motivációt kell visszaadni, és innentől kezd egy segélyszervezet munkája nagyon komplexé válni.
1: Az operációs irányokon, a belföldi irányon, meg a külföldi irányokon, illetve ezek arányán tervez változtatni? Az elején beszélgettünk arról, hogy ez egy olyan műfaj, ahol bármikor bármi történhet, és akkor mindegy, hogy mit terveztünk előtte.
0: Egyrészt, ha igazán őszinte akarok lenni, akkor egy picit ködben autózunk mi most mindannyian Magyarországon, mert nehéz még látni, hogy mi következik akár több területen. És ennek csak egy része a politika. Maga az egész világunk az elmúlt években folyamatosan arról szólt, hogy újra és újra megtörtént velünk az elképzelhetetlen. Tehát, hogy én most 2000...
1: COVID, háború, minden volt.
0: Ha én most 2019-ben ülnék itt, senki nem érné el, hogy egy év múlva maszkba fogunk ülni, vagy nem is ülhetünk itt, hanem telefonon csináljuk az interjút. Hogy én később vagyok itt, és azt mondom, hogy a szomszédban lesz háború, az se itte volna nekem senki. Mint hogy az se, hogy ha akkor azt mondom, hogy 4 év múlva is még tartani fog ez a háború, és folytathatnám. És még nem beszéltem a politikáról, hogy mennyi minden változik, vagy változhat pillanatok alatt. Tehát én azt hiszem, hogy ilyen nagy, hosszú távú terveket most szőni nem szabad, ezért nagyon fontos, hogy a szervezetnek a küldetése legyen nagyon világos, az értéke legyen nagyon világosak, a csapata legyen nagyon erős és összetartó, és akkor képesek leszünk azt hiszem bármilyen problémát és kihívást megoldani. Ami az arányokat illeti, segélyszervezetnek a hazai munkája az egy állandóságot képvisel. Tehát az intézményeink fenntartása, működtetése, hatékony működtetése és folyamatos fejlesztése az ugyanúgy az én feladatom is, és erre kaptam a mandátumomat. És itt egy fantasztikus csapattal dolgozunk azon, hogy évről évre jobbak legyünk, és én azért azt hiszem, hogy fogunk mi még bővülni, hiszen feladat az van elég, és valahogy azt is tapasztaljuk, hogy újra és újra a jól végzett munkát újabb feladatok követik. És a másik része pedig, ami a nemzetközit illeti, az egy nehezebb kérdéskör. Ugye ott van Ukrajna, ami a segélyszervezet legnagyobb, valaha volt legnagyobb segélyprogramja. 22 milliárd forint értékben végeztünk eddig munkát, közel 1 millió embert támogattunk Ukrajna szerte, illetve az onnan menekülő embereket is beleszámolva, beleértve. És ahogy említettem, ennek a támogatásnak kb. 60%-a nagy nemzetközi donoroknál, donoroktól jött, többek között a World Vision-től, az ENSZ-től, a különböző nagy skandináv vagy nyugati segélyszervezetektől. Egy olyan helyzeti előnyből indultunk el akkor, amikor 2022-ben a háborúnak ezen szakasza kitört, hogy mi már ott voltunk bejegyzett szervezetként. De hogy mi lesz Ukrajnában például, az nagyon nehéz ma megmondani. Mindig azt érezzük már, hogy karnyújtásnyira van a béke, és akkor majd lehet egy újjáépítésről gondolkodni, lehet a sebek gyógyításán gondolkodni, de per pillanat még mindig a drónok, meg a bombák, meg a tankok vannak. És addig azt hiszem nagyon nehéz ott például előre tervezni, de azt biztosan tudjuk, akár az iraki tapasztalataink alapján, akár az afganisztáni tapasztalataink alapján, hogy ha háborúnak vége, akkor kezdődik a munka következő fázisa, évtizedekkel később is még generációs traumák és elképesztő sebek, és nem csak a fizikai rombolás, hanem ha elképzeljük azt, hogy az összesen gyerek, aki ma Ukrajnába felnő és ott maradt, az napi több bombariadóval jár ódába, iskolába, hogy micsoda traumák lehetnek ott majd. Szóval nagyon sok munkánk lesz ott akár a veteránokkal, akár a traumák feldolgozása a gyerekeknél, a gyerekfejlesztés területe, az egész országnak a rehabilitációja biztos, hogy nemzetközi összefogást kíván, és egy szomszédos ország professzionális segélyszervezetének ebbe kell, hogy legyen szerepe és felelősség vállalása. Ami általában a nemzetközi helyzetet illeti, megint csak azt tudom mondani, hogy nagyon turbulens a helyzet, akár a klímaváltozásnak a humanitárius következményeit nézzük, akár a háborúk folyamatos szaporodását és a konfliktusok kieleződését sok helyen, ezeknek mindig van humanitárius része. Ugye a politikában, a hírekben mindig a felülnézetet látjuk. Mi segélyszervezetként mindig az alulnézetet látjuk, hogy az egyes ember szintjén mit jelent az, amikor bombáznak, hogy az egyes emberek szintjén mit jelent az, hogyha kiszárad a folyó, hogy az egyes emberek szintjén mit jelentenek konfliktusok, mit jelentenek krízisek, válságok, vagy akár természeti katasztrófák, és egy segélyszerveznek mindig az a szerep, hogy ezekre a problémákra találja meg a leghatékonyabb megoldást, és az összefogás erejével be tudja csatornázni akár egy országnak, akár egy egyháznak, akár egy közösségnek az erejét.
1: Nagyon másképp kell dolgozni egy hozzánk hasonló kultúrájú országban, mint mondjuk Ukrajna, vagy mint mondjuk Afganisztán, ami egy teljesen más világ? Vagy a szakma a szakma, és mindenütt ugyanúgy kell megfogni a vödröt?
0: A kettő egyszerre igaz. Vannak olyan humanitárius sztenderdek, módszertanok, amit azért már nagyon megtanultunk az elmúlt 35 évben, és vannak szakembereink, és ezért nagyon fontos a tapasztalati része egy segélyszervezeti munkának. Senki nem készként érkezik. Én is 18 éve tanulom ezt a műfajt, és vannak kollégáim, akik akár több mint 3 évtizede. Nagyon, nagyon fontos ez a tudás. Ugyanakkor, ami a kulturális kontextust illeti, én kultúraközi kommunikációban diplomáztam Norvégiában annól, és sokat foglalkoztam ezzel a kérdéskörrel, és aztán a segélyszervezetnél pedig gyakorlatban tapasztaltam meg azt, hogy nem is biztos, hogy a távolságok lesznek azok, és lehet, hogy néha Ukrajnában is nagyobbak azok a kulturális különbségek, mint ahogy azt mi elsőre gondoljuk, már akár ha átkelünk Kárpátaljára, és már ott érezhetjük sokszor azt, hogy bár egy nyelvet beszélünk, mégis egy picit másik kultúrában vagyunk, és más gondolkodás van, és ki kell menni, és ott kell lenni, és akkor ott helyben tudjuk megérteni azt, hogy mire is van a helyeknek szüksége, és ők mit szeretnének. És ez minden egyes esetben, és igen, akár Afganisztánban, egy muzulmán kultúrában, vagy egy bármilyen kultúrában, amikor Sri Lankán a dél-kelet-ázsiai cunami idején, vagy Etiópiában, ahol dolgoztunk, mindig meg kell érteni a helyieknek a gondolkodás módját, mert ha ezt nem tesszük, akkor még akár ártatunk is. És az egyik legfontosabb alapszabály a humanitárius munkában ez a do no harm, tehát hogy ne ártsunk, mert előfordult az, hogy a legjobb szándékkal megy oda valaki, és szeretne valamit segíteni, és oda visz valami automatizációt, vagy egy olyan eszközt, ami utána ott a teljes helyi kultúrát rombolja le, igazságtalanságokat szül, valami olyat hoz be, amire nincs felkészülve az a helyi közösség, tehát mindig velük együtt közösen kell dolgoznunk. Ebben sokszor segítenek akár olyan helyi egyházak, partnerszervezetek, akik ott vannak, és velük együtt tudunk dolgozni, és ezért fontos sok esetben a személyes jelenlétünk és az ott töltött idő, hogy megértsük azt, hogy valójában mi a probléma oka, és hogyan tudunk velük együtt közösen úrrá lenni a problémán.
1: Mindig a helyi csapatok irányítanak, már hogyha van egy adott katasztrófa sújtott országban helyi csapat? Tehát ő mondja meg, hogy mi a pálya? Mert ő ismeri?
0: Hogyha van nekünk helyi képviseletünk egy adott országban, akkor nyilván náluk nagyon sok tudás van, és akkor egy folyamatos párbeszédre van szükség. Ami pedig a segélyszervezetek közösségét illeti, ugye mi tagjai vagyunk egyedüli magyar szervezetként az ACT Alliance-nek, ez a legnagyobb egyházérterű szervezeteket tömörítő, több mint 140 szervezetet tömörítő világszervezet. És itt az az alapszabály, hogyha valahol van egy krízis, akkor az a szervezet fogja vezetni a helyi segélymunkát, akinek helyi tudása van. Így lettünk mi például Ukrajnában ennyire kiemelt szereplők, de hogyha mondjuk Haitin volt földrengés, akkor lehet, hogy az éppen a Finn Churchaid, a Finn segélyszervezet volt, és mi pedig nem kellett, hogy többet tegyünk, mint hogy itthon összegyűjtjük a pénzt, és átadjuk nekik, mert miért utaztatnánk innen embereket, ez már megint nem a hatékonyságnak lenne akkor a jele, hanem azt mondjuk, hogy mi átadjuk nekik. És ez az összefogás ereje ilyen értelemben, meg az ökumenikus erő, az nem csak kicsiben tud megjelenni, hanem akár globálisan is.
1: Ha jól értem, hogyha nem hatékony, akkor nem mennek el sehova villogni, hogy lám-lám, mi is itt vagyunk?
0: Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy hiba lenne egy segélyszervezet teszteni, és az egyértelműen az a válaszom, hogy nem. Tehát, hogy nekünk nem feladatunk a sajtó szerepét ellátni. Kommunikációs igazgatóként is sokszor találkoztam ezzel, hogy kérdezték, hogy ott vagyunk-e már, mert hogy akkor milyen jó lenne, ha bejelentkeznénk. És én mindig elmondtam, hogy nekünk nem feladatunk, hogy bejelentkezzünk. Én értem, hogy egy kis országban nem mindig vannak helyi tudósítók, de egy segélyszervezetnek nem ez a szerepe. Akkor megyünk, hogyha valóban hozzáadott értéke van a tudásunknak, a helyismeretünknek, vagy hogyha olyan volumenű az az adott katasztrófa, hogy egy nagyon komoly nemzetközi segítségre van szükség, akkor bizony előfordul, hogy több szervezet is összefog. Na, onnantól meg nagyon fontos a koordináció. Ilyenkor általában létrejönnek helyi fórumok, vagy regionális fórumok, ahol a segélyszervezetek elkezdik koordinálni a munkájukat, mint hogy az egyébként Magyarországon is történik a karitatív szervezetek között, hogy a munkánkat minden esetben koordináljuk, mert a legnagyobb erőforrás pazarlás az lenne, hogyha ugyanabban az utcában öt segélyszervezet próbálna segíteni, hogyha van öt utca, akkor mindegyik utcát vigye egy másik szervezet, és annál többet fog tudni egyéni szinten adni.
1: Mi az a rendszer a nemzetközi segélyszervezeti világban, amiben egy donor biztos lehet abban, hogy nem tapsolják el a pénzét?
0: Ó, nagyon-nagyon fontosak a mérések. Van egy MIL rendszer, ami a monitoring és a mérésnek a rendszere. Mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt években sokat tudtunk ez ügyben fejlődni. Segélyszervezetnek külön MIL szakemberei vannak. Ez azt jelenti, hogy minden tevékenységünket mérjük. És például, amikor az amerikai kormányzattal kezdtünk el dolgozni, idén januárban jártam ki Washingtonba, és írtunk alá egy együttműködést a Department, State Departmentbe, az amerikai külügyminisztériummal, és Ukrajnában jelenleg is nekik, illetve velük is dolgozunk, és ott például egy ilyen programnál az, hogy folyamatosan mindent mérni és adatokat mutatni, ez nagyon-nagyon fontos, mert ez tudja mutatni a hatékonyságot. És akkor ugye kérdeztem a vállalati szektort, ott is ugye KPI-ok vannak, egy segélyszervezetnél is vannak KPI-ok, és igazából tényleg minden mérhető, még akár egy gyermeknek a fejlődése is, mert van egy bemeneti mérés, hogy a gyerek milyen állapotban volt, és van egy kimeneti mérés, és a kettő között mi elköltöttünk valamennyi pénzt. És azt hiszem, hogy azért is van az, hogy az ökumenikus segélyszervezet ma több mint 200 vállalattal dolgozik Magyarországon, és kimagaslik ezen a téren, mert mi kezdetől fogva nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy ezt a fajta vállalati gondolkodást bevigyük a szervezet munkájába, és mérjük azt, hogy az ő 1 millió, vagy 10 millió, vagy 50 millió forintjukból milyen változást tudunk elérni. Ezt érti egy üzletember. És nem azt fogja kérdezni, hogy akkor kell a működési költségre mondjuk 15%, mert egyébként kell, akkor tud profi működni a szervezet, hanem azt, hogy akkor a maradék 85%-ból mit tudtatok kint a terepen viszont, akkor annak a 100%-át ott felhasználva elérni. És ha van eredmény, akkor fogja azt érezni, hogy igen, jó helyre tettem a pénzemet, és nem egy feneketlen zsákba töltöttem.
1: Mi az üzlet a vállalati szférának egy segélyszervezet támogatásában? Ahogy én elnézem a támogatóikat, tényleg nagyon sok van, de sose szokták mind a 200-at felsorolni. Tehát nem szerepelnek azzal, hogy ők az ökumenikus segélyszervezet támogatói.
0: Igen, és ennek az az oka, hogy én azt tapasztalom, hogy nagyon nagy fejlődés volt az elmúlt évtizedekben a vállalati társadalmi felelősségvállalásban, és nagyon divers ma már az, hogy egy vállalat mit lát ebbe. Kezdetben nagyon-nagyon erősen dominált a PR szempont, hogy látszani. De ez igazából csak azoknál a cégeknél érdekes, akiknek közvetlen vásárlóik vannak. Ott még talán érdekes, de már ott se feltétlenül a klasszikus média, hanem lehet, hogy a közösségi média lesz az érdekesebb. Akkor ott van mondjuk az employer branding kérdése, sokszor tapasztaljuk ezt is, hogy egy-egy cégnek sokkal fontosabb már az, hogy a munkavállalóit bevonja, hogy a leendő munkavállalói felé azt üzenje, hogy mi egy értékteremtő munkahely vagyunk, és nem csak, nem tudom én, tejet gyártunk, vagy túrórudit, vagy hűtőszekrényt, hanem bizony mi össze tudunk fogni közösségként, és ha neked ilyen ambícióid is vannak, mert pedig az Z-generációnak vannak ilyen típusú megfontolásai, amikor munkahelyet választ, ezt mérésekből pontosan látjuk, akkor azt hiszem, hogy nagyon fontos erről beszélni, hogy akkor próbáljuk maga ezt az oldalát kidomborítani az együttműködésnek. De a public affairs, tehát a kormányzati kapcsolatok sem ördögtől való, tehát azt mondja valaki, hogy én egy olyan programot szeretnék, ami észrevehető akár a kormányzat számára is, mert egy olyan problémát céloz meg, ami közös problémánk a, nem tudom, pénzügyi tudatosság lehet egyszerre közös problémája az államnak is, meg mondjuk egy pénzügyi intézetnek is. Nagyon-nagyon sok céggel dolgozunk, de mondhatnám az élelmiszermentést, mondjuk a Tesco-val, vagy az E.ON-nal az energiahatékonyságot, vagy a Mastercard-del a pénzügyi tudatosságot, amin dolgozunk, vagy a Providentet. Sok-sok céggel dolgozunk. Mindenhol azt látom, hogy a világos kommunikáció a lényeg. Az első ponton, amikor leülünk, akkor mondjuk el, hogy kinek mi a fontos. És ne azt mondjuk, hogy jó emberek akarunk lenni, mert egy vállalat az nem ember. Ő, mint vállalatvezető, vagy kommunikációs vezető, lehet, hogy jó ember, és legyen adományozó, legyen önkéntes. De mint vállalatnak is stratégiai érdekei vannak. És ezek lehetnek kommunikációs természetűek, lehetnek HR természetűek, vagy lehetnek egyéb természetűek. Erről világosan kell beszélni, mint hogy mi is világosan elmondjuk, hogy nekünk meg az fontos szakmailag, hogy a gyerekekkel ez történjen, hogy így védjük az ő méltóságukat, hogy ne biodíszletnek használjuk őket, hanem tényleges változás legyen. Tehát, hogy én nagyon hiszek abba, és nagyon sok időt és energiát tettem az elmúlt években ebbe a vállalati kapcsolatok történetbe, hogy ez tud win-win helyzet lenni, de még jobb a win-win-win helyzet lenni, amikor ez mind a vállalatnak jó, mind a segélyszervezetnek jó, de mi legfontosabb, hogy a végén, akiknek segítünk, ez nekik tényleg jó legyen, és közösen többet tudjunk tenni, mint külön-külön.
1: Nem bizonytalanodnak el a vállalatok egy-egy kormányváltás idején? Nyilván nekik üzleti tervet kell csinálni, ez most meg egy elég nagy kormányváltás volt, de hát én látom, hogy már távoli programok is vannak, azok gondolom alá vannak írva.
0: Így van, vannak több éves együttműködéseink, és nagyon komoly stratégiai partnerségeink a több szektorban piacvezető vállalatokkal, és nagyon jól esett az, amikor akár a választások után beszéltünk, és megerősítették azt, hogy ne aggódjatok, ugyanúgy megyünk veletek tovább, mert a szakmai munkátokban bízunk. És én azt hiszem, hogy ezek az együttműködések, ezek ma már tényleg többről szólnak, mint egy szegmens, sőt, vannak olyanok, olyan cégek, akikkel 5-6 területen dolgozunk együtt, és egy tényleg azt tudom mondani, hogy stratégiai, mély, baráti kapcsolat van köztünk. Közben a bizonytalanság az természetesen mindenhol tapasztalható jelen pillanatban. Sok cég mondja azt, hogy kivárnak, nem feltétlenül miattunk, hanem a saját szektoruk miatt nem látják még, hogy fog alakulni a Q3 meg a Q4, nem látják, hogy merre mennek tovább. És azt hiszem, hogy ez talán most normális is, csak ne tartson túl sokáig, mert annak már kárát tudja látni mind az üzleti élet, mind akár a civil szektor, hogyha túl sokáig van kivárás. Nyilván az állami vagy nemzeti cégek élén ilyenkor vannak változások, hogy az lenni szokott, akkor a vezetőváltásnál újra le kell ülni, újra át kell beszélni, hogy mi lehet a win-win helyzet, miért jó együttműködni az ökumenikus segélyszervezettel. Mi nagyon nyitottak vagyunk erre, picit hozzá is vagyunk szokva, mert már sokszor történt, akár még az előző 16 évben is váltás egy-egy állami cég élén, és akkor újra és újra bizony be kell mutatkozni, és el kell mondani, ez a munkánknak a része, de én nagyon magabiztos vagyok olyan szempontból, hogy az az érték, az a szakmaiság, amit az ökumenikus segélyszervezet képvisel, arra bizony szüksége van. Mind a magyar vállalati szférának, mind a magyar társadalomnak, és azt hiszem, hogy a magyar kormányzatnak is.
1: Influencert, politikust be lehet vonni, érdemes bevonni? Lehet, hogy nagy nézettséget csinál, de megosztó is lehet, különösen most ebben a helyzetben.
0: Én azt gondolom, hogy nem lenne szerencsés politikus bevonni egy segélyszervezet életébe, és ezt nem is szoktuk megtenni. Olyannyira nem, hogy akár konkrét példát is tudnék mondani arra, például Nagy Ervin nagyon sokáig a segélyszervezetnek az önkéntese volt, és egy nagyon jó kapcsolatban vagyok máig vele, de amikor ő elkezdett politikusként dolgozni, akkor megbeszéltük azt, jeleztem számára, hogy innentől viszont azt hiszem, hogy nem szerencsés, ha ő az arca mondjuk egy adott programnak, hiszen ez megosztó lehet, de ez ugyanúgy mondjuk ugye a másik oldalon, amikor Dombi Rudolf polgármesterként indult, hiába egy olimpiai bajnokról van szó, és hiába vele is nagyon jó az emberi kapcsolat, az ő esetében is azt mondtam, hogy akkor itt talán van egy határ, és amíg ő politikai szerepet is elkíván látni, addig nem biztos, hogy az a jó, hogyha mondjuk a gyerekprogramnak ő az arca. Nem azért, mert ő rosszabb ember lett, hanem azért, mert ahogy mondtam, az ökumenikus segélyszervezet lényege, hogy felülemelkedik a megosztottságon.
1: Az lenne az igazi felülemelkedés, hogyha mindenki, aki egyébként már egy eleve ott dolgozott, az ugyanúgy dolgozhatna tovább, függetlenül attól, hogy most ül a parlamentben, megbukott-e a választáson, megnyerte a választást.
0: Igen, nem tök igen, és akkor tisztázzuk, dolgozhat, csak azt mondom, hogy a kommunikációban nagyon fontos, hogy ne generáljunk plusz megosztottságot. És akkor ugye ott van a jószolgálati nagyköveteknek a kérdése. Ugye a Léva Janikó segélyszervezet jószolgálati nagykövet 1997 óta, tehát miniszterelnök feleségként végezte ezt a munkát, és azokban az években is ott volt önkéntesként, amikor nem volt a férje éppen miniszterelnök. És azt gondolom, hogy a továbbiakban is, ha ő önkéntesként kíván segíteni, akkor nagyon nagy szeretettel látjuk, hiszen rengeteget dolgozott és dolgozik a segélyszervezetért, és nagyon sok olyan program van, amiben aktív szerepet vállalt. Ugyanakkor maga a jószolgálati nagyköveti cím az valószínűleg háttérbe fog az ő esetében például szorulni, hiszen amennyiben ő már nem kíván nyilvános szerepléseket vállalni, hiszen most már nem first lady, akkor innentől egy önkéntes. És azt hiszem, hogy ez megint csak a világrendje, és lehet, hogy csak itt Magyarországon ez ilyen nagyon fura, mert mindenhol a világon a First Lady az bizonyos charity-k mellé odaáll, és azzal, hogy ő a First Lady, oda tud vonzani egyfajta figyelmet, vagy akár támogatókat megszólítani. De az ő szerepe sosem volt ennél több, tehát ő nem tudom, megválasztott döntéshozója a szervezetnek. Ezt azt hiszem még újra és újra el kell mondani Magyarországon, hogy hol van a helye ennek a fogalomnak. Nekem kifejezett célkitűzésem egyébként most már elnökként, hogy megújítsam ezt a rendszert a segélyszervezetnél, itt is legyen egy generációváltás, mert egyébként fantasztikus sportolókkal dolgozunk együtt, Kovács Kokó Istvántól Gyurta Dani, Nád Berki, Krisztiánig, és sorolhatnám őket. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy az életrendje, hogy a mai tizenévesek már nem biztos, hogy lehettek a Kokót boxolni. És ettől függetlenül ő neki továbbra is nagyon fontos szerepe van a munkánkban, és ő is ott marad, és ott lesz, vagy a Gyurta Dani, de azt is látjuk, hogy amikor elmegyünk egy-egy rendezvényre, akkor azok a 8-10-15 éves gyerekek már nem tudják, hogy ki az a bácsi, mint hogy én is már bácsi vagyok nekik, magam 44 évével, mert hiába gondolom mindig nagyon fiatalosnak magam, kiderül, hogy én nekik már bácsi vagyok, és lehet, hogy magázódva kérik el tőlem a labdát a játszótéren.
1: Mondjuk az lesz, hogy az Ariel meg Betonhofi bekopog? És hogyha bekopog, akkor azt mondja neki az elnök, hogy ez egy jó húzás volna?
0: Én azt gondolom, hogy egy ismert embernek egyrészt nagyon fontos, hogy milyen értékeket képvisel, és ezeknek az értékeknek kompatibilisnek kell lenni az ökumenikus segélyszervezettel, és igen, egyébként zenészekre is nyitottak vagyunk, és dolgozunk zenészekkel. Az mindig nagyon fontos, hogy az, amit ők ott tesznek a segélyszervezetnél, mi azért tudunk felelősséget vállalni, hogy az megfelelő és összhangban a szervezet értékeivel. És előfordulhat akár, hogy együtt dolgozunk egy sztárral, és utána az ő életében lesznek olyan fázisok, vagy olyan pillanatok, amik meg lehet, hogy nem egyeznek az ökumenikus segélyszervezet értékeivel. Mi ezeken nem tudunk felelősséget vállalni. Viszont ha az ismertségüket jóra akarják használni, és felhívják a figyelmet egy-egy kampányra, akkor azt hiszem, hogy van helyük a szervezet közösségében, és azt hiszem, hogy ez a közösség ez éppen attól erős, hogy nagyon sokszínű, ettől még a mi értékeink nagyon stabilak, és nem biztos, hogy egyeznek minden egyes tagnak az értékeivel, de a lényeg, és még egyszer mondom, az ökumenikus segélyszervezet, az ökumenikus eszmének a lényege, azt hiszem, hogy felülemelkedünk az, hogy milyenek vagyunk, különbözőek vagyunk, de valamiben egyetértünk, együtt jobban tudjuk segíteni a rászorulókat.
1: Tehát lőhet sztár, de lehet, ha egy mód van rá, akkor ne szívjon el egy akkora spanglit, mint a Progress teherűrhajó utána, mert az nem fog jó fényt vetni.
0: Hát különösen egy olyan szervezetnél, aki egyébként szenvedélybetegekkel is foglalkozik, tehát azt hiszem, hogy igen, ez nagyon fontos, hogy a gyerekeknek mi azért példaképeket is akarunk adni, és nem véletlen, hogy a legtöbb esetben egyébként pont olimpiai bajnokokkal dolgozunk, mert azt hiszem, hogy egy olimpiai bajnok esetében azért jóval kisebb az esély annak, hogy mondjuk ilyen típusú botrányok vannak, és ők igazi példaképek tudnak lenni, nem beszélve arról, hogy az ő ismertségük mögött mondjuk nem az van, hogy egy valóságshowban mondjuk mit műveltek, hanem az van, hogy mondjuk ők voltak a világon a legjobbak és elképesztő mennyiségű munkájuk van abban, hogy ők a világon a legjobbak. Tehát én nagyon-nagyon szeretek sportolókkal dolgozni, de azért azok az ismert műsorvezetők, Szabadoságitól, Lékai Kis Ramónán át, vagy zenészek, Wolf Katitól, Vastag Csabán át, nagyon sok, egyébként Rost Andrea is önkéntesünk volt. Tehát nagyon sok különböző területről tudnék mondani embereket. Mindegyiküknél az nekem nagyon fontos volt, amikor még kommunikációs igazgatóként én keresettem meg őket, hogy az ismertségük mögött teljesítmény legyen, és amikor elmegyünk velük egy otthonba rászoruló gyerekekhez, akkor azt tudjam nekik mondani, hogy nézzétek, hogyha sokat dolgoztok, akkor a teljesítményetek ilyen magasra is fel tud titeket emelni.
1: És ezt egyre inkább elhiszik a gyerekek? Hogyha sokat dolgoznak, akkor a teljesítményük föl tudja őket arra a szintre emelni? Nehéz azért elképzelni, hogy az ember a sokat gyakorol, akkor a végén Rost Andrea lesz.
0: Hát én épp a Szoboszlai könyvét olvastam nemrég, és azért abból az derül ki, hogy az ember 10 000 órát beletesz valamibe, és még tehetséges is, akkor bármi lehet. De egyébként viccet félretéve, én azt gondolom, hogy nem feltétlenül az a mi célunk, hogy Szoboszlaikat neveljünk, de az, hogy valaki el tudja végezni mondjuk a középiskolát, az egy hatalmas oda bizonyos településeken, és ha ahhoz ad motivációt, hogy ő lehet egy olimpiai bajnokot, és megérti azt, hogy az elvégzett munka és az eredmény között összefüggés van, és nem azokat az influencereket kell követni, akik azt állítják, hogy semmi más nem kell csinálni, csak lekamerázni azt, hogy mit reggeliztünk, akkor azt hiszem, hogy már jobb példaképeket tudunk mutatni az ökumenikus segélyszervezetnél. Nem beszélve arról, hogy a munkatársaink is azt hiszem ezt a példát állítják eléjük, hogy komolyan, sokat dolgozva, összefogva, kitartóan csodákat tudunk együtt elérni.
1: Köszönöm szépen a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Gáncz Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke volt a Rádió Arénájának vendége. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt, az Európa Rádióban.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Russin Szendi Romulus szerint kiemelten fontos az európai együttműködés erősítése. A jelenlegi biztonsági környezetben szem előtt kell tartani az európai védelmi képességek fejlesztését és a közös fellépést azokkal a kihívásokkal szemben, melyek kontinensünk stabilitását és biztonságát veszélyeztetik, közölte a honvédelmi miniszter hétfőn a Facebook oldalán. Russin Szendi Romulus bejegyzése szerint Cipruson az Európai Unió védelmi minisztereinek informális találkozóján a megbeszélések középpontjában áll Ukrajna további támogatása, a tengeri biztonság megerősítése, az Oroszországot segítő árnyékflotta elleni hatékony fellépés, valamint az európai védelmi stratégia megvalósításának következő lépései, tájékoztatott a miniszter. Elindult az erdélyi magyar értelmiség 1944 és 1952 közötti időszakának feltárását célzó kutatói pályázati program a Méhes György Nagy Elek Alapítvány kezdeményezésére, közölte hétfőn a budapesti székhelyű szervezet. Az első alkalommal meghirdetett határon túli magyar kutató és feldolgozó pályázati program egyéni és csoportos kutatói ösztöndíjakat kínál történelem és irodalomtörténet területén jártas hallgatóknak, doktoranduszoknak, oktatóknak és kutatóknak havi ösztöndíj vagy projektalapú finanszírozás formájában. Célja az erdélyi magyar értelmiség 1944 és 52 közötti történetének tudományos feltárása, különös tekintettel azokra a társadalmi, kulturális és politikai folyamatokra, melyek a II. Világháborút követő időszakban alapvetően alakították át a romániai magyar közösség szellemi életét, írták a közleményben. A kutatások nem kizárólag az egyes személyek életútjára, hanem az erdélyi magyar irodalmi és kulturális élet intézményeire, szerkesztőségeire, alkotó közösségeire és szellemi műhelyeire is kiterjedhetnek, mutattak rá. 30 évvel ezelőtt 1996-ban kezdte meg működését a Nemesbikki Bétel Református Szeretet Otthon a Magyarországi Református Egyház fenntartásában. Ennek alkalmából június 3-án hálaadó Isten tiszteletet tartottak az otthon lakóinak a Mezőcsáti Református Énekkar közreműködésével a Nemesbikki Református templomban. Az alkalom végén a Szeretet Otthon melletti telken lerakták az alapkövét egy új, 32 fős épületszárnynak. Az alkalmat szeretett vendégség koronázta meg a Község Művelődési Intézményében, mondta Viktor Dániel, az intézmény vezetője. A héten korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be Görög Márta igazságügyi miniszter az országgyűlésnek, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós támogatásokhoz, közölték hétfőn a kormány Facebook oldalán. A bejegyzés szerint a tervezett előterjesztés többek mellett az igazságszolgáltatás függetlenségét, a részletesebb vagyonnyilatkozatokat, az integritáshatóság erősebb jogosítványait, az összeférhetetlenségi szabályok szigorítását és a magántőke alapok végső tulajdonosainak nyilvánosságát érinteni, áll a bejegyzésben.
0: Az időjárásról.
1: Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, de néhol zápor, esetleg zivatar sem kizárt. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 31 fok között alakul. Kedden fátyol felhők szűrhetik a napsütést, emellett néhol erőteljes lesz a felhőképződés, és elszórtan lehet zápor, zivatar. Kedden délután 27 és 32 fok közötti hőmérséklet valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Légy te is követő, nyári tábor a Beregszászi Református Gyülekezetben.
2: Hát nagy izgalommal készülünk, mert sohasem tudjuk, hogy kik jönnek, hányan lesznek, mert csak reménykedünk és imádkozunk érte. És hát a témát is pont ezért ilyen témát választottunk, mert tényleg látják, a hitoktatók is látják, a szülők is erről beszélnek, hogy mennyire elmagányosodik, bezárkózik, és hát minden ezt táplálja, hogy ne barátkozz másokkal, el vagy te egyedül is, nem tudom, a szülő is valahogy próbál lavírozni, hogy azért jó lenne, hogyha közösségben lenne, de nem tudja megoldani.
1: A megélt imádságok volt a témája a lelkésznők és lelkésznék újbóli találkozójának május utolsó vasárnapján.
3: Amikor a Nőszövetség 2 éve újjá alakult és új vezetősége lett, akkor elhatároztuk, hogy igyekszünk a lelkésznőkkel is többet foglalkozni, így a Nőszövetség keretén belül, és elhatároztuk azt is, hogy létrehozunk egy olyan fórumot, ahol a lelkésznőket és a lelkészfeleségeket várjuk kerületi szinten. Püspök úr támogatta annak idején, hogy támogatja ezt a kezdeményezésünket, és egy olyan alkalmat szerettünk volna létrehozni, ahol őszintén tudnak beszélgetni, illetve mivel mi keveset beszélünk így a saját magunk dolgairól, ezért létrehoztunk egy ilyen kerekasztal beszélgetést.
1: Szenvedélyből életmentő önkéntes program.
4: Vagy baleseteknél egyáltalán ott lenni helyben rögtön, mert ugye ez a nagy előnye az önkéntesnek, hogyha nem velünk dolgozik a mentőautón, hanem kint van szabad idejében a városba, hogy ő rögtön ott van az áldozat mellett, amit mi mentősök soha az életben nem tudunk megcsinálni, nem csak Romániában, hanem akármilyen fejlett országban se, mert a mentő nem tud teleportálni. Na, jó lenne, de nem lehet. És akkor az első 5-10 perc nagyon-nagyon fontos.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A nyári szünet nem csak a pihenésről, hanem a közösségi élményekről és a lelki feltöltődésről is szólhat. Június 9-e és 12-e között ismét vakációs Biblia hétre várják a gyermekeket a Beregszászi Református gyülekezetben. Az idei alkalom mottója Légy te is követő, amely Péter apostol életének fontos állomásain keresztül mutatja be a hit útját. A programban bibliai történetek, játékok, kézműves foglalkozások és sok-sok közös élmény várja az 5 és 15 év közötti gyermekeket. A részletekről Tarackközi Mariannával, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgetünk.
2: Legyen te is követő, a vakációs Biblia hét veszik kezdetét már jövő héten, és ma vallagunk, holnap után már gyakorlatilag táborozhatunk, és megindul a nyári forgatag. Nagyon örülünk annak, hogy nincs vége, mert szülőként azért mindenképpen kérés, hogy gyerekem, mit kezdjünk majd a nyári időszakban, és amikor ilyen alkalmak vannak, akkor ebből a szempontból is fontos közösségi terek jönnek létre. De mielőtt ehhez a témához kezdenénk hozzá, kicsit tekintsünk vissza az elmúlt hónapokra. A hittanoktatás számos vonzás körzetem, Beregszászban élő vagy működő tanintézményben meg van szervezve évről évre. Ez a mai alkalommal, ez is az év végéhez ért.
3: Hát igen, mert ugye megtörtént a ballagás, de már ugye az elmúlt hónapban megvoltak az utolsó hittanórák is, és hálásak vagyunk egyrészt azért, hogy voltak gyerekek, másrészt pedig azért, hogy voltak hitoktatóink, mert a Kárpátalján ez sem olyan egyértelmű dolog, de mindig valahogy az Úristen úgy alakítja, hogy legyenek olyan emberek, akik meghallják a hívását, és igen, mondanak, és bevállalják ezt a szolgálatot. Mert ugye ez egy szolgálat, és nem csak egy, nem tudom, kötelező plusz, hanem valamilyen más, amit egy csak olyan lelkülettel lehet csinálni, hogyha az ember az Úristen hívására megy, és nem csak meg akar felelni valamilyen tanternek, vagy tanmenetnek, és hát ez azt gondolom, hogy manapság az jutott eszembe idefelé jövet, hogy mennyi probléma van egy gyerekkel, és mennyi mindent megteszünk, és hogyha így megállunk az év végén, hogy mennyi minden fölösleges dolog volt, ami miatt aggódtunk, vagy idegeskedtünk, vagy a gyereknek nem úgy sikerült, nem tudott gyerek lenni, felszabadult, örömteli, nem tudom, mindennapokat megélni, aztán ott vannak még a különböző iskolai, nem tudom, zaklatások, és hogy az anyukás csoportokba folyton felmerül a téma, hogy pszichológust keresünk a gyereknek, és azon gondolkodtam, hogy de hát miért? Hát igazából ez az a kor, nem tudom, az iskolás kor kéne legyen az, amikor felszabadult, örömteli gyermekéveket tudnak élni. Persze itt a háború, meg sok minden más, ami a családokat nyomasztja, meghatározza, aggodalommal tölti el, de hogy mégis valahogy egy olyan teret találni, vagy hogy a gyereknek mégis legyen valami kapaszkodója, és hát mi más lehetne az, mint hogy hát a magvetés éve van, és hogy azok a magok hullanak, jó földbe hulljanak, és hogy ezek határozzák meg esetleg már a gyermek szívében is a hozzáállását, mindennapjait. És azon túl, hogy mindenünnen csak az aggódás és csak a kérdések jönnek, azért legyen egy fix, biztos dolog, hogy de hát én ki vagyok? Én ha Úristen gyermeke vagyok? Imádkozhatok? Szabad oda vinnem mindenféle dolgot az Isten elé, és hogy ezek valójában hogy valósulnak meg, ezen gondolkodtam, hogy így a hittanos tanév lezárásakor vajon mennyire sikerült nekünk olyan lelkülettel ott lennünk a hittanórákon, az iskolákban, az óvodákban, hogy valami mást mutassunk.
2: A lelki fejlődésben ez egy mankó lehet, hogy a gyerek ne csak szellemileg tudást gyűjtse, hanem a lelkileg is fejlődjön ezen az élet lögös útján.
3: Hát ez nagyon érdekes kérdés, mert sokat gondolkodom ezen, hogy lelki fejlődés. Igazából a Biblia nem úgy mondja, hogy fejlődés, hanem azt mondja, hogy lelki növekedés, és hogy miért várjuk el, nem tudom, pszichológiától, mentálhigiénétől mindenféle dolgokba kapaszkodunk, és akkor próbáljuk, nem tudom, kizárni azt, ami körülvesz bennünket, vagy próbálunk önmagunk lenni. De hát igazából mikor tudunk önmagunk lenni? Hát hogyha tudjuk, hogy kik vagyunk, vagy tényleg ki vagyok én? Az Isten gyermeke vagyok, ő teremtett engem. Felnőttként, gyermekként az ő képmása vagyok, vagy mit akarok tükrözni? Azt, hogy igen, én vagyok, és megvalósítottam valamit, de hogy igazából mégis tovább is keressük azt, hogy

0: már egy ilyen mini ifis szintű csoport lesz, ahol másképp beszélik majd meg, mint mondjuk egy óvis csoportban a történetet.
1: Miután 2 órakor kezdődik, így aztán várnak minden fiatalt 5 és 15 év között.
0: És nagyon izgalmas, mert ezen gondolkodtunk, hogy jó, hogy kellene valami mégiscsak gyereknaphoz közelre, de hát a költségvetés maximum egy szendvics belefér, és aztán kaptunk egy nagyon jó felajánlást, és így összetársultunk a Sáma Alapítvánnyal, akik pedig a Dorcas program segítségével az ő gyerekeik is részt vesznek majd, és akkor ilyenek lesznek, hogy vatta, cukor, pattogatott kukorica, pizza, fagyi, és a negyedikre nem emlékszem, de biztos, hogy jó lesz. A lelki dolgok mellett azért fontos az, hogy jól érezzék magukat, és mondjuk mi a gyülekezetben mindig is nagy hangsúlyt helyezünk erre, akár konfirmandus táborba, akár hétvégéken, hogy jókat tegyenek, jól érezzék magukat, és aztán már könnyebb az Isten igéjére is odafigyelni, és hogy érezzék, hogy nem csak letudni akarjuk a hetet, vagy túl lenni rajta, hanem tényleg valami olyat kínálunk, ahol jó lenni.
1: A Beregszászi Református Közösségben számos nyári program van, hát ha elkezdjük soron, akkor érdemes figyelnünk és jegyzetelnünk, tollatpapírt vegyünk elő. Rengeteg fiatalságot érintő projekt zajlik majd a következő napokban, hetekben.
0: Hát már holnap kezdődik, egy ifis nappal indítjuk a nyarat, ahova mindenkit várunk, aki már lekonfirmált, aki konfirmandus, vagy egyszerűen csak vágyik, vagy nem tudom, eljön a nagymamához látogatóba, olyan is bekapcsolódik a táborainkba, aki nagymamához szokott hazajönni, vagy haza tud jönni. Úgyhogy holnap lesz ez az ifis nap, este már egy dicsőítő délutánnal fogjuk indítani ezt az egész hozzáállásunkat a nyári programokhoz, és hát az ifik azok természetesen most már még nagyobb lendület, csütörtökön és pénteken és szombaton vannak, ezeket mindet a Beregszászi Reformátusok oldalon hirdetjük, illetve a hirdetőtáblánkon kint vannak az események, és hogy nem csak eseményt szeretnénk, meg programot szeretnénk, hanem tényleg egy olyan közösséget, hogy még 20 év múlva is, hogyha összetalálkozunk valakivel, aki ide járt, akkor mondja azt, hogy jó volt itt lenni, és tényleg meghatározó volt, ezen dolgozunk, vagy ezért kérjük az Isten lelkének a munkáját. Bennünk megáltalunk.
2: Az elmúlt percekben Tarasközi Mariannával, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgettünk.
3: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. A megélt imádságok volt a témája a lelkésznők és lelkésznék újbóli találkozójának május utolsó vasárnapján. A Tiszán inneni Református Egyházkerület Nőszövetsége által szervezett eseményen a kerekasztal beszélgetés négy résztvevője a négy egyházmegyéből érkezett. Az alkalomról készült összeállításunkban elsőként Benke Kingát, a Tiszán inneni Református Nőszövetség vezetőjét hallják. Huszár Kata felvétele.
2: Amikor a Nőszövetség két éve újjá alakult és új vezetősége lett, akkor elhatároztuk, hogy igyekszünk a lelkésznőkkel is többet foglalkozni, így a Nőszövetség keretén belül, és elhatároztuk azt is, hogy létrehozunk egy olyan fórumot, ahol a lelkésznőket és a lelkészfeleségeket várjuk kerületi szinten. Püspök úr támogatta annak idején, hogy támogatja ezt a kezdeményezésünket, és egy olyan alkalmat szerettünk volna létrehozni, ahol őszintén tudnak beszélgetni, illetve mivel mi keveset beszélünk így a saját magunk dolgairól, ezért létrehoztunk egy ilyen kerekasztal beszélgetést, ahol egy riporter kérdezi az ott lévő négy, mindegyik egyházmegyéből jelenlévő lelkésznőt, vagy lelkészfeleséget, hogy hogyan élik meg azokat a problémákat, amiket mi témaként fölvetünk. Ebben az évben az imádság éve volt, és az imádság megélését hoztuk témaként a lelkésznők és lelkészfeleségek körében. Azt gondolom, hogy nem egy könnyű téma, hiszen talán ahogy megfogalmazódott ott a beszélgetéseken belül is, mint egy hagyma, ahol vannak különböző részek és rétegek, és nem nyillunk ki mindenki előtt, és nem mondjuk el mindenkinek a legbelsőbb titkunkat, csak igazán Isten előtt, de hogy vannak ennek fokozatai, és hogy mi, mint lelkészek, ezeket nagyon nehezen tudjuk elengedni, tehát, hogy kinek mondhatok el bármit, illetve kinek nem mondhatok el igazán semmit, mert hogy visszaél vele és megbánt, és azt gondolom, hogy mi lelkészek még inkább érzékenyek vagyunk erre, hogy ne bántsanak is, hirtelen zárunk is, hogy ezeket a bántásokat kivédjük, és hogy nagyon örülök neki, hogy egy ilyen szabadabb, felszabadult légkör alakult ki, és hogy talán ez a nőszövetségi programsorozatoknak mindig a legnehezebb pontja. Tehát, hogy sokkal könnyebb egy kerületi nőszövetségi rendezvényt megszervezni, mint azt, hogy a lelkésznőket és lelkészfeleségeket szólítsuk meg, mert hogy amúgy elfoglaltak vagyunk. Olyan sok minden van, ami vasárnapi szolgálatként, vagy hétköznapi dolgokként, elfoglaltságként van az életünkben, és hogy egy kicsit kell időt szakítanunk a saját magunk lelkének az ápolására, hogy egy kicsit azokkal leszünk együtt, meg egyé, akik, ahogy itt megfogalmazódott, hogy legyetek egy kicsit az ima barátaim, és hogy ezek olyan szép szavak, és hogy amúgy mi ugyanazt akarjuk meg, ugyanúgy szeretnénk, és mégis sokszor elélünk egymás mellett, de hogy szükségünk van erre, és hogy megint úgy megyünk el, hogy de jövőre legyen. És hogy akármennyire nehéz is nekünk elkezdeni az elején, hogy fú, most akkor megint rengeteg munka lesz benne, de megéri, mert hogy egy ilyen felszabadult közösség van a végén.
3: Az imádságról, annak mindennapi életben betöltött szerepéről, erejéről is szó esett a beszélgetésen. Molnár Kovács Edit lelkészasszonyt hallják.
4: Az első imádságom nekem nagymama szabó, és nagyon szerettem. Aztán bekerültem az ifjúsági Biblia körbe itt a belvárosban, és én ilyen túlkoros voltam. Tehát én voltam, azt tudni kell, a család fekete bárány. Tehát ha bármi történt otthon, már csak azt kiabálták, hogy elég. Tehát így rendben is volt. Látszik a mozgásomban is, hogy egyébként is ilyen voltam, én bent utánam minden. És ezt az energikusságot vittem tovább aztán a munkahelyemre is. Valahogy olyan csodálatos volt, hogy a megtérésem az életem egyik legnehezebb, mondhatnám, hogy többek között legnehezebb. Akkor jött el 10 évesen, mikor bekerültem egy iskolába, ahol mindenki tényleg túlkoros volt, még tőlem is. És én próbáltam azonosulni, mint a 10 évesek, hogy csoport, menjünk utánuk, és rájöttem, hogy az nem jó. Tehát az érték, amiket ők képviselnek, az egyáltalán nem olyan, amilyet én akarok. És azon a helyen, ahol tényleg szinte magamra maradtam a hitemmel, én ott erősödtem meg. Tehát én azóta is azt mondom a gyülekezeti tagoknak is, hogy ne féljünk a nyomorúságtól, mert az csak megerősít. És annyiszor megtapasztaltam ezt, hogy a legnehezebb időszakaimban is még közelebb tudtam kerülni Istenhez. És az, hogy az imádság, az a nagyon egyet tudok érteni, hogy olyan, mint a lélegzetvétel. Tehát az ember beül az autóba, lát egy mentőautót, már azért imádkozok az orvosért, meg a szegény betegért, akiért mennek. Tehát teljesen természetes, hogy ahol csak elmegyünk, és valamit látunk, mert ingerek érnek, de ott nem az ütöző, hogy jaj, hát milyen ember ez, nem, hanem hogy elkezdek érte imádkozni. Igen. Mert ez a természetes. Tehát, hogy, és én úgy, megmondom őszintén, hogy sokszor azt érzem, hogy nekem ez egy olyan lökést ad, és nekem egy olyan reménységet ad, hogy én akkor is reménnyel és derűvel tudom szemlélni az életemet, hogyha az nehezebb. És én úgy sajnálom a mai világemberét, aki nem ismeri Istent, mert ezt a csodát nem tapasztalhatja meg, hogy mekkora erőt tud adni egyetlen egy imádság.
3: Viktor Jánosné Mumu iskolalelkész az ima és elcsendesedés kapcsán saját tapasztalatait osztotta meg.
5: Szoktam mondani a gyerekeknek az iskolába, óvodába, hogy ugye ha menet közben ér valami, és épp munkába megyek, vagy bárhova, akkor ne képzeljék azt, hogy ez mindig úgy működik, hogy Mumu néni összeteszi a kezét, becsukja a szemét, stb., mert hogy akkor nem érkeznék meg sokszor. Viszont szeretek, hát nem is az, hogy megteremteni az alkalmat, de hogy Putka is mondta, Judit, hogy azért kell hozzá a csend, a megállás, és nálunk otthon, az új otthonunkban, ahová elköltöztünk Nagyvisnyóról, amit építettünk, ott a konyha étkező nappali egy légtérben van, és a hátsó terasz bejárat előtt belül van egy fotel, ami háttal van a nagy térnek, na de ugye benne van. És ha én abban a fotelben ülök, ha van a kezemben áhítatos könyv vagy biblia, ha nincs, de ha anya kifelé nézem, van az ablakon, akkor tudják, hogy hozzám ne szóljanak, és nem is hallom, hogy ők épp mit beszélnek a gyerekeim, mert hogy nagyon rá tudok fókuszálni arra, hogy most belül csend, és Istenre figyelni, a madaraimra, a lepkékre, a bármire, és azon keresztül arra, hogy nem kell megfogalmazni éppen semmit, nem kell beszélni, csak egyszerűen valahol késznek lenni a csendben, hogy Isten is szólhasson, ne csak az legyen mindig, hogy mi mondjuk, hogy mit szeretnénk, vagy mi újság van nálunk. Úgyhogy szerintem azért kell ez a csendes is. Biztos lehet másképp is, megmondom vezetés közben is, de azért a csendnek nagy jelentősége van számomra.
3: A beszélgetésen szóba került, hogy egyes felmérések szerint egyre kevesebben imádkoznak hazánkban, főként a 35 év alattiakra igaz ez. Ezzel kapcsolatban Anda Judit, noszvai lelkészt hallják.
6: Azt gondolom egyébként, hogy a statisztika azért mutatja azt, hogy az az online tér, amit ez a generáció használ, az nagyon-nagyon kiszorítja az imádságra fordított időt igazából, tehát hogy vagy a jelenlétet. Szóval, hogy igen, az is nagyon igaz, hogy Isten keresi az elveszettet, és van ez a mennyei erő és megváltó akarat, de egy olyan világban élünk, ahol a fiatalabbak, meg még inkább mi is, valljuk be, vagy lássuk be, de a fiatalabbak meg még inkább egy állandó képfény áradatban vannak. Nekem két dolog jutott eszembe. Mi a gyülekezetben már egy jó pár éve vasárnaponként megy a lista, be vannak osztva a gyülekezeti tagok, hogy igeolvasásra és imádságra. És hogy ez ilyen most már természetessé vált, és valahogy egészen másképpen szól, amikor a gyülekezeti tagtól hallják, és nem a tiszteletű akárkitől. És én nagyon szeretem, amikor így merik bevállalni magukat, és tényleg egyszerűen nem akarnak megfelelni valami tényleg fennköltségnek. És a másik, amit ifin gyakorlunk, van, amikor Zsoltárt vagy új szövetségi történetet veszünk, és hogy nagyon szeretik ezt, bármennyire is pörögnek hétköznap, de hogy ezt nagyon szeretik, és mindenki hozzá tud kapcsolni, amikor háromszor nagyon lassan a szakaszok között szünetet hagyva felolvassuk az ige részt, és aztán pedig arról beszélgetünk, hogy kit mi fogott meg, melyik szó, melyik kép, melyik jelenet a történetből, és hogy a végén pedig azt a feladatot kapják, hogy akkor ezzel az egy szóval, képpel imádkozzanak. Van, amikor át kell írják azt az általuk kiválasztott részt, hogy a saját maguk nyelvezetére. Szóval, hogy ez erre meg ilyen nagyon-nagyon vágynak. És minél több ilyen élményben részesítjük őket, annál többször fog az életükbe eszükbe jutni, hogy hiányzik ez az egész. Azt a hangot sehol máshol nem hallom, amit az igéből a lélek által hallok, és sok-sok ilyen helyzetbe engedni őket. Vagy én egy imádságos gyülekezetből jövök, nekünk ezt nem kellett nagyon kiépíteni, de hogy első hónap szerdáján ima közösség van nálunk, és hogy annyira megható, ahogy 70-80 évesen ifjúsági táborokért imádkoznak januárban, mert hogy ez fontos, meg a kórház, meg a börtönmisszió, és van egy listánk is, és sorolják az egyházmegye gyülekezeteit, és hogy nem vagyunk túl sokan, pedig az alapja annak, hogy akkor ott együtt könyörgünk. De hogy azért vannak módok, formák a gyülekezeten belül, ahol segítünk a gyülekezet tagoknak ebbe egy kicsit így belelépni.
3: A megélt imádságok kapcsán saját házasságát hozta példának Lőrinc Krisztina lelkészasszony.
7: A gyermekeink is ilyen kamaszkorúak, tínédzserkorúak, és akkor a szerelem párválasztás témaköre is ilyenkor gyakrabban előjön a beszélgetésekben, és akkor megkérdezik tőlünk, hogy hát hogy volt a párválasztás, az egymásra találás, és akkor olyan jó visszagondolni arra, hogy például a megélt imádság ilyen téren, hogy megy tovább az életben, hogy ilyen téren is, vagy ilyen témában is Attila is és én is már jó előre imádkoztunk Istenhez, hogy úgy legyen az életünk egyrészt, ahogy ő jónak látja, tehát oda helyezzen, ahová ő szeretne, úgy tartson meg a teológián, ha ő jónak látja, de hogy úgy adjon párt, úgy adjon egymásnak bennünket, ha ő úgy akarja, vagy hogy ha tényleg ő tart bennünket kegyelmében, ez az ő terve. És hogy nem volt egyszerű, mert hogy Attila is kikerült Kárpátaljára, és én ott maradtam, és tanulni kellett, és ritkán tudtunk találkozni, akkor még nem ilyen volt a mobiltelefon, hanem levélváltás volt, és a régebbi mobiltelefon. És hogy a kapcsolatban a távolság is egyfajta vízválasztó, de hogy azt, hogy mi imádkoztunk, ő is külön, én is külön, és hogy tényleg, hogy Isten használjon bennünket a maga tervében, de a házasságban is úgy vezessen egymáshoz, ha ő együtt akar bennünket megáldani, látni, és hogy ez rengeteg erőt ad. Tehát, hogy most már a házasságban, a családban, akármilyen próbák jönnek, akármilyen nehéz dolgok a kapcsolatban is, hogy tudjuk azt, és Attila is elmondja, hogy mi megimádkoztuk azt, hogy Isten áldása és Isten vezetése teljesüljön a párkapcsolatban is, és hogy a megélt imádságnál most ez jutott eszembe, hogy igen, hogy Isten az imádságban is megtart és vezet, és úgy nyitja az ajtókat, vagy zárja az ajtókat, vagy enged, vagy nem enged, de ez az élet minden kérdésében igaz szerintem. Mert hogyha mi imádkozunk abban, amit nem látunk tisztán, és Isten igéjét olvassuk, és azt mondjuk, hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem amit Isten nem te ki tudsz hozni belőle, és jóvá tudod formálni, hogy Isten majd akkor úgy fogja alakítani a dolgokat, és úgy fogja hozni a helyzeteket, hogy meg fogjuk látni, hogy ez az egy út, amin mehetünk tovább.
1: A megélt imádságok volt a témája a lelkésznők és lelkésznék újbóli találkozójának május utolsó vasárnapján. Erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Pontosan 10 éve működik a Kolozs megyei katasztrófa védelmi felügyelőség berkeiben a Salvator di Passione szenvedélyből életmentő önkéntes program, amelyre 16 és 65 év közöttiek jelentkezhetnek. Az önkéntesek nem csak szakmai tudásra tesznek szert, és a rohammentő csapat hasznos tagjaiként vesznek részt a bevetéseken, hanem élettapasztalatuk is bővül, sőt, Deák András tartalékos rohammentő szerint ez az egyik legjobb baleset megelőzési mód is. Továbbá óriási segítséget jelentenek az éppen szabad idejüket töltő önkéntesek is. Deák Andrással Janicskó Mihály Noémi beszélget.
2: De jól tudom, akkor 10 évvel ezelőtt, 2016. május 6-án indult a Katasztrófa Védelmi Felügyelőség önkéntes programja. Tulajdonképpen miről szól ez az önkéntes program?
3: Arról szól, hogy egy kis fiatalságot, egy kis változatosságot hozunk be a munkánkba. Ez részünkről, tehát mind a két fél nyer ezen a dolgon. Mi a szakemberek, a hivatásosok, mi nekünk jó dolog, hogy egy kicsi civil élet bejön a laktanyára. Színesebbé teszi a 24 óráinkat. Az önkéntesek részéről pedig kitűnő dolog, mert betekintést nyernek belülről abba a munkába, amit mi végzünk. Úgy értem belülről, hogy bent laknak ők is a laktanyán, ott vannak velünk az autón, vagy a tűzoltóautón, vagy a mentőautón, és mennek ki éles bevetésekre a csapattal. Tehát szerintem egy nagyon jó baleset megelőző program, mert aki egy pár balesetnél részt vesz bejülről, onnan, ahonnan ugye a utcán járók elő polgárok nem lehetnek bent a vörös akcióba, onnan nagyon hamar eljutsz arra a következtetésre, hogy jobb megelőzni balesetet, amennyiben lehet, mint hogy megtörténjen, és akkor a mentők és a tűzoltók segítsenek.
2: Azt mondtad, hogy bejön a fiatalság. Melyik az a korosztály, akiket várnak, akik jelentkezhetnek erre a programra?
3: Itt ez jó kérdés. Ugye hivatalosan 16 éves kortól lehet jönni, egészen 60 éves korig. Na most vannak 50 pluszosok is, ez az igazság, csak hát ugye a fiatalok mindig nagy lendületet hoznak be, és mobilitást és fiatalságot, ugye. Az idősebb korosztálya, tehát mondjam úgy a középkorosztálya, meg az a jó, hogy azok meg kiforrott emberek, akik nem ugrálnak annyit, és kicsit élettapasztaltabbak, és már az elejétől sokkal jobban tudunk rájuk bízni kisebb feladatokat.
2: Gondolom, hogy nem csak besétálnak a laktanyára, és akkor egyből beültetitek a rohammentő autóba, és már is ott vannak a helyszínen, hanem valamilyen képzés is megelőzi azt, hogy ők részesei lehetnek ennek a csapatnak.
3: Persze. Információkat lehet kapni mindegyik megyének a katasztrófavédelmi honlapján, például itt nálunk Issuk-Kluzs, és azon van egy olyan ablakocska, hogy Voluntár di Passione, és ebben vannak az információk. Na, hát ott be kell adni, de hát elektronikus formában is be lehet adni egy pár iratcsomót, ugye büntetetlen előélet. A 16-18 éves korosztálynak kell még ezen kívül egy szülői beleegyezés is, meg valami orvosi vizsgák, meg ez az, és utána két modul lesz, amiben egy kicsit betanítjuk őket, hogy legalább ne legyen baleset, mikor megyünk a katasztrófa helyekre. Tehát az egyik egy tűzoltási modul, és a másik egy elsősegélyes modul. Mind a kettő 5-5 napot tart. Először általában a tűzoltásos modullal kezdjük, mert ott elég sok biztonsági, munkavédelmi dolgot is megmutatunk nekik. Persze az autókat is, a felszerelést is megmutatjuk, hogy kényük kedvükre választhassanak autót, amivel szeretnének kivonulni. És az első segélyes modul, hát az is 5 napos. Általában két hétvégét szoktunk ebbe betenni, tehát péntek, szombat, vasárnap, és utána meg csak szombat, vasárnap. Na most a vasárnap az már vizsga az első segélyes modulnál, tehát gyakorlatilag az elsősegélyes modul 4 napot tart, ameddig tanítunk, gyakorolunk, mert a mentőautón nagyon kevesen vagyunk, és ott elég éles helyzetek vannak, és szeretnénk, hogy az önkéntes, aki plusz egy embert jelent a mentőautón, az elsősorban ne sebesüljön meg, tehát ne legyen valami baj vele, mert nem nagyon tudunk rá is vigyázni meg magunkra és a páciensre. és tudjon segíteni nekünk. Tehát, hogyha bármit kérünk a mentőautó felszereléséből, akkor azt rögtön tudja idani, és hogy ismerje nagyon jól a mi protokolljainkat, a mi munkastílusunkat, hogy minél könnyebben és gyorsabban tudjunk menteni.
2: Melyek azok a feladatok, amiket rájuk tudtok, mertek bízni?
3: Na, ez nagyon változatos, és ezért mondtam, hogy nagyon jó dolog az önkéntesség, mert kezdve onnan, hogy kezem alá ad felszerelést, ugye, mikor a terepen dolgozunk, akkor ugye az egész mentőautó felszerelését nem tudjuk kivinni mondjuk egy felborult traktorhoz, vagy fel egy lakásra. És akkor néha még valamilyen felszerelést el tud hozni nekünk az autóból, a mentőautóból. Persze ezért nagyon fontos, hogy tudja, hogy mit mondunk neki, mit jelent az a felszerelés, hogy néz ki, és hogy hol tárolható, és hogy vehető le a rögzített belső faláról a mentőautónak. Ez az egyik dolog. A másik, mikor az esetnél vagyunk, akkor be tudnak segíteni szószoros értelmében, mint egy asszisztens a munkánkba. Tehát az elején csak ott vannak, nézelődnek, ugye próbálgatják, és akkor egyre jobban bevonjuk. Nagyon-nagyon sokat segítenek, mikor több áldozat van, mert akkor a mentőautó csapatja, ami három szeméből áll, az feloszlik több keresőkutató sávra, és akkor ott nálunk egy személy pluszba, hát ez bizony sokat jelent. Általában egyedül nem nagyon szeretünk dolgozni, nem is nagyon szabad, úgyhogy általában két ember egy csapat, és akkor így már van két kis csapatja egy mentőautónak, mert négy ember van akkor így rajta. A következő nagyon nagy segítség, mikor mondjuk olyan önkéntesünk van, aki vagy a tanulmányai szerint, vagy esetleg adott genetikai örökletesség szerint szereti a lelki gondozást, a pszichológiát. Ilyenkor nagyon nagy segítség a kicsit mondjuk zavarodott embereknek, vagy indulatos embereknek a megnyugtatására. Persze nem küldjük soha őket első vonalra, mert az veszélyes, hanem utána beszélgetések során, ez ugye ez egy ilyen interpersonális, most hirtelen nem jut eszembe magyarul, dolog, hogy kik között alakul ki, vagy hogy alakul ki egy jó kapcsolat, beszédkapcsolat, kommunikáció a mentős és az áldozat, vagy a mentős és az áldozat rokonai, vagy a hozzátartozói között. Persze nagyon sokat segítenek ilyenkor, például, hogyha leányról van szó, leányönkéntesről, mert ugye vannak hölgy paciensek, és sokkal jobban esik nekik, és etikusabb, hogyha a csapatban van egy leány is, és mondjuk ő végez el egy testvizsgálatot, vagy egy EKG-t a szívritmusról. Tehát nagyon-nagyon jól fel tudjuk őket használni, mondjam úgy, nem pejoratív értelemben persze, a munkánkban.
2: Ha jól értettem, akkor ti ilyen egynapos egységekben dolgoztok. Milyen a beosztásuk az önkénteseknek? Ők mennyi időre csatlakoznak hozzátok?
3: Hát ők például, hogyha kiskorúak, tehát 16-18 év közöttiek, akkor az elején csak nappali műszakba adjuk be őket, és 12 órára, tehát reggel 8-tól mondjuk este 8-ig. Aztán utána, ha egy kicsi tapasztalatot nyer, akkor már éjszaka is maradhat, mármint külön éjszakai váltás, mondjuk este 8-tól a reggel 8-ig. És hogyha jól működik, és átvette a mi szakmánknak a csinyát, binyát, akkor maradhatnak 24 órára is, hogyha már 18 éves életkorukat betöltötték.
2: A 16-18 éves korosztály az mindenképp még iskolába jár, akkor ilyenkor hiányoznak az iskolából, vagy ezt hogyan lehet megoldani?
3: Igen, vagy hétvégén dolgoznak. Mi nem tudunk adni igazolást, ezt nem szabad adjunk igazolást. Tehát vakációkban, hétvégeken dolgoznak, vagy ugye egy éjszakát, mondjuk, mit tudom én, csütörtökről péntekre való éjszakos, akkor pénteken egy kicsit más élményekkel megy már be az iskolába, mert egy éjszakát mondjuk talpon volt, és a fáradtságot eltörli az az adrenalin és jó érzés, hogy ő mentőn dolgozott. Kicsit úgy az iskolába is másképp néznek rá a kollégák, az osztálytársak.
2: Meggondolom, hogy éles helyzetben akár az iskolában is ugyanúgy segíteni tud, hogyha kialakul bármilyen vészhelyzet.
3: Pontosan. Ezt még nem is említettem. Körülbelül egy éves önkéntesség alatt olyan tapasztalatra tesznek szert, véleményem szerint, ami egész életükben elkíséri. Nem kell ők persze orvosok legyenek, vagy ápolók, választhatnak akármilyen hivatást, szakmát, de olyan tapasztalatot és tudást gyűjtenek, mivel hogy élesben is ott vannak velünk, tehát gyakorlatban is, nem szimulációkon, a szimuláció az első 3-4 napban van, ugye mikor a kurzus van, de utána teljesen élesbe megy a dolog, és szerintem egész életükre nagyon nagy tapasztalatot nyernek. Sőt, mondhatnám azt, mint oktató, hogy további kis adóállomásai lehetnek az elsősegélynek a továbbadásába. Mert nem muszáj valaki szakelőadó legyen ahhoz, hogy egy elsősegély procedurából egy bizonyos lépést vagy momentumot el tudjon mesélni a szüleinek, a testvérének, az osztálytársainak, és ezáltal gyarapszik, növekszik például mondjuk adott esetben Kolozsvár lakosságának az a része, aki mikor nagyon nagy baj van, akkor nagyon gyorsan be tudnak avatkozni, és mondom azt tiszta szívből, hogy csodát tudnak művelni addig, ameddig kiérkezik a mentőautó. Mert itt van a baj ezzel a 5-10-15-20 perces időintervallummal, ameddig kiér a mentő egy piros kódos, tehát egy kritikus beteghez. Persze megyünk ki egyszerű sima lábtöréshez is, mert szegény nem tud bemenni a kórházba, normális, hogy kimegyünk, csak nem életveszélyes. Ott is tud segíteni az elsősegélyes, de a súlyos eseteknél ott nagyon fontos, hogy az áldozat mellett lévő segéd, akinek van egy elsősegély kurzusa, és tudja, hogy mit kell csináljon, az menthető állapotba tudja tartani azt az áldozatot, akihez aztán kiérkezik a mentőautó. Hogy mikor a mentőautó kiért, akkor legyen kit mentsen a csapat. Mert itt mondjuk konkrétan például az agy ellátásáról, oxigén ellátásáról beszélek. Hogyha az agy 3-4 percig nem kap sajnos oxigént, akkor ott életmentő műveletek után sajnos maradnak visszamaradó károsulások. És nem csak a szív stopról beszélek, újraélesztésről, hanem bármilyen, ugye a nyelvet, mikor lenyeljük, ugye hát ezt így mondják köznyelven, hogy lenyelt a nyelvét, ezért nem kapott levegőt, vagy fulladozott. Ez egy nagyon egyszerű manőver, hogy ezt felszabadítani a légutakat, akár a nyelv bilincse alól, akár idegen testek alól, ugye ez már a Heimlich módszer. Vagy baleseteknél egyáltalán ott lenni helyben rögtön, mert ugye ez a nagy előnye az önkéntesnek, hogyha nem velünk dolgozik a mentőautón, hanem kint van szabad idejében a városba, hogy ő rögtön ott van az áldozat mellett, amit mi mentősök soha az életben nem tudunk megcsinálni, nem csak Romániában, hanem akármilyen fejlett országban se, mert a mentő nem tud teleportálni. Na, jó lenne, de nem lehet. És akkor az első 5-10 perc nagyon-nagyon fontos.
1: Az elmúlt percekben Dák András tartalékos rohammentőssel beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 15 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Magyarország külpolitikája ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált Európában. Varsóban új lendületet adtak a magyar-lengyel párbeszédnek, és megkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről. Orbán Anita külügyminiszter Facebook oldalán azt is hozzátette, Helsingborgban megerősítették szövetségi elkötelezettségüket a NATO-ban, és több európai partnerrel is érdemi tárgyalásokat folytattak. Azt is elmondta, különösen fontos eredmény az Európai Uniós forrásokról szóló megállapodás, mely magyar települések, vállalkozások, egyetemek, kutatók és fiatalok számára nyit új lehetőségeket. Az Erasmus program újraindításával több ezer magyar hallgató erőt nyílik meg ismét az európai felsőoktatás, jegyezte meg Orbán Anita. Mecser Tamás rendőr dandártábornokot bízza meg az országos rendőrfőkapitányság vezetésével Magyar Péter miniszterelnök június 8-i hatállyal, tájékoztatott a belügyminisztérium hétfőn. A közlés szerint a miniszterelnök a belügyminiszter előterjesztésére visszavonja Balogh János rendőraltábornagy országos rendőrfőkapitányi vezetői megbízását, ezzel egyidejűleg Mecser Tamás dandártábornokot bízza meg az ORFK vezetésével. A főrendőr korábban a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság megbízott főkapitánya és rendészeti rendőrfőkapitány helyettese is volt. A polisz.hu szerint Mecser Tamás 1988-ban kezdte pályafutását a kazincbarcikai rendőrkapitányságon nyomozóként. Elvégezte a rendőrtiszti főiskolát, majd a Janus Pannonius Tudományegyetemen jogászként szerzett diplomát. Dolgozott az Edelényi és a kazincbarcikai rendőrkapitányság vezetőjeként, majd a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány helyetteseként tevékenykedett. Mecser Tamás korábban megkapta az év rendőre címet és átvehette a Magyar Érdemrend lovak keresztje kitüntetést is. Az elektromos rollerek használatának hivatalos szabályozására és a járművek felelősségteljes használatára hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség hétfői közleményében. A szervezet ismertette, iparági becslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van ma forgalomban Magyarországon, melyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller, a többi magántulajdonban van. Számunk növekedésével a baleseti statisztikákban is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos eszközök használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig sincs olyan hivatalos szabályozás, mely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna, tették hozzá a közleményben. Kárpáti András, a Jövő Mobilitása Szövetség elnöke üdvözölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter javaslatát, mely szerint a rollerekre vonatkozó szabályozást a teljes kreszttől külön, gyorsított ütemben kell tárgyalni és bevezetni. Hangsúlyozta az elnök ugyanakkor, hogy a szabályozás csak az alapfeltétel, aminek ki kell egészülnie a megfelelő edukációs és szemléletformáló programokkal, írták a közleményben. A Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a Miskolci Rendőrkapitányság közös eseményt szervez június 10-én, azaz szerdán 9 órától Miskolcon a Generáli Aréna előtti téren. A programot a Nemzetközi Drogellenes Világnap alkalmából tartják meg. A program célja, hogy felhívja a fiatalok figyelmét arra, hogy más alternatív tevékenységek is vannak, amivel a szabadidőt el lehet tölteni, nem csak a drogozás. Minden korosztályt szívesen látnak a rendezők. A délelőtt során iskoláknak csapatversenyt és sporttevékenységeket szerveznek, míg a délután a szakmai fórumoké lesz a főszerep, mondta Béresné Buckó Viktória, a rendőrszázados, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója.
0: Az időjárásról.
1: Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, de néhol zápor, esetleg zivatar sem kizárt. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 31 fok között alakul. Kedden fátyol felhők szűrhetik a napsütést, emellett néhol erőteljes lesz a felhőképződés, és elszórtan lehet zápor, zivatar. Kedden délután 27 és 32 fok közötti hőmérséklet valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Levél az életed. Harmadik rész. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. Pál második levele a korintusiakhoz, 5. fejezet, 17. vers. Minden nap olvasnak téged az emberek. A kérdés csak az, hogy vajon milyen üzenetet közvetítesz feléjük. Ezeket kellene látniuk, ha rád néznek. Fokról fokra hozzá hasonlóvá változunk át. 2 Korintus 3.18. Elvetjük a szégyenletes, titkos bűnöket. 2 Korintus 4.2. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme új jött létre. 2 Korintus 5.17. Más szóval, világosan ki kell tűnnie a leveledből, hogy nem az vagy többé, aki egykor voltál, mivel először is Krisztus megváltoztatott lelki értelemben. Azelőtt nem szeretted Isten igéjét, és nem engedelmeskedtél parancsolatainak. Most meghallod, befogadod, szereted és megtartod igéjét, sőt, gyönyörködsz benne. Másodszor Krisztus megváltoztatott erkölcsi értelemben. Az 1 Korintus 6-ban Pál sok olyan bűnt felsorol, amelyek egykor jellemzőek voltak az életünkre. Paráznákat, tolvajokat, nyerészkedőket, részegeseket, rágalmazókat, harácsolókat említ. És azután következik ez a csodálatos vers. Néhányan ilyenek voltatok, de megmosattatok, megszentelődtetek, ellettetek különítve Isten szolgálatára, és meg is igazultatok, mintha sosem vétkeztetek volna. Más szóval Isten átformálta a jellemedet. Harmadszor Krisztus megváltoztatott mentális értelemben. Változzatok meg értelmetek megújulásával. Róma 12.2. A saját gondolataid helyett most már Isten gondolatai szerint tekintesz az életedre, önmagadra, másokra, a kihívásaidra és a döntési helyzeteidre, és ezért lehetőséget látsz ott, ahol azelőtt csak problémákat. Korábban felőrölt az aggodalom, de most békesség és bizonyosság tölti el az elmédet. Összességében véve ezt az üzenetet kell közvetítenie életed levelének azok felé, akikkel találkozol. Krisztus jobbá tette az életemet, és ha hagyod, veled is megteszi. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Kezdődik a Svéd asztal az Európa Rádió Nyíregyházi stúdiójának műsorában. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó napot kívánok! Kedves hallgatóink, délutáni magazinunk most következő órájában elsőként dr. Pál István néprajzkutatóval beszélgetünk a kemény cserépről, amely nem csak használati tárgy, hanem a magyar ipar és művelődés történet különleges lenyomata is.
2: Kemény cserép, ez egy jó 200 éve létezik, kísérletezés közben jött létre, mert Európában is előszerették volna állítani már a 18. században a kínai porcelánoknak a megfelelő európai porcelán, és ez olyan állapotot jelent a kemény cserepeknél, hogy ez könnyen a laikus is meg tudja állapítani, hogy most ez porcelán vagy kemény cserép. A legegyszerűbb módja, hogy az ember kiáll az ajtóba, feltartja a tányért a nap felé, és ha áttetszik az ujja, akkor az porcelán. Ha nem tetszik át, akkor az kemény cserép.
1: Ezt követően itt lesz velünk Dezső Attila, református lelkipásztor, akitől a negyedik parancsolat református hitvallás szerinti magyarázatát hallhatjuk.
3: Talán a legmélyebb módon úgy munkálkodik bennünk a lélek, hogy már itt ezen a földön elkezdi velünk az örökkévaló szombatot. Valahogy így mondta egy idős professzorunk, hogy ízelítőt ad az eljövendő világból, azt a mennyei nyugalmat, ami az Isten országában teljes lesz, ezt már most engedi megérezni. Szóval minden vasárnap egy kicsit így előíze annak, ami majd teljessé lesz. Amikor az Isten népe végleg megpihen, ugye a zsidókhoz írt levél írjáról nagyon sokat, és amikor majd tényleg együtt énekelünk, és amikor már Krisztus lesz minden mindenekben, és amikor úgy igét is úgy hallgatunk, hogy mindent megtudunk ott az üvegtengernél, ami majd van.
1: Kedves hallgatóink, maradjanak továbbra is az Európa Rádióval!

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink! A kemény cserép nem csak használati tárgy, hanem a magyar ipar és művelődés történet különleges lenyomata is. Kevesen tudják, hogy az egyik legjelentősebb hazai gyűjtemény itt, a térségben található. Dr. Pál István néprajzkutató, egykori múzeumigazgató hosszú éveken át kutatta és rendszerezte a hazai kemény cserép történetét, és hatalmas gyűjteményt hozott létre. Pokrovenszky Gergely beszélgetését hallják.
2: Sokan azt mondják, hogy a nagy cserepek és a cserépedényeknek a szerelmese, de mikor indult ez a történet egészen pontosan?
3: Egy kicsit hagy pontosítsak, mert nem az összes cserépnek, hanem annak is egy fajtájának, a gyárakban előállított kemény cserepeknek. Erre mondhatná bárki, hogy minden cserép kemény, de ez kifejezetten kemény cserepet jelent. Ugyanaz az összetevői több komponensű, nem úgy, mint a fazekas edények, amelyek egyedül csak fazekas agyagból készülnek, semmi más hozzáadott anyag, szilárdító, javító, díszítő nincsen benne. Itt ennek a legfontosabb alapanyaga a kaolin, az egy ilyen fehérré váló anyag, és ezért fehérek ezek a cserépedények alapszínben, és ezeket díszítik. Na most nekem ez hogy jutott eszembe? Amikor eljöttem 12 évvel ezelőtt nyugdíjba, akkor szerettem volna egy olyan átmenetet magamnak, ami a munkámból, a korábbi 40 évben gyakorolt munkámból, meg a nyugdíjas létemből fakad. Ezért egy olvasmány hatására úgy megtetszettek ezek a kemény cserepek, amilyeneket tényleg tízesével gyűjtöttem a múzeumfalu gyűjteményébe, és utána kezdtünk a feleségemmel járni, aki szintén nyugdíjas lett, nyugdíjas most is, a környékbeli régiségvásárokat, Miskolc, Eger, Debrecen, itt Nyíregyházán ritkábban, és mostanra egy ilyen 1200-on felüli számú gyűjteményem van.
2: Hol sikerül ezeket tárolni, és mennyire tudja megőrizni az állagát?
3: Érdekes, hogy ezt mindenki megkérdezi, hogy hol a fenébe tartom én ezt a rengeteg cserepet. Hát van a lakásunkban bent két frekventált helye, a konyha falán 51 darab tányér. Nem állandóan, nagy részük állandóan ott van, a legreprezentatívabbakat, vagy számomra legérdekesebbeket raktam ki a falra, de néha cserélem, hogyha olyanok jönnek, amiket feltétlenül szeretnék nap mint nap látni. A szobában, a hálószobánkban,

0: A konyhában tartja a top 50 terméket. Melyek ezek, melyekre a legbüszkébb?
1: Hát a korabeli Magyarországnak a területén sok helyen voltak keménycserépgyárak. Annyit tudni kell, hogy a keménycserép ez egy jó 200 éve létezik, azért jött létre, kísérletezés közben jött létre, mert Európában is előszerették volna állítani már a 18. században a kínai porcelánoknak a megfelelő európai porcelán, és ez olyan állapotot jelent a kemény cserepeknél, hogy ezt könnyen a laikus is meg tudja állapítani, hogy most ez porcelán vagy kemény cserép. A legegyszerűbb módja, hogy az ember kiáll az ajtóba, feltartja a tányért a nap felé, és ha áttetszik az ujja, akkor az porcelán. Ha nem tetszik át, akkor az kemény cserép. Azt is tudni kell, hogy ezeket én nem az áruk, tehát a bekerülési áruk alapján szeretem vagy nem szeretem, mert én, mint nyugdíjasnak kevesebb a ráfordítható, vagy az arra akar fordítani akaró pénzem. Tehát mostanában két vagy három olyan tányérra is szert tettem, és érdekes módon kettőt nem is Magyarországról, a mai Magyarországról, hanem a szlovákiai területéről kaptam, és jutott a birtokomba, amelyek az első világháború környéki katonai eseményeket, katonákat ábrázolnak, és ezek most ott szerepelnek a konyhában. Van egy másik témaköröm, illetve a harmadik témaköröm is, mindjárt mondom mind a kettőt. A második témaköröm a Apátfalván, illetve Bélapátfalván, az ottani keménycserépgyárban előállított olyan kakasos tányérok, amelyeken a kakas áll egy kerítésen, és előtte, után, mögötte növények, vannak virágok, és ebből már 25-öt sikerült összeszednem, aminek a perem díszítése teljesen más, előtt egymástól. Tehát ennek ez az érdekessége, és ezekből is felraktam oda egyet, meg ami még most a gyűjtési szempontok szerint az egyik legfontosabb témám, és erről most írtam is egy munkát a Néprajzi Múzeumban közeljövőben megjelenő kemény cserépkönyvbe, hogy az a úgynevezett vörös edények. Tehát ezek szerintem átmenetet képviselnek a fazekas termék meg a kemény cserép között, egy komponensű, tehát egy agyagból készült, de teljesen más technikával, mint amit a fazekasok úgy előállítanak, és ezeket szeretném most felgyűjteni. Vannak vásárokon olyan viszonteladók, akik már tudják ezt a hobbimat, és jelzik, hogyha megjelent náluk egy-egy ilyen edény, és amiket mondtam, azokat a katonatányérokat is, ezeknek teljesen elhűltem, hogy milyen áraik vannak, mert én ugyan jóval olcsóbban szereztem be őket, de ilyen 150 dolláros összeget mondanak rá általában, ami számomra megfizethetetlen, illetve számomra nincs olyan értéke, hogy én ezt megfizessem.
0: Milyen érzések keringenek önben, amikor ránéz egy-egy kemény cserépre?
1: Szeretek ránézni a kemény cserepekre, és a legelső az, hogyha vásárolok egyet, és ha nagyon koszos, retkes, látszik rajta, hogy évtizedekig a falon volt, úgy akasztotta le valaki, és úgy hozta el, nem subickolta ki, akkor én direkt, mondják, elnézést kérnek, hogy ilyen koszos, de én direkt szeretem, ha ilyen koszos, mert hazajövök, bele a mosogatóba, a mosogatószer, szivacs, és előjön nekem a mintája, amit én belelátok még a kosz mögött is. Tehát ez egy olyan érzés, hogy amikor megtisztítom, utána már megint a szakmámból fakadóan ezeket én lefotózom, leltározom, készül róla egy ilyen leltárkönyv, mind az 1200 valamennyi tárgyról megvan a benne a bejegyzés fotóval együtt, tehát ezeket úgy próbálom meg össze, vagy elrakni, összeállítani, hogy kiállításokra is hamar hozzá tudjak jutni. Mostanában az elmúlt években 4-5-6 helyen voltak, vannak kiállítások a tárgyaimból, és ha valamilyen témából állítom össze a kiállítást, például a Kisvárdai Tájházban most Madarak és Virágok címmel fut. Most a Gyömrői Tájházban nyitottam meg egy kiállítást, ez 100 valamennyi tányérból, az pedig a feliratos és madaras témakört öleli föl. Tehát ezeket, mivel megvan a leltárkönyv, megvan nekem egy olyan hely meghatározás is, hogy melyik dobozban hanyas számtól, hát leltár számtól hanyasig van, akkor én tudom, hogy a fotó alapján melyiket kell kivennem, és akkor úgy összeállítom a kiállítást.
0: Tud-e Magyarországon még egy ilyen szenvedélyes gyűjtőről, mint ön, ismer-e esetleg olyan gyűjtőket, akik szintén hasonló szenvedélye gyűjtik ezeket a kemény cserepes tárgyakat?
1: Hogyne.

0: Jó néhányan vagyunk ilyenek, itt Nyíregyházán is tudok, jó barátságban vagyok egyikőjükkel, Budapesten is másikójukkal, és érdekes módon közülük csak én vagyok a szakember, a néprajzos szakember, akinek a szakmájába tartozik ezeknek a tárgyaknak is a gyűjtése, ismerete, feldolgozása. Ők időzőjelben amatőrök, akik hatalma nagyon magas eredményt tudtak elérni a gyűjtésekben. Abban is különbözünk, hogy én csak magamnak gyűjtök. Tehát én nem adok el egyetlen tárgyat sem. Egyetlen egyszer cseréltem egy másik tányérra, mert ugyanolyan happy volt egy Jászberényi gyűjtőnek, illetve nem is Nagykátai, csak Jászberényben dolgozik. Egy sorozatot állított össze abból a témából, amit én felraktam, hogy ilyet megszereztem, és akkor ő mondta, hogy bármit kérsz érte, én megadom. És akkor nekem volt egy elképzelésem, hogy nekem milyen tányérra lenne szükségem, és megadta érte. Tehát ez volt. És próbálkozott utána még több tárgyal, de mondtam, hogy nem, én ezeket magamnak gyűjtöm csak.
1: Most mi ez a motivum, amelyet most keres mostanában?
0: Mindenképpen az a Bélapátfalvi kakasos megyünk Jászberénybe, és ott is vár majd kettő engem, mert általában ezeket vagy az égiségpiacokon, vagy az interneten szoktuk beszerezni. Ez az első, a második pedig a vörösedények témájába tartozik, azok közül is, ami vételár alapján elérhető számomra, azt megveszem, amire nem tudok annyi pénzt áldozni, mint a legutóbb is kaptam egy ilyen ajánlatot, akkor annak legalább megvan a fotója, és amikor tanulmányban, cikkben ezeket feldolgozom, a fotóját fel tudom használni.
1: Szokott erről előadást tartani, konferenciát, vagy egyéb értekezést?
0: Hogyne, hogyha felkérnek rá minden további nélkül, ha felkérnek, akkor megnyitott, ilyen kiállítás megnyitóját is szoktam tartani. A legbüszkébb arra vagyok, hogy Budapesten a Néprajzi Múzeumban van egy nagy kemény cserép retrospektív kiállítás, amiben én is 10-valahány tányérommal szerepelek, és ez egy országos sikert jelent számomra, hogy oda van írva, hogy Pál István tulajdona. Ott vannak olyan tárgyak, amelyeket én eddig csak szakirodalomban láttam, ott a szemem előtt is szerepelnek, de nem a birtoklási vágy hajt ebben, nem a tezaurálási vágy, hogy nekem minél értékesebb gyűjteményem legyen, hanem maga a szenvedélyem hajt ez iránt, vagy ebbe az irányba, és én így tudom ezeket a tárgyakat a magaménak tudni. Esténként szívesen átnézem a számítógépemen tárolt adataikat, fotóikat. Úgy jutnak eszembe olyan témák, amelyeket érdemes lenne számomra feldolgozni. A József András Múzeum évkönyvében rendszeresen publikálok róluk tanulmányokat, cikkeket, a Miskolci Múzeum évkönyvében is. Legutóbb a Miskolci Múzeum évkönyvében jött ki egy olyan cikkem, ami a magyar címer ábrázolás a kemény cseréptányérokon témát ölelte föl. Több mint 100 olyan tányérról szereztem tudomást, akár fotóval, akár ha én fotóztam le, tehát láttam, meg rendelkezem is vele, meg a piacokon is meg szoktam kérdezni a régiségvásárokon, leszabad-e fotózni, megengedik-e, természetes, és akkor ezeket feldolgozom. Most a József András Múzeum évkönyvében a tulipán motívumnak a feldolgozása szerepel majd.
1: Mi volt eddig önnek a legpozitívabb visszajelzés, hiszen rengeteg látogatóval találkozott, rengeteg szenvedélyes gyűjtővel?
0: Hát a legpozitívabb debreceni vásár, ami nem éppen egy ragyogó állapotban lévő komacsésze, de olyan 19. század közepén, második felén előállított, már a szecessziós vonásokat képviselő tulipán motivummal van ellátva, ami számomra éppen azért érdekes, mert foglalkoztam is a témával. A másik az, hogy egyik hozzászóló írta, hogy én ritka, és feltétlenül őrizzem meg, és én bagatell pénzért jutottam hozzá, tehát ez számomra is olyan meglepetésként szolgált, hogy néha ilyeneket úgy ki lehet pécézni a vásárokon, hogy jelentéktelen, szinte jelentéktelen összegért az enyém lehet.
1: Ön nagyon sokáig a Sóstói Múzeum falunak volt az igazgatója és a vezetője. Volt-e már ott kiállítás?
0: Volt, tavaly előtt volt a Múzeum faluban, és számomra az, hogy így látom a tárgyaimat kiállításban, meglepetés, hiszen otthon együtt a tárgyaimat csak a számítógépen látom, hiszen olyan sok dobozban elhelyezve található a gyűjteményem, és meglepetés volt, és azért is volt meglepetés, mert a Soltói Múzeumfaluban lévő kiállítás rendezését nem tudtam megcsinálni, külföldön voltunk éppen. A megnyitás előtt egy nappal érkeztünk haza, és én lerajzoltam, leírtam, hogy hol a falakat lemértem, hogy hova, mennyi tányér, milyen témakör szerint kerüljön föl, meg ami tárlókba valók, azok is, hogy legyenek elhelyezve, és Kalai Beatrix, megemlítem a nevét, hiszen ő rendezte, szervezte a kiállításomat, amikor hazajöttem előző este, elmentem megnézni, és olyan volt, mintha én csináltam volna meg, és nagyon örültem neki, mert úgy féltem, hogy vajon megértették-e, hogy én mit szeretnék. De hát annyira együtt dolgoztunk vele is 15-20 évet, hogy a gondolataimat is ki tudta olvasni a vázlatból, hogy én mit akarok, és nagy sikere volt, és én mindig örülök neki. Általában én szoktam megnyitni a kiállításaimat, mert a környékben nem foglalkozik senki olyan szinten ezzel témával, hogy az egész történetét is ismerje, nem csak magát a jelenlévő tárgyakat, magukat a tárgyakat.
1: Ha egyet most kiválasztana az 1200 kemény cserép közül, akkor melyik lenne az, és mi annak a pontos története?
0: Általában mindig a legutolsó vásárlásaim, vagy a hozzám került tárgyhoz fűződik sokkal pozitívabb élményem, mint a többihez. Tehát mindig azokat akarom befogadni, amelyek olyan kedvesek. Most ez az utolsó a kedves, de nem ez a legértékesebb, de mindet szeretem. Meg annak örülök, hogy van egy restaurátor ismerősöm, aki, ha én megveszek egy olyan romos tárnyért, vagy tárgyat, keménycserép tárgyat, amiben én beleláttam, hogy milyen volt eredetileg, ő kihozza belőle azt az eredetiséget. És akkor borzasztóan boldog vagyok, hogy egy tényleg hótkoszos, összetört, ha epokittal ragasztatták össze, akkor meg még rosszabb állapotú tárgyat. Tárgy megjelenik nálam restaurálva, kiegészítve, gyönyörűen. Ez a gyűjtői boldogság, hogy az ember ezt szereti, és akkor általában ezek közül 10 is fent van a konyhánk falán, az 51 közül, ami így született újjá, és teljesen romjaiból, és gyönyörű, tökéletes. Bár vannak olyan gyűjtők, akik a törött tárgyakat, azokat nem preferálják, nem szeretik, nem akarják magukévá tudni, de azért elhozzák, hogy javítsák ki.
2: Kedves hallgatóink, dr. Pál István munkásságának köszönhetően ma már nem csak tárgyakat, hanem egy egész korszak történetét is megismerhetjük a kemény cserépen keresztül. A különleges gyűjtemény legjelentősebb része továbbra is több múzeumban látható, ahol a magyar kerámia művesség értékes darabjai várják az érdeklődőket. A riporter Pokrovenszky Gergely volt.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, magazinunk folytatásában a negyedik parancsolat református hitvallás szerinti magyarázatát hallják Dezső Attila sátoraljaújhelyi református lelkipásztortól, a riporter Jászter Beáta.
2: Mit akar Isten a negyedik parancsolatban?
3: A kátingban ez a 103. kérdés feleled. A válasz így hangzik, először azt, hogy tartsuk fenn az igehirdetés szolgálatát és az iskolákat. Én magam pedig, különösen a nyugalom napján, Isten gyülekezetébe szorgalmasan eljárjak, Isten igéjét tanuljam, a sákramentumokkal éljek, az Urat s szentek közösségében nyilvánosan segítségül hívjam, és keresztényi módon adakozzam. Továbbá, hogy gonosz cselekedeteimmel életem minden napján felhagyjak, és engedjem, hogy az Úr szent lelke által bennem munkálkodjék, és így az örökkévaló szombatot már ebben az életben megkezdjem.
2: Mit jelent az, hogy az ige hirdetés szolgálatát tartsuk fent? Hogy értsük?
3: Hát az, hogy tartsuk fenn az igehirdetés szolgálatát, ez azért a reformátori hitvallások szerint sokkal többet jelent annál, mint hogy biztosítsuk mondjuk egy ilyen vasárnapi alkalmat. Azt jelenti, hogy az egyház minden szinten őrzi és szolgálja azt a csodát, amit Isten ma is az ő igéje által, a megszólaló igéje által valahogy végbe visz az emberben, vagy a gyülekezetben. És hát a reformáció egyik legnagyobb felismerése volt, és mondhatom így is, hogy ajándéka éppen az volt, hogy az Isten tisztelet középpontjába újra az érthető ige került, és ugye a reformációban pontosan ezért lett olyan fontos a nemzeti nyelvű igehirdetés, hiszen a reformátorok felismerték azt, hogy az Isten nem akarja homályban tartani a népét, nem akarja tudatlanságba tartani, hanem úgy szól hozzájuk, hogy értsék is az evangéliumot. Az anyanyelvű igehirdetés talán, hát mondhatom úgy is, hogy nem pusztán ilyen gyakorlati kérdés, hanem teológiai jelentősége is van, hogy Isten lehajol az emberhez, és érthetően szólítja meg, és nekünk ezt a lehetőséget meg kell adnunk már, ami rajtunk áll. Ezért mondja, hogy a nyugalomnapot szerző Isten megszólalása szenteli meg az emberi összegyülekezést, vagy a gyülekezetet. Tehát nem attól lesz Isten tisztelet az Isten tisztelet, mert mi ott vagyunk, hanem azért, mert az Isten ott van, és megszólal. És hogy nagyon sokféleképpen össze tudunk mi gyűlni emberek, de igazából attól válik szenté, megszentelté a nyugalomnapja, hogy azon az Isten jut szóhoz az ember felé, és szoktuk is ezt imádkozni, hogy kérünk, hogy beszélj a lelkünkhöz, senkit ne engedj ki ebből a templomból, ahogyan ide bejöttünk. Szóval nem egy ilyen látványosság van nálunk a reformátusságban a vasárnapi alkalmakon, hanem a megszólaló Krisztus, a lélek által megszólaló ige, mert az ige és lélek által akarja Isten gyűjteni magához az üdvözülők seregét.
2: De mit jelent az, hogy különböző egyházi szinteken? Hiszen van ugye a gyülekezet, meg van maga a nagy egyház.
3: Ez egy érdekes kérdés. Mit jelent megszentelni a nyugalom napján? Hát nagy egyházi szinten az igehirdetés szolgálatának a fenntartása. Az azt jelenti, hogy az egyház gondoskodik a tantisztaságról, a papok, lelkipásztoroknak a képzéséről, teológiai intézményekben folyó teológiai oktatásról, hogy legyenek hűséges szolgálattevők. Annyira szeretem, amikor a Szent István rádiót hallgatjuk időnként, és akkor abban mondják, hogy talán minden mise így ér véget, hogy könyörögnek papi és szerzetesi hivatásokért. Tehát, hogy az az egész egyháznak a küldetésé, nem tudom, hogy hány gyülekezet imádkozik azért, hogy itt van a Sárospataki Református Hittudomány Egyetem, hogy ide jöjjenek szolgálattevők, majd akár tanárok, akár tanársegédek, de akár diákok is, ez egy nagyon fontos dolog. Az egész egyháznak az ügye az, hogy mondjuk a bibliafordítások, mondjuk azok olyanok legyenek, hogy egy egyre inkább az embernek a nyelvén szólaljon meg, tehát ne egy ilyen több száz éves szöveget kelljen hallanunk. Szóval az egyháznak a felelőssége az, hogy az ige ne hallgasson el egyetlen nemzedékben sem, én így látom. Aztán gyülekezeti szinten is valóban, hogy Beáta kérdezi, van küldetésünk megszentelni a nyugalom napját, és tartani az ige hirdetéseket, ez azt is jelenti, hogy megbecsüljük az Istennek az igéjét, és lelkipásztorokat hív mondjuk egy gyülekezet vasárnapra papokat, mondjuk, hogy beszéljetek nekünk az Isten csodálatos dolgairól. Lelkészi állásokat, papi állásokat, parókusi állásokat tartanak fent. Azt jelenti, hogy hordozzák imádságban mondjuk ezeket az alkalmakat, és igen, ennek van azért egy ilyen vonulata is, hogy gondoskodik arról, hogy a papokat ki lehessen fizetni, tehát, hogy legyen egy tisztességes fizetése, nem csak a papoknak, de minden szolgálattevőnek, aki azon az éppen aktuális misén, liturgián, istentiszteleten valamiféle szolgálatot végez. De szerintem ide tartozik gyülekezeti szinten az is, hogy a parókia élhető legyen, hogy egyáltalán legyen ige hirdető, aki ott lakik, hogy a templom ne szakadjon ránk, hogy egy szép közegben, mert az Isten a legnagyobbat, legszebbet érdemli, hogy minden korosztálynak szervezenek alkalmakat a gyülekezetben, hogy közel jusson hozzájuk az élő, a hirdetett ige. Azt gondolom, és azt látom, hogy ahol az ige háttérbe szorul, ott előbb-utóbb az egyház lelki ereje is elhalványul, és hogy ott utána nagyon nehéz újraindítani bármit is. És hát az, hogy az ige hirdetések megtartassanak, ez lelkipásztori szinten is egy hatalmas, nagy, különös nagy felelősség. A lelkész nem a saját gondjait hirdeti a szószékről, hanem az Isten igének a sáfára. És éppen innentől kezdve azért ez az a feladata minden egyes lelkipásztornak, hogy a Szentírást hűségesen magyarázza, tisztán adja tovább az evangéliumot, hogy imádkozzon mondjam így a gyülekezetért, vagy az ige hirdetésért, hogy állandóan tanuljon. Ugye majd szokták is mondani, hogy a jó pap az holtig tanul, ugye pontosan azért, mert hogy Isten annyira kikutathatatlan, akkor a hatalmas, és az ő igéje mindig újat és újat mond, mindig egy újabb közegben. Ezért nem lehet az, hogy jaj, én ezt már egyszer jó kikutattam, ezt az igét, akkor ez most már mindig ezt üzeni. Nem. Aztán önmagáról is tanulnia kell, a gyülekezetről tanulni kell, önvizsgálatban kell, hogy éljen. Hát annyi mindent jelent ez, amit kér tőlünk ez a KT. Én azt gondolom, hogy Isten népe arra van elhívva, hogy megőrizze azt a szent teret és szent időt, ahol az Úr megszólíthatja az embert. Valahogy én így látom, hogy mindig ott születik egyház, ott születik gyülekezet, ahol Isten igéje a lélek által meg tud nyilvánulni. Gondoljunk az első pünkösdről. Hát miről beszélnek, hogy az ige szólalt meg, és 3000 embert ér meg. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos. Istennek úgy tetszett, hogy az ige hirdetésen keresztül fogja meg ma is ebből a nemzedékből is az embereket.
2: Ahogy hallgattam a 103. kérdés feleletet, eszembe jutott Reményik Sándornak a verse, a templom és iskola. Minden utolsó két sora így végződik, ne hagyjátok a templomot, a templomot s az iskolát. Hát erről szól a KT-nak ez a kérdés felelete.
3: Igen, és hát, hogyha jól tudom, akkor Reményik ezt a versét Trianon után írta meg, 1920-as éveknek talán úgy a közepetáján, nem tudom pontosan, amikor tényleg úgy tűnt, hogy minden veszni látszik. Veszni látszik a magyar nyelv az oktatásból, veszni látszik az istentisztelet, mert mondjuk a magyarokat menekítették, menekültek, írtották, nagyon sok hátratétel, szenvedés volt. De igen, nagyon érdekes ez, amit Beáta mond, hogy a KT-ban ugye tényleg ez, hogy az ige hirdetés, ugye ez a templom, és az iskolák fenntartassanak, nagyon érdekes. De amikor a heidelbergi KT, mondjam így, hogy az iskolákkal gondolkodik, vagy operál, akkor az nagyon mélyen összefügg a reformációnak a látásával, meg azért is, mert hogy az evangéliumnak a csirái azok kisgyerekkorban kerülnek az embernek a szívébe, jobb esetben. Ugye nem csak templomokat építettek a reformáció idején, hanem nagyon sok iskolát alapítottak, és ez a belmissziónak az egyik nagy hozománya volt a reformáció korabeli ébredés idején. És felismerték a reformátorok azt, hogy hát az embernek maguknak kell olvasni a Bibliát, tehát ez nem csak annyi, hogy valaki mondott valamit, de ahhoz, hogy olvasni lehessen a Bibliát, ahhoz meg kellett tanulni írni és olvasni. És innentől kezdve az iskola református szempontból, reformáció szempontjából, ahogy a jezsuita szempontból sem csupán műveltség átadó intézmény volt, hanem egy lelki műhely volt. Nagyon sok helyen a Biblia lett az első olvasókönyv. Az emberek úgy tanulták meg a betűket itt a reformáció korabeli iskolákban, hogy közben az Isten igéjével találkoztak, tehát mondhatom, a betűvel együtt szívták magukba az igét. És így a tudást, meg a hitet, így nem választották el egymástól, és az oktatás célja innentől kezdve nem csak annyi volt a reformátusok látása szerint, hogy az embert értelmében megnöveljék, hanem hogy hitében is tudják segíteni, és megismerje Jézus Krisztust az, aki egy református iskolában tanul. Ahogyan egy katolikus iskolában is, ahogy tanul, hogy megismerje Jézust. Ezért én úgy látom, hogy az iskoláknak a fenntartása az nem csupán ilyen intézményi kérdés, hanem elsőrenden missziói kérdés és lelki feladat, hogy azért a keresztény iskola annak a szolgálata, hogy a következő nemzedék ne csak így információkat kapjon a világ dolgairól, meg a történelemről, meg az irodalomról, meg mindenhonnan, hanem hogy eligazítást nyerjen az Istennek tetsző életből is. Ezért én azt gondolom, hogy minden egyes keresztény iskolának ma is meg kell értenie, sok száz évvel a reformáció után, hogy van nekünk azért egy identitásunk, és van nekünk ebben a poszt-posztmodern világban egy kultúránk, egy küldetésünk, és én azt hiszem, hogy attól több egy református iskola, vagy egy egyházi iskola, maradjunk itt ennél a szóhasználatnál, hogyha a hitéleti alkalmakon maga mindenható Isten szólalhat meg a gyerekek felé. Ez lehet egy pedagóguson keresztül, lehet egy csendes napon keresztül, sok mindenen keresztül. Tehát, hogy a templom és az iskola református szempontból mindig is összetartozott, de az iskolának elsőrenden az volt a feladata, hogy kiképezze a jövő hívő embereit, hogy papok legyenek, hogy kántorok legyenek, hogy a jövő presbiterei legyenek, hogy a jövő nőszövetségi tagjai legyenek, hogy az ifjúsági vezetők legyenek, a jövő katehétái tanárai legyenek. Ezt nem lehet máshol, csak úgy, hogyha ha komolyan vesszük az elhívásunkat.
2: Nézzük akkor ezt a gyakorlatban, azt mondjuk, hogy közös felelősségünk, az iskola fenntartása, tartsuk fenn, írja a KT ezt a kifejezést. Hogyan értsük ezt az iskolák vonatkozásában?
3: Hát igen, azt gondolom, hogy itt ugyanaz a modell, mint a gyülekezeti istentiszteletnek a dolgában, hogy azért itt van dolga ezzel a parancsolat betartással, mondjam így, hogy a nagyegyháznak, van az iskoláknak is ezzel dolga, meg vannak keresztény családoknak is ezzel kapcsolatban dolga. Ugye, hát egyházi szinten azt jelenti, hogy az egyház felelősséget vállal a keresztény családok gyermekeinek a keresztény hitben való nevelésére. Ide tartozik az, hogy iskolákat hoznak létre, óvodákat hoznak létre, középiskolákat tartanak fenn, egyetemeket, teológiákat tartanak fenn, és hogy ebben biztosítják az, hogy a református hit, mondjam így, hogy elveinek, hitelveinek megfelelően történjen a pedagógusoknak a felvétele. Tehát elsőrenden erre kéne törekedjünk, hogy ha egy református iskola van, akkor az református identitást közvetítsen, és nem mást, hogy ezeket a pedagógusokat állandó hitbeli továbbképzésre is küldje el, mert azért nem állami iskola vagyunk, tehát ahol mi azért többet próbálunk nyújtani. Nekem a gyermekeim mindegyike egyháziskolába jár, és nagyon fontosnak tartottuk már az első gyerekünknél is ezt, hogy hitben neveljük, neveltetjük. Mi neveljük otthon, de neveltetni is akarjuk, és ezt pedig csak azokban az iskolákban tudjuk megtenni, amelyikben, mondjam így, hogy markánsabban van jelen a hit ilyen szempontból. Minden egyes nemzedéknek újra kell hallania az evangéliumot. Ehhez meg kell teremteni az infrastruktúrát, nem tudom máshogy mondani. Ez a feladata a mindenkori egyháznak, felekezeteknek, reformátusoknak, katolikusoknak egyaránt. Na most a református iskolák szintjén is úgy gondolom, hogy akkor van itt ennek egy ilyen kötelességvállalás, mert ahogy az előbb is mondtam, azért az iskola messze több, mint egy ilyen tudásátadó intézmény. Ugye olyan közösségnek kéne legyen minden egyes keresztény iskolának, ahol Isten igéjével találkoznak és táplálkoznak tanárok és diákok egyaránt, és még a szülők, és még azok a munkások, akik ott vannak. Tehát nagyon nagy áldás lehet, hogyha a hittanórákat tényleg komolyan veszik, és nem csak beszélgetés van egy hittanórán, vagy filmnézés, hogyha csendes napokat szerveznek, hogyha evangelizációk vannak minden gyerekkor sajátosságának megfelelően, ha vannak bibliaórák, amit komolyan vesznek a pedagógusok, és nem az iskola lelkésznek nem kell ott kínlódni, hogy gyertek már el, a papíron oda van írva minden, de a való valóságban nincs megtartva, lelki beszélgetések, tehát ezek mind-mind olyan nagyon-nagyon komoly áldások, és nagyon fontos, én valahogy ezt látom, hogy ennek nem plusz programnak kéne, hogy legyen. Mert én kicsit azt látom, hogy olyan sokszor az van bennünk, hogy jaj, még ezt is, még mit húznak még le a mai pedagógusról, aki egyháziskolában van, hát a világiskolákban, vagy az állami által fenntartott egyéb iskolákban, hát ott sokkal könnyebb. Hát igen, sokkal könnyebb, de aki ide jött tanítani, ez ezt vállalta. Ez egy alap. Én azt hiszem, hogy egy keresztény iskola akkor tölti be a küldetését, hogyha a tudomány és a hit az nem egymás ellensége, hanem egymás kiegészítik, és úgy jelennek meg így a közoktatásban. És hát ugye, ahogy mondtam, ezt fenntartom, hogy keresztény szülőnként is nagyon különlegesen nagy a felelősségünk a negyedik parancsolat KT-jának a betöltésében, hogy kereszteléskor mi tettünk egy fogadalmat. Hitben nevelem, és hitben neveltetem, és ez azt jelenti, hogy nem csak otthon beszélek az Isten dolgairól, nem csak otthon imádkozunk, nem csak otthon mutatok példát, hanem keresem annak a lehetőségét, hogy a gyerekem keresztény közegben nevelkedjen, hogy más is mondja neki ugyanazt, amit mi otthon mondunk, mert az főleg, amikor a gyerekek kamaszok, akkor azt mondják, hogy jaj már, mert ti milleniálok vagytok, vagy hogy mondják mostanában. Viszont amikor más is azt mondja, vagy amikor egy megtért fiatallal találkozik mondjuk középiskolában, akkor ez mekkora nagyon előre tudja segíteni mondjuk annak a gyereknek a lelki fejlődését. És hála az Úrnak, hogy vannak ilyenek. Nagyon komoly felelőssége van azért a szülőknek, tehát hogy az iskola nem vállalhat át mindent a gyerek neveléséből. Én azt hiszem, hogy amikor a heidelbergi KT az Isten tiszteletet és az iskola ügyét így összekapcsolja, akkor ez már innen érthető. Ugye az egyház jövője mindig azon múlik, hogy a következő nemzedék megismerte el Krisztust. Így azt hiszem, hogy így helyére kerülnek az egyháziskolák, bárcsak felismernék újra. Nagyon sajnos vannak nagyon elkeserítő példák, és vannak nagyon-nagyon jó példák is. Én azt gondolom, hogy imádkoznunk kell, hogy az Isten nyissa meg a felelősök szemét, az értelmét, hogy hitvallás ellenes magatartást ne tűrjünk meg egyházi iskolákban.
1: Kedves hallgatóink, az iménti percekben a negyedik parancsolat református hitvallás szerinti magyarázatát hallották Dezső Attila Sátor aljaújhelyi református lelkipásztortól, a riporter Jászter Beáta volt.

0: hiszem, hogy számít.
1: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
2: Kedves hallgatóink, rövidesen hírekkel jelentkezünk az Európa Rádió nyíregyházi stúdiójának műsorában. 16 óra után folytatódik a svéd asztal. Maradjanak velünk továbbra is.

0: 16 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A vagyonnyilatkozati rendszer felülvizsgálata elengedhetetlen, nem csak az átláthatóság és a közélet tisztaságának növelése, vagy a közvélemény információ igényének korrekt kielégítése miatt, hanem az uniós források hazahozatala érdekében teljesítendő előírások miatt is, közölte az országgyűlés elnöke a Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes azt írta, a vagyonnyilatkozati adattartalom alkalmatlan bárki vagyoni helyzetének vagy vagyongyarapodásának megállapítására, mivel az adatkérés elavult és nagyon hiányos. Évről évre összehasonlíthatatlan, nem biztosítja a transzparenciát. A házelnök hangsúlyozta, hogy a következő, a jövő év elején benyújtandó vagyonnyilatkozatok már egy új rendszerben kell, hogy készüljenek. Hozzátette, hogy a Tisza képviselői közül legtöbben olyan szakemberek, akik komoly szakmai pályafutás után stabil vagyoni helyzettel léptek a politikába, írta a Forsthoffer Ágnes. Az országgyűlési képviselők tiszteletdíjának csökkentéséről, valamint a még folyamatban lévő devizahiteles perek végrehajtások felfüggesztéséről dönthet az országgyűlés hétfőn, e heti kétnapos ülésének első napján. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés a megszokottaknak megfelelően kora délután kezdődik napirend előtti felszólalásokkal. A döntéshozatalok során megválaszthatja az országgyűlés a Tisza frakció által kezdeményezett 5 vizsgálóbizottságból 4-nek a vezetői tagjait. Szavaznak a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaélések, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, illetve a kegyelmi botrány felelősei, továbbá a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság tagjairól és tisztségviselőiről. A házszabálytól eltérve tárgyalják és a nap folyamán szavaznak is a képviselők az országgyűlésről szóló törvény és az azzal összefüggő egyes törvények költségcsökkentéssel kapcsolatos módosításáról. A Tisza párt által benyújtott előterjesztés az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselő csoportnak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja. Ennek alapján a képviselők tiszteletdíja 40%-kal is csökkenhet. Madaraknak és denevéreknek alakítanak ki oduparkot uniós támogatással Szegeden a Maros-Tiszai torkolatak közelében, tájékoztatott az önkormányzat. A közlemény szerint a jövő tavaszra megvalósuló fejlesztés célja a Tisza-Maros torkolat térségében található Natura 2000 védelem alatt álló terület természeti értékeinek megőrzése, az ökológiai szolgáltatások bővítése és a helyi biodiverzitás növelése. A denevérek és kis énekes madarak számára kihelyezett odukkal azon fajok állományát lehet növelni, illetve megtelepedésüket segíteni, melyek a repülő rovarok, különösen a csípő szúnyogok körében találják meg táplálékbázisukat. A projekt részeként csaknem 500 madár és denevér odut, vércseládát és kuvik odut telepítenek. Idén 5 hatóságilag kijelölt és ellenőrzött természetes fürdőhely várja a strandolókat Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, közölte honlapján a vármegyei kormányhivatal. Azt írták, a vármegyében nyilvántartott 9 természetes fürdőhely közül az idei szezonban 5 fogadja már júniusban a strandolókat, a Vadnai tó, a Mái, a Muhi, a Nyéklátházi és az Arlói strand. Az idei szezonban nem nyit ki beruházási munkák miatt a Vadnai üdülőközpont 2. strandja, valamint a Mái Mangó Beach és a Tiszabábolnai Babuna Beach sem. A mezőzombori Dorgói tó strandján továbbra is érvényben marad a 2023-ban cianobaktérium burjánzás miatt elrendelt fürdési tilalom. A kormányhivatal kiemelte, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye szabadvizeinek többsége, különösen a Miskolc környéki bányatavak nem kijelölt fürdőhelyek, ezért vízminőségük nem ellenőrzött. Hozzátették azt is, a tavak gyors mélyülése, a helyenként nyáron is hideg víz, valamint a szennyeződések fokozott baleset és egészségügyi kockázatot jelentenek.
0: Az időjárásról.
1: Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, de néhol zápor, esetleg zivatar sem kizárt. A légmozgás nagy rész gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 31 fok között alakul. Kedden fátyol felhők szűrhetik a napsütést, emellett néhol erőteljes lesz a felhőképződés, és elszórtan lehet zápor, zivatar. Kedden délután 27 és 32 fok közötti hőmérséklet valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Folytatódik a Svéd Asztal az Európa Rádió Nyíregyházi stúdiójának műsorában. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó napot kívánok! Kedves hallgatóink, ebben az órában hamarosan fellapozzuk a kalendáriumot, és elmondjuk önöknek a mai naphoz kapcsolódó jeles történelmi eseményeket, évfordulókat, majd hitéleti gondolatainkat hallgathatják meg az útra valóban. 16:30 a nap legfontosabb eseményeit foglaljuk össze regionális krónikánkban. Azt követően Paládi Péterrel, a Milotai Férfi Népdalkör Egyesület elnökével beszélgetünk.
2: Három középkorú környékbeli férfit magunk közé csalni. Egyik énekes, a pedagógusok viszont citerás szolgálatot teljesítenek. Úgyhogy most jelenlegi létszámunk 22 fő. Én úgy gondolom, hogy a környéken nem sok 1000 lélekszám alatti település mondhatja el magáról azt, hogy van egy több mint 20 főt számláló népdalköre.
1: Kedves hallgatóink, maradjanak továbbra is az Európa Rádióval!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Ma június 8-a van, Medárd és Helga napja. A Medárd német eredetű név, jelentése hatalmas, erős. A legismertebb népi időjóslás szerint, ha e napon esik az eső, akkor a következő 40 napban is esni fog. Ha viszont nem esik, akkor 40 napos szárazság várható. Szent Medárd 6. századi frank származású katolikus püspök, a flandriaiak megtérítője volt. Legendája az esőzéssel kapcsolódik össze. Gyermekkorában egy feje fölött szálló sas védelmezte őt az esőtől, felnőtt korában pedig, amikor egy duhaj mulatozó társaságot nem tudott szép szóval megfékezni, esőért fohászkodott, így végül a csapatra hirtelen lezúduló és 40 napig tartó eső vetett véget a tivornyának. Most pedig nézzük e nap szülötteit. 1593-ban született felső vadászi első Rákóczi György erdélyi fejedelem, aki 1630-tól haláláig volt fejedelem. Uralkodása alatt Erdély gazdaságilag és politikailag is megerősödött. Sokat tett egyháza, a református egyház és az iskoláztatás felvirágoztatása érdekében. 1810. júniusának 8. napján született Robert Schumann, német zeneszerző, a zenei romantika egyik vezéregyénisége. 1822-ben szintén ezen a napon született Cecz János, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc honvédtábornoka, argentin katonai vezető. 1843-ban Gasztonyban megszületett Szél Kálmán, aki 1899 és 1903 között Magyarország miniszterelnöke volt. 1927-ben e napon született Kis István, Kossuth-díjas szobrászművész, az általa készített centenáriumi emlékmű Pest-Buda és Óbuda egyesítése 100. évfordulójának emlékére készült 1972-ben a Margit-szigeten található. 1946-ban, június 8-án látta meg a napvilágot Bakó Pál világbajnok és olimpiai ezüstérmes öttusázó edző. Június 8-án, 1955-ben született Tim Berners-Lee informatikus, a világháló, pontosabban a HTML, a HTTP és több hasonló protokoll kifejlesztője. 1867-ben pedig, június 8-án koronázták meg első Ferenc József királyt és Erzsébet királynét. 1903-ban pedig ezen a napon indult Miskolc és Diósgyőr között az országban elsőként menetrend szerinti autóbuszjárat.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.
2: Odafent

akkor is szeretlek. Minden reggel látta őket, anyját és kisfiát iskolába menni, szinte percre pontosan ugyanabban az időben. Kéz a kézben sétáltak, folyton beszélgettek, a gyerek kérdezett, az anyuka magyarázott. A buszmegállóban, ahol mindannyian álltak, egyre türelmetlenebb lett mindenki, mert késett a 7-10-es járat. Az összeverődött kis csoport lassan elkezdte szidni a közlekedési vállalatot, a kormányt, a nem törődő buszsofőröket. Az elégedetlenség hullámzott közöttük, mindenki igyekezett hozzátenni valamit, hogy fokozza a hangulatot. A gyermek csendben figyelte a zúgolódó felnőtteket. Az anyukán látszott, hogy legszívesebben elrejteni kisfiát a trágár és kíméletlen ítéletek elől. Mama, ki a hibás? Fordult oda a kisfiú alig hallhatóan az anyjához. Nem tudom, kisfiam, de nem az a fontos, hogy ki hibázott, mert bárki hibázhat. Egyik ember sem tökéletes, szólt az anya érezhetően olyan hangerővel, hogy mások is hallják a választ. Te sem vagy tökéletes, mama, folytatta a gyerek. Én sem vagyok, kisfiam, ekkor már láthatóan mindenki fülelt, odafigyelt kettejük beszélgetésére, kisértődötten, ki érdeklődve. A gyerek odahúzta magát anyjához, felnézett rá, és szemérmes hangon azt mondta. Én akkor is szeretlek. Te nyugodtan hibázhatsz, én mindig szeretni foglak.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket 2026. június 8-án hétfőn 16 óra 30 perckor. Önök az Európa Rádió regionális krónikáját hallják, a mikrofonnál Hornyák Zoltán. A kormány visszaállítja az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. A kormány Facebook oldalán azt közölte, az ETDR visszaállításával a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek ismét néhány kattintással elérhetők lesznek online. A kormány közösségi oldalán azt írták, Lázár János még 2024. augusztusában szüntette meg az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános felületét. Az egykori miniszter döntésének célja az volt, hogy elzárja ezeket az információkat a nyilvánosság elől, írták a kormány Facebook oldalán. A Tisza párt kormánya alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, és aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A Fidesz hétvégén felszólította a miniszterelnököt és a kormányt, jelentse be, hogy Magyarország nem hajtja végre a pénteken életbe lépő Európai Uniós Migrációs Paktumot. Magyar Péter saját Facebook oldalán reagált az ellenzéki párt szombati felhívására. Akkor azt írta, miért nem akadályozta meg Orbán Viktor a paktum elfogadását az Európai Unióban. Az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója Havasi Bertalan közleményében azt írta, ma még a magyar emberek dönthetik el, kikkel akarnak együtt élni, és ennek így kell maradnia a jövőben is. Az Európai Unió június 12-én hatályba lépő migrációs és menekültügyi paktuma minden tagállam számára szigorúan kötelező szabályokat ír elő a szolidaritási rendszer keretében. A kormányoknak át kell venniük menedékkérőket vagy elutasítás esetén pénzügyi hozzájárulást kell fizetniük. Az Európai Tanács tájékoztatása szerint az uniós tagállamok többféleképpen is részt vehetnek az új migrációs rendszerben. Választhatják azt, hogy menedékkérőket vesznek át a legnagyobb migrációs nyomás alatt álló tagállamoktól, de pénzügyi hozzájárulással vagy más támogatási formával is kivehetik a részüket a közös feladatokból. Arról minden ország maga dönthet, hogy melyik megoldást választja, akár több lehetőséget is kombinálhat. A rendszerben 2026-ra összesen 21 ezer menedékkérő áthelyezésével számolnak, illetve ennek alternatívájaként 420 millió euró pénzügyi hozzájárulás is az Európai Unió rendelkezésére állhat. Számos rendezvényre kap meghívást a Milotai Férfi Népdalkör Egyesület, melynek dalárdája jelenleg 22 fővel működik. A szatmári hagyományokat ápoló civil szervezet folyamatosan arra törekszik, hogy fejlessze önmagát nem csak eszközökben, hanem a tanulásban és a tudás átadásában is. Szakmai napokon és minősítéseken is előszeretettel megmérettetik magukat. A csapat nagy álma, hogy egy sikeres pályázaton keresztül tudjanak olyan járművet beszerezni, mely segíti a programokra való utaztatásukat, mondta Paládi Péter, az egyesület elnöke.
2: Most jelenlegi létszámunk 22 fő. Én úgy gondolom, hogy a környéken nem sok ezer lélekszám alatti település mondhatja el magáról azt, hogy van egy több mint 20 főt számláló népdalköre, amely nem egy alvó civil szervezet, hanem egy igencsak élő közösség, amit ki szeretnék belőle hangsúlyozni, hogy egy élő közösség, és nem papírként működik. Ebből kifolyólag én bízom benne, hogy most már tényleg összejön a nagy álmunk. Egy 9 fős kisbusz talán minket nem húzna ki a sárból, nagyon kihúzna, de nem lehetünk telhetetlenek. Természetesen lehetne itt álmodozni akár egy 20 vagy a fölötti közlekedési eszköz beszerzéséről, viszont annak a fenntartási költségei már jóval nagyobb volumenűek, minket ez is nagy mértékben megsegítene. Hogyha esetleg valaki tudna ebben nekünk segíteni, akkor legyen szíves, jelezze már ezt felém, hogy akár milyen úton tudnék ebben előre mozdulni, hogyha esetleg pályázattal nem tudjuk ezt a problémánkat megoldani. A napokban érkezett meg egy pályázati eredmény, amely elutasításra került. Célunk ezzel is, mint oly sok pályázattal, egy kis busz, egy 9 fős kis busz beszerzése. Én nagyon bízom benne, hogy ez egyszer valaha létre fog jönni, és sikeres pályázatot fogunk majd egyszer elkönyvelni ezen a téren. Mindenünk megvan, már csak ez hiányzik, nehezedik, de igyekszem egyesületi elnökként ennek az álomnak a végére érni, és hogy happy enddel végződjön. Enélkül egy kicsit meg vagyunk torpanva, el tudunk menni A pontból B pontba, viszont ehhez azt kell, hogy a tagokat kérjem meg, hogy most te és te segíts már, leszel sofőr, ráérsz, ott leszel, tudsz jönni velünk. Ezek egy ideig mennek, de egy idő után már nem várhatom el.
1: A megelőzés jelentőségét emelte ki az Élelmiszerbiztonsági Világnap alkalmából a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Arra hívta fel a figyelmet, a rosszul tárolt ebéd, a nem megfelelően átsült hús vagy egy elmulasztott kézmosás is elég lehet ahhoz, hogy az élelmiszer ne táplálékot, hanem veszélyt jelentsen. A Nébih honlapján közzített közlemény szerint az Egészségügyi Világszervezet és az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete által életre hívott Élelmiszerbiztonsági Világnap célja, hogy felhívja a figyelmet az élelmiszer eredetű megbetegedésekre, valamint a megelőzés kulcs szerepére. A hivatal szerint az élelmiszerbiztonság nem csupán hatósági feladat, hanem közös felelősség, melyhez a fogyasztók is aktívan hozzájárulhatnak. Mint írták, az élelmiszer eredetű megbetegedések a legtöbb esetben egyszerű odafigyeléssel megelőzhetők. Az alapos kézmosás, a konyhai felületek és eszközök megfelelő tisztítása, vagy például a nyers és készételek elkülönítése mind olyan egyszerű alapszabály, melyek betartása a fogyasztók egészségét védi. A Nébih kampányában a Világnap idei üzenetével összhangban a megelőzésre, a mindennapokban is alkalmazható tudás átadására helyezi a hangsúlyt. A hivatal célja, hogy közérthető, gyakorlatban könnyen alkalmazható tanácsokkal segítse a családokat a biztonságos ételkészítésben, közölték a közleményben. Az afrikai sertéspestis vírus jelenlétét igazolta a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei Vállajon egy 3000-es házi sertésállományban. Az eset kiemelt jelentőségű, mivel Magyarországon most először mutatták ki a vírust házi sertésekben. Az országos főállatorvost, a Nébih elnökét, dr. Nemes Imrét hallják.
3: Magyarországon az afrikai sertéspestis vírusa 2018 óta jelen van vaddisznókban. Az ország több területén, Szabolcs megyében is 2018 óta van jelen a vírus. Mindez ideig házi sertésállományokban nem került megállapításra ez a betegség. Most ez az első eset, ez a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Vállai településen lévő sertéstelep, amelyen a vírust kimutattuk. Az afrikai sertéspestis vírusáról azt fontos tudni, hogy ez a házi sertések és a vaddisznók betegsége semmilyen más állat itt Európában nem érzékeny rá, és természetesen emberre teljesen veszélytelen ez a vírus. A problémát az okozza, hogy ebben a betegségben gyakorlatilag a megfertőződött állatok szinte mindegyike elpusztul, és jelenleg nincsen ellene vakcina, nem tudjuk megelőzni az állatoknak a fertőződését. Az egyetlen módja védekezésnek az, hogyha egy állományban megállapításra kerül, ott valamennyi állatot le kell ölni, fel kell számolni az állományt, hogy a terjedés megakadályozható legyen. Az Élelmiszerláncbiztonsági Hatóságnak az egyik legfontosabb dolga, hogy a magyar emberek számára egészséges, biztonságos élelmiszert tudjunk biztosítani. Gyakorlatilag ezért, amint a betegség megállapításra kerül a telepen, illetve a környezetében, azonnal korlátozó intézkedések kerülnek bevezetésre, és természetesen vizsgáljuk a telepről kikerült sertéseket, hova kerülhettek, esetleg vágóhídra történt-e szállítás a leghosszabb lappangási időben, ami azt jelenti, hogy amikor bekerülhetett a vírus legkorábban a telepre. Ezek a nyomonkövetési vizsgálatok jelenleg is zajlanak. Magyarországon a kereskedelemben kapható összes magyar sertéshús termék az biztonságos.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svédasztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink! A Milotai Férfi Népdalkör Egyesület dalárdája jelenleg több mint 20 fővel működik. A civil szervezet folyamatosan arra törekszik, hogy fejlessze önmagát, nem csak eszközökben, hanem a tanulásban és a tudás átadásban sem szeretnének lemaradni. Régi álmuk, hogy egy sikeres pályázaton keresztül tudjanak egy olyan járművet beszerezni, amely segítené a programokra való utaztatást. Paládi Péterrel, az Egyesület elnökével Széles Szabolcs beszélget.
2: Régóta vágyott álomnak a be nem teljesülésével kezdjük a beszélgetést, hiszen az, hogy eljussanak A-ból B-be a népdalkör tagjai, ehhez mindig problémás, hiszen kis busz hiányában nem olyan könnyű az utazás és az utaztatás. Sajnos most egy sikertelen pályázatot is említhetünk.
3: Áldás és békességet, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Így van, most talán egy picit szomorkásan nyilatkozom most a hallgatók irányába, ugyanis a napokban érkezett meg egy pályázati eredmény, amely elutasításra került. Célunk ezzel is, mint oly sok pályázattal, egy kis busz, egy 9 fős kis busz beszerzése. Én nagyon bízom benne, hogy ez egyszer valaha létre fog jönni, és sikeres pályázatot fogunk majd egyszer elkönyvelni ezen a téren. Mindenünk megvan, már csak ez hiányzik, de igyekszem egyesületi elnökként ennek az álomnak a végére érni, és hogy happy enddel végződjön. Enélkül egy kicsit meg vagyunk torpanva, el tudunk menni A pontból B pontba, viszont ehhez azt kell, hogy a tagokat kérjem meg, hogy most te és te segíts már. Leszel sofőr? Ráérsz? Ott leszel? Tudsz jönni velünk? Ezek egy ideig mennek, de egy idő után már nem várhatom el. Ezért régóta dédelgetett álmunk, hogy az egyesületünknek legyen egy kis busza. Ez a pályázat nem sikerült, de bízom benne, hogy a jövőt illetően erre lesz újból lehetőségünk. A pályázatíróval már kapcsolatba kerültem, egy újabb pályázat kiírását várjuk, és nagyon reménykedem benne, hogy az már még jobban fog sikerülni, vagyis hát lehet azt mondani, hogy a sikertelentől minden jó. Viszont azért a fejlődés téren nem álltunk meg. Idén sikerült beszerezzünk 3 vadonat új citerát, amely az elmúlt években a szakmai minősítéseken mindig felmerültek nálunk. Tehát a régieket lecseréltük, természetesen a régieket megtartottuk. Direkt azért ez Berhis Pista bácsnak volt a kérése, hogy ha esetleg fiatalabb fog érkezni hozzánk, akkor ilyen tanuló citerának maradjanak meg, és az új citerák azok már hadrendben vannak állítva. Voltunk június 6-án szombati napon Tarpán, egy térségi szintű minősítőn vettünk részt, ahol eredményesen szerepelt a csapat. Majd ezután nagy ecseden voltunk, a tehetségpaletta program keretein belül megvalósuló egy ilyen bemutatkozáson vettünk részt, és ott is pozitív elbírálásban részesültünk. Tehát a rossz pályázati eredményt azért nem feltétlen csak erre gondolunk, hanem azért a sikereink is lemegnek előttünk, de a népdalkör van, volt, és még én leszek az egyesület elnöke, lesz is.
4: Ahogyan most hallgattalak, azért egy kis busz meg se oldaná a problémát, hiszen, ha jól tudom, közel 20 fős a népdalkör egyesület tag létszáma most, és ugye a 8 plusz 1 fős kis busszal kapna egy nagyon nagy mankót az egyesület, de még minden problémát azért nem oldana meg. Viszont éppen ezért is kérdezem, hogy kis busz ide, vagy kis busz oda, de a nyár az hogyan fog telni? Hiszen ilyenkor azért már kicsit szerényebben, kevesebb rendezvényel, de azért még itt Szatmárban és Berekben, a közvetlen közelünkben szoktak lenni falunapok, rendezvények, szoktatok-e kapni meghívást?
3: Meghívások terén egy picit most szegényesen állunk. Ezek a régi szatmári fesztiválok lecsengtek. Ezt mindenki tudja nagyon jól, hogy ezek a nagy múlttal rendelkező falunapok, összejövetelek a végéhez értek. Sajnálatos módon ebből kifolyólag a népdalköri felkérések, fellépések száma is lecsökkent. Hát ha azt mondom, hogy drasztikusan, azért az túlzás lenne, de azért jelentős mértékben lecsökkent. Nyári fellépéseinken már 2-n túl vagyunk, mint említettem, a Tarpain és a Nagyecsedin. Igaz, ezek ilyen szakmai napként szerepelnek nálunk. Nyára még nincsen felkérésünk, nyár további hónapjaira még nincs felkérésünk, de természetesen várjuk a telefonhívásokat, hogy esetleg valaki szeretné, hogy falunapon fellépjünk, vagy bármilyen más rendezvényen. Mi állunk szíves rendelkezésükre. Őszre és télére viszont már van felkérésünk. A Máté Szalkai református fenntartású öregek otthonára már szólt intézményvezető asszony október első napjaiban, már pontosan nem tudom a naptáram nélkül megmondani, valamint nagy tiszteletű Gyöngyösi Szabolcs kölcsei református lelkipásztor már lefoglalt minket adventi időre, adventre, úgyhogy ez a kettő van előreláthatólag. Várom a felkéréseket.
4: A heti próbák, gondolom, azok zajlanak folyamatosan. Milyen repertoárral készül a Népdalkör Egyesület? Egyházi, katonadalok, népdalok, nagyon vegyes szokott lenni mindaz, amit tanultok.
3: Tarpán is, és Nagyecseden is, lehet a rádióhallgatóknak ismert, de a környékbeli szinten elég ismert, a Fecskemadár rászállott a vasútra című népdalt énekeltük el, valamint a Nem idevaló vagyok én, azzal földről most jöttem én, című kezdetű népdallal örvendeztettük meg a nagy érdeműt, tehát most ez a kettő az, amely a próbák során leginkább előkerült, a próbáink során. Nagyon sok próbán vagyunk túl. Van egy szint, amely alá már nem szeretnénk menni. Én ezt mindig mondom a fiúknak, hogy ezt már nem szabad félváról venni. Természetesen ez nem egy munka, ez egy civil tevékenység, egy civil elfoglaltság, de mindig biztatom őket, hogy kitartónak kell lenni. Nem azt mondom, néha van egy kis morgolódás, ezt nem így kellene, ezt úgy kellene, stb. De a végére mindig kisimul. Jó szájízzel térünk haza, megdicsérnek bennünket, és úgy gondolom, hogy van miért, és van kikért küzdeni, és én nagyon bízom benne, hogy ez a Milotai Férfi Népdalkör egy nagyon hosszú ideig fogja még itt a szatmári, és természetesen az egész magyar néphagyományt éltetni, megélni, és átadni az utókornak.
4: Ha már az utókort említetted, akkor hogy álltok fiatalok terén, idősek vannak, vannak nyugdíjasok is, és nyilván kell a tapasztalat és a tudás a csapatban, meg a lelkesedés, viszont ahhoz, hogy a következő generációnak át lehessen adni, azért kellenek a fiatalok is.
3: Így van, mindig is célom volt az, meg most is célom, hogy a népdalkör utánpótlása az biztosított legyen. Ha utánpótlás biztosításáról beszélünk, akkor mindenkinek a fiatalabbak jutnak az eszébe. Hát most sikerült három középkorú férfi, környékbeli férfit magunk közé csalni, nevezetesen Fráter Sándor tanár úr, aki a Milotai, Tiszakóródi és a Kisari általános iskola pedagógusa, Pál Ferenc tanár úr, aki Tiszabecsen pedagógus, valamint kölcséből nagy tiszteletű Gyöngyösi Szabolcs tiszteletes úr hozott magával egy falubeliét, Sira Szabolcsot, aki egy agrárvégzettségű szakember, és nagyon kedveli a népi dolgokat, a néphagyományt, és pontosan nagyon szimpatikus volt neki a népdalkör, akit az elmúlt években fedezett fel, és nagyon jó szívvel csatlakozott hozzánk. A három elhangzott név közül egyik énekes, a pedagógusok viszont, a Pál Feró, valamint a Fráter tanár úr, ők citerás szolgálatot teljesítenek, úgyhogy most jelenlegi létszámunk 22 fő. Én úgy gondolom, hogy a környéken nem sok ezer lélekszám alatti település mondhatja el magáról azt, hogy van egy több mint 20 főt számláló népdalköre, amely nem egy alvó civil szervezet, hanem egy igencsak élő közösség, amit ki szeretnék belőle hangsúlyozni, hogy egy élő közösség, és nem papírként működik. Ebből kifolyólag én bízom benne, hogy most már tényleg összejön a nagy álmunk. Egy 9 fős kisbusz talán minket nem húzna ki a sárból, nagyon kihúzna, de nem lehetünk telhetetlenek. Természetesen lehetne itt álmodozni, akár egy 20 vagy a fölötti közlekedési eszköz beszerzéséről, viszont annak a fenntartási költségei már jóval nagyobb volumenűek, minket ez is nagy mértékben megsegítene. Hogyha esetleg valaki tudna ebben nekünk segíteni, akkor legyen szíves, jelezze már ezt felém, hogy akár milyen úton tudnék ebben előre mozdulni, hogyha esetleg pályázattal nem tudjuk ezt a problémánkat megoldani.
4: Hát bízunk benne, hogy akár pályázati forrásból is későbbiekben meg fog oldódni a kis busz probléma az Egyesület házatáján. Addig is viszont kívánok nagyon sok erőt a milotai és környékbeli férfiaknak, akik a Milotai Férfi Népdalkör Egyesületet gazdagítják énektudásukkal, zenetudásukkal, hogy ezt a hagyományt, ezt a szép szatmári hagyományt, amelyre az egész ország és nemzet büszke, ezt tovább öregbítsék. Ne csak helyben, hanem ahová meghívást kapnak, és kívánok az elnök úrnak ehhez nagyon sok erőt, hiszen egy közösséget összefogni, kovácsolni, az egy nagyon nehéz, de szerintem örömteli feladat is.
3: Nagyon szépen köszönöm magam, családom és a Milotai Férfi Népdalkör minden egyes tagja nevében ezen jó kívánságokat. Kívánom én is szerkesztő úrnak, valamint az összes kedves rádióhallgatónak. Kívánok minden jót, jó egészséget!
1: Kedves hallgatóink, Paládi Pétert, a Milotai Férfi Népdalkör Egyesület elnökét hallották. A riporter Széles Szabolcs volt.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Svéd Asztal című délutáni magazinunk végéhez értünk az Európa Rádió nyíregyházi stúdiójának műsorában. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla lelkipásztortól. Én mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép napot és kellemes rádiózást kívánok. A szerkesztőt Tóth Évát hallották.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
5: Isten igéjét Lukács evangéliuma 10. fejezetének 36. és 37. verseiből hallgassuk meg. Mit gondolsz, e három közül ki volt a fele barátja a rabló kezébe esett embernek? Ő így felelt, az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki, menj el, és te is hasonlóképpen cselekedj. A törvénytudó nehéz helyzetben van. Úgy tűnik, semmi nincs benne Jézus lelkületéből. Ő maga akar igazzá lenni. Ezt olvassuk. Ő viszont igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól, de ki a fele barátom? Ugye látjuk már, hogy mit jelent az, amikor az ember beszél és beszél, de nem tesz semmit. Az írástudó nem látja, hogy ki a fele barát. Áldottak azok, akik Jézusban meglátják az Urat, az Istenüket, aki az ő teljes szeretetével segítünk lehet. Hiszen ő benne maga a vigasztalás Istene van jelen. Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, az irgalom Atya és minden vigasztalás Istene, írja Pál apostol. Áldott az az ember, aki minden nyomorúságában, összetörtségében, kifosztottságában felemeli reá tekintetét és engedi, hogy segítsen rajta, hogy aztán megteljesedve szeretetével egy életen át vele vándoroljon a menny felé. Vallom, hogy minden körülmények között jó fele barátnak lenni, mert van valaki, aki az utunkat kijelölte. Lehet sokan megkérdőjelezik ezt, ellenben ha van halló fülünk, ha van látó szemünk, ha van érző szívünk, és ha van kezünk, amivel belekapaszkodhatunk az irgalmas samaritánusba, akkor még a kifosztottság is, a testi-lelki összetörettetés is a javunkra válik. Arra is gondolhatunk, egyszer csak mi is irgalmas samaritánus módjára viselkedhetünk. Kifosztottságunkban, összetörtségünkben tapasztalhatjuk meg azt, hogy a mi Urunk csiszol, nevel bennünket. Ugyanis nem elég csak meglátni a fele barátot. Nem elég csak beszélni róla. Nem az okokat, a kibúvókat kell keresni. Segíteni kell. A mi Urunk azt akarja, hogy értelmesen és szorgalmasan használjuk a tőle kapott talentumokat. Akkor majd így szól, Urunk. Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Jöjj és osztozz, Urad örömében. Ám ha elássuk az Úrtól kapott talentumunkat, és nem szolgálunk az ő dicsőségére, biztosak lehetünk, hogy elnyerjük a büntetést. Uram, irgalmasz, hogy én is irgalmas lehessek. A mai igemagyarázat a Bihar Szent Jánoson szolgáló Csomai Árpád lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Russin Szendi Romulus szerint kiemelten fontos az európai együttműködés erősítése. A jelenlegi biztonsági környezetben szem előtt kell tartani az európai védelmi képességek fejlesztését és a közös fellépést azokkal a kihívásokkal szemben, melyek kontinensünk stabilitását és biztonságát veszélyeztetik, közölte a honvédelmi miniszter hétfőn a Facebook oldalán. Russin Szendi Romulus bejegyzése szerint Cipruson az Európai Unió védelmi minisztereinek informális találkozóján a megbeszélések középpontjában áll Ukrajna további támogatása, a tengeri biztonság megerősítése, az Oroszországot segítő árnyékflotta elleni hatékony fellépés, valamint az európai védelmi stratégia megvalósításának következő lépései, tájékoztatott a miniszter. Elindult az erdélyi magyar értelmiség 1944 és 1952 közötti időszakának feltárását célzó kutatói pályázati program a Méhes György Nagy Elek Alapítvány kezdeményezésére, közölte hétfőn a budapesti székhelyű szervezet. Az első alkalommal meghirdetett határon túli magyar kutató és feldolgozó pályázati program egyéni és csoportos kutatói ösztöndíjakat kínál történelem és irodalomtörténet területén jártas hallgatóknak, doktoranduszoknak, oktatóknak és kutatóknak havi ösztöndíj vagy projektalapú finanszírozás formájában. Célja az erdélyi magyar értelmiség 1944 és 52 közötti történetének tudományos feltárása, különös tekintettel azokra a társadalmi, kulturális és politikai folyamatokra, melyek a II. Világháborút követő időszakban alapvetően alakították át a romániai magyar közösség szellemi életét, írták a közleményben. A kutatások nem kizárólag az egyes személyek életútjára, hanem az erdélyi magyar irodalmi és kulturális élet intézményeire, szerkesztőségeire, alkotó közösségeire és szellemi műhelyeire is kiterjedhetnek, mutattak rá. 30 évvel ezelőtt 1996-ban kezdte meg működését a Nemesbikki Bétel Református Szeretet Otthon a Magyarországi Református Egyház fenntartásában. Ennek alkalmából június 3-án hálaadó Isten tiszteletet tartottak az otthon lakóinak a Mezőcsáti Református Énekkar közreműködésével a Nemesbikki Református templomban. Az alkalom végén a Szeretet Otthon melletti telken lerakták az alapkövét egy új, 32 fős épületszárnynak. Az alkalmat szeretett vendégség koronázta meg a község művelődési intézményében, mondta Viktor Dániel, az intézmény vezetője. A héten korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be Görög Márta igazságügyi miniszter az országgyűlésnek, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós támogatásokhoz, közölték hétfőn a kormány Facebook oldalán. A bejegyzés szerint a tervezett előterjesztés többek mellett az igazságszolgáltatás függetlenségét, a részletesebb vagyonnyilatkozatokat, az integritáshatóság erősebb jogosítványait, az összeférhetetlenségi szabályok szigorítását és a magántőke alapok végső tulajdonosainak nyilvánosságát érinteni, áll a bejegyzésben.
0: Az időjárásról.
1: Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, de néhol zápor, esetleg zivatar sem kizárt. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 31 fok között alakul. Kedden fátyol felhők szűrhetik a napsütést, emellett néhol erőteljes lesz a felhőképződés, és elszórtan lehet zápor, zivatar. Kedden délután 27 és 32 fok közötti hőmérséklet valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul a kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Mi az a két biológiai kulcsképesség, amelyek az emberré válásunk zálogai voltak, amelyekben az egész élővilág legjobbjai vagyunk, és amelyek sikeressé tették az emberi fajt? Hol ringott a Homo sapiens bölcsője? Miért volt kulcsszerepe egy hirtelen éghajlatváltozásnak az emberré válásban? Mi köze volt a húsevésnek a kultúra kialakulásához? Nem tudják? Akkor nagyon figyeljenek, mert Szilágyi András, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Evolúciótudományi Intézet igazgatója hamarosan jön a részletekkel.
2: A genetika adja meg azt a fajta biológiai bázist, amin el tudunk működni, de az ember már képes arra, hogy nagyon magas szintű kultúrájával jól adaptálódjon a környezet okozta kihívásokhoz, és a kulturális evolúció generációs ideje viszont rövid. Hát egy generáción belül már mások a szokások. Nagyapáink cilindert hordtak, apáink kalapot, mi már sísapkát hordunk, de ennél sokkal gyorsabb változások is vannak. Ezáltal pont az a agyi fejlettség, ami lehetővé tette a kommunikációt, lehetővé tette a kooperációt, és sikeressé tett minket, az lehetővé tette azt, hogy a kulturális evolúció működni tudjon, hiszen szociális normákban élünk, viszont a kulturális evolúció gyors, és ez segíti a mi túlélésünket minden szempontból, hogy a kulturális evolúció karakterisztikus ideje nem 100 000 években, hanem csak években mérhető. És ilyen értelemben a genetikai evolúció lassúsága az ad egy korlátot, hiszen genetikailag nem tudunk mindenhez adaptálódni, de a kulturális evolúció gyorsasága viszont nagyon erősen és nagyon effektíven segíti a túlélésünket.
1: Remélem, ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket. Tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Tényleg a dögevéshez kapcsolódik az emberi nyelv csírájának, a protonyelvnek a kialakulása? Igen. Az Ökológiai Kutatóközpont Evolúciótudományi Intézetének kutatói egy számítógépes szimuláción alapuló evolúciós modell alapján jutottak arra, hogy 2 millió évvel ezelőtt a dögevés indíthatta el az ember ősöket a tudatos kommunikáció és a kooperáció felé. A mai ember, a Homo sapiens nagyjából 300 000 évvel ezelőtt alakulhatott ki, de már a 2 millió évvel ezelőtt élt emberelőd, a Homo erectus is képes lehetett korlátozott mértékű kommunikációra. De mi sarkalhatta arra, hogy beszéljen, ha addig jól el volt anélkül is? A feltételezések szerint egy környezeti sok hatás. A további részletekről Takács Ádám beszélgetett Szilágyi Andrással, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Evolúciótudományi Intézetének igazgatójával.
3: Nagyon sokan azt mondják, hogy azért vagyunk emberek mi különbek az ökoszisztéma más elemétől vagy tagjától, mert gondolkodunk. Ezzel nagyon sokan nem értenek egyet, mások pedig az empátiában látják azt a kirívó különlegességet, amivel megfogható a lényünknek az eszenciája más organizmusokhoz képest. Na de mégis miért vagyunk mi?
2: Sok irányból meg lehet közelíteni a kérdést. Ha pusztán a biológia, az evolúcióbiológia nézőpontjából közelítjük meg, és tényleg csak egy vagy két tulajdonságot kell mondanunk, ami alapján elkülönülünk a főemlős társainktól, akkor ez a két tulajdonság a kommunikációs képesség és a kooperációs képességünk. Miért ez a kettő? Tulajdonképpen ez a kettő az, és ennek az eredetéről, a történetéről, az evolúciós gyökereiről beszélhetünk majd később, ez a két tulajdonság az, ami egymást segítve, hiszen a jobb kommunikáció, jobb kooperációt tesz lehetővé. A jobb kooperáció okozta előny, pedig a jobb kommunikáció kifejlődésének ad helyt. Ezt úgy hívjuk, hogy koevolúciós folyamat. Tehát tulajdonképpen itt egy 3K betűs kifejezésről van szó, a kommunikáció, kooperáció, koevolúciójáról. Ez az, ami az elmúlt 2 millió év alatti folyamatos fejlődésünket biztosította, és tulajdonképpen az élővilág tagadhatatlan, bár de rossz urává tett minket.
3: Mégis mi történt 2 millió évvel ezelőtt?
2: Tehát ahol az ember létünk bölcsője ringott, az valahol a kelet-afrikai szavannákon volt. 2 millió évvel ezelőtt itt a Homo erectus volt az egyik legsikeresebb versenyző. A Homo erectus tulajdonképpen már nagyon hasonlított ránk. Hasonló testarányai voltak, hasonló karhossza volt. Ez volt az első faj, ami eszközt használt jól, tüzet használt, ami Afrikából ki tudott lépni. Tehát a Homo erectus egy sikeres ember előd volt. Viszont a Homo erectust érte egy nagyon-nagyon erős evolúciós kihívás. Bekövetkezett körülbelül 2 millió évvel ezelőtt a pliocén és a pleisztocén határán egy földtörténeti skálán igen gyorsnak mondható éghajlatváltozás. Hirtelen és viszonylag drasztikusan lecsökkent a hőmérséklet. Ez viszont a Homo erectust egy diétaváltásra kényszerítette. Egészen addig szinte kizárólagosan növényi tápanyagon élt, és úgy is mondhatnánk, hogy gyűjtögetett, tehát az ébrenléti idejében folyamatosan járt, és leegyszerűsítve bogyókat, növényi táplálékot gyűjtött. Olyannyira ez töltötte ki egy átlagos Homo erectusnak a napját, hogy ma úgy tudjuk, hogy ez a faj, ez napi 6-10 órát rágott folyamatosan, tehát az a növényi tápanyag kis energiasűrűséggel ugyan, de folyamatosan rendelkezésre állt, és ez biztosította a túlélést. Ugye ez sok kultúrprogramot nem tesz lehetővé, hogyha folyamatosan csak gyűjtögetünk, de a hirtelen éghajlatváltozás drasztikusan lecsökkentette a rendelkezésre álló növényi tápanyag mennyiségét. Ebben a pontban két dolog történhetett, kihalhatott volna a Homo erectus, és a mai tudásunk szerint ez tényleg késélen táncolt, vagy pedig tudott alkalmazkodni hozzá. És az alkalmazkodás, ez a fajta nagyon erős, külső kényszernek való engedelmeskedés volt a kulcsmomentuma az emberré válásunknak, mert diétát kellett váltani, más tápanyag, más élelmiszer, más forrás után kellett nézni, és ami ekkor rendelkezésre állt, azok a dögök voltak. A megafauna, a nagytestű állatoknak a dögei, amelyekre azonban természetesen a többi ragadozó is pályázott. Tehát ez nagy energiasűrűségű tápanyag volt, azonban ennek a megszerzése egyrészt azért, mert veszélyes volt, hiszen voltak versengő fajok, akik szintén ezt akarták megszerezni, viszont kooperációt igényelt. Tehát ilyen értelemben még a növényevés nem igényelt kooperációt, a dögevés az kooperáció igényes volt, és a Homo erectus úgy tudta ezt a kényszerű diétaváltást megtenni, hogy elkezdett valami minimális szinten kényszerűen az élelemszerzés okán kooperálni. Na de mi tette lehetővé a kooperációt? Az, hogy a Homo erectusnak, emberelődünknek már volt olyan méretű agya. Ma úgy mondanánk, hogy megvolt a szükséges hardware ahhoz, hogy az lehetőséget adjon valami fajta nagyon egyszerű kommunikáció kialakulására. Azaz, nagyon szerencsés helyzetben érte ez a nagy evolúciós kihívás emberelődünket, mert már megvolt a lehetősége arra, hogy kommunikáljon egy nagyon egyszerű, nyilván ez valami protonyelv-szerű, egyszerű nyelven, és ez megadta a bázisát annak, hogy ki tudjon alakulni egy együttműködés, és az egyszerű kommunikáció okozta egyszerű együttműködés, viszont már lehetővé tette azt, hogy a hiányzó növényi tápanyagot a meglévő dögök már valami fajta szervezetcsoportos együttműködést igénylő munkájával meg tudja szerezni.
3: Még mielőtt tovább mennénk erre a protonyelvre, egy kicsit beszéljünk arról, hogy gyakorlatilag a Homo erectus, azaz a felegyenesedett ember, szavakat használt, vagy gesztusokkal kommunikált.
2: Ezt nem fogjuk tudni sohasem megmondani. Tehát ebben a területben az a nehéz, az emberi kommunikáció eredetének a vizsgálatában az a nehéz, hogy nincsenek fosszíliák, nincsenek nyomok. Tehát ha valaki dinoszaurusz kutató, és elkezd egy szerencsés helyen ásni, előbb-utóbb találhat tárgyi emlékeket abból a korból. Ha a nyelvet keressük, nyilván nem fogunk nyelvi nyomokat találni, feltételezéseink vannak. Az, hogy az állatvilágban általánosan a kommunikáció az a táplálékszerzéshez kötött, erre a legjobb példa a méhek. Tehát a méheknél az a fajta egyébként nyilván nonverbális kommunikáció, az a táplálékszerzéshez kapcsolódik. Emberelődünknél is ez biztosan így történt, hiszen ugye ez az a forgatókönyv, ami ez a hirtelen diétaváltás, ami kikényszerítette a kommunikációt, és feltételezésünk szerint ez egy nagyon-nagyon egyszerű, verbális és nonverbális elemeket egyszerre tartalmazó kommunikáció volt. A nonverbális elemeknek nyilván nagyon komoly szerepe volt még akkor, amikor a verbális kifejezésmód erősen korlátozott volt, de már a hangadáson alapuló és valami egyszerű jelrendszeren alapuló és a jelrendszerhez szükségszerűen tapadó jelentést létrehozó kommunikáció elkezdett kialakulni. Gondoljunk azért arra, hogy ahhoz, hogy egyszerű üzenetet át tudjunk vinni, nagyon kevés elég. A fél szótagokból álló SMS nyelv, talán meg a chat nyelv bőven elég bizonyíték arra, hogy azt lássuk, hogy borzasztó egyszerű módon át tudunk vinni alapvető üzeneteket. Az, hogy mi már egészen kitűnően kommunikálva múltbeli, jövőbeli, feltételes módbeli dolgokról tudunk beszélni, ez egy későbbi állapot. Kezdetben valószínűleg pusztán a létfenntartáshoz szükséges kommunikációs elemek jelentek meg, és mivel ezek sikeressé tették az erektuszt, illetve emberelődeinket, emiatt kialakult az a fajta

0: És így már a kisebb ragadozók is hozzá tudtak férni ehhez a forráshoz. Az erectus azonban már pattintott kőeszközökkel rendelkezett, és ezért föl tudta hasítani, azaz előnybe került mindazokkal szemben, akik nem fértek a friss dökhöz hozzá. Azonban ez veszélyes iparág volt, hiszen a többi ragadozó is ugyanerre a forrásra, ugyanerre az élelemre pályázott. Tehát a kooperációnak többes szerepe volt. Egyrészt ez nem one-man show. Tehát itt sokan kellett menni, a megbontáshoz is sok ember kellett, a figyeléshez is sok ember kellett, amivel csökkenteni lehetett nyilván annak a rizikóját, hogy belepusztulnak ebbe az akcióba, illetve ez már lehetővé tette a csoportszervezést abban a tekintetben is, hogy ez nagy sűrűségű tápanyag volt. Tehát ebből nem csak az volt meg, amit ott a helyszínen megettek, hanem vissza tudtak vinni maguknak a saját közösségükbe ebből tápanyagot. Ezáltal nem csak a saját, és itt a kooperáció egy újabb momentuma, hanem az egész közösség túlélését tudták segíteni. Azáltal, hogy a kis energiasűrűségű növényi tápanyagról átváltottak a nagy energiasűrűségű állati tápanyagra, ez egyben, hosszabb folyamatban a kultúra létrejöttét tette lehetővé, mert nem kellett az egész napot táplálékszerzéssel tölteni, és nagyon sarkosan fogalmazva, az az idő, ami felszabadult azáltal, hogy a nagy energiasűrűségű tápanyag megszerzése rövid idő alatt lehetséges, az a maradék idő lehetőséget adott arra, hogy a kultúra ki tudjon fejlődni.
1: És a kultúra itt egy fontos kifejezés lehet, hiszen, hogyha belegondolunk, más főemlősök a mai napig használnak közös nyelvet, sőt, egy bizonyos szintű társadalom is megfigyelhető náluk, jeleznek, ha veszély van, gyűjtögetnek, utódaikat közösen gondozzák, és egyfajta hierarchikus rendszer is kialakul. És talán a kultúra, ha jól érzem, akkor a kultúrában van itt a nagy különbség.
0: Hát az egyik kulcsmomentum az a kooperációs képesség. Az ember, bár nem szoktuk ezt érezni, tehát mindig azt szoktam mondani, hogy ha péntek délután a Rákóczi úton sávot szeretnék váltani, akkor nem érzem úgy, hogy az ember egy kooperatív faj lenne. Azonban biológiai szemmel nézve az ember hiperkooperátor. Mi vagyunk a világ legkooperatívabb faja. Még ha ezzel elégedetlenek vagyunk is állandóan, az a szint, ahogy mi kooperálni tudunk, ez egészen és kiugróan magas az élővilágban. Extrém magas szinten tudjuk mindezt űzni, és ha azt keressük, hogy mit tett minket sikeressé, ahogy mondtam, félelmetesen sikeressé, akkor a kulcsmomentum a kommunikációban van, amiről láttuk, hogy ezt a hirtelen diétaváltást kényszerítette ki, aztán ez kiderült, hogy annyira sikeres, hogy ez egy nagy evolúciós hajtóerő, és a jó kommunikációs képesség által létrejött jó kooperációs képesség. Gyakori és téves feltételezés az, hogy a kooperációnak erkölcsi tartalmat adunk. Természetesen van benne, de ez már egy sokkal régebbi ügy. Amióta van élet, azóta van kooperáció. Baktériumok között már van kooperáció, van az úgynevezett quorum sensing folyamat, amikor az egyik baktérium olyan vegyi anyagot bocsájt ki, amiből a szomszédjában lévők tudják, hogy ő nem ellenség, őt teljesen fölösleges támadni, hát ez a kooperáció alapesete. Tehát az, hogy az ember kooperál, ez nem egyedi. Az egész élővilág tele van kooperációs folyamattal a törzsfa aljától a tetejéig. Ami minket ebből kiemel, néhány más fajjal együtt, de minket különösen, az, hogy mi ezt nagyon-nagyon magas szinten tudjuk űzni, és most már látjuk, hogy mi volt ennek az eredete és az oka. Az a kényszerű diétaváltás, ami létrehozta a jó kommunikációs képességet, ami okozta a jó kooperációs képességet, és aztán, mint a farkába harapó kígyó, ez a koevolúciós folyamat mind a kettőt annyira megerősítette, hogy létrejött az a fajta kulturális társadalom, amiben mi élünk. De azért azt figyelembe kell venni, hogy az, ami Shakespeare szonettekben vagy Babics versekben látszik, annak a kultúrának a bölcsője az valahol Kelet-Afrikában 2 millió évvel ezelőtt a dögök mellett ringott.
2: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés Szilágyi Andrással, a Hunneren Ökológiai Kutatóközpont Evolúció Tudományi Intézetének igazgatójával. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
3: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Magyarország külpolitikája ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált Európában. Varsóban új lendületet adtak a magyar-lengyel párbeszédnek, és megkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről. Orbán Anita, a külügyminiszter Facebook oldalán azt is hozzátette, Helsingborgban megerősítették szövetségi elkötelezettségüket a NATO-ban, és több európai partnerrel is érdemi tárgyalásokat folytattak. Azt is elmondta, különösen fontos eredmény az Európai Uniós forrásokról szóló megállapodás, mely magyar települések, vállalkozások, egyetemek, kutatók és fiatalok számára nyit új lehetőségeket. Az Erasmus program újraindításával több ezer magyar hallgató erőt nyílik meg ismét az európai felsőoktatás, jegyezte meg Orbán Anita. Mecser Tamás rendőr dandártábornokot bízza meg az Országos Rendőrfőkapitányság vezetésével Magyar Péter miniszterelnök június 8-i hatállyal, tájékoztatott a belügyminisztérium hétfőn. A közlés szerint a miniszterelnök a belügyminiszter előterjesztésére visszavonja Balogh János rendőraltábornagy országos rendőrfőkapitányi vezetői megbízását, ezzel egyidejűleg Mecser Tamás dandártábornokot bízza meg az ORFK vezetésével. A főrendőr korábban a Borsodabolyai-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság megbízott főkapitánya és rendészeti rendőrfőkapitány helyettese is volt. Az elektromos rollerek használatának hivatalos szabályozására és a járművek felelősségteljes használatára hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség hétfői közleményében. A szervezet ismertette, iparági becslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van ma forgalomban Magyarországon, melyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller, a többi magántulajdonban van. Számunk növekedésével a baleseti statisztikákban is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos eszközök használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig sincs olyan hivatalos szabályozás, mely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna, tették hozzá a közleményben. Kárpáti András, a Jövő Mobilitása Szövetség elnöke üdvözölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter javaslatát, mely szerint a rollerekre vonatkozó szabályozást a teljes kereszttől külön, gyorsított ütemben kell tárgyalni és bevezetni. Hangsúlyozta az elnök ugyanakkor, hogy a szabályozás csak az alapfeltétel, aminek ki kell egészülnie a megfelelő edukációs és szemléletformáló programokkal, írták a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, de néhol zápor, esetleg zivatar sem kizárt. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 31 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés Szilágyi Andrással, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Evolúciótudományi Intézetének igazgatójával arról a kutatásról, mely szerint 2 millió évvel ezelőtt a dögevés indíthatta el az emberősöket a tudatos kommunikáció és a kooperáció felé. A riporter továbbra is Takács Ádám.
2: Mit lehet kezdeni ezzel a tudással?
3: Ez egy nehéz kérdés. Egyrészt, hogy mit kezdjünk ezzel a tudással. Az, hogy mi ennyire okosak vagyunk, ez egyrészt hatalmas lehetőségeket ad nekünk, amivel látható módon nem éppen jól élünk, mert úgy élünk, mintha nem lenne holnap. Tehát a félelmetesen sikeres ember rossz ura a világnak, de legalább a képessége megvan arra, hogy belássa, hogy akár jobb is lehetne. Ez mindig nyitva hagy egy reményt, arra nézvést, hogy talán gyerekeink okosabbak lesznek nálunk, ha még lesz mindenre idejük. Ugye azért nehéz erre bármifajta jó választ adni, hogy mennyi időnk van, mert az ökoszisztémák egy darabig reziliens tulajdonságot mutatnak, tehát a zavarásnak ellen tudnak állni, és úgy tűnik, mintha még bírná, de ezek tipikusan úgynevezett nem lineáris rendszerek. Tehát egyszer csak viszont le fog szakadni a híd, hogyha mit terhelünk, és hát nagy kérdés, hogy akkor egy sokkal alacsonyabb szinten stabilizálódó új emberiség mit fog tudni kezdeni magával. Erre szokták azt a tipikus példát mondani, hogy repül egy repülő, és a szárnyából kiesik egy csavar, akkor még nem történik semmi. Kiesik még egy, még mindig nem történik semmi. És lesz egyszer az a csavar, ami után lezuhan a repülőgép. Na most mi nem tudjuk, és nem is tudhatjuk a rendszer komplexitása okán, hogy hány csavarra vagyunk a repülőgép lezuhanásától, de én mindig bízom abban, hogy vagyunk elég okosak annyira, hogy a sorba-sorba érkező már tényleg a bőrünkre menő jelzések okán előbb-utóbb belássuk azt, hogy meddig mehetünk, és meddig nem. Az evolúciós kérdésre visszatérve, nagyon nehéz, tehát az ember evolúcióbiológus, de azért tudja azt, hogy nem lehet minden szögre ugyanazzal a kalapáccsal ütni. Tehát nem tudom evolúcióbiológusként megmondani, hogy mi lesz. Egyrészt azért, mert a genetikai evolúció egy borzasztó lassú folyamat. Másrészt az ember nagyon sok szelekciós hatást, ami őt érné, az pont a kulturális fejlettség és a technikai fejlettsége után ki tud kapcsolni, vagy le tud csökkenteni. Tehát az emberi evolúció értelemben már nem azon a természetes módon zajlik, ahogy az az állatvilágban megszokott. De az egy nagyon érdekes dolog, hogy úgy tűnik, hogy a mesterséges intelligencia viszont evolvábilis. Tehát képes arra, hogy a külső kényszerek hatására tudja a saját maga viselkedését, reakcióját módosítani. Itt nem kell tudatos viselkedésre gondolni, hát egy antibiotikum-rezisztens baktérium sem tudatosan küzd az antibiotikum ellen, ha nem létrejön az a variáns, ami ennek ellenáll, és akkor nyilván csak az fog megmaradni egy adott környezetben. A mesterséges intelligencia is képes evolválódni, úgy tűnik. És nagyon nagy kérdés, hogyha a mesterséges intelligencia evolválódni kezd, és az evolúció egy nagyon jó optimalizációs eljárás, tulajdonképpen egy svájci bicska, mindent megold, nem ügyesen, nem szépen, hanem barkácsolva, de meg tudja találni a megfelelő helyzetre, a megfelelő kényszerre, a megfelelő választ. És nagy kérdés, hogyha az mesterséges intelligencia eléri azt a komplexitási szintet, hogy már létre fogja tudni hozni egy adott rendszer a saját kis variánsait, kis mutánsait, amik egy bizonyos helyzetben akár jobbak lesznek, akkor nem fog-e megindulni egy evolúciós folyamat a mesterséges intelligencián, és ha megindul, akkor annak hol lesz a vége, hiszen ebben az értelemben a mesterséges intelligenciának mi a kompetitorai vagyunk, és elkezdődhet egy verseny azért, hogy ki az ügyesebb ebben a nagyon furcsa párharcban. Nem tudjuk, hogy így van, nem szeretnék riogatni ezzel. Most nagy divat az, hogy a mesterséges intelligencia kapcsán várjuk a világ végét. Valószínűleg sem a az optimista hangok, hogy ez majd minden munkát elvégez helyettünk, sem a nagyon világvégét előrejelző hangok, hogy ez fogja a emberi kultúrán pusztulását okozni, nem igazak. Ez egy természetes reakció az új helyzetre, hogy szélsőségesen pozitív és negatív világképek versengenek ezzel kapcsolatban, de foglalkozni kell azzal a veszéllyel, illetve azzal a gondolattal, hogy az evolvábilis mesterséges intelligencia bizony nem várt tulajdonságokkal rendelkezhet.
2: És hát itt az idő az, ami kulcskérdés lehet, hiszen mint az evolúció általunk eddig ismert elemeinek, mindig van egy tólig tartó része, amikor reprodukálódik az adott egyed. Na most ez a mesterséges intelligenciánál 10 másodpercek sem.
3: Pontosan itt az időskála az egy valóban egy kulcsmomentum. Az emberi evolúció borzasztóan lassú, hiszen 30 évenként jelenik meg egy utód, ha annak még van egy szerencsésebb génállományma, 100 000 években mérhető, mire az emberi populációban el tud terjedni, ha egyáltalán. Viszont van az embernek egy előnye, azt mi úgy hívunk, hogy kulturális evolúció, hogy az adaptációnkat, a túlélésünket nem csak a génállományunk dönti el, hanem az, hogy a környezetünk kényszereire hogyan reagálunk, és ebben minket a szociális normák, amit kultúrának hívunk, az ugyanúgy segít. A genetika adja meg azt a fajta biológiai bázist, amin el tudunk működni, de az ember már képes arra, hogy nagyon magas szintű kultúrájával jól adaptálódjon a környezet okozta kihívásokhoz, és a kulturális evolúció generációs ideje viszont rövid. Hát egy generáción belül már mások a szokások. Nagyapáink cilindert hordtak, apáink kalapot, mi már sísapkát hordunk, de ennél sokkal gyorsabb változások is vannak. Ezáltal pont az a agyi fejlettség, ami lehetővé tette a kommunikációt, lehetővé tette a kooperációt, és sikeressé tett minket, az lehetővé tette azt, hogy a kulturális evolúció működni tudjon, hiszen szociális normákban élünk, viszont a kulturális evolúció gyors, és ez segíti a mi túlélésünket minden szempontból, hogy a kulturális evolúció karakterisztikus ideje nem 100 000 években, hanem csak években mérhető. És ilyen értelemben a genetikai evolúció lassúsága az ad egy korlátot, hiszen genetikailag nem tudunk mindenhez adaptálódni, de a kulturális evolúció gyorsasága viszont nagyon erősen és nagyon effektíven segíti a túlélésünket. Tehát a genetikai evolúció lassú. A kulturális evolúció gyors, és önmagában a kulturális evolúció gyorsasága sikeressé tesz minket, azonban a két időskála nagyon nagy különbsége veszélyeket is rejt. Gondoljunk például arra, hogy az a génjeinkbe beírt tulajdonság, hogy amikor van mit enni, akkor eszünk, hiszen ember elődeink nem tudták, hogy mikor jutnak újra tápanyaghoz, amikor volt mit enni, különösen, ha egy energiadús tápanyag volt, zsír és cukor, lehetőleg együtt, az az optimum, akkor azt ettük, ettük és ettük, ameddig csak volt, mert nem lehetett tudni, hogy egy nap múlva vagy egy hét múlva jutunk újra ennivalóhoz. Ez kőkorszaki génjeinkbe bele van írva, nem egy ilyen fajta bommó ez a kőkorszaki gén, valójában a génállományunk a kőkorszak óta semmit nem változott érdemben. Most viszont, amikor a kulturális evolúció lehetővé tette azt, hogy mindig legyen tápanyag, a kőkorszaki génjeink továbbra is azt parancsolják nekünk, hogy együnk, amikor van. Na de mindig van. Az, hogy az európai, az észak-amerikai, vagy egyáltalán a fejlett társadalmakban lévő emberek elhízottak, ez annak az egyenes következménye, hogy a lassú genetikai és a gyors kulturális evolúció itt ütközik. Hogy ez milyen probléma, az talán nem világítja meg semmi jobban, mint hogy Magyarországon az egészségügyi közkiadásoknak közel az 1/3, azaz elhízással kapcsolatos kórképekkel van kapcsolatban. Tehát gyors kulturális evolúció egyrészt nagyon jó, mert a gyors adaptáció során segít túlélnünk, másrészt most már annyira gyors, hogy a genetikai evolúció tehetetlen mindezzel szemben, és kőkorszaki génjeink kerülnek szembe a jelen fejlett kulturális környezet kihívásaival, és ez bizony akár a vesztünkre is mehet.
2: Nyilván az evolúció semmit nem tesz öncélúan, meg nem tartja meg, ami nem fenntartható. Most ebből a szempontból, hogyha azt vesszük, hogy az ember egy olyan faj, ami nagyon markánsan az adaptációját nem úgy próbálja megoldani, hogy a körülményekhez alkalmazkodjon valójában, hanem a körülményeket igazítja az ő kényelmi funkcióihoz, evolúció szempontból mennyire egy saját farkába harapott kígyó.
3: Igazából először azt tisztázzuk, hogy az evolúció nem tervez. Jönnek a véletlen mutánsok, és akik éppen az adott környezetben jobbak, kiszorítja azokat, akik nem jobbak. Az ember bizonyos szempontból tudja úgy alakítani a környezetét, pont azért, mert a szociális normák, kialakította kultúra ezt lehetővé teszi, hogy nagyon erősen le tudja csökkenteni az evolúciós nyomást. Ez nem egyedi dolog, minden faj folyamatosan azon törekszik, gondoljuk a hódokra, akik átszabják a környezetüket, hogy számukra az jobb legyen, de valahol minden faj azt csinálja, hogy úgy viselkedik, hogy az ő túlélése ezáltal biztosított legyen. Mi annyiban vagyunk ennél többek, hogy mi ezt olyan magas szinten, vagy olyan impakttal űzzük, ami már tömeges kihalásokat okoz a környezetünkben. Ilyen értelemben az, hogy mi a környezetünket addig formáljuk, amíg nekünk egyre jobb, ez egyáltalán nem egyedi. Sajnos nekünk megvan a képességünk arra, hogy ezt olyan mértékben csináljuk, ami viszont már-már az egész élővilág számára veszélyes.
2: A te kutatásod választathat arra, hogy ez az egész hiperkooperáció hol csúszott el?
3: Tulajdonképpen fókuszvesztésről evolúciós szempontból nincs szó. Rettentően sikeresek vagyunk. Tehát ez nem fókuszvesztés, hanem ez egy nagyon erős fókuszált dolog. Mindent a saját túlélésünknek rendelünk alá, aztán már a saját kényelmünknek is, ami persze evolúciós szempontból nehezebben értelmezhető ügy, de teljesen természetes késztetés van arra, ahogy arra, hogyha van mit enni, akkor együnk, és nem véletlenül leszünk magyarókrémet, vagy magyaróvajat, mert abban a cukor és a zsír másból nem is áll. Ugyanúgy az élet minden területén, bár be tudjuk látni, hogy ez nem jó, de természetesen törekszünk arra, hogy minél kényelmesebb, minél kellemesebb legyen. Ez evolúciós szempontból nem szorul magyarázatra, inkább talán az szorulna magyarázatra, hogy ha viszont be tudjuk látni, hogy ez milyen kockázattal jár, akkor miért nem vagyunk képes magunknak parancsolni. Itt valószínűleg ismét csak a kőkorszaki gének, ugye az ember szokott szerénységével magát mindig a törzsfa csúcsára helyezi. De hát egyrészt erről az amőbát is meg lehetne kérdezni, hogy ő is így gondolja. Másrészt pedig, ha tényleg ide pozícionáljuk magunkat, akkor nem kéne, hogy már annyi eszünk is legyen, hogy egy kicsit távlatosabban tudjunk gondolkodni. A kérdés természetesen naív, egyelőre úgy tűnik, hogy nincs, de még megjöhet.
2: Kicsit még a kutatásról beszéljünk, mert ugye ez az eredmény, ami lényegében bizonyítást is nyert, neked hála, de hogyan jutottál el ide?
3: Azért érdekes ez a kutatás, mert egyrészt csak azt tudjuk mondani, hogy adtunk egy nagyon plauzibilis forgatókönyvet. Fizikusok dolga bizonyos szempontból egyszerűbb, van egy modell, az valami jóslást lehet, ki tudják mérni, hogy megfelele a valóság annak. Ugye mi el vagyunk zárva az elől, hogy a pontos folyamatot rekonstruálni tudjuk, azonban nagyon sok mindent az adott kor, a 2 millió évvel ezelőtti Homo erectusnak az életmódjáról tudunk, a táplálkozásáról tudunk, az akkori flóráról és faunáról tudunk, tehát az erectus ökológiájáról nagyon sokat tudunk. Emellett tudjuk azt, hogy mik azok az evolúciós hajtóerők, amik kellettek, hogy működjenek, ahhoz, hogy ez be tudjon következni, és innentől már csak az a feladat, hogy ebből egy olyan konzisztens modellt csináljunk, ami ezt az evolúciós forgatókönyvet végig tudja vinni. Mi ennek a módja? Ennek az a módja, hogy számítógépes egyedalapú modellt csináltunk, elképzeltünk egy körbelül 100 fős erectusból, előemberből álló hordát, és annak a sorsát vizsgáltuk, 120 ezer éven keresztül, ez a föltételezett időtartam ennek az éghajlatváltozásnak, minden egyedre külön-külön 15 perces időfelbontással. Most el lehet képzelni, hogy ez micsoda számítási mennyiség. Minden egyednek volt saját ökológiája, azaz tudtuk, hogy mennyit evett, mennyit keresett tápanyagot, körbelül mikor szaporodik, hány utódja van, tehát teljes demográfiát csináltunk minden egyes egyedre, és expliciten reprezentáltuk azt a területet, amit egy Homo erectus be tud járni, és a számítógépen végigvezettük azt az éghajlatváltozást, ami onnan indult, hogy nagy mennyiségben rendelkezésre álló kis energiasűrűségű növényi tápanyag volt, amit ő egyszerű véletlen kereséssel mindig megtalált, hogy ez ennek a mennyisége hirtelen lecsökkent, hogy ennek hatására el kellett kezdeni valami fajta kommunikációt, hogy ez a kommunikáció, amit csak persze impliciten reprezentáltunk, milyen fajta együttműködést tudott létrehozni, és hogy ez létre tudott elég gyorsan menni ahhoz, hogy az éghajlatváltozás feltételezett ideje alatt ki tudjon alakulni egy olyan kooperációs képesség, ami az egyébként veszélyes munkát jelentő dögevést lehetővé tette. Ezek elég nagy számításigényű szimulációk, hiszen el lehet képzelni, hogy 100 egyedet 15 perces időfelbontással, ökológiával, energetikával 120 ezer éven keresztül lekövetni, ez hosszú idő. Ez egy kicsit olyan, mint a SimCity játéknak az ilyen horda változata, mondjuk a SimHorde játékot játszattuk a számítógéppel, csak valós ökológiával és valós evolúcióval, még nagyon jó pofa, ilyen kis szimulált mozikat is csináltunk, ahol lehet látni, hogy hogy járnak az egyedek, és hol van a forrás, és hogy gyűjt, és mennyi energiája van, kvázi milyen jó lakottsági állapota van, hány utóda van, tehát egyed szinten lekövettük ezt a folyamatot, és az derült ki, hogy amit tudunk, hogy milyen gyors ez az éghajlatváltozás, azt igen, az Erectus már ezt a kanyart a csikorgó kerekekkel is, de be tudta venni, tehát ki tudott alakulni az a fajta kommunikáció, ami lehetővé tette azt a kooperációt, hogy túléljen.
2: Ez a fajta számítógépes modellezés lehetőséget ad arra, hogy mondjuk jövőbeli becsléseket is adjunk? Gondolok itt akár a várostervezésre, vagy döntési mechanizmusoknak a megoldására.
3: Nem, azért nem, mert az evolúció időskálája az nagyon lassú. És olyan gyorsan változik a környezetünk, hogy kizárt, hogy az evolúció segítségével jövőbeli forgatókönyveket tudjunk adni az emberre, aminek nagy a generációs ideje. Más lenne a helyzet, ha baktériumokkal vagy vírus evolúcióval foglalkoznánk, ott meg lehetne vizsgálni egy adott direkcionális hatásra a faj, hogy reagál. Az ember közeli, de akár távoli feltételezett jövőjével kapcsolatban az evolúcióbiológia támpontot pont az időskálák lassúsága okán nem fog tudni adni, maximum annyiban, hogy a múlt jobb megértésével esetleg segíthet a jövőbeli jobb tervezésben.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában Szilágyi András, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Evolúciótudományi Intézetének igazgatója mesélt arról a kutatásról, mely szerint 2 millió évvel ezelőtt a dögevés indíthatta el az ember ősöket a tudatos kommunikáció és a kooperáció felé.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztőműsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. További szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A vagyonnyilatkozati rendszer felülvizsgálata elengedhetetlen, nem csak az átláthatóság és a közélet tisztaságának növelése, vagy a közvélemény információ igényének korrekt kielégítése miatt, hanem az uniós források hazahozatala érdekében teljesítendő előírások miatt is, közölte az országgyűlés elnöke a Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes azt írta, a vagyonnyilatkozati adattartalom alkalmatlan bárki vagyoni helyzetének vagy vagyongyarapodásának megállapítására, mivel az adatkérés elavult és nagyon hiányos. Évről évre összehasonlíthatatlan, nem biztosítja a transzparenciát. A házelnök hangsúlyozta, hogy a következő, a jövő év elejénben nyújtandó vagyonnyilatkozatok már egy új rendszerben kell, hogy készüljenek. Hozzátette, hogy a Tisza képviselői közül legtöbben olyan szakemberek, akik komoly szakmai pályafutás után stabil vagyoni helyzettel léptek a politikába, írta a Forsthoffer Ágnes. Madaraknak és denevéreknek alakítanak ki oduparkot uniós támogatással Szegeden a Maros-Tiszai torkolata közelében, tájékoztatott az önkormányzat. A közlemény szerint a jövő tavaszra megvalósuló fejlesztés célja a Tisza-Maros torkolat térségében található Natura 2000 védelem alatt álló terület természeti értékeinek megőrzése, az ökológiai szolgáltatások bővítése és a helyi biodiverzitás növelése. A denevérek és kis énekes madarak számára kihelyezett odukkal azon fajok állományát lehet növelni, illetve megtelepedésüket segíteni, melyek a repülő rovarok, különösen a csípő szúnyogok körében találják meg táplálékbázisukat. A projekt részeként csaknem 500 madár és denevér odut, vércseládát és kuvik odut telepítenek. Idén 5 hatóságilag kijelölt és ellenőrzött természetes fürdőhely várja a strandolókat Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, közölte honlapján a vármegyei kormányhivatal. Azt írták, a vármegyében nyilvántartott 9 természetes fürdőhely közül az idei szezonban 5 fogadja már júniusban a strandolókat, a Vadnai tó, a Mái, a Muhi, a Nyéklátházi és az Arlói strand. Az idei szezonban nem nyit ki beruházási munkák miatt a Vadnai üdülőközpont 2. strandja, valamint a Mái Mangó Beach és a Tiszabábolnai Babuna Beach sem. A mezőzombori Dorgói tó strandján továbbra is érvényben marad a 2023-ban cianobaktérium búrjánzás miatt elrendelt fürdési tilalom. A kormányhivatal kiemelte, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye szabadvizeinek többsége, különösen a Miskolc környéki bányatavak nem kijelölt fürdőhelyek, ezért vízminőségük nem ellenőrzött. Hozzátették azt is, a tavak gyors mélyülése, a helyenként nyáron is hideg víz, valamint a szennyeződések fokozott baleset és egészségügyi kockázatot jelentenek.
0: Az időjárásról.
1: A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. Kedden fátyolfelhők szűrhetik a napsütést, emellett néhol erőteljes lesz a felhőképződés, és elszórtan lehet zápor, zivatar. Kedden délután 27 és 32 fok közötti hőmérséklet valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Önök a Zöldellőt, az Európa Rádió hetente jelentkező környezetvédelmi magazin műsorát hallják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Huszár Kata. Ma elsőként arról szólunk, hogy megkezdődött a Nemzeti Parkok Hete elnevezésű programsorozat. Budapesten a Vajdahunyad várában mutatkozott be hazánk 10 nemzeti parkja a hétvégén, melyek a saját területükön ezen a héten számos programot szerveznek. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság például a Lilafüredi Szent István barlangban speciális hosszú túrára várja az érdeklődőket. A témával kapcsolatban majd Bíró Tibort, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának vezetőjét kérdezzük.
2: A Nemzeti Parkok hetének mindig az a célja, hogy egyrészt a nemzeti parkok megmutassák magukat a nagy közönség számára, hiszen ha nem látogató központokban járnak a lakosság, akkor nem nagyon találkoznak a természetvédelemmel gyakorlatilag négy szem közt, és itt meg tudjuk mutatni magunkat ezeken a rendezvényeken, milyen munkát végzünk, mit csinálunk, tehát gyakorlatilag előjövünk, és így találkozik velünk a lakosság. Egyébként itt élményszerűen, játékosan is tudnak velünk találkozni, nem csak felnőttek, hanem gyermekek számára is programokat szervezünk.
1: Ezt követően arról szólunk, hogy nyilvánosan is elérhetővé tette új éghajlati portálját a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT. A felület egy helyen teszi hozzáférhetővé az intézmény éghajlatváltozással kapcsolatos tudását, adatait, szolgáltatásait és fejlesztéseit. Az új portálról Szépszó Gabriellát, a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgatóságának igazgatóját kérdezzük majd.
3: A Hungaromet már jó ideje szeretné megújítani úgy általában a teljes weboldalát, de most ennek egy kis szeletét választottuk ki, az éghajlati részét, amit egy külön portálba szerveztünk ki. Ez a portál egyrészt összegyűjti azokat a több weboldalon elérhető adatbázisainkat, amiket különböző felhasználók használnak. Így nekik nem kell megjegyezniük több weboldalnak a címét, hanem egy helyen meg fogják ezentúl találni őket. Másrészt egy új része ennek az éghajlati portálnak az a térképnézegető, illetve adatokat lehet benne nézegetni, amik az elmúlt 100-120 évnek a mérései alapján, illetve a 21. századra vonatkozó klímaprojekciók alapján adnak egy képet az éghajlatváltozásról. Ez az úgynevezett digitális éghajlati atlasz, és van egy harmadik fontos része, ahol szektorspecifikus szolgáltatások indíthatók, illetve akár így az atlaszon keresztül meg is találhatja maga is, aki szeretné.
1: Kedves hallgatóink, ez a kínálatunk, számítunk figyelmükre.
0: Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, idén 20. alkalommal rendezik meg a Magyar Nemzeti Parkok Hete elnevezésű programsorozatot. A nyitó rendezvény utáni héten egészen június 14-ig mind a 10 hazai nemzeti parkigazgatóság változatos és izgalmas programokkal várja az ökoturisztikai élmények, geológiai és természetismereti érdekességek iránt érdeklődőket. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság például pénteken a Gortva völgyben szervez túrát, szombaton a Lilafüredi Szent István barlangban speciális hosszú túrával, vasárnap pedig egy szakvezetett természetismereti túrával készülnek a látogatóknak, ez utóbbi a bolygótúra tanösvényem. A további részletekről Bíró Tibort, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának vezetőjét kérdezzük.
2: 20. alkalommal rendezzük meg, illetve rendezik meg a Nemzeti Parkok a minisztérium szervezésében a Magyar Nemzeti Parkok hetét, és én már most egymás után második évben a Vajdahunyod várban van ez az esemény, illetve program sorozat gyakorlatilag. és hát 5-én, június 5-én került megnyitásra maga a rendezvény.
1: Mi a célja egyébként ennek a Magyar Nemzeti Parkok hetének?
2: A Nemzeti Parkok hetének mindig az a célja, hogy egyrészt a nemzeti parkok megmutassák magukat a nagy közönség számára, hiszen ha nem látogató központokban járnak a lakosság, akkor nem nagyon találkoznak a természetvédelemmel gyakorlatilag négy szem közt, és itt meg tudjuk mutatni magunkat ezeken a rendezvényeken, milyen munkát végzünk, mit csinálunk, tehát gyakorlatilag előjövünk, és így találkozik velünk a lakosság. Egyébként itt élményszerűen, játékosan is tudnak velünk találkozni, nem csak felnőttek, hanem gyermekek számára is programokat szervezünk.
1: Épp ezt akartam mondani, hogy ugye a megnyitó az ugyan Budapest, illetve hát a fő program az ott volt, de ugye a különböző nemzeti parkok különböző programokkal várják az érdeklődőket. Mi lesz itt a Bükki Nemzeti Park igazgatóság gondozásában?
2: Igen, hát a megnyitó nyilván az hétvégén volt, és akkor már voltak konkrét programok. Alapvetően látogató központjainkban is szerveztünk programokat. Itt gyermekek számára külön modulokat, természetvédelmi játékokat szerveztünk, illetve hát a terepenként geotúrák vannak szervezve, amelyet kollégák szakvezetés és nagyon érdekes tematikával szerveztek meg és vezettek le, de ilyenek lesznek egyébként egész héten. A nemzeti parkokat ez konkrétan egy egész hétig tart, de hát nyilván a legnagyobb rendezvények azok most voltak hétvégén, például a Szomolyai Cseresznye Fesztivál, ahol például nagyon különleges szomolyai kaptárköveknél volt szakvezetésünk, vagy a Salgótarján mellett a Gorotva völgyi túra, ami szintén nagyon közkedvelt volt, és most is az volt ezen a hétvégén is, illetve hát a barlangjainkban is, a nagy közönség számára megnyitott barlangjainkban is különleges programokkal vártuk és várjuk a látogatókat. Például a Lilaföldi Szent István barlangban ilyenkor hosszú túrát szervezünk, amely egyébként nem érhető el minden nap egy normál időszakban, vagy a Bükki Csillagdánál szakvezetett természetismereti túrát vezettek a kollégák a Bolygó túra tanösvényen, ami ráadásul egy nagyon különleges tanösvény, mert bár természeti környezetben van, de mondjuk egy lejárható naprendszer a tematikája gyakorlatilag a tanösvénynek, de hát ezt követően is lesznek még a héten túrák és programok, úgyhogy ezeket a honlapunkon egyébként elérhetőek ezek a programok, és várunk szeretettel minden érdeklődőt.
1: Mi egyébként itt a célközönség tulajdonképpen egy-egy ilyen nemzeti parki heti programsorozaton? Azért ugye több túra lesz, van amelyik barlangi túra, ahogy hallottuk, lesz a Bükki Csillagdánál is. Kiket várnak elsősorban?
2: Hát azért a mi fő célközönségünk azért mindig a családok és a gyermekek, mert amikor megmutatjuk magunkat, akkor azért mindig az a fő célunk, hogy ebben a természetvédelmi tevékenységünkben társakat találjunk a lakosságban. Tehát az edukáció a legfontosabb, és hát a legfontosabb cél pedig az, hogy a gyerekek alakuljon ki olyan kapcsolat vagy attitűd a természet védelméhez, hogy a jövőben társaink legyenek a természet megőrzésében. Úgyhogy a legfontosabb célcsoportunk ezért a család, de természetesen minden érdeklődött szeretettel várunk, mert azért nem mondtunk le a felnőttekről sem, hiszen a felnőttek esetében is nagyon fontos, hogy megértsék azokat a folyamatokat, esetenként a korlátozásokat, amelyek fontosak ahhoz, hogy a jövő nemzedékei számára is megőrizzük a környezetértékeinket.
1: Egy picit beszéljünk, én arra kérem, itt magáról a Bükki Nemzeti Parkról. Mit tudhatunk erről? Egyáltalán mekkora területe, mióta létezik így parkként tulajdonképpen?
2: Január 1-én lesz a Bükki Nemzeti Park megalapításának az 50. évfordulója. Tehát azt mondhatom, hogy ilyen szempontból a Nemzeti Park is jubilál. Ehhez kapcsolatban egyébként megnyílt szintén a Vajdahunyadvárba a Büki Nemzeti Park igazgatóságát bemutató kiállítás, és ez is megtekinthető volt már most a hétvégén is a Nemzeti Parkok hetének nyitó rendezvényén is. Illetve nagyon fontos, azért nem mindenki tudja, hogy a Büki Nemzeti Park és a Büki Nemzeti Park igazgatóság az nem pont ugyanazt takarja, hiszen az igazgatóság működési területe az magában foglalja Nógrád megyét, Heves megyét és Borsod megye egy jelentős részét, tehát nagyon nagy a kiterjedése, és maga az igazgatóság működési területét, hogy ne ilyen pontos számokat mondjak, hanem érzékeltessem a méretét, az gyakorlatilag Magyarország tizedét, területének tizedét lefedi, és hogy így érzékelhető legyen, akkor mondjuk Salgótarjánytól Miskolcon a Sajó vonaláig, vagy majdnem ugye az északi szlovák határtól a Tiszatóig terjedő területet foglalja magában. Ebbe benne van a Mátra, a Borsodi mezőség, a Hevesi Füves puszták, a maga a Bükk, tehát hogy nagyon-nagyon széles és nagyon hatalmas az a terület, amelyre kiterjed az igazgatóság működési területe, míg a Bükki Nemzeti Park az ugye csak a Bükk-hegység erdős területeire terjed ki, és de egyébként ehhez kötődött az igazgatóság megalakulása, hiszen első körben a Büki Nemzeti Park létrehozásához kapcsolódott az igazgatóság életre keltése is.
1: Mennyit változott? Mert hát gondolom azért rengeteg változás történt ez alatt a csak nem 50 év alatt, ugye hallhattuk, hogy januárban lesz az 50. évforduló.
2: Hát egyrészt nagyon sok minden változott a társadalomban és a jogszabályi környezetben. Területi változások is voltak az igazgatóság életében, de nem is ez a legfontosabb. Talán az, hogyha visszagondolunk mondjuk a 70-es évek végére, amikor a Büki Nemzeti Parkot megalapították, akkor például egészen más volt a társadalmi szemlélet a természetvédelmében is. Nem ismertük például bizonyos vegyszereknek a hatásait, hogy hogyan hatnak a természeti környezetre. Ha visszaemlékszünk, akkor egy nagyon erőteljes iparosodás volt mondjuk a Büki Nemzeti Park igazgatóság működési területén is, például Salgótarján, Ósz térsége, Miskolc térsége, tehát hogy egy erős iparosodott környezetben, és akkor még talán nem volt ilyen markánsan megfogalmazva az a vélemény, hogy hogyan kell megőrizzük a természeti környezetünket. Ugyanakkor még nem szembesültünk a klímaváltozás hatásaival is olyan drasztikusan, mint manapság. Nem érzékeltük azt, hogy hogyan melegszik.

0: az látható és érzékelhető talán akár a kormányzati kommunikációban is, hogy a kormány is most jelentős hangsúlyokat kíván fektetni ezekre az értékekre, ezeknek az értékeknek a megóvására, és hosszú távon is szándéka a nemzeti parkokkal együttműködésben is ezeknek a megoldása, vagy elindulni egy olyan úton, amely ahhoz vezet, hogy megoldások jöjjenek létre.
1: Ugye hazánkban összesen 10 nemzeti park van, ha jól tudom. Hogyan dölt el az, hogy melyik milyen területen van? Mert természetesen mondjuk az a része érthető, hogy ugye a Bükki Nemzeti Parknak a területe, hát az nagyrészt a Bükköt követi. Általában ez volt a körülhatárolás mindenütt?
0: Hát a körülhatárolás az mindig általában egy konkrét nemzeti park központjával indult el, és nyilván ahhoz, hogy hatékonyan tudjon működni egy ilyen igazgatóság, és legyen értelme annak, hogy egy ilyen igazgatóságot létrehoznak, ezért bővítették a területet. De ami nagyon fontos, hogy ugye változtak, amit az előbb kérdezett, időnként a jogszabályok is bizonyos tekintetben, vagy területeken hatóságként funkcionált időnként a nemzeti park, időnként bizonyos területeken ez nem megszűnt. De hát az nagyon fontos tudni, hogy bizonyos beruházásokhoz a mai napig kikérik a nemzeti park állásfoglalását. Tehát, hogy gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy működési terület szempontjából logikus volt, hogy le kell fedni a Nemzeti Park Igazgatósággal a teljes országot, az ország területét, és így össze kell térni. És nyilván ezt racionálisan kellett elosztani, tehát, hogy nem lehettek nagyon nagy aránytalanságok így a területekben, de ráadásul ugye a védett területeink, vagy a védett területek, azok nem összefüggő területek. Tehát például egy Bükki Nemzeti Park, bizonyos tájvédelmi körzetek, ezek nem érnek konkrétan össze, tehát az logikus, hogy a működési terület viszont akkor ezt összességében is le kell, hogy fedje.
1: Mit tudhatunk, mi tartozik tulajdonképpen egy nemzeti park igazgatóságnak a feladatai közé? Mert igencsak szerteágazó azért ez a munka, ez a tevékenység.
0: Megvan nyilván jogszabályban fogalmazva az igazgatóság feladatrendszer és céljai, de minden tevékenység és minden célja, vagy a célrendszer összességében egy irányba hat. A legfontosabb deklarált célja az a természet megőrzése, fenntartása, vagy hát esetenként ugye a természetes folyamatok visszaállítása, illetve hát a vagyonkezelésében lévő területeken a természetvédelmi kezelés. De azt kell például figyelembe venni, hogy szintén mondjuk a célrendszerben benne van az oktatás, a nevelés is, de hát ez is azért van feladatként megfogalmazva a Nemzeti Park Igazgatóságok felé, mert hogy a végső cél az, hogy ezzel is járuljunk hozzá a természet megőrzéséhez, a természet védelméhez. Tehát, hogy minden feladat a feladatrendszerben ez irányban kell hasson. Nyilván a természet védelmez kapcsolódó hatósági feladatok során a kormányhivatalok kikérik a nemzeti parkok állásfoglalását egyes esetekben, beruházások esetén. Tehát vannak ilyen feladatrendszerek, vagy bizonyos védett területeken lévő sporteseményekhez állásfoglalást kérnek tőlünk. Tehát egy elég széles körű nyilván a Nemzeti Park Igazgatóság feladatrendszere, adatbázisokat hoz létre, biotikus adatokat gyűjt, de hát klasszikus rendészeti feladatai is vannak, hogyha úgy tetszik, hiszen a természetvédelmi őrszolgálatnak azon felül, hogy végzi a biotikus adatok gyűjtését, a természeti terület folyamatos monitorozását, feltérképezését, azon kívül arra is figyelnie kell, hogy ne történjenek természetkárosító cselekmények, tehát meg kell óvniuk fizikálisan is gyakorlatilag a természeti környezetet. Magának az igazgatóságnak vannak például szintén természetvédelmez kapcsolódó olyan feladata is, mint például génmegőrzés, hiszen a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságnak van állattartó telepe, ahol például a Batúz tanyán Furioso, North Star.

0: ménest tart fent, vagy a kárpáti borzeres, ugye a hagyományos magyar fajta, tehát kémegőrzési feladatokat is végrehajt. Tehát nagyon-nagyon széleskörű az igazgatóság feladatrendszere.
1: Nem tudom, hogy a szemléletformálás, illetve a fiatalokkal való foglalkozás az benne volt-e itt a felsorolásban?
0: Hát igen, benne volt. Ez egy nagyon fontos terület, hiszen nagyon fontos az, hogy a felnövekvő generációt, jelenleg az óvodásokat, iskolásokat, de hát emelhetnénk a tétet egészen az egyetemistákig, hogy meg tudjuk szólítani az üzeneteinket, és eljusson hozzájuk az a fontos üzenet, hogy a természeti környezet az nem csak egy esztétikai kérdés, hanem az emberiség fennmaradásának egyik záloga. Tehát a természet formálása, illetve a szemlélet formálása, az oktatása, a környezeti nevelés, maga például a nemzeti parkoknál a természetiskolai rendszer vagy programszolgáltatás, az ilyen szempontból nagyon kiemelt feladat ma is, és a jövőben is annak kell lenni, mert ahogy én szoktam mondani, nagyon kiemelten fontos feladat az, hogy megismertessük a lakossággal azt, amit védünk, ezáltal tudjuk megszerettetni, és akkor lesznek társaink a természet védelmében, ha szeretik, amit szeretnek, azokat az értékeket fogják velünk együtt közösen védeni. Ha ez nem történik meg, ha elzárjuk mondjuk ilyen hagyományos porosz rendszerben az értékek megismertetésétől a lakosságot, akkor nagyon nehéz lesz társakká válniuk abban, hogy közösen tudjuk így a természetvédelme érdekében fellépni.
1: Gondolom egyébként mindezen célok elérésében, feladatok ellátásában számos együttműködés is megvalósul.
0: Nagyon sok együttműködés egyébként, nyilván az igazgatóság is van ökoturisztikai és környezeti nevelési osztály, ahol környezeti nevelők látnak el feladatot, járnak ki iskolákba, szemléletformáló tevékenységet végeznek aktívan, a Nemzeti Parkok hetére történő kitelepülés is mondjuk egy ilyen feladatrendszer része, de nagyon sok együttműködés van, nekünk együtt kell működnünk az iskolákkal, együtt kell működnünk ilyen szempontból az önkormányzatokkal, hogy csak így cizelláljam például, a látogatók központjaink azok kifejezetten színterei a környezeti nevelésnek, és oda ki kell jussanak például az általános iskolások. Hogyha mondjuk példaként felhozom a Miskolci Szeretepark látogatók központot, akkor az iskolások kijutásához is támogatókat, együttműködő partnereket kell találni, és mondjuk a közlekedési vállalat ez egy ilyen partner, és hogy ingyen tudnak oda az iskolások kijönni, mondjuk ez egy ilyen segítség és támogatása ennek a feladatnak is. De hát együttműködő partnerünk például a nagycsaládosok országos szövetsége is, de a helyi szervezetek, akik szintén partnerek abban, hogy kihozzák oda a családokat, és szintén tudjuk, ha úgy tetszik, környezeti nevelni a családokat, a gyermekeket. Tehát, hogy nagyon fontos az, amiben én hiszek, a jelenlét, és hogy ott kell lenni mindenhol, megmutatni magunkat, együttműködéseket kötni, de nem csak az általános iskolákkal, a középiskolákkal, az egyetemekkel, és nem csak az oktatás, edukáció okán, hanem nyilván a konkrét kutatási feladatok támogatása vagy a közös végzése érdekében. Tehát az együttműködésekben én hiszek, azt gondolom, hogy bármilyen társadalmi fontos feladatot, feladatrendszert, azt nem lehet magányos farkasként űzni, hanem ott hálózatosan széleskörű együttműködéssel tudunk eredményeket elérni.
1: Már csak annyit mondjunk egy picit a munkatársakról. Mit lehet tudni? Természetesen ugye név szerint senkit sem lehet megemlíteni, hiszen azért rengetegen dolgoznak ugye itt az igazgatóságnál, de valahogy ők mindig kimaradnak egy-egy riportból. Itt ugye már beszéltünk ezért néhány gondolatot magukról, programokról, amelyet a Magyar Nemzeti Parkok Hete kapcsán is szervez a Büki Nemzeti Park Igazgatóság, illetve hát magáról a parkról is megtudhattunk már néhány gondolatot, de én arra kérem, a munkatársak sem maradjanak azért ki, ha legalább néhány gondolatot tudunk róluk is ejteni.
0: Nagyon fantasztikus kollégákkal dolgozunk együtt a Nemzeti Park Igazgatóságon, és gyakorlatilag minden szakterületre elmondható, hogy nagy tudással és nagy elhivatottsággal dolgozó kollégák vesznek minket körül az igazgatóságon. Én azt gondolom, hogy ezt a szakmát nem is lehet elhivatottság nélkül csinálni. Így gyakorlatilag mondhatom, hogy ez egy misszió. Egy olyan attitűddel, egy olyan elhivatottsággal kell rendelkezni a természet iránt, ami, hogyha nincs benne valakivel, akkor nem tudja hosszú távon ezt a munkát csinálni, és bármelyik szakterületet említhetném, ilyen például a környezeti nevelés, tehát hogy aki a gyerekeket nem szereti, nem találja velük meg a hangot, és mellette pedig nem missziója a természetvédelem, akkor ő nem tud hosszú távon nálunk dolgozni, nem fogja magát komfortosan érezni, de a természetvédelmi őrszolgált és a természet szeretete az, hogy kint végez munkát, ugyanakkor az adminisztrációs feladatokat is el tudja végezni, és a szakterületéhez pedig kiválóan ért. Ezek olyan fontos dolgok nálunk, hogy anélkül nem lehet érvényesülni, de mondom még egyszer, azért a legfontosabb az, hogy nagy tudású és fantasztikus elhivatottságú kollégák vesznek minket körül, és ilyen környezetben nagyon jó dolgozni. A igazgatóság honlapján és a közösségi oldalainkon folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot a programjainkról. Látogatóközpontjainkban mindig várunk mindenkit szeretettel, Ipolytarnóztól a Bükki Csillagdán keresztül a barlangjainkig a Szeretepark látogatóközpontban, és azt gondolom, hogy tematikus programjaink, túráink azok olyan plusz élményt tudnak adni a kirándulásokhoz, hogy érdemes igénybe venni, és ezeket gyakorlatilag lejárni úgy, hogy szakértő kollégák mutatják be az adott területet.
1: És hát ahogy hallhatták ugye kedves hallgatóink, hogy itt a Magyar Nemzeti Parkok hete kapcsán még plusz események is lesznek, egészen június 14-e vasárnapig. Én pedig Bíró Tibornak, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának vezetőjének köszönöm, hogy mindezeket elmondta nekünk.
0: Én köszönöm, hogy elmondhattam.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, nyilvánosan is elérhetővé tette új éghajlati portáját a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT. A felület egy helyen teszi hozzáférhetővé az intézmény éghajlatváltozással kapcsolatos tudását, adatait, szolgáltatásait és fejlesztéseit. Az adatok között akár megyékre lebontva is böngészhetünk, megismerve ezáltal, hogy például Vármegyénkben, Borsodabói Zempénben hogyan alakult a hőségnapok száma, a fagyos időszakok vagy vegetációs időszakok hossza az elmúlt évtizedekben. Az éghajlatváltozás hatásai Magyarországon is egyre gyakrabban jelentkeznek, a szélsőséges időjárási viszonyok, a hőhullámok, az aszályok vagy villámárvizek formájában. A megalapozott döntésekhez ezért egyre nagyobb szükség van hiteles, tudományosan alátámasztott éghajlati információkra és könnyen hozzáférhető adatokra. A portál fejlesztése során a szakemberek 200 év mérési és modellezési adataira támaszkodtak, amelyek segítségével a felhasználók részletes képet kaphatnak a magyarországi éghajlati folyamatokról és várható tendenciákról. A felületen éghajlati és alkalmazkodási adatbázisok is helyet kaptak. Az új portálról Szépszó Gabriellát, a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgatóságának igazgatóját hallják.
2: A Hungaromet már jó ideje szeretné megújítani úgy általában a teljes weboldalát, de most ennek egy kis szeletét választottuk ki, az éghajlati részét, amit egy külön portálba szerveztünk ki. Ez a portál egyrészt összegyűjti azokat a több weboldalon elérhető adatbázisainkat, amiket különböző felhasználók használnak. Így nekik nem kell megjegyezniük több weboldalnak a címét, hanem egy helyen meg fogják ezentúl találni őket. Másrészt egy új része ennek az éghajlati portálnak az a térképnézegető, illetve adatokat lehet benne nézegetni, amik az elmúlt 100-120 évnek a mérései alapján, illetve a 21. századra vonatkozó klímaprojekciók alapján adnak egy képet az éghajlatváltozásról. Ez az úgynevezett digitális éghajlati atlasz. És van egy harmadik fontos része, ahol szektorspecifikus szolgáltatások indíthatók, illetve akár így az atlaszon keresztül meg is találhatja maga is, aki szeretné.
1: Mi egyébként ennek az egésznek a célja? Miért, milyen célból hozták létre?
2: Azt szeretnénk, hogyha a Hungaromet lenne az első számú információforrás, mindazok számára, akik a hazai, magyarországi vagy térségünkben zajló éghajlatváltozás iránt érteklődnek. Ezért nem csak adatok, hanem ismeretterjesztő írások, tanulmányok, kiadványok is elérhetők itt, illetve friss hírek a témával kapcsolatban. Másrészt az egyes adattípusokhoz is szeretnénk, hogyha itt lépnének be a felhasználók, és nem véletlenre bíznánk azt, hogy elkeverednek-e a mi adatainkhoz.
1: Kiknek szól egyébként maga ez a honlap?
2: A honlap egyszerre szól az egyszeri érdeklődőknek, akik a téma iránt érdeklődnek. Ahogy említettem, vannak ismeretterjesztő írások is, de itt gyűjtjük a szakmai tudományosabb publikációinkat is, illetve azok számára is érdekes, akik így határozott céllal vagy igénnyel keresik meg a meteorológiai szolgálatot, és akár egy megrendelést szeretnének indítani, akár valamilyen adatigényléssel fordulnának a szolgálathoz kutatási célokra.
1: Egy picit beszéljünk erről a három nagy témakörről, hogyha lehetséges részletesebben. Ugye itt az első az a Magyarország éghajlata, információk, adatok. Hát ezen belül is rengeteg információra, adatra lehet rákeresni. Egy picit beszéljünk erről, hogy ezt hogyan állították össze ezt a szakaszt.
2: Itt egyrészt a met.hu honlapunkról, ami a meteorológiai szolgálatnak az általános honlapja, arról áthoztunk olyan tartalmakat, amik ott az éghajlat kategória alatt most már viszonylag nehezen voltak megtalálhatók, mert eléggé elburjánzott az a honlap, eléggé összetetté vált, és nem volt egyszerű megtalálni ezeket a tartalmakat. Tehát itt kaptak helyet például az éghajlati visszatekintők, amikor az elmúlt hónapokra, évszakokra, akár hosszú időszakra visszamenőleg, több évre visszamenőleg meg lehet nézni, el lehet olvasni, hogy milyen volt az adott időszak éghajlati szempontból. Azután az említett digitális éghajlati atlasz is itt kapott helyet, ahol térképesen, illetve grafikonos formában lehet nagyon sok meteorológiai alapváltozót és éghajlati indikátort nyomon követni. A mérési adatok alapján, illetve klímaprojekciók alapján. Így szedtük össze azokat az adatbázisainkat, amiket rendszeresen használnak már most is a felhasználók, a meteorológiai adattárat, ahol konkrétan előrejelzéseket és éghajlati információkat tudnak letölteni a felhasználók. A klímadat portál is elérhető innen, ahol éghajlati indikátorokat találhatunk hőmérsékletre, csapadékra letölthető adatformájában, és az éghajlatváltozással kapcsolatos másik fontos tevékenységünk az alkalmazkodást támogatja, és az ennek hátterét kínáló nemzeti alkalmazkodási térinformatikai rendszert is most már innen közvetlenül is el lehet érni.
1: Ugye a második az az éghajlatváltozások és vizsgálati módszerek fül. Ez így mit van. Akar?
2: Itt többféle kategóriát gyűjtöttünk össze. Egyrészt van egy kis ismeretadás az éghajlatváltozás hátteréről, annak az okairól, hogy mégis globálisan, európai szinten milyen folyamatok zajlanak. Másrészt szerettünk volna betekintést adni azoknak, akik érdeklődnek az iránt, hogy milyen tudományos módszerekkel vizsgáljuk az éghajlatváltozást ennek a hátterébe. Tehát itt a mérési adatsorok elemzése menüpont alatt elérhető, hogy például ezeknek a vizsgálata hogyan történik, illetve a jövő éghajlatának vizsgálata a modellezési eszközökkel hogyan lehetséges. Itt is van egy hosszabb leírás, ahol akik ez iránt, a téma iránt érdeklődnek, itt kielégíthetik a kíváncsiságukat. Adunk egy olyan áttekintést azokról az IPCC jelentésekről, amiket az elmúlt években legalább a vezetői összefoglalójukat lefordítottuk magyar nyelvre, illetve esetleg készítettünk hozzá magyarországi vonatkozású külön kis, hát nem IPCC, hanem magyarországi jelentést. És talán még érdekes lehet az a része is ennek az oldalpillérnek, amik a különböző nemzeti és nemzetközi projektjeinket mutatják be, mindegyik éghajlatváltozással kapcsolatos. Legelőször azok nyílnak meg, amik még aktívan futnak, és utána a sorban jönnek azok, amik az elmúlt években ebben a témában történtek.
1: És ugye a harmadik nagyobb témakör az ágazatspecifikus éghajlati információk és szolgáltatások, és hát ahogy én itt láttam, hát itt szintén elképesztő adatmennyiség van többféle témakörben, többféle ágazatban.
2: Igen, itt néhány kulcságazatot megpróbáltunk beazonosítani, akikkel nekünk nagyon gyakori kapcsolatunk van, mert általában valamilyen adatot igényelnek, vagy tanulmányt ebben a témában, és az ő igényeiket így külön is megjelenítettük menüpontokban, és próbáltunk olyan változókat, indikátorokat összeszedni számukra, amiket gyakran kérnek, érdekesek ennek a szektornak a számára, és ezeket itt közvetlenül el lehet érni, akár úgy, hogy átmegy valaki az ott elhelyezett linkről a az éghajlati atlaszra, akár úgy, hogy rákattintva eléri a szolgáltatás igénylés lehetőségét is egy űrlap kitöltésével megadhatja, hogy neki mire van szüksége.
1: Honnan ered egyébként ez az őrületesen nagy adatbázis? Akár itt a régi adatokra visszamenőlegesen, akár ugye a modellezéseket tekintve, honnan ez mind a meteorológiai szolgálatnak, a Hungarometnek a hosszú-hosszú évtizedek alatt összegyűlt adatbázisa?
2: Igen, így van. A mérési hálózatot, amit Magyarországon az állomási hálózat jelent elsősorban. A Hungaromet, vagyis korábban az elődje az Országos Meteorológiai Szolgálat üzemelteti és üzemeltette, és ez a mérőhálózat egyes elemeivel akár a 19. századba is visszanyúlik. Ezeknek az adatait folyamatosan dolgozzák fel a munkatársaink. Ezekkel legalább az elmúlt évszázad lefedhető, és a jövőre vonatkozóan pedig modellszimulációkat végzünk. Két regionális éghajlati modellt adaptált a meteorológiai szolgálat, és ezeknek a segítségével térképezzük fel, hogy hazánkban, illetve a környezetünkben milyen éghajlati változások várhatóak az évszázad végéig.
1: Ha egy picikét a kulisszatitkokba is be lehet avatni itt a hallgatókat, mennyien dolgoznak ennek az új honlapnak a, hogy mondjam, működtetésén, adatbázis feltöltésén, frissítésén, mert hát gondolom itt azért arra is kell figyelni, hogy bizonyos időközönként frissüljenek is az adatok.
2: Igen. Ez a tevékenység, az éghajlati klimatológiai tevékenység, ez a Klimatológiai és Kutatásfejlesztési Igazgatóságon folyik. Itt van három osztályunk is, ami egyrészt a mérési oldalról, másrészt a modellezési oldalról, harmadrészt az alkalmazkodás oldaláról szakmailag támogatja ezt a honlapot, akár adatokkal, akár tanulmányokkal, hírekkel. Másrészt pedig nem csak a szakemberek dolgoznak ezen, hanem az informatikusok is, a webfejlesztőink is, ugye az oldal üzemeltetéséért ők felelősek, és most már a fejlesztéséért is, illetve médiás tartalmak is kikerülnek az oldalra, tehát a szolgálatnak azok a munkatársai, akik videós tartalmak és egyéb ilyen interaktívabb tartalmak fejlesztésével foglalkoznak, ők is részt vesznek ennek a honlapnak a táplálásában.
1: Ha egy picit belemehetünk ilyen szempontból is a kérdésekbe, mennyit változott hazánk éghajlata az elmúlt 2-3 évtizedben? Mert ha jól tudom, ez az elmúlt 10-30 év volt az, amikor egy nagyon nagy változás, jelentős változás volt tulajdonképpen a Földnek az egész klímájában.
2: Igen, ez így van. A globálisan is az elmúlt néhány évtizedben meggyorsult és nagyobb mértékűvé is vált a hőmérséklet növekedés, és Európában is nagyobb a globálisnál az átlag hőmérséklet növekedése. Magyarországra is igaz sajnos, hogy az még az európainál is nagyobb mértékben következett be az elmúlt évtizedekben, vagy akár az elmúlt évszázadot tekintve. A jövőre nézve ez sajnos úgy néz ki, hogy tovább fog folytatódni, még akkor is, hogyha a kibocsátásokat olyan optimistán tudjuk alakítani, ahogy azt néhány forgatókönyv elképzeli. És nem csak a hőmérsékletben tapasztalunk változásokat, nyilván a hőmérséklettel kapcsolatos hőhullámok, meleg éjszakák, forró napok számának növekedése is várható, de a csapadékkal kapcsolatban is érdekes és néha nem túl boldogító változásokra kell felkészülnünk. Például a csapadék mennyiség csökkenése bizonyos évszakokban, ami akár a tavaszi időszakban egy aszályos helyzetet is teremthet, mint amivel most szembesülünk már így az évnek a korai szakaszában. illetve a jövőre vonatkozóan is azt látjuk, hogy a csapadék összmennyisége nem nagyon változik, viszont az évszakok közötti eloszlása igen, és abban is változásokra számítunk, hogy a szélsőséges irányok azok megnövekednek gyakoriságukban. Nem csak a szárazabb időszakokból lesz több, illetve hosszabb, hanem az intenzív csapadékok esetében is arra azok a várakozásaink, hogy ezeknek a gyakorisága megnő.
1: Ezzel a honlappal egyébként egy picit az emberek gondolkodás módjára is szeretnének hatni, hogy nézzük meg, mert én ahogy például rákerestem ilyenekről, hogy a hőségnapok száma, megnéztem ugye Borsodabói Zemplén vármegyét, ahol élünk, hát elképesztőek itt az adatokat tekintve, hogy mondjuk még 30 évvel ezelőtt éppen, hogy csak volt mondjuk 15-20 hőségnap egy-egy időszakba, hát most már ez 40 körül van sok helyen.
2: Igen. Igen, ezt érdemes és érdekes így folyamatában látni, mert ugye, ahogy a változások így fokozatosan következnek be, azt szerintem jellemző emberi tulajdonság, hogy nem nagyon érzékeljük, de hogyha egy hosszabb időszakon keresztül nézzük ezeket a változásokat, akkor elég nagy mennyiségeket látunk, ami már azért az inger küszöböt jobban eléri.
1: Mi lesz egyébként ezzel a honlappal? Lesznek-e benne még változások, vagy ez már így tulajdonképpen késznek tekinthető?
2: Szeretnénk folyamatosan fejleszteni. Egyrészt nem csak most a magyar nyelvű oldalát nyitottuk meg a honlapnak, nem csak a magyar felhasználóknak szeretnénk ezt a honlapot kiajánlani, hanem egy angol nyelvű, kicsit talán szűkebb változatát is szeretnénk majd megnyitni, mert vannak egyébként olyan partnereink is, akik Magyarországon mondjuk beruházásokat végeznek, és nem feltétlenül magyar tulajdonossal, tehát őket is érdekli az éghajlatváltozás, és őket is szeretnénk egy kicsit mondjuk angol nyelven tájékoztatni arról, hogy mire számíthatnak. A digitális éghajlati atlasznak például már most is elérhető az angol nyelvű változata. Ezen kívül szeretnénk a szektoriális részt is bővíteni, ahogy egyre inkább valószínűleg jönnek majd visszajelzések a honlappal kapcsolatban, mind az indikátorok elérhetőségét, mind pedig a esetleg újabb szektorokkal kiterjeszteni ezt az oldalt. És persze a hírek, a kiadványok, a tanulmányok, videók, ezek folyamatosan fognak frissülni.
1: Kedves hallgatóink, nyilvánosan is elérhetővé tette új éghajlati portálját a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT. A felület egy helyen teszi hozzáférhetővé az intézmény éghajlatváltozással kapcsolatos tudását, adatait, szolgáltatásait és fejlesztéseit. Az új portálról Szép Szó Gabriellát, a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgatóságának igazgatóját hallották.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai zöldellőbe. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Huszárkatát hallották, viszont hallásra.
0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinját hallották. Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti krónikát követően.
3: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk, szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel.

0: 19 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Magyarország külpolitikája ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált Európában. Varsóban új lendületet adtak a magyar-lengyel párbeszédnek, és megkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről. Orbán Anita külügyminiszter Facebook oldalán azt is hozzátette, Helsingborgban megerősítették szövetségi elkötelezettségüket a NATO-ban, és több európai partnerrel is érdemi tárgyalásokat folytattak. Azt is elmondta, különösen fontos eredmény az Európai Uniós forrásokról szóló megállapodás, mely magyar települések, vállalkozások, egyetemek, kutatók és fiatalok számára nyit új lehetőségeket. Az Erasmus program újraindításával több ezer magyar hallgató erőt nyílik meg ismét az európai felsőoktatás, jegyezte meg Orbán Anita. Mecser Tamás rendőr dandártábornokot bízza meg az Országos Rendőrfőkapitányság vezetésével Magyar Péter miniszterelnök június 8-i hatállyal, tájékoztatott a belügyminisztérium hétfőn. A közlés szerint a miniszterelnök a belügyminiszter előterjesztésére visszavonja Balog János rendőraltábornagy országos rendőrfőkapitányi vezetői megbízását, ezzel egyidejűleg Mecser Tamás dandártábornokot bízza meg az ORFK vezetésével. A főrendőr korábban a Borsodabolyai-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság megbízott főkapitánya és rendészeti rendőrfőkapitány helyettese is volt. A polisz.hu szerint Mecser Tamás 1988-ban kezdte pályafutását a kazincbarcikai rendőrkapitányságon nyomozóként. Elvégezte a rendőrtiszti főiskolát, majd a Janus Pannonius Tudományegyetemen jogászként szerzett diplomát. Dolgozott az Edelényi és a kazincbarcikai rendőrkapitányság vezetőjeként, majd a Borsodabolyai-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány helyetteseként tevékenykedett. Mecser Tamás korábban megkapta az év rendőre címet és átvehette a Magyar Érdemrend lovak keresztje kitüntetést is. Elindult az erdélyi magyar értelmiség 1944 és 1952 közötti időszakának feltárását célzó kutatói pályázati program a Méhes György Nagy Elek Alapítvány kezdeményezésére, közölte hétfőn a budapesti székhelyű szervezet. Az első alkalommal meghirdetett határon túli magyar kutató és feldolgozó pályázati program egyéni és csoportos kutatói ösztöndíjakat kínál történelem és irodalomtörténet területén jártas hallgatóknak, doktoranduszoknak, oktatóknak és kutatóknak havi ösztöndíj vagy projektalapú finanszírozás formájában. Célja az erdélyi magyar értelmiség 1944 és 52 közötti történetének tudományos feltárása, különös tekintettel azokra a társadalmi, kulturális és politikai folyamatokra, melyek a II. Világháborút követő időszakban alapvetően alakították át a romániai magyar közösség szellemi életét, írták a közleményben. A kutatások nem kizárólag az egyes személyek életútjára, hanem az erdélyi magyar irodalmi és kulturális élet intézményeire, szerkesztőségeire, alkotó közösségeire és szellemi műhelyeire is kiterjedhetnek, mutattak rá. 30 évvel ezelőtt 1996-ban kezdte meg működését a Nemesbikki Bétel Református Szeretet Otthon a Magyarországi Református Egyház fenntartásában. Ennek alkalmából június 3-án hálaadó Isten tiszteletet tartottak az otthon lakóinak a Mezőcsáti Református Énekkar közreműködésével a Nemesbikki Református templomban. Az alkalom végén a Szeretet Otthon melletti telken lerakták az alapkövét egy új, 32 fős épületszárnynak. Az alkalmat szeretett vendégség koronázta meg a Község Művelődési Intézményében, mondta Viktor Dániel, az intézmény vezetője.
2: Komlósi Károly volt akkor a gyülekezet lelkésze. Ő ajánlotta ezt az épületet az egyházkerületnek megvételre, vagy valamilyen külföldi kapcsolatnak megvételre, mivel hogy üresen állt és látták a romlását, és fájt a szívük miatta, mert ezt a helyi közösség halálkában építette. Szükség már akkor is volt, és látszott az akkori társadalmi helyzetben is, hogy egyre több idős van magányosan szükségben, és hát így indult el 1996-ban az otthon. Hát az első évben 28 férőhelyen indultunk. Két éven belül 56-ra sikerült a tetőtérbeépítéssel a férőhely számot bővíteni. Pontos számot nem tudok mondani az elmúlt 30 évről, de több mint 400 élet fordult meg nálunk. Hát 58 lakónk van, tehát házzal működünk, és 32 munkatársunk. Ebben benne van a gondozói létszám, a technikai létszám, az adminisztrációs létszám. Hát ha visszagondolok a 30 év előtti helyzetre és a mostani tapasztalataimmal, akkor örültség volt ebbe beleállni. De Isten tudja, hogy kit mire tud használni, vagy milyen hiányosságokat is ki tud pótolni és kiegészíteni, úgyhogy így történt, hogy annak ellenére, hogy itt vagyok, itt voltunk, Isten mégis meg tudta áldani ezt a helyet, és még jó dolgok is történtek. Az utóbbi évtizedben, vagy már régebb óta is óriási igény van a demens idősek elhelyezésére. Népbetegségé vált a demencia, és ezért akartunk egy demens részt építeni, ami igazán nekik való, az ő speciális kívánalmainak megfelel. Tehát ez volt az alapmotiváció.
1: A héten korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be Görög Márta igazságügyi miniszter az országgyűlésnek, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós támogatásokhoz, közölték hétfőn a kormány Facebook oldalán. A bejegyzés szerint a tervezett előterjesztés többek mellett az igazságszolgáltatás függetlenségét, a részletesebb vagyonnyilatkozatokat, az integritáshatóság erősebb jogosítványait, az összeférhetetlenségi szabályok szigorítását és a magántőke alapok végső tulajdonosainak nyilvánosságát érinteni, áll a bejegyzésben. A Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a Miskolci Rendőrkapitányság közös eseményt szervez június 10-én, azaz szerdán 9 órától Miskolcon a Generáli Aréna előtti téren. A programot a Nemzetközi Drogellenes Világnap alkalmából tartják meg. A program célja, hogy felhívja a fiatalok figyelmét arra, hogy más alternatív tevékenységek is vannak, amivel a szabadidőt el lehet tölteni, nem csak a drogozás. Minden korosztályt szívesen látnak a rendezők. A délelőtt során iskoláknak csapatversenyt és sporttevékenységeket szerveznek, míg a délután a szakmai fórumoké lesz a főszerep, mondta Béresné Buckó Viktória, a rendőrszázados, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója.
3: A kábítószerellenes világnap június 26-ára tendál. A Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak a tagjai úgy döntöttek, hogy mivel ez már iskolaidőn túl van, ezért még iskolaidőben szeretnénk ezt a rendezvényt megszervezni. Ezért június 10-ére tettük ezt a programot, amely valóban mozdulja drog ellen címmel mutatja be, vagy próbálja kifejteni, hogy miről szól ez az egész. Ennek a lényege az, hogy szeretnénk alternatívákat bemutatni a fiatalok részére, hogy ne nyúljanak a droghoz, mert hiszen a rendőrségnek az egyik legfontosabb feladata a drogprevenció, ezért is jött létre a rendőrségnek a RedPi, azaz rendőrségi drogprevenciós programja. Tehát a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagjaival határoztunk úgy, hogy június 10-én ezt a rendezvénynek szánjuk. Délelőtt a fiatalokhoz szólunk, délután pedig szakembereknek a részvételével fogjuk ezt a programot megvalósítani. A Miskolci Generáli Aréna előtti terület ad helyet a rendezvényünknek. 9 órakor lesz egy közös futás, ami nem egy verseny, hanem tulajdonképpen ezzel próbáljuk arra ösztönözni a fiatalokat, hogy csatlakozzanak egy nagyon jó dologhoz, egy drogellenes kampányhoz, úgymond. Itt nem is nagyon lesz díjazás, itt az a lényeg, hogy együtt fussunk és együtt tapasztaljuk meg. Nem is lesz nagy a táv, tehát 1 kilométert lehet lefutni, 3 korosztályba lehet indulni. Az első az a 14 éves korú gyermekek részére szól, utána a 14-től, vagyis a 15-től a 25 éves korú fiatalokig, és utána van egy olyan rész, ahol akit várunk, mert meghívtunk igaz idősebbeket is, és egyéb szervezeteknek a dolgozóit is, és itt várjuk a felnőtteket.
1: Idén 5 hatóságilag kijelölt és ellenőrzött természetes fürdőhely várja a strandolókat Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, közölte honlapján a vármegyei kormányhivatal. Azt írták, a vármegyében nyilvántartott 9 természetes fürdőhely közül az idei szezonban 5 fogadja már júniusban a strandolókat, a Vadnai tó, a Mái, a Muhia nyéklátházi és az Arlói strand. Az idei szezonban nem nyit ki beruházási munkák miatt a Vadnai üdülőközpont 2. strandja, valamint a Mái Mangó Beach és a Tiszabábolnai Babuna Beach sem. A mezőzombori Dorgói tó strandján továbbra is érvényben marad a 2023-ban cianobaktérium burjánzás miatt elrendelt fürdési tilalom. A kormányhivatal kiemelte, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye szabadvizeinek többsége különösen a Miskolc környéki bányatavak nem kijelölt fürdőhelyek, ezért vízminőségük nem ellenőrzött. Hozzátették azt is, a tavak gyors mélyülése, a helyenként nyáron is hideg víz, valamint a szennyeződések fokozott baleset és egészségügyi kockázatot jelentenek.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Előrevetítettem, hogy mivel ez egy új intézmény, és mi még ilyet nem működtettünk, azért arra legyünk felkészülve kellő alázattal, hogy nekünk ebbe bele kell majd tanulni. Minden kis apró dolgot, rész, feladatot meg kell nekünk is tanulni, hogy milyen formában lehet azt a legjobban csinálni. Lesznek tévedéseink, melléfogásaink, amit nagyon gyorsan kell majd kiküszöbölni és más irányba terelni, más módszereket alkalmazva. Kevés ilyen dolog volt, Istennek hála, ami tévedésként tudok esetleg úgy felsorolni. Én azt látom, hogy folyamatosan tanulnak bele a vezetők is, az ápolók is. Össze kell szokni a csapattal, tehát itt azért vadi új lakóközösség gyűlt össze, még a legelső lakófórum az most lesz. Úgyhogy március 1-én már elkezdtük a működést, tehát már Istenek hála a harmadik hónapba léptünk, hogy működünk, és azt tudom mondani, hogy nagyon elégedett a lakóközösség mindennel, reméljük, hogy ez így is marad.
1: Programok vannak?
0: Hát mi ugye a nappali intézményeinknél fogva rendelkezünk tanyagondoki szolgálatokkal, többel is, tehát ugye 5 tanyagondoki személyünk van 4 kocsival, tehát mi a szállításban is tudjuk őket segíteni. Nálunk programok azok folyamatosan voltak eddig is. Tehát inkább azt mondom, hogy a bentlakásos idős otthon lakóközösségének lehetősége van bekapcsolódni a nappali intézmény programjaiba, ami 10 méterre van egyébként az intézménytől egy másik épületben, hát ott viszont pezseg az élet. Tehát ott évente rengeteg kulturális és egyéb programok vannak, ugye hagyományőrzések, nemzeti ünnepek, kulturális előadások, elkezdve a nyíregyházi vadaspark, vagy a zsibogónak a meglátogatásán keresztül, kastélyoknak a meglátogatása és egyebek, és hát ugye szeretnénk azért azt a lehetőséget is biztosítani akár a lakók számára, hogyha a közelben található szeretteiknek a sírjához, mondjuk halottak napján szeretnének elmenni, akkor ezt mi megpróbáljuk majd nekik lehetővé tenni, megfelelően beosztva a tanyagondokoknak az idejét.
1: Isten tisztelet van külön?
0: Az otthonban folyamatosan vannak áhítatok és imaközösségek, bibliaórák is, emellett pedig ugye vasárnap az a döntés született, de ezt inkább a lakók kérték így, hogy ők szeretnének templomi Isten tiszteleten részt venni. Mivel viszonylag kevés demens személyünk van egyelőre, azt lehet mondani, hogy ez problémamentesen működik. Ugye járműveink vannak, kisbuszaink, nagybuszaink is egyébként a legnagyobb buszig beleértve, mert iskolabuszt is üzemeltet az iskolánk, és ez hétvégén rendelkezésre áll. Több sofőrünknek van buszjogosítványa is egyébként, nekem magamnak is van, és ugye az embereknek a templomba történő elhordása 1 kilométerre található a bánki ősi település rész, ahol a templomunk felelhető. Ez nem gond, megoldható, és élnek is a lehetőséggel, mert egy 15-20 ember átlagban, van amikor sokkal több, van amikor csak néhányan kevesebb, de átlag 15-20 fő él is ezzel a lehetőséggel, hogy ők a vasárnap istentiszteleten részt vesznek. Megfelelő személyzet átkíséri őket. Ugye, hát a demensekre azért vigyázni is kell, de ők is remekül alkalmazkodnak az Isten tiszteletnek a körülményeihez.
1: Volt valamilyen különleges feltétele, hogy bekerüljön ebbe az intézménybe valaki, vagy egyszerűen csak a gyorsaság döntött?
0: Hát szerintem a gyorsaság döntött, ugye ennek törvényi előírásai vannak. Van egy előzetes igényfelmérés, ugye egy előgondozás, így hívják ezt szakszerűen, amikor megállapítják azt, hogy egy embernek naponta mennyi gondozási órára van szüksége. És hát ha az én szerény ismereteim nem tévednek, akkor, hogyha valakinél ez meghaladja a napi 6 óra gondozási szükségletet, akkor ő jogosultá válik, kortól függetlenül, hogy idős otthonba bekerülhessen. Tehát nem kell, feltétlenül kell idősnek lenni, vagy nyugdíjasnak lenni, hogy valaki bekerüljön. Sajnos, hogy fiatal korban is ez a gondozási szükséglet ez jelentkezhet valakinél. Számtalan oka lehet ennek betegség, rokkantság és egyebek. És akkor ez esetben jogosultá válik az idős otthoni elhelyezésre. Onnantól kezdve megint törvényi előírások vannak, hogy ugye székletmintát kell prezentálni, orvosigazolást kell prezentálni, az orvosnak nyilatkoznia kell a gyógyszereiről, kórismerettel kell rendelkezni. Természetesen van olyan kizáró tényező is, hogyha mondjuk például valaki súlyos demenciával vagy közveszélyes demenciával rendelkezne, ehhez nekünk még most a rendelkezésre álló infrastruktúránk nem alkalmas. Ugye az otthonnak az első üteme épült fel 48 férőhelyel, mi a minisztériumtól 100 férőhelyre kaptunk kapacitás befogadást, tehát távlatilag akár bővülhet is majd ez az otthon 100 férőhelyesre. Ehhez az ingatlant mi meg is vásároltuk, a szomszédos posta ingatlan e végre került megvásárlásra, nem csak azért, hogy a postát újraindítsuk, ami bezárt 4 évvel ezelőtt bánkon, és most remekül működik az egyházközség fenntartásában újra, hanem ennek van egy 2000 négyzetméteres szomszédban található területe, viszont itt a városnak a segítségére

0: olyan szempontból mindenképpen szükség van, ez nem anyagi segítség, hanem ez szakmai segítség, hogy ezt át kell minősíteni építési területté, mert a jelenlegi besorolása sajnos nem teszi alkalmassá arra, hogy összevonásra kerüljön a jelenlegi területünkkel, aminek a beépítettségi százalékát kiterjesztve arra, oda simán fel tudnánk építeni egyébként ennek a folytatását.
1: Akkor megvannak a tervek elméletileg?
0: Hát ezt én halkan mondom, hogy igen, terveink azok vannak, de hogy ezt a jóisten mennyire tartja indokoltnak, mert mi azzal is megelégszünk egyébként, ezt túlzás nélkül mondom, hogyha ez így marad, ez az otthon. Ezzel is egy vákumot töltöttünk be a város életében, aminek a városvezetők nagyon örültek. Ezt kifejezték azzal, hogy a hála adó Isten tiszteleten a városvezetéstől a minisztériumi szintig mindenhonnan képviselték magukat, és nekem nagyon jó érzés volt látni azt, hogy ezzel kifejezték azt, hogy a város hálás érte, hogy ezt egy pici református gyülekezet önerőből megvalósította. Meglátjuk, hogy ha Isten úgy akarja, akkor én azt gondolom, a város sem fog elzárkózni attól, hogy megoldást keressen ennek a területnek az átminősítésére, és utána pedig a vállalkozó barátainkon múlik, szerintem ők továbbra is fenntartják ezt a jó indulatot az egyházközséggel szemben, látva azt, hogy mire fordítottuk az eddigi segítségüket, és segíteni fognak ebbe, ezt szinte biztosan mondhatom.

0: Itt a beszélgetés elején elhangzott, hogy gyakorlatilag hatalmas intézményrendszerré bővült a banki református gyülekezet néhány év alatt. Óvodától idős otthonig, hogy zajlik önöknél az élet? Mi történt ebben az évben az idős otthon átadásán kívül?
1: Hát nekünk már az is nagy erőfeszítést jelent be az végsz, hogyha minden évben, januárban előrevetített missziói munkatervünket, ami mindig egy évre készül, ezt tudjuk tartani. Hát azért azt ne felejtsük el, hogy én ezért azért adok hálát Istennek, hogy a mai napig nem inogott meg a talaj a lábunk alatt, és minden számlán ki van fizetve minden családi tábort, ami 8-10 millió forintjába kerül a gyülekezetnek, meg tudunk valósítani 170-200 kötője 200 fővel minden év júliusában a gyerekeknek ugyanolyan kedvezményesen lehetővé tudja tenni az egyházközség a zakopánei sítábort, nyáron a 4-5 héten keresztül zajló gyermektáborokat, az egynapos kirándulást, ezt mindig ilyen 50%-os kedvezménnyel tesszük lehetővé az embereknek. Ez azért nagy dolog, mert nekünk jelenleg a havi rezsink 4 millió forint körüli összeg. És ez mondjuk 5 évvel ezelőtt még nem volt csak egy. És nagyon nagy sakkozást igényelt az, hogy ugye a gáz az a 7-szeresére emelkedett a mi esetünkbe, közület esetében, mert bennünket simán besoroltak az üzleti világ közületi szektorába, és 7-szeresére emelték a gázszámlát, a villanyszámla csak a 3-szorosára emelkedett. Na most ez mit jelent? Hát akkor inkább villanyjal kellene fűteni. Az mit jelent? Hőszivattyút kell vásárolni, aminek darabja 4-5 millió forint. Ezt mi már megtettük a templomnál, az óvodánál, az iskolai felső tagozatnál, az egyik érintett középiskolai épületnél, és még nem értünk az iskola kápolnánál, az idősek otthonát 3 hőszivattyú fűti, tehát mondhatom így, hogy a 70-80% az épületeknek már átállt elektromos fűtésre. Hát, hogyha ezt teljes mértékig ki tudnánk váltani 100%-ban, akkor is maradna gázfogyasztásunk lévén, hogy 2 konyhát üzemeltetünk ezen a területen. Tehát külön van egy oktatási célú főzésünk, és külön van egy szociális célú főzésünk ezen az egy helyrajzi számon, ezen a kis röpke 25 ezer négyzetméteren, amit az intézményünk területe jelent, és hát ott azért gázos üstjeink vannak továbbra is. Úgyhogy vannak nehézségek azért a működésben, nagyon óvatosan kell tervezni, odafigyelve gazdálkodni, mert nagyon-nagyon könnyű elcsúszni a mai világban, amikor ilyen kiadásokkal kell szembenézni, és ehhez mi kellett? Egy-két háború, egy Covid időszak, és elszabadult minden.
0: Akkor nem elég önnek csak lelkipásztornak lenni, hanem komoly gazdasági szakemberré is kellett válnia.
1: Hát én azt nem állítottam sose magamról, hogy én univerzális ember lennék. Az élet arra kényszerített, hogy beletanuljak ebbe, abba. Én mindig azt szoktam mondani, hogy egy lelkész, akármennyire is próbálnak engem fényezni, semmit nem érnék a vezetőim nélkül. Nekem nagyon jó vezetőim vannak, de aztán hadd folytassam így, a vezetőim nem érnének semmit, hogyha nem volnának munkatársak, akikre lehet számítani. És a munkatársak pedig az a 100 dolgozó, aki nekünk dolgozik, ugye a legnagyobb munkáltató vagyunk szerintem a gyülekezeti szintű munkáltató az egyházmegyében. Ez a munkatársi közösség nem érne semmit, hogyha nem volna mögötte egy imádkozó gyülekezet. Tehát ezzel csak annyit szerettem volna elmondani, hogy minden összefügg mindennel, és senki nem hiheti ebben a láncolatban azt, hogy ő körülötte forog a naprendszer, mert egymás nélkül semmik vagyunk. Ezt csak jó csapatként lehet megvalósítani. Az, hogy nekem mire terjed ki a tudásom, mire nem, szoktam mondani, hogy én nem szeretem eljátszani azon a területen, amihez nem értek, hogy értek hozzá, de hála legyen az Istennek, hogy nekem a 100 fős munkatársi közösségem belül a legjobb szakemberekkel vagyok ellátva. Szociális téren épp úgy, mint oktatási téren. Nagyon jó igazgatóink vannak az iskolában, az óvodában, bölcsődében. Nagyon jó szakemberek. Szinte hibát se talál az ő munkájukban, sem az államkincstár, sem a kormányhivatal, amikor ellenőriznek bennünket. Ha igen, látják az igyekezetünket, és olyankor mindig a mi esetünkben csak felszokták hívni a figyelmet arra, hogy ezt talán érdemes volna másképpen csinálni, vagy egy új módszerbe beletanulni, új adminisztrációt csinálni, ami átlátható, vagy valami, de szabálytalanságot nem szoktak nálunk feltárni. Tehát nagyon jó igazgatóim vannak, ők segítik elsősorban a munkámat, az ő munkájukat a dolgozók segítik, az, hogy minden területen rendelkezünk azokkal az emberekkel, akikre szükségünk van, és hát a banki gyülekezet az pedig egy nagyon példás és imádkozó közösség.
0: Beállt a bölcsőde, óvoda, általános iskola élete mostanra? Teljesen stabilan működik, illetve hány gyerekről gondoskodnak?
1: Stabilan működött eddig is, inkább ami szót érdemel ennek kapcsán, az, hogy speciálisan működik. Tehát ugye azért nagyon ritka az, itt a környéken nem is tudok rá példát mondani, hogy hol van még ilyen, ahol ilyen intézmény láncolat van fenntartva egymás mellett. Ugye sok áldása van ennek, mert igazából nálunk a gyermekeinknek, akik már a bölcsődés itt kezdik, aztán mennek óvodába, onnan az iskolába, onnan a középiskolába, nincsenek beszokási gondjai. Tehát 2 évestől 20-21 éves korig vannak gyermekek az intézményünkben, és azt lehet mondani, hogy igazából ezek a gyermekek akkor sírnak, mikor este hazaviszik őket, tehát nem reggel, amikor hozzák, akkor örülnek, hogy jöhetnek végre be az intézménybe. Hatalmas 25 000 négyzetméteres területen szaladgálhatnak, erdei környezetbe lovagoltatás történik, ugye heti rendszerességgel, mindenkire kiterjedően. Erdei séták vannak, gombászkodások, madarászkodások vannak, természetismeret, veteményes kertjeink vannak az iskolában, tehát a gyermekek megszeretik azt a környezetet, az erdei környezetet és az állatvilágot, ami körülveszi őket. Vannak intézményi állatsimogatóink, és nagyon élvezik a gyermekek, hogy egy ilyen speciális intézményben lehetnek. Nagyon jól működik, tehát ahogy kérdezte tőlem, stabilan is működik. Most mindenkit felvettek például a ballagók közül, akik tovább tanulni beadták a szándékukat. Szerintem talán így mondta igazgató úr, hogy mindenkit oda vettek fel, ahová szeretett volna menni.
0: Működik középiskola is, és úgy tudom, hogy egy új szakot is indítottak szeptembertől.
1: Igen, hát eddig a turizmus vendéglátás szakákban működött a technikumunk, ami ugye érettségit is ad. Szakmát is ad, nyelvi előkészítő is van, tehát ugye nagyon jó nyelvkészséget is ad és tanít menet közben. Most az elmúlt évben kaptuk meg az engedélyt, igazából nem is most, csak akkor pont a mindennek a végén kaptuk meg az engedélyt az informatika szakágra. A turizmus vendéglátáson belül ugye ott szakács, szakácstechnikus, cukrász, cukrásztechnikus, vendégtéri szaktechnikus, panziós, fogadós, pincér, stb. Ilyen szakmák vannak, amik tanulhatóak. Természetesen ezt tanulhatja valaki 3 éven keresztül, és akkor szakmunkás bizonyítványt kap, vagy 4-5 éven keresztül, és akkor technikusi oklevelet és érettségit is kap, és akkor még mindig mehet tovább tanulni. És mindezt, ahogy mondtam, nem csak egy jó erdei környezetben, hanem egy bensőséges, családias, viszonylag zárt intézményben, ahova nem tud beszüremkedni semmi rossz. Tehát itt azért nagyon ügyelünk arra, kis létszámú intézmény vagyunk, és az is fogunk maradni, mert ezt ugye polgármester úrral így egyeztettük le, amikor elkezdtük a működésünket, hogy mi mindig is egy kis létszámú intézmény fogunk maradni, és ezen belül azért a gyermekekre egy sokkal átláthatóbb figyelem terjed ki, mert nagyon fontos, hogy figyeljük a gyermekek életét. Tehát azért esetenként látható az, hogy nem ritkán olyan családi háttérrel rendelkeznek a gyermekek, ami picit talán zűrösnek is mondható, nekik is vannak gondjaik, vannak olyan problémáik, amiben segítségre szorulnak. Nem mindig mondják ezt, de ezt észre kell venni, ki kell figyelni. Látjuk azt, hogy ők is találkoznak a mai világban ezekkel a kísértésekkel, amit hallok egyébként más iskolákból, hogy találkoznak a gyerekek a droggal, olyan rossz dolgokkal, amivel bárcsak soha ne találkoznának. Hát ezt egy ilyen családias intézményben sokkal könnyebb kiszűrni. És itt még nagyobb biztonságban tudják a szülők a gyermekeiket tudni.
0: Az informatikai szak beindult?
1: Most van meghirdetve, voltak is jelentkezők rá, illetve még ezzel sem zárul le minden, mert ugye a pót jelentkezés, ha jól mondom, nem tudom, hogy ez a helyes szakkifejezés, ezek a pót jelentkezés vagy átjelentkezések, amikor még változtathatnak intézményt, ennek van egy határideje, és akkor fog az kiderülni, hogy pontosan hány gyermek jelentkezett az intézményünkbe. Nyilván tantermeink azok rendelkezésre állnak, legfeljebb a megfelelő műszaki tartalmat kell megteremteni ehhez, tehát ehhez azért már az informatika oktatáshoz elég felső kategóriás számítógépek, meg számítógép terem szükséges, úgyhogy úgy emlékszem, hogy szoftverfejlesztő, szoftvertesztelő, ilyen szakmát indítunk az informatikában jártasak számára.
0: Szóval, hogy 25 000 négyzetméteren helyezkednek el az intézmények. Különleges hangulata van ennek az egésznek, hogy ott vannak az óvodások, idősek, akár a középkorúak, tehát, hogy minden.
1: Különleges hangulata van véleményem szerint is, de az nem számít, hogy én mit gondolok, hanem inkább az, amit látok. Tehát, hogy a generációk, ahogy találkoznak egymással, illetve találkoztatva is vannak egymással. Tehát azért vannak ilyen közös farsangolások, közös locsolkódások, közös bográcsozások, nótázások. Átjönnek a gyermekek egy anyák napi műsort bemutatni az iskolából az intézménybe, a nappali intézménybe, a bentlakásos intézménybe. Aztán az idősek is találkoznak a gyermekekkel, esetenként az ő intézményükben. Tehát nagyon szuper az, ahogy gyermekeinket nevelni tudjuk az időseknek a tiszteletére, ahogy az 5. parancsolat erre meg is kér bennünket, hogy tiszteld apádat és anyádat, hogy szabad old a saját hosszú életedet, hogy példát mutass a gyermekeknek, hogy te így szeretnéd majd, hogyha bánnának veled a te gyermekeid. Ugye ez nem a gyermekeknek szóló parancsolat volt, hanem az én korosztályomnak szóló parancsolat, hogy mutass példát, hogy te mit vársz tőlük, hogyan bánjanak majd veled, amikor te idős leszel.
0: Nem beszéltünk még a postáról, csak érintőlegesen. Jól működik?
1: Hát jól működik, sőt, most már egyre jobban működik. Valaha régen ugye napi két órában volt nyitva, 9-től 11-ig a bánki post, aztán 4 évvel ezelőtt bezárták ezt a Covid-ra, vagy nem tudom mire hivatkozva, és azóta nem is nyitott újra. Ekkor jött ez a gondolat, részben a bővülés miatt, a területbővülés miatt, részben a lakosságnak gondoltuk ezt ajándékba szánni, hogy beindítjuk újra a postát, és picit mi sem hittük, hogy célba érünk. Hát én a posta főigazgatóságon is jártam Budapesten, olyan nagy emberekkel találkoztam, hogy el sem hittem, hogy nekem ilyen emberekkel találkoznom szabad, és végül sikerült megvásárolni ezt az ingatlant, és beléptünk egy posta partneri programba, ami egyébként utólag kiderült itt Debrecenben, nem is mi voltunk az elsők, tehát itt azért egyházközségként igen, de úgy hallom, hogy itt a környező kertvárosi részen, talán Halápon is így működik a posta partneri program keretén belül, valaki magánember üzemelteti a postát. Mi, Beatrix, elértük azt, hogy a napi 2 óra nyitvatartásból lett 3, mostanára 5 napi 5 óra nyitvatartásban van a postánk, és most már azt is el lehet mondani, hogy a jelen működésünkkel ez a régen havi 30 000 forint forgalmú posta egy ilyen 300 000 forintnál is több forgalmú postává lett, tehát most már majdnem, hogy kitermeli egy embernek a bérét, ami azért jó, mert akkor tulajdonképpen nekünk innentől kezdve csak az áramot, az internetet kell fizetni a posta számára. Ha elérnénk azt, hogy valóban a bevételünk az fedezni egy embernek a munkabérét, akkor ez egy postással kiválóan el tud működni ez a kis posta, ami részben banknak, részben a kertségeknek, részben az átmenő forgalomnak a posta szükségleteit tudja ellátni.
0: Magyarországon létezik olyan egyházközség, amely postát üzemeltet önökön kívül?
1: Nem tudok válaszolni a kérdésre.
0: Felvetteszem már fel a kérdést, hogy milyen tervei vannak. Mi történhet még a bánki református gyülekezetben?
1: Én már annak is örülnék, hogyha csak tudnánk vigyázni mindarra, amit elértünk, és jól tudnánk működtetni, és hogyha fejlődnünk szükséges, mert szerintem szükséges, figyelembe véve azt, hogy a világ nagyon-nagyon fejlődik, és méghozzá olyan iramban fejlődik, ezt egy picit mindig félve mondom ki, hogy és nem csak mi, mások sem tudnak lépést tartani azzal a fejlődéssel, ami a világban végbe megy, de megpróbáljuk, hogy lépést tartsunk vele. Tehát fejlődnünk mindig szükséges, hogyha meg tudjuk tartani mindazt, amink van, és ezt szépen tudjuk fenntartani, akkor én azt gondolom, az önmagába véve is egy csodálatos dolog.
0: Búzás Dénes lelkipásztort hallották.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget ért Ismerjük meg egymást című magazin műsorunk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Pap Beatrixet hallották, viszont hallásra.
0: Ismerjük meg egymást. Bemutattuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Magyarország külpolitikája ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált Európában. Varsóban új lendületet adtak a magyar-lengyel párbeszédnek, és megkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről. Orbán Anita külügyminiszter Facebook oldalán azt is hozzátette, Helsingborgban megerősítették szövetségi elkötelezettségüket a NATO-ban, és több európai partnerrel is érdemi tárgyalásokat folytattak. Azt is elmondta, különösen fontos eredmény az Európai Uniós forrásokról szóló megállapodás, mely magyar települések, vállalkozások, egyetemek, kutatók és fiatalok számára nyit új lehetőségeket. Az Erasmus program újraindításával több ezer magyar hallgatóerőt nyílik meg ismét az európai felsőoktatás, jegyezte meg Orbán Anita. Mecser Tamás rendőr dandártábornokot bízza meg az Országos Rendőrfőkapitányság vezetésével Magyar Péter miniszterelnök június 8-i hatállyal, tájékoztatott a belügyminisztérium hétfőn. A közlés szerint a miniszterelnök a belügyminiszter előterjesztésére visszavonja Balog János rendőraltábornagy Országos Rendőrfőkapitányi vezetői megbízását, ezzel egyidejűleg Mecser Tamás dandártábornokot bízza meg az ORFK vezetésével. A főrendőr korábban a Borsodabolyai-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság megbízott főkapitánya és rendészeti rendőrfőkapitány helyettese is volt. A polisz.hu szerint Mecser Tamás 1988-ban kezdte pályafutását a kazincbarcikai rendőrkapitányságon nyomozóként. Elvégezte a rendőrtiszti főiskolát, majd a Janus Pannonius Tudomány Egyetemen jogászként szerzett diplomát. Dolgozott az Edelényi és a kazincbarcikai rendőrkapitányság vezetőjeként, majd a Borsodabolyai-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány helyetteseként tevékenykedett. Mecser Tamás korábban megkapta az év rendőre címet és átvehette a Magyar Érdemrend lovak keresztje kitüntetést is. Az elektromos rollerek használatának hivatalos szabályozására és a járművek felelősségteljes használatára hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség hétfői közleményében. A szervezet ismertette, iparági becslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van ma forgalomban Magyarországon, melyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller, a többi magántulajdonban van. Számunk növekedésével a baleseti statisztikákban is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos eszközök használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig sincs olyan hivatalos szabályozás, mely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna, tették hozzá a közleményben. Kárpáti András, a Jövő Mobilitása Szövetség elnöke üdvözölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter javaslatát, mely szerint a rollerekre vonatkozó szabályozást a teljes kereszttől külön, gyorsított ütemben kell tárgyalni és bevezetni. Hangsúlyozta az elnök ugyanakkor, hogy a szabályozás csak az alapfeltétel, aminek ki kell egészülnie a megfelelő edukációs és szemléletformáló programokkal, írták a közleményben. A Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a Miskolci Rendőrkapitányság közös eseményt szervez június 10-én, azaz szerdán 9 órától Miskolcon a Generáli Aréna előtti téren. A programot a Nemzetközi Drogellenes Világnap alkalmából tartják meg. A program célja, hogy felhívja a fiatalok figyelmét arra, hogy más alternatív tevékenységek is vannak, amivel a szabadidőt el lehet tölteni, nem csak a drogozás. Minden korosztályt szívesen látnak a rendezők. A délelőtt során iskoláknak csapatversenyt és sporttevékenységeket szerveznek, míg a délután a szakmai fórumoké lesz a főszerep, mondta Béresné Buckó Viktória, a rendőrszázados, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója.
0: Az időjárásról.
1: Kedden fátyol felhők szűrhetik a napsütést, emellett néhol erőteljes lesz a felhőképződés, és elszórtan lehet zápor, zivatar. Kedden délután 27 és 32 fok közötti hőmérséklet valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Apikén,
1: Bogyós Gyümölcske, Szent Péter
2: esetén,
1: házasságon innen,
3: Katalin,
1: a gyerek,
4: a gólyakali,
5: Foszti fiú
6: esetén,
1: Pilátus testament,
7: Szigetkék.
8: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
9: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
10: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
11: Egy dísztelen kis terembe léptünk, amelyet valami hideg bagaria bőrszak hatott által. Annak a közepén festetlen karos székben ült egy fekete szakállú, középtermetű ember. Barna posztódolmány volt rajta és sárga csizma. A könyökével fekete bársonykardra támaszkodott. Sötét tekintetű, apró két szemét mindjárt a belépésünkkor ránk szegezte. Az első pillanatban nem gondoltam, hogy Attila az. De az volt. Körülötte ott álltak a vezérei. Edekon, Orestész, Csát és még valami hárman. Mint piros egészséges állat, csak az egy Attila sápadtas, mint a pergamen. A mi követeink mélyen meghajoltak előtte, és úgy maradtak, tehát ő az. Várták, hogy megszólítja őket. De nem szólt. Ők meg annyit sem mertek mondani, szálve. Egy mi atyánknyi idő telt el így. Attila mozdulatlanul, mint valami szobor. Még az arca színe is, mint a megsárgult márvány fejeké. A követek két rét, mint akiknek görcs van a hasukban. Végre Csát szólalt meg. Beszéljetek! Erre Maximinosz fölegyenesedik, s kiveszi kebeléből a császár pecsétes levelét. Felséges király, országodnak ura, dicső fejedelem, s a hangja remeg. Na, soha se hittem. Ez a büszke, dülleszki Maximinosz, aki mindig olyan peckesen állt, mintha a gerince vasból volna. A mi császár urunk, rebegi tovább, tiszteletét küldi, és jó egészséget kíván. Vigilász nagy lehelettel tolmácsolja. És jó egészséget kíván. Attila maga elé pillant. Ugyanazt kívánom neki, szólal meg, amit ő kíván én nekem. A hangja olyan volt, mint valami nagy darázs dongása, amikor szobába téved, s körül dong. Félelmetes hang. Csak később, hónapok múlván értettem meg, hogy Attila szavai mögött micsoda gondolat vetett árnyékot, amikor ezt mondta, kívánom, amit ő kíván én nekem. Elfogadta a levelet Maximinosztól, s a szeme Vigilászra villant. Orcátlan ebb, robbant rá. Hogy mersz a szemem elé jönni? Avagy nem te tolmácsoltad-e azt az akaratomat, hogy addig én hozzám követ nem ásszon, ameddig a szökevényeket mind ki nem adjátok? S a hangja olyan volt, mint az oroszlán ordítás. Vigilász majdnem lerogyott ilyettében. A teremféle nagy sátornak még az oszlopai is reszkedtek. Attila választ várt, de Vigilász csak sunyított, viasz szín sápadtan, nyakba behúzottan, tenyerét a mellére tapasztva. Ebben a nehéz csendben aztán Edekon szólt rá. Hát nincs semmi mondani valótok a mentségtekre? Feleljetek hát! Felséges király, hebegte kék ajkal Vigilász, a császár minden szökevényt ide kísértetett. Attila a fejét rázta. Hazug gazok! Karóba húzatnálak valamennyi őtöket, ha nem nézném, hogy követek vagytok. És egy vastag nyakú fiatal hundra tekintett. Csege! Olvasd a szökevények nevét! Az írnok, hunul Ravó, Egy nyaláb papíros tekercset oldott ki, és az egyikről a nyomott csendben valami 100 nevet olvasott.
0: Ezeket követelem, csörrentette Attila a kardját. Nem tűröm, hogy történetesen a magam szolgái fogjanak fegyvert én ellenem.
11: S fölkelt. Ellépkedett a sátornak a belsejébe. A kihallgatásnak vége volt. Szédelegve támolyogtunk ki a sátorból. Nem értem, vacogott Vigilasz. Attila mindig nyájasan fogadott. Én ilyen harapósnak még nem láttam.
0: De az irgalmát, rögte sápadtan a százados. Ez mégsem járja. Én katona ember vagyok. Én rám így ne hurrogjon senki.
11: Hidd ki pár viadarra, villant rá a vállán át dühös gunnyal Maximinus. A gazdám a fejét lógatta. Már bizonyos, hogy besúgták neki a barbárok Vigilasznak a megjegyzését. Edekon hazakísért bennünket, és Vigilasszal félrehúzódott. Mit beszélgettek? Vigilasz azt mondta, hogy Attilának a haragját Edekon csupán a szökevényekre magyarázza. De látszott az arcán, hogy hazudik. A szeme csillogott, mint a rókáé. Néha gyorsan tetvett mindent, néha maga elé bámult, és elfogyott a szín az arcából. De ezt a színváltozást, ezt az idegenkedést csak én láttam meg rajta. Egy óra múltával, éppen mikor ebédeltünk, két követ ügett hozzánk Attilától. Az egyik egy bokros bajuszú öreg úr, Eszlász nevű, szolga is kísérte vezetéklóval és egy málháslóval. A király parancsát hozta, hogy Vigilász tüstént induljon vissza Konstantinápolyba, és szedje össze az ott maradt szökevényeket. Mi pedig várjunk, míg a hunok fővezére a kazároktól vissza nem érkezik. Mert ami ajándékot a fővezérnek hoztunk, vissza nem vihetjük, se másnak oda nem adhatjuk. Addig is szigorúan megtiltja Attila, hogy római rabokat nem szabad kiváltanunk, hun rabszolgákat nem szabad vásárolnunk, egyáltalán nem szabad vennünk semmit se, csak eleséget. Vigilasz hát abba hagyta az evést. Tüstént, parancsolta Attila. Tehát tüstént. Ravasz sovány arca szinte sápat volt a zavartól. Sokat beszélt, és olyan kapkodással ült a lóra, mintha arról volna szó, hogy negyed órára, s meg kell fordulni a Konstantinápolyból. Másnap fölkerekedett a hun tábor, s megindultunk mi is a táborral északnak. Attila székhelyére indult, s útközben, amint mondták, feleségül vesz majd egy Écska nevű hun leányt. A falunál, ahol a hun leány lakott, csak ugyan megállapodott a sereg, de mi nem láthattuk a mennyegzőt, mert Attila azt parancsolta, hogy haladjunk tovább. Három hun volt a vezetőnk. Az egyikkel mindjárt az első nap beszédbe eredtem. Azt kérdeztem, nem tudja-e, mi történt Deillel, a csátúr csatlósával. Tudom, felelte nyugodtan. Hát mi? Vállat vont. Még aznap, mikor megérkezett, szárítóra tették. Micsoda szárítóra? A hun nevetett. Helyenő, benehéz fejű vagy. Hát hogyan szárítják a köcsögöt? Negyedik fejezet. Egy borongós estén valami tavacska mellé érkeztünk. Csak akkora tó volt, hogy egy 10 éves gyerek is átszőhette, de a lónyomokról látszott a partján, hogy itatásra alkalmas. Vén nyírfák és nyárfák mindenfelé. Alig verjük le a sátorfákat, nagy szél kerekedik, s utána megdördül az ég is. A szél egyre dühöttebb, minden sátorunkat beforgatja a tóba, s villám villámra lobban és lecsap. A csattanás és dörgés a földet is rengeti. Na, ítéletidő! Ette csak közibénk harsan nagy lánglövettel egy mennykő. A tóba csak úgy sustorog. Annyira megzavarodtunk, hogy ahányan voltunk, annyi felé futottunk az éjszaka sötétségében.
0: Nem tudom, ki milyennek képzeli a pokol útját. Én, ha festő volnék, aznaptól kezdve úgy festeném, hogy az elkárhozottakat sötétségben csapkodó villámok kergetik beléje. Hát csak futottunk, mint az ilyet tyúkok. A villámok lobogásánál egyszer csak házakat is látok magam körül, náttetős házakat. Kutyák rohannak rám, dühösen ugatozva. Segítség! Hallom azonban, hogy a többieket is húzkodják az ebek, s azok is rikoltoznak. Egy házból vörös világosság kél elő, égő nátcsóvát tartanak ki, s hunyszóval kérdezgetik. Kik vagytok? Mit kajabáltok? Jó emberek, lihegtem, menedéket adjatok! A zivatar pocsékká vert bennünket itt a tóparton, a menykő közibénk csapott. Már akkor több házból és sátorból is előkíváncsiskodtak szurokba mártott nátcsóvával, bámultak bennünket. Mert az a faluféle huntelepecske volt, a házak között sátorok álltak, s a házakba csak akkor a zivatar elől húzódtak be az emberek. Befogadtak bennünket jó lelkűen. Minket az urammal egy sok gyermekes huncsalád tessékelt be. A gyermekek a szobában aludtak, nekünk a pitvarban tüzet rakott a gazda. Szárítkoztunk. Az uram alig állt a lábán, nem elég, hogy bőrigázott, hanem még a térde is vérzett. A hun olyan rettentő, mérges pofájú ember volt, hogy az uram még véres térdel is rémülten hőkölt meg tőle. Én azonban már sejtettem, hogy a rettenetes ábrázatok mögött bárány lelkek laknak. Békében legalább bárányok. Hát nem is harapott meg bennünket. Sőt, ő kínált meg harapnivalóval, kenyérrel és szalonnával. Mi azonban nem voltunk éhesek. Az uram csak feküdni kívánt, én meg a ruhámat szárítottam. A hun segített benne. Rakta szívesen a nádat a tűzre, s közben kérdezgetett, hogy kik vagyunk, mi áradban forgunk azon a vidéken. Tőle tudtam meg, hogy Buda király egyik özvegyének a falujában vagyunk. Buda király Attilának a bátyja volt, s nem régiben halt meg. A fehér hunoknak volt a feje, mint ahogy a fekete hunoknak Attila. Halála után a fehér hunok is Attilához csatlakoztak. Hát mi a különbség a kettő között? Kérdeztem az embert. Csak annyi, felelte, hogy a fehér hunok fehér birkának a bőrét viselik, a fekete hunok meg a feketéjét. Nyáron nincs köztük különbség. Az én hunom is fehér hun volt. A neve Zsadán. Az özvegy királyné még azon éjjel megtudta, hogy miféle vendégeket hajtott az ivatar a falujába. Nem telt belé egy óra, már ott voltak a szolgái. Lepedőket hoztak meg száraz medvebőröket, s egy csobolyó bort, meg egy tál hideg vaddisznósonkát. Mennyei üdvösség, mondta az uram a száraz meleg ruhára. A borra már nem is volt szava, csak hála tekintete az égnek. Beletakaródzott a medvebőrbe, és lefeküdt. Én is. Másnap, mikor megvirradt, vissza kimentünk a tópartra. A sátraink ott úszkáltak a vízben, a lovaink